0: és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kulturpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Majd a tavasz lesz, majd akkor dalolok. Majd ha enged a fagy, hozzád hajolok. Majd elhiszem egyszer, amit búgnak a hegyek. Majd bezárom magam, hogy ne kívül legyek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán énekzenei általános iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc zeneművészeti iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Night.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hústa, hústa, húztam magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után. Magam után.
1: Trend FM. Gazdaság és kultúra. Gazdaság.

0: magyar hangja
1: Juhász Attila.
2: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevez zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: címát? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc? Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Trend FM 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrástól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz meg az lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart, népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balogh László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak, a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demókazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demó követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmi és máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alábbhagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: folytatva. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett eseményen idén is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából érkező alkotók vesznek részt a Budai Vár polgárvárosi részének hangulatos utcáiban és terein, az Anzsú sétányon, a Tóth Árpád sétányon, a Szentháromság téren is a Tárnok utcában. A fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csak nem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Az idei kiemelt mesterség a fazekasság, amely évszázadok óta meghatározó része a Kárpát-medence tárgyi kultúrájának. A látogatók megismerhetik a mesterművek útját az agyagtól a késztermékig, bepillantást nyerhetnek a tájegységek hagyományaiba, és a mesterek munkáját élőben tekinthetik meg. A kézművesek nem csak bemutatókkal, látványműhelyekkel, hanem interaktív foglalkozásokkal is várják a közönséget. A fazekasok mellett a népi kézművesség meg annyi ága megjelenik a rendezvényen. Többek között kovácsok, szövők, hímzők, bőrművesek, kosárfonók, ékszer és csipkekészítők, tojásfestők és kékfestők mutatják be mesterségük fortéjait. A hagyományos mesterségek mellett olyanokkal is találkozhat a közönség, mint a taplász, aki Erdélyből érkezik, és a taplógomba feldolgozását mutatja be. Vagy a seprűkötő, a pityke-gomb, a kupa és busómaszk készítő. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából 18 amerikai iparművész és kézműves érkezik a fesztiválra. A látogatók számos hagyományos mesterség többek között a fafaragás, a fazekasság, a nyomdászat és a hímzés képviselőivel találkozhatnak. Az amerikai alkotók bemutatókkal és műhelyfoglalkozásokkal várják a közönséget. A fesztivál kiemelt programjai között szerepelnek a Hot Buttered Rum Bluegrass együttes koncertjei, valamint a Two Shields őslakos művészeti társulat táncos előadásai, amelynek tagjai gyöngyfűzést, dob- és forrúja készítést, valamint más hagyományos indián kézműves technikákat is bemutatnak. Az amerikai mesterek közös alkotásra is hívják a közönséget. Az America's Tapestry kezdeményezés keretében a 4 nap során magyar hímzők, amerikai alkotók és látogatók együtt készítenek egy hímzett textilt.
2: Koncert. Napokon belül kezdetét veszi a nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál és Akadémia. Augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével. A főszervező Miranda Liu hegedű művész 12 koncertet állított össze 11 ország művészeinek részvételével, Mozarttól Chopinig. Miranda Liut hallják.
3: Augusztus 22 és 30 között 12 nagy koncertet rendezünk. A 22-én Beethoven zeneével nyitjuk meg a fesztivált a hagyományok szerint, de idén különleges évfordulók is lesznek. Mozart születésének a 270. évfordulóját ünnepeljük, többek között a nagy G-moll szimfóniájával, a klarinét ötösével, vagy a G-moll vonos ötösével a koncertjeinken. Lesznek Chopin estek is, Kurták György 100. születésnapját is ünnepeljük, két koncerten is, és ez rendkívül színes műsor, 27 zeneszerző darabjaival, és 11 országból jövő nemzetközileg elismert fellépővel.
2: Fesztivál.
1: Ötödik alkalommal várja az érdeklődőket a Fall Park Táncház Fesztivál augusztus 21-én a Budapest Parkban, ahol aznap este a népzene és a néptánc kerül a középpontba. A jubileumi esemény a Bagosi Brothers Company Csillag az égen című koncertjét követően kezdődik. Az előadáson a zenekar dalai népzenei hangszerelésben néptáncosok közreműködésével hangzanak el, majd hajnalig tartó táncház veszi kezdetét. Három tánctéren a Sarjú Banda, a Romanodrom és a Zurgó zenekar játszik élő népzenét, miközben az érdeklődők Berec István, Szabó Kincső, Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Fülöp Attila, Füleki Mónika, Makula Zoltán és Busai Bori táncoktatók segítségével sajátíthatják el a különböző tájegységek tánc lépéseit. A szervezők közleménye szerint a Folk Park 2021-ben indult, és azóta a Budapest Park állandó programjai között szerepel. A jubileumi Folk Park idén is a Táncház Egyesülete közös szervezésben valósul meg.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: A gin egyre népszerűbb itthon. Az elmúlt években igazi kultkövető tábora alakult ki. Ezzel egy időben nő a magyar ginfajták száma is a piacon. A hazai gin készítők szenvedélye és elkötelezettségre egyre több ital különlegességet hoz létre, melyek nem csak itthon, de külföldön is elismerést vívnak ki maguknak. A gin egy olyan szeszes ital, amelynek fő ízét a boróka bogyója adja. Továbbá az alapanyagok összeválogatása és a lepárlás folyamata jelentősen meghatározza karakterét és egyediségét. De mitől is olyan eredeti a magyar gin? A válasz a hazai alapanyagokban rejlik. A pálinka hagyományaihoz kapcsolódva a magyar ginek sokszor pálinka lepárlókban készülnek, ami egyedi karaktert kölcsönöz nekik. Ami nagyon örvendetes, hogy több magyar gin is sikeresen megmérettette magát nemzetközi versenyeken is, vagyis egyértelmű, hogy a képességek itthon is kezdenek kialakulni, aminek természetesen leginkább a fogyasztó a haszonélvezője. Az alapanyagok minősége és választéka kiemelt szerepet játszik az elkészült gin színvonalában. A hazai termőföld és a magyar fűszerek gazdagsága lehetővé teszi, hogy a magyar gin készítők különleges ízvilágot hozzanak létre. Magyarország alapvetően boróka nagyhatalomnak számít. Elég csak arra gondolni, hogy sok évszázadon keresztül a boróka pálinka milyen fontos szerepet játszott a régióban. Emellett a magyar gasztronómia nagyon sok további izgalmas fűszert és gyógynövényt ismer és használ. A minőség szempontjából nem csak az alapanyagok minősége, hanem a lepárlómester tudása is kiemelkedő fontossággal bír. A harmónia és az egyensúly a legfontosabbak a minőségi gineknél, ahol az íz, az aroma és az alkohol összhangban vannak egymással. A magyar gin piac jövője tele van izgalmas lehetőségekkel és potenciállal, hogy a magyar gin készítő kreativitásokat és innovációs szellemüket kamatoztassák. Fedezzük fel Magyarország gin kultúráját, és kóstoljuk meg legkülönlegesebb hazai gineinket, hiszen egy felejthetetlen gasztronómiai élményért nem kell messzire mennünk.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. augusztus 19-e van, reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Ma lép államfői hivatalába Baka András, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. Baka Andrást a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők, a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az államfő jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át, miután Súlyog Tamás elnöki mandátuma július 20-án megszűnt. A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP vereségét és a Tiszapárt kétharmados győzelmét hozó április 12-i választás éjszakáján Magyar Péter, a Tisza elnöke felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnöket, hogy távozzon hivatalából. Ezt még több alkalommal megismételte, május 31-ig időt adva a lemondásra. Az államfő végül nem tett eleget a felszólításnak. Az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást azonban ellátta kézjegyével. Felfüggesztette a kereskedelmet és a pénzügyi tranzakciókat Iránnal az Egyesült Arab Emírségek, miután a Perzsa államból indított ballisztikus rakéták repültek be az ország területére. Az emírségek külügyminisztériumának kommunikációs igazgatója a döntést a térséget sújtó konfliktus elmérgesedésével indokolta, amely a tárca szerint veszélyezteti a nemzetközi békét és biztonságot is. Az emírségek védelmi minisztériuma nem sokkal korábban közölte, hogy a légvédelem 2 iráni ballisztikus rakétát észlelt, amelyek célpontjai a tengeren voltak. Bírósághoz fordult a Trump kormánnyal szemben a Disney vállalatcsoport a tulajdonában lévő ABC televízió társaság sugárzási engedélyének felülvizsgálata miatt. A vállalat azt kéri a bíróságtól, hogy akadályozza meg és függessze fel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság eljárását, ami az ABC-hez tartozó 8 televízió csatorna sugárzási engedélyének előrehozott megújítását célozza. A Disney tulajdonában álló médium TV csatornáinak engedélye 2028 és 31 között járna le, ugyanakkor a cég állítása szerint a kormányzat politikai okokból hozta előre a megújítási folyamatot, és ezzel megsérti a szólásszabadsághoz fűződő alkotmányos jogot. A bírósági kereset szerint a Trump kormány megtorló hadjáratot folytat az ABC ellen, mivel nem ért egyet azzal, amit a tévétársaság adásaiban lát.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 148.697 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal csökkent 4.926 forintra, az OTP 1,1%-kal esett 45.500 forintig. A Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült 2570 forintra, a Richter 0,5%-kal csökkent 12.930 forintig. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a frankfurti DAX 9,1, a párizsi CAC 8,1%-kal csökkent, Milánó 1,1, Madrid 3,1%-kal esett, a londoni FTSE 4,1%-kal erősödött. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 2,1, az S&P 500-as 0,7%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,3%-kal korrigált lefelé a nap végén. Ázsiában a térségben irányadó tokiói Nikkei jelenleg 2,5%-os csökkenésben, az indiai Sensex 6,1, a dél-koreai Kospi 1,6%-os esésben, a szingapúri börze 3,1%-kal korrigál lefelé. Az indiai Sensex 1,1%-kal került lejjebb, a hongkongi Hang Seng 2,1%-os pluszban áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 59 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 315 forintot és 65 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 95 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 51 fillér, a cseh koronáé 15 forint 11 fillér, egy angol font 427 forintba és 33 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Főként délutántól vékonyodik, csökken a felhőzet, és akkor fordul naposra az idő, kisebb esők, záporesők bármikor kialakulhatnak. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Jó reggelt kívánunk augusztus 19-én. Majd nem mondtam, hogy pénteken, de nem szerdán. A mikrofonnál pedig Németh László és M. Szűcs Péter. Szia Laci, jó reggel.
2: Jó reggel, de majdnem péntek van, vagy hát úgy csinálunk, igazából, mintha péntek igen, lenne.
1: Hiszen mindenki úgy fog csinálni.
2: Így van, így van.
1: Holnap 20-a. Ma még látunk esőt?
2: Úgy néz ki, hogy talán délelőtt, hogyha eső király úgy gondolja, és akkor délután kicsit felszakadozik a felhőzet, és jön a napsütés, ha de minden igaz.
1: És ha hétvégén, most akkor holnaptól egészen vasárnapig?
2: Folyamatosan melegszik majd az idő, tehát vasárnap megint egy kicsit melegebb lesz. Még a nyár megmutatja utolsó oroszlán körmeit, aztán utána elköszönünk tőle egy időre.
1: Hát az még odébb van, azért még egy másfél hét, mondjuk a diánkok már biztos, hogy hát nem a centit vágják, de azért muszáj.
2: De vágják a centit is, nekem is vannak diákjaim otthon. És
1: azért várják már egy kicsit, nem?
2: Persze, hát nyilván. De van, aki szeret tanulni, hát nyilván, olyan is van.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Ma lép hivatalba a Bakandás köztársasági elnök.
2: Az országgyűlés augusztus 11-én választotta államfővé a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forchofer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. A Fidesz és a KDNP nem vett részt Bakandás megválasztásában.
1: Felfüggesztette a kereskedelmet és a pénzügyi tranzakciókat Iránnal az Egyesült Arab Emírségek.
2: A lépést azzal indokolták, hogy Iránból indított ballisztikus rakéták repültek be az ország területére. A rakéták a tengerbe zuhantak, áldozatokról nincsenek információk. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor tagadta, hogy Teherán rakétákat lőtt volna ki az emírségekre.
1: Önkormányzati egyeztetésre kényszeríti a lakásberuházókat az, hogy a kormány az év végig felfüggeszti a kiemelt lakásprojekteket.
2: A kiemelt státusz eddig mentesítést adott ez alól. A tét nagy, hiszen egyes esetekben már elkezdődtek az értékesítések is, noha az építési engedélyt még nem adták ki rájuk. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
3: Vannak olyan lakásberuházások is, ahol már annak ellenére elkezdődött az értékesítés, hogy maga a projekt még nem rendelkezik építési engedéllyel. Ezeknél a legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy a beruházók tárgyalóasztal mellé kényszerülnek az önkormányzatokkal, illetve magával a kormányzattal is, hogy megbeszéljék, hogy milyen ingatlanok és hogyan épüljenek, hiszen a kiemelt státusszal gyakorlatilag ez alól a kötelezettség alól mentesültek a beruházók, sokkal kevéssé voltak rákényszerítve arra, hogy egyességet kössenek az önkormányzatokkal.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 9%-os mínuszban 148.697 ponton zárt tegnap. A forgalom mintegy 19 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig gyengében szerepeltek.
2: A MOL 9%-kal 4926 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal esett 45500 forintra, a Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült 2570 forintig, a Richter pedig 0,5%-kal csökkent 12930 forintra.
1: Nyugat-Európa vegyesen teljesített.
2: A frankfurti DAX 9%, a párizsi CAC 8%-kal csökkent, Milano 1,1%, Madrid 3%-kal esett, London 0,4%-kal erősödött.
1: A tengeren túlon is gyengüléssel zárták a napot a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 2%, az S&P 500-as 7%-kal csökkent, a Nasdaq Composite 1,3%-kal esett vissza.
1: Ázsiában is inkább a mínuszokat látjuk, nincs túlzottan jó hangulat, olyannyira, hogy Japán 2,9%-kal gyengélkedik. Egyedül a térségben egyébként Hongkong, aki egy enyhe 2%-os pluszt tud elkönyvelni. Shanghai is majd 2%-kal esett be eddig, az indiai tőzsdenyítás után nem sokkal 2%-kal. A dél-koreai index az majdnem 5,9%-ot szakadt be, de igazából megmondom őszintén, nem látom olyan hírt, ami ezt úgy nagyon meg tudnám magyarázni. A szingapúri index pedig 2%-kal van lejjebb. A forint egy picit gyengült az euróval és a svájci frankkal szemben, is minimális erősödött a dollár ellenében. A számok szintjén 1 euróért 365 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 315 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak enyhe pluszban, 6%-kal drágult a Brent 91 dollár 60 centre, az észak-amerikai könnyűolaj VT 8%-kal 85 dollár 60 centen. Itt az áremelkedés az elmúlt napokban meg különösen az amiatt van, hogy a Egyesült Államok, illetve az Irán, hát nem egészen ugyanazt mondja a hormuzi szorosról, egy úgy tűnik, hogy minimális forgalom van, egyébként nem engedik a hajók többségét. Az arany 4%-os mínuszban 4404 dolláron áll egy unci arany. A többi fémára közül a palládium pár centtel gyengül, csak úgy, mint a platina. Az ezüst 1,8%-kal kerül kevesebbe, a rész pedig 0,5%-kal. A mezőgazdasági termelőárak többsége enyhe pluszban, a szóját tudjuk kiemelni 0,5%-os pluszban, a többiek egy pár centet drágultak csak. A szőlő aranyszínű sárgaságára nincs orvosság, de a járvány terjedése megfékezhető, legalábbis ezt tartalmazza a Hóre Magyar Kutatási Hálózat közleménye.
2: A szervezet három intézete programot dolgozott ki, amely egy-két éven belül konkrét eredményeket hozhat. Az összehangolt javaslatok gyorsabb diagnosztikát, korszerű monitoringot, járványügyi modellezést és kisebb környezetterhelésű védekezési módszerek kidolgozását tartalmazzák.
1: Holnap az állami ünnepen a nagy áruházláncok többsége zárva tart idehaza.
2: Vásárolni csak benzinkutakon, egyes kisboltokban és vendéglátóhelyeken lehet. A pénteki áthelyezett pihenő napon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki rendszerint nyit ki. A Magyar Posta az ünnepen szünetet tart, gyógyszert holnap az ügyeletes patikákban lehet vásárolni.
0: Időjárás jelentés.
2: Egy időben lementem a boltba, és mindig olyan furán néztek rám az eladók, aztán nagy nehezen rájöttem, hogy miért. Ezt valamelyik interjújában Kökényesi Ági mondta magáról, aki többek között egyébként Rachel Green, azaz Jennifer Aniston magyar hangja a Jóbarátokból, és hát amikor megszólalt, akkor innen tűnhetett ismerősnek a hangja az adott egység személyzetének, és nem nagyon tudták hova tenni. Szóval az ő születésnapja van, ma augusztus 19-én született, kiugrizni, hogy pontosan melyik évben, és hát nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki innen a messzi távolból is, reméljük, hogy még sokáig velünk marad a hangjával is, meg egyébként a személyiségével. Az időjárás akár születésnapozásra is alkalmas lesz, persze csak főként zárt térben, mert hogy változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, megélénkül a légmozgás, a hőmérséklet kellemes lesz, 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Egy kis zenében megyünk tovább, utána részletezzük, hogy hogyan kavarta fel az állóvizet a kormány az ingatlan építés területén.

0: 8. Reggeli monitor.
1: 6 óra 41 perc, felkavarta az állóvizet a kormány döntése, amelyen felfüggesztette a kiemelt státusú lakásberuházásokat. Ez nem érinti azokat a projekteket, ahol már kiadták az építési engedélyeket. Ahol ez nem történt meg, ott nagy a tét, főleg ha már az értékesítések is megkezdődtek. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével Kovács Gergő beszélgetett erről.
2: Felfüggesztik a kiemelt beruházásokban épülő otthon tartós lakások kiemelt státuszát a kormány döntése alapján. Na most van egy csavar ebben, mivel a kiemelt projektekben épülő lakásoknál több mint 10 000 lakást már értékesítettek a fejlesztők. Ki az, akinek aggódnia kell az ingatlanpiac berkein belül, ki az, akinek nem ebben a helyzetben?
3: Fölkavarta a kormány az állóvizet azzal, hogy felfüggesztés kerülnek a kiemelt státuszok a lakásberuházások kapcsán. Ez sok vevőben kérdéseket okozhat, hogy mi a helyzet az ő befizetett foglalójukkal, előszerződésükkel, szerződésükkel, vagy a már megítelt bankhitelekkel. És ezért fontos tisztázni, hogy bizonyos projektek esetében ez a döntés már nem bír semmilyen hatással, hiszen hiába kerül felfüggesztésre a kiemelt státusz, és hiába kerülnek felfüggesztésre az építési engedélyezési folyamatok is, ami az előfeltétel annak, hogy felépülhessenek a lakások, hogy hitelt lehessen rá felvenni, illetve az ingatlan használatba vételi engedélyt kapjon. Ez gyakorlatilag nem érinti azokat a projekteket, ahol már építési engedélyt kapott az ingatlan. Tehát azok a vevők, akiknek a lakásuknak már megvan az építési engedélye, azok nyugodtak lehetnek, ezeket nem érintik a kormányzat döntései.
2: Akiknek felülvizsgálat alá kerül, de nem rendelkeznek jogerős építési engedéllyel, náluk mire kell számítani?
3: Az olyan projektek esetében, ahol még nincs építési engedély, ott nagy a tétje a következő néhány hónapnak, hiszen ez a felfüggesztés év végéig tart. Eddig szabott magának határidőt a kormányzat, hogy az összes kiemelt státusszal rendelkező projektet felülvizsgálja. És valóban vannak olyan lakásberuházások is, ahol már annak ellenére elkezdődött az értékesítés, hogy maga a projekt még nem rendelkezik építési engedéllyel. Ezeknél a legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy a beruházók tárgyalóasztal mellé kényszerülnek az önkormányzatokkal, illetve magával a kormányzattal is, hogy megbeszéljék, hogy milyen ingatlanok és hogyan épüljenek, hiszen a kiemelt státusszal gyakorlatilag ez alól a kötelezettség alól mentesültek a beruházók, sokkal kevéssé voltak rákényszerítve arra, hogy egyességet kössenek az önkormányzatokkal, hiszen azért abban érdemes belegondolni, hogy akár egy több száz lakásos lakópark felépítése, az nem pusztán azzal jár, hogy megépülnek ezek az épületek, megépülnek ezek a lakások. Bizonyos építési szabályok alól a kiemelt státusz engedményeket is tett, tehát például a beépíthetőség vagy az épületmagasság tekintetében, illetve hogyha több száz ember költözik ezekbe az ingatlanokba, vagy több ezerrel nő egy lakosság egy adott környéken, akkor azért az infrastruktúra fejlesztése szempontjából is fontos feladatokat ró a lakópark környezetére. És ugye itt szokott menni a vita, hogy ebből ki mennyit vállal, mennyit vállalnak az önkormányzatok, akiknek ugye jogszabály kötelezettsége, hogy ezeket az infrastruktúrákat kiépítsék, üzemeltessék, és mennyiben száll be ebbe a befektető, a beruházó, aki felépíti ezeket a lakóparkokat, vagy nagy lakásos, sok lakásos épületeket. Úgyhogy valószínűleg ezek a tárgyalások most újraindulnak, és az elemi érdeke mindenkinek, mind a beruházónak, hiszen ha fél évig leáll a projekt, azzal a veszélye is fenyegethet, hogy bizonyos vevők akkor elkezdik visszakérni a pénzüket, hogyha erre jogilag lehetőségük van rá, ami azért elég komoly likviditási problémát is okozhat. Az önkormányzatoknak is elemi érdeke, hogy ha szeretnének beruházásokat a területükön, akkor azt mederbe tereljék. És hát a kormányzat is érdekelt abban azért, hogy olyan projektek épüljenek, amik egyszerre élénkítik a lakásépítéseket, és egyszerre szolgálják az élhető mindennapokat az oda költözők számára, hiszen azért a kiemelt projektek keretében az előző kormányzat becslése szerint nagyságrendileg 50 000, de a szolidabb becslések alapján is legalább 10 000 vagy több 10 000 ingatlan felépítését teszik lehetővé különböző ütemek során a kiemelt státuszok. És hogyha az új kormányzati vállalásokat veszük górcső alá, amiben azt a választási ígéretet tették, hogy megduplázzák a megépült lakások számát a ciklus végére, akkor ez gyakorlatilag, ezt a kiemelt státusszal rendelkező projektek, ezek gyakorlatilag különösebb beavatkozás nélkül teljesíteni tudják, hiszen a bázis nagyon alacsony volt. 2024-ben és 2025-ben alig 12-12,5 ezer lakást adtak át, amihez képest a 25 ezres lakásszám elérése évi megépült lakásállomány tekintetében nem egy megugorhatatlan feladat.
2: Na most nagy kérdés, hogy mi lesz az Otthonstart programmal, mert hogy most felülvizsgálják a programot és a lakásépítéseit, de kérdés az, hogy mennyire lehet ezt szigorítani. Azért úgy tűnik, hogy a kormány az most már elkezdett azon gondolkodni, hogy mihez kezdjen ezzel. Ugye ez is lassan egy éve tart ez a program, és el lehet kezdeni abba gondolkodni, hogy most akkor ez ebben mi jó, mi nem jó, mi az, amit ki lehet szűrni belőle, visszaéléseket, és mi az, amit meg kell belőle tartani.
3: Érdekes látni, hogy gyakorlatilag az előző kormányzati ciklusoknak a végére jutott el oda a programalkotás, hogy egy bizonyos szempontból ütőképes program álljon össze. Itt az Otthonstart programra gondolok, ami nagy lehetőséget jelent az első lakásvásárlóknak, ráadásul az első lakásvásárlók definíció is elég tágra van szabva, és ezzel párhuzamosan nem csak a keresletet szerette volna élénkíteni az előző kormányzat, hanem a kínálat is meglehetősen nagy ütemben indult bővülésnek, hogyha például csak a kiemelő rendeletek projektjeiben megítélt építési engedélyek növekedését vesszük alapul, vagy pusztán a sima kiemelt státusz nélküli beruházások építési engedélyeinek a növekedését. Ugye ez a kettő egyszerre kell, hogy megtörténjen, hiszen ha nő a kereslet, de a kínálat nem bővül, de ez a megfizethető kínálatnak kell, hogy bővüljön. Ha ez nem bővül, akkor gyakorlatilag ez az ingatlanárak robbanásszerű növekedésével járhatott volna együtt. Ez pont az Otthonstart program után, épp, hogy lassulás indult az árnövekedés. Persze hozzá kell tenni, hogy az azt megelőző 12 hónapban nagyságrendileg 20%-kal, vagy még annál is nagyobb mértékben emelkedtek az ingatlanárak, de ebben nem feltétlenül csak és kizárólag az Otthonstart program volt a ludas, hiszen emlékezhetünk, hogy 2025 elején a állampapírból visszatérő ingatlan befektetők jelentős árnövekedést okoztak a nagyvárosokban és Budapesten 2025 elején. Tehát összességében valóban ez egy jó, a kiemelt projektek felülvizsgálata jó apropó lehet az Otthonstart program újra gondolásának is, de ezt fontos szintén tisztázni a potenciális vevők megnyugtatása érdekében, hogy az Otthonstart program nem szűnik meg, vagy nem szűnt meg, és nem is került felfüggesztésre. Azzal, hogy a kiemelt projekteket a kormányzat most felülvizsgálja, tehát az úgy, ahogy eddig halad tovább. Más kérdés, hogy lehet, hogy majd az Otthonstart programot is újra szabják, vagy áramvonalasítják az igényeknek, és a elérni kívánt piaci hatásoknak megfelelően erre számos eszköz áll lehetőségre, akár az életkori korlát bevezetése, vagy az első lakástulajdonosok definíciójának az újraalkotása. Én ezt a kettőt látom legvalószínűbb forgatókönyvnek, de azt fontos tisztázni még egyszer, hogy a kormányzat az többször leszögezte, hogy az Otthonstart programot nem kívánja megszüntetni, folytatni szeretné, és hát valljuk be, erre szükség is van, hiszen az ingatlan vásárlások többségéhez hitelt vesznek fel az emberek, a kiadott lakáshitelek 70-80%-a pedig otthonstartos. Tehát, hogyha ezt egyik pillanatra a másikra valaki lekapcsolná, akkor nagy kérdés, hogy mit okozna az ingatlan piacon ez a leállítás, hiszen nem tudjuk, hogy az otthonstartos vevők közül hányan tudnak, vagy hányan akarnak átmenni piaci hitelre, a kamat támogatott hitelből, már pedig, hogyha erre arányaiban kevesen képesek, akkor az egy komoly lakáspiaci forgalomcsökkenéshez is vezethet, ami meg nem biztos, hogy kívánatos lenne nemzetgazdasági szempontból.
2: Ha már lakáspiaci forgalomcsökkenés, bejön hamarosan ebben egy új szereplő, egy új elem, ez pedig ugye a Vekerle Sándor lakásépítési program, aminek az átfogó terveit december 31-éig készíteni el a kormány. Na most, hogyha ez elindul, ugye itt több tízezer bérlakás, kollégiumi férőhely épülhet meg, vagyis ez a tervez megalapozhatja ezt. Ez azt is jelenti, gondolom én, hogy aki ingatlanba fektet, annak hát egy ilyen 4-5 éven belül értékesítenie kell, mert hogy ez lenyomja majd az árakat.
3: Igen, ez egy logikus gondolat, de azért hozzá kell tenni, hogy az árak fölfelé mindig könnyen és gyorsan zakatolnak, lefelé pedig nagyon nehéz őket nyomkodni, tehát mondjuk úgy, hogyha ez bármilyen kormányzati program vagy bármilyen piaci hatás érinteni negatívan az ingatlan árakat, az maximum abban mutatkozna meg, hogy egyrészt az árak már nem nőnek olyan mértékben, vagy adott esetben stagnálnak, vagy 1-2%-kal csökkennek. A probléma leginkább abban mutatkozik meg az albérletpiacon, meg a bérlakások piacán, hogy a bérleti díjak igen magasak, tehát aki még piaci alapon szeretne bérelni lakást, annak a jövedelmének a nagy része elmegy bérleti díjra. Úgyhogy valószínűleg ez a dilemma az, ami életre keltette a Vekerle programot is, a bérlakásépítést, ami egy olyan elem lehet a hazai lakáspolitikában, ami az elmúlt 30-40 évben hiányzott. Emlékezhetnek a tapasztaltabb hallgatók, hogy a 90-es évek elején a bérlakásá állami és önkormányzati bérlakásállomány a töredékére csökkent. Tehát az intézményi kézben lévő bérlakásállomány az szinte már nem is létezik, úgyhogy ezt a piacot ismét életre kell hívni. De ez nem feltétlenül csak abban mutatkozik meg, hogy pénzt öntünk a piacra és finanszírozzuk az építkezéseket, hanem itt egy nagyon komoly jogalkotói munkára is szükség van, hiszen a bérlakás szektor 30-40 éves jogszabályok határozzák meg. Ezeket mindenképpen újra kell gondolni, adójogszabályokat, társasházi törvényt, lakástörvényt kell ehhez módosítani, ami viszont nagyon komoly jogalkotói munka. Ebből a szempontból ez legalább annyira izgalmas lesz, és ez legalább annyira fogja érinteni a lakáskiadásban érdekelt magánszemélyeket is, mint a piacon megjelenő intézményi befektetőket, és az is látszik, hogy az EU-s forrásokból, amikből bőven áll rendelkezésre, akár egy 3 milliárd eurós értékű programot is fel lehet húzni, és ezt most, hogyha napi árfolyamon átszámoljuk, ez bőven 1000 milliárd forint fölött van, és azért ez olyan volumen, amiből azért nagyságrendileg, 10000-es nagyságrendben épülhetnek bérlakások, ez pedig már egy látható volumen lehet a kiadó lakások piacán. És ebben az összefüggésben meg abszolút igaz a kérdésfeltevésed, ennyi bérlakás és kollégiumi férőhely megjelenik a piacon, akkor az biztos, hogy át fogja alakítani az albérletárak dinamikáját, de azért zárójelben megjegyzem, hogy ez már most is megtört. Tehát 2025 nyara óta az albérletárak a korábbi éves 10-11%-os dágulási ütemhez képest most már csak ilyen 5-5,5%-os tempóban emelkednek, országosan és Budapesten. Tehát ez a fajta konszolidáció már megindult piaci alapon is, hogyha erre kormányzati programmal is rá tud segíteni egy bérlakásprogram, akkor az felgyorsíthatja azt, hogy a bérleti díjak a megfizethető kategóriába kerüljenek.
1: Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértőjét hallották. Zene, kis érdekesség, közlekedünk, hétkor friss hírek.

0: Reggeli Monitor.
1: Három település összefogásával tűzijátékot tartanak a Balatonnál holnap. Sőt, szinte minden nagyobb balatoni városban lesz tűzijáték. A Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A fényjáték augusztus 20-án este 9:30-kor kezdődik Tihanyban, ahol a Bencés Apátság falán 2x12 perces fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét. Siófokon 9 napon át tart a bor és kenyér ünnepe, amelynek részeként augusztus 20-án este Kovács Kati ad koncertet a hajóállomásnál, majd látványos tűzijáték rendeznek. A déli parton lesz tűzijáték augusztus 20-án még Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonszemesen, Fonyódon, Balatonfenyvesen és Balatonberényben is. Míg az északi parton Balatonkenesén, Alsóörsön, Csopakon, Zánkán, Balatonszepezden, Szigligeten és Gyenesdiáson lesz műsor. Veszprémben a közelmúltban felújított Várnegyedben pedig az István a király című rockoperát láthatja a közönség a Nemzeti Ünnepen a Petőfi Színház előadásában. Hévízen idén sem lesz tűzijáték, a hosszú hétvége 4 napján a Kölcsei utca rendezvényterén a Rising Plac Fesztiválra várják a közönséget.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot és a Pázmány Péter sétányt, szintén augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap este 10 óra 30 percig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukács gyógyfürdő közötti megállókat. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendré út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Egy perc múlt 7 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Ma lép hivatalba a Bak András köztársasági elnök.
7: Az országgyűlés augusztus 11-én választotta államfővé a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. A Fidesz és a KDNP nem vett részt Bak András megválasztásában.
6: Az elmúlt napokhoz képest kevesebb hajó haladt át a Hormuzi szörösön tegnap. mivel továbbra is sok a bizonytalanság a vízi út biztonságával kapcsolatban.
7: A Köppler nemzetközi tengerhajózási nyilvántartás adatai szerint az átlagos napi 11 hajó után megfeleződött a forgalom. Az amerikai iráni háború előtt a világ nyersolaj és cseppfolyósított földgáz szállítmányainak ötöde haladt át a Hormuzi szoroson.
6: Az amerikai elnök egyelőre elállt attól a tervétől, hogy 50%-os mámot vessen ki 20 milliárd dollár értékű kanadai árura.
7: Donald Trump közösségi oldalán arról írt, hogy a két ország megállapodásra jutott. Utalta arra is, hogy az egyesség részét képezheti a vitatott Keystone XL olajvezeték, amelynek engedélyét korábban Joe Biden elnök vonta vissza.
0: Tőzsde hírek.
6: A Budapest Értéktőzsde Indexe, a BUX 9,1%-os mínuszban 148.697 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények ára pedig gyengült tegnap.
7: A MOL 9,1%-kal csökkent 4.926 forintra, az OTP 1,1%-kal esett 45.500 forintig, a Telekom 1,2%-kal gyengült 2.570 forintra, a Richter 0,5%-kal csökkent 12.930 forintig.
6: Nyugat-Európában vegyesen mozogtak az indexek.
7: A frankfurti DAX 9 tized, a párizsi CAC 8 tized százalékkal esett, Milánó 1,1 tized, Madrid 3 tized százalékkal csökkent, a londoni FTSE 0,4 százalékkal erősödött.
6: A tengeren túlon gyengüléssel zárták a napot a vezető indexek.
7: A Dow Jones 2 tized, az S&P 500-as 7 tized százalékkal csökkent, a Nasdaq Composite 1,3 tized százalékkal esett vissza.
6: És az a helyzet, hogy Ázsiában is jobbára mínuszokat látunk. Japáni már 3,3%-kal szakadt be, Hongkong még tartja magát egyedül a térségben 2%-os pluszban, Shanghai 2%-kal esett eddig, az indiai tőzsde 3%-os mínuszban, a dél-koreai 5,7%-kal szakadt be, Szingapur 2%-os mínuszban. A forint egy picit gyengült az euróval szemben, 365 forint 50 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 315 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak azok enyhe pluszban, 6%-kal 91 dollár 60 centre erősödött a Brent jegyzésára, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 7%-os pluszban 85 dollár 60 centen. Az arany 0,5%-kal olcsóbb, egy unciáért 4398 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palládium és a platina nagyjából 8%-kal, az ezüst 1,9%-kal olcsóbb, a rész pedig 6%-kal jött lejjebb. Ezzel szemben a mezőgazdasági termelőjárak inkább pluszban, igaz, enyhe mértékben, kivéve a rizs, de ott meg nagyon kicsi a forgalom, leginkább a szóját lehet kiemelni, ami 0,5%-kal drágult. Eladták a Cserpes sajtműhelyt. A cég a szintén sajtgyártással foglalkozó magyar családi tulajdonban lévő Profood Flexum Kft.-hez került.
7: A tranzakcióról szóló közlemény szerint a Cserpes márkanév változatlan formában fennmarad, ahogy a termékek, a receptúrák és az üzlethálózat is. A tulajdonos váltást követően Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában. A felek a tranzakció pénzügyi részleteit üzleti megállapodásoknak megfelelően nem hozzák nyilvánosságra.
6: Szigorúbb ellenőrzéseket javasol a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipar Testülete a buszbalesetek megelőzése érdekében.
7: A szervezet ügyvezető főtitkára szorgalmazza, hogy a régebbi busztípusokba is szereljék be a biztonságot növelő technológiákat, így a vezetésfigyelőt, a vészhelyzeti sávtartót és a megállító rendszereket. Lajkó Ferencet hallják.
2: Akár tegyék kötelezővé a hatóságok, hogy olyan fejlett technológiákat alkalmazzanak, amelyek már a személykocsiknál is ugye már szívja felszerelésén, ugye a sávelhagyás figyelő, vagy éppen ugye ma már nagyon fejlett elalvás figyelő, vagy éppen elalvásgátló rendszerek is vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy a buszok esetében ezeket akár kötelezővé is lehetne tenni. Itt a megrendelő oldalnak is van egy felelőssége, ez már régóta probléma, hogy a megrendelők a legolcsóbb megoldást keresik, és nem foglalkoznak azzal, hogy ez esetenként akár a minőség vagy a biztonság rovására mehet.
6: Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán felborult lengyel busz sofőrének letartóztatását.
7: A Miskolci törvényszék közleménye szerint a férfi cselekménye bizonyítottság esetén 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság a kiszabható szankció súlyosságára és a szökés elrejtőzés veszélyére tekintettel hozta meg döntését. A baleset következtében 12-en haltak meg, 3-an súlyos életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.
6: Holnap az állami ünnepen a nagy áruházláncok zárva tartanak idehaza.
7: Vásárolni csak benzinkutakon, egyes kisboltokban és vendéglátóhelyeken lehet. A pénteki áthelyezett pihenő napon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki rendszerint nyit ki. A Magyar Posta az ünnepen szünetet tart, pénteken pedig szombati munkarenddel működik. Gyógyszert holnap az ügyeletes patikákban lehet vásárolni.
6: Kibővített közlekedési szolgáltatással készül ugyanakkor az ünnepre a BKK és a MÁV csoport.
7: A fővárosban a metrók éjjel 2:30-ig járnak, a megyeszékhelyekre és az ország több pontjára hasonló időpontig mentesítő vonatok és buszok indulnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert hallják.
8: Távolsági vonatok lesznek a Szélrózsa minden irányába, még akár az osztrák határig, vagy a magyar-román határig, Hegyeshalomig, vagy Lökösházáig is el lehet menni, de ami ennél fontosabb, hogy a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Békés Csaba, Eger, Győr, Sopron, a Balaton irányába mind-mind lesznek mentesítő vonatok, Dunaújváros, Kaposvár felé is, lesznek távolsági vonatok mellett távolsági buszok is, amik éjjel 2:30 körül indulnak, és olyan irányokba, ahol a buszok versenyképesebbek, távolsági buszokkal is haza lehet menni, és a budapesti agglomerációban is számos elővárosi vasútvonalon lesznek többletszolgáltatások, amik éjjel 2:30 körül is lehetővé teszik a hazajutást.
6: Kiváló a tengervíz minősége Horvátország déli tengerpartján, az ellenőrző strandok 97%-án a legutóbbi vizsgálatok szerint.
7: Ez derült ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A Croatia Week beszámolója alapján a mintavétel 2 hetente történik, így évente strandonként 10-szer ellenőrzik a vízminőséget.
3: Időjárás jelentés.
7: 1919-ben Afganisztán ezen a napon szakadt el Nagy-Britanniától és függetlenné vált. Hát visszanézve az ország elmúlt 100 évének történelmét, nem tudom, hogy mennyire jártak jól ezzel a lépéssel, de hát nyilván a talibán munkatársai szerint rendkívül jól jártak. Minden esetre, aki Kabulba készül, vagy arra felé utazik, 29 és 34 fok közötti csúcsőmérsékletre számíthat és verőfényes napsütésre. Nálunk változékony idő lesz, 27 és 33 fok közötti csúcsokkal.
3: Sporthírek a 94.2.
6: A magyar színekben versenyző Zsitozov Petro bronzérmet szerzett a kötött fogások 67 kg-os súlycsoportjában a 20 éven aluli birkózók pozsonyi világbajnokságán. Egyébként a magyar küldöttségből hétfőn László Koppány ezüstérmes, míg Toplánk Zolán 77 kg-os bronzérmes lett. A VB a kötött fogások küzdelmeivel kezdődött meg, egyébként a 22 fős küldöttségből 8-an szerepeltek ebben a szakákban. Rodri a bajnoki címvédő Barcelona labdarúgó csapatában folytatja pályafutását, ahol a klub oblájának információi szerint a 2024-es aranylabda győztes világ és Európa bajnok spanyol középpályás 4 évre szóló megállapodás kötött. 2 arany és 4 ezüstérmet nyertek a magyar versenyzők a Szegedi Egyetem kajakkenu világbajnokság második napján.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: Zenével megyünk tovább, majd Martin Kovács Miklóssal beszélgetek.

0: A Kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: A telefonon a túlsó végén ennek megfelelően Martin Kovács Miklós. Szervusz Miklós, jó reggelt!
2: Minden jót mindenkinek!
1: Nos, egy nagyon komoly per indult, mégpedig a kaliforniai Oakland Szövetségi Bíróságán. 29 állam fogott össze, nem akárki ellen, mégpedig a Meta ellen, Facebook. Miért?
2: Hát azért, mert úgy gondolják, hogy a Meta a gyerekeket és a tinédzsereket valójában tudatosan olyan alkalmazásba épített megoldásokkal látta el, amelyeket ugye a függőség kialakulásához vezetőnek tartanak a szakértők és nagyon sok szülő.
1: Itt meg kell álljak. Csak a fiatalokról szól ez? Mert ugye szerintem feltétlen csak a fiatalok bújják a Meta alkalmazásait, lásd Facebook, lásd Insta.
2: Hát ez nyilvánvaló, de mondjuk a fiatalok azok, akiknek az ilyen típusú védelméért, ha úgy tetszik, beindul ez a gépezet, és a felnőtteknek pedig, mint ahogy mondjuk például a cigarettázást, vagy az egyéb cuccokat saját döntési joguknak tartják ezeket a dolgokat, úgyhogy valószínűleg lehetne keresgélni a felnőttek függősége házatáján is.
1: Figyelj, és hogy bizonyítják mindezt? Azért, mert ugye ez egy bíróságon oké, hogy azt mondom, hogy igen, ott a technológia, a gyerekem megkattant, meghűlt, egész nap az bújja. Na most ahhoz, hogy itt egy bírós azt mondja, hogy hát ez valóban így van, azért azt nem olyan egyszerű adekvát módon bizonyítani.
2: Hát ez nyilván nem, és az is nyilvánvaló, hogy hatalmas jogi gépezet, mellesleg nyilván méregdrága jogi gépezet van mindezek mögött, és hát maguknak az államoknak az ügyészségei, mellesleg három állam peren egy másik perben, tehát egyenként támadta meg ugyanezekkel a dolgokkal a Meta. Tehát a bizonyítást az arra alapozik, hogy tudnélik, létezik állítólag egy olyan belső kutatás a Meta házatáján, amely ezeknek a bizonyos szoftver alkalmazásoknak a károsságát kimutatta, és a Meta pedig megrántotta a vállát és nyomta tovább az üzletet. Tehát ilyen szempontból begyűjtöttek olyan bizonyítékokat, meg nyilván olyan elemzéseket, aztán a fiatalok tömegeinek a lelki, pszichés terheléséről, problémáiról szóló kutatásokat és adatokat, amelyeket prezentálnak a bíróság előtt, de igazad van, nyilván ez nem lesz egyszerű, és gondolom erre számít Zuckerberg úr is, hiszen ő is nagy valószínűséggel kénytelen lesz tanúskodni majd ebben a perben a San Francisco közeli Oaklandben.
1: Hát az azért ugye láttunk már a szenátusi meghallgatást, ahol azért megfogták egy pillanat alatt. Mit mond a cég?
2: Hát a cég maga azt mondja, hogy ők a maguk részéről ezt az egészet egy ilyen csavaros pénzpumpának tartják, meg akarják csapolni a Metát, és ennek fejében bevállalták ezeket a pereket, ami azért egy kicsit leegyszerűsített megközelítés. Viszont ők meg azokat az adatokat hozzák föl, üzleti adatokat, amelyek arról szólnak, hogy mennyi mindent költöttek már arra, hogy a fiatalok biztonságát, biztonságos használását elősegítsék, illetve ráadásul azt is felhozzák, hogy 1 millió 13 éven aluli gyermeknek a hozzáférését tiltották le a különböző Facebook megoldásokról. Hát mellesleg ez nyilván egy nyomós indok lehet, de hogyha egybevetjük a felhasználók irgalmatlan tömegével, most nem is tudom, hol tart a Facebook meg az Insta ilyen szempontból, de az 1 millió az nagy valószínűséggel töredék.
1: Hát az egészen biztosan, hiszen milliárd fölött van. Mibe fájhat egyébként a metán a

0: kör, vagy legalábbis persze nem tudjuk, mit mond majd a bíróság, de mondjuk van egy tólig összeg, amit ugye el tudunk képzelni büntinek?
1: Igen, érdekes, egyébként maga a Meta is beáraszta ezt a dolgot, és úgy látják, hogy akár egy 1 milliárd 400 millió dollár is lehet, hogyha őket bűnösnek találják. Szakértői becsléseknél jóval alacsonyabbra lőnek, itt 200 milliárd dollárosra teszik az összeget, hát egyik sem kevés, és nyilván a Metának az üzleti megfontolásai, a különböző mesterséges intelligencia programjai, amelyek hatalmas pénzeket visznek el, a tőzsdei árfolyama, tehát mind nagyon érzékenyen reagál erre a dologra, mert ez nem olyan, hogy be lehet csöpörni a szőnyeg alá.
0: Na meglátjuk, figyeljük, mert az, igen, az nem 2 forint, akár is nézzük. Van egy másik téma, az pedig foglalkozunk ezzel egy kicsit mondjuk inkább a tőzsdei vállalati szemszögből, és nem is mindig az Egyesült Államok, hanem inkább Ázsiával, ez pedig a csipek, a nyomtatott áramkörök ára, ami az elmúlt időszakban határozottan emelkedett, ezt láthattuk is, meg azt is, amikor esetleg nem, különösen a dél-koreai index esetében, hiszen ott a csipgyártók az indexet igencsak befolyásolják. No de, vissza a tengeren túlra, hogy ugye az, a mesterséges intelligencia fejlesztések miatt is kell sok ilyen, és hát az egekben az ár. Na de ez nagy kérdés, hogy ugye meddig, mert ha egyszer csak picit megroppan ez, akkor az látszanik majd a tőzsdéken is, nem csak Ázsiában, hanem a tengeren túlon is.
1: Hát abszolút mértékben, és ugye ahogy említetted, Ázsia az, amely az érdeklődés középpontjában áll, ami azért is indokolt, mert ezeknek a cuccoknak a termelése alapvetően pillanatnyilag ott történik, ázsiai országokban, és ez az egyik fő aggodalma az amerikai gazdasági elemzőknek, hogy tudnilik például a szakemberek szerint ugye nagyon alapvetőnek, majdnem unalmasnak mondott ilyen alapnyomtatott áramkörök, akik úgy ismerjük zöld lapon mindenféle elektromos kütyük rohangálnak.
0: Nevezzük alaplapnak, ugye ezt nagyjából talán értik az emberek.
1: Így is van, és de hát ezeket mindenütt használják, az okostelefonoktól kezdve, a mosógépekig, a hajszárítókig,
0: autók, mindenütt.
1: Mindenhol gyakorlatilag. Tehát ezekből nagyon keveset gyártanak arányosan, globális arányban az Egyesült Államokban, és érzékelik azt, hogy például ezeknek a termékeknek az ára év-év viszonylatban, júliusban 45%-kal már magasabb volt, mint korábban, de még inkább figyelmeztetőnek tartják azt, hogy mindez a folyamat emlékeztet méghozzá kísértetésen a COVID idején tapasztalható ugye chip és hasonló termékek hiányát követő inflációra. Tehát gyakorlatilag úgy érzékelik, hogy mint ahogy akkor bizonyos késleltetéssel, tehát kb. Egy év múlva lódult meg az infláció, és most pillanatnyilag annak a veszélye fenyeget, hogy jelenleg is egy nagy inflációs meglódulás előtti állapotban van a világgazdaság, tehát ilyen szempontból ezekre állítólag ugye tulajdonképpen nagyon alapvető és unalmas termékekre érdemes figyelni. Különösen azért, mert ugye Szaúd-Arábiában, amely ugye érintett az Irán elleni háború kapcsán, ott bizony van olyan alapanyag, amely szükséges ezeknek a termékeknek a gyártásához, és nyilván a háborús szituáció az visszavetette ennek az exportját, úgyhogy összefüggő ez a kérdés sok mindennel, de ami a lényeg az az, hogy nagyon figyelni kell.
0: Az azért vicces, és akkor most befejezzük a beszélgetést, mert nyitatnánk egy újat, hogy ezt azt hiszem 6 évvel ezelőtt a Covid idején jól megbeszéltük, akkor mindenki mondta, hogy diverzifikálni kell a gyártást, és eljutottunk oda, hogy ez nem történt meg, úgyhogy lehet, hogy meg is érdemeljük. Na de erről majd legközelebb Martin Kovács Miklóssal, külgazdasági szakújságíróval zene, utána közlekedünk, fél 8-kor rövid hírek itt a Tendefemen.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú a haladás a Kiskörúton a Szabadság hídtól az Asztóriáig. A Szent István körúton a Margit híd előtt, az Erzsébet körút József körút útvonalon a Dohány utcától a Rákóczi térig, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. A 2-es és a 23-as villamos ma este 10 óráig nem közlekedik a Jászai-Mari tér és a Kossuth-Lajos tér Széchenyi rakpart között. Majd este 10 órától üzemzárásig nem jár a Boráros tér és a Jászai-Mari tér között. A 2B villamos a Jászai-Mari tér és a Koppány utca között nem közlekedik. Az 51-es pótlóbusz módosított útvonalon a Közvágó híd érintésével jár. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Rassalkovics útnál, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az elmúlt napokhoz képest kevesebb hajó haladt át a Hormuzi szoroson tegnap, mivel továbbra is sok a bizonytalanság a vízi út biztonságával kapcsolatban.
3: A Köppler nemzetközi tengerhajózási nyilvántartás adatai szerint az átlagos napi 11 hajó után megfeleződött a forgalom. Az amerikai-iráni háború előtt a világ nyersolaj és csepp folyósított földgáz szállítmányainak ötöde haladt át a Hormuzi szoroson.
2: Az amerikai elnök egyelőre elállt attól a tervétől, hogy 50%-os mámot vessen ki 20 milliárd dollár értékű kanadai árura.
3: Donald Trump közösségi oldalán arról írt, hogy a két ország megállapodásra jutott, bejelentette azt is, hogy újraindulhat a Keystone XL olajvezeték projekt, amelyet Joe Biden korábbi elnök állított le. Az eredeti terv egy olyan 1900 km hosszú vezeték megépítését irányozta elő, amely naponta több mint 800 ezer hordó olajat szállítana a kanadai Albertából, az amerikai Texasba és Louisianába, az ottani finomítóba.
2: Felfüggesztette a kereskedelmet és a pénzügyi tranzakciókat Iránnal az Egyesült Arab Emírségek.
3: A lépést azzal indokolták, hogy Iránból indított ballisztikus rakéták repültek be az ország területére. A rakéták a tengerbe zuhantak, áldozatokról nincsenek információk. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor tagadta, hogy Teherán rakétákat lőtt volna ki az emírségekre.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 9%-os mínuszban 148.697 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 20 milliárd forintot, a vezetők részvények azonban nem túl jól szerepeltek.
3: A MOL 9%-kal csökkent 4.926 forintra, az OTP 1.1%-kal esett 45.500 forintig, a Telekom 1.2%-kal gyengült 2.570 forintra, a Richter 0.5%-kal csökkent 12.930 forintig.
2: Nyugat-Európában vegyesen mozogtak az indexek.
3: A frankfurti DAX 9.1, a párizsi CAC-ront 8%-kal csökkent, Milánó 1.1, Madrid 3%-kal esett, a londoni FTSE viszont 0.04%-kal erősödött.
2: Gyengülésre zártak a New York értéktőzsde irányuló mutatói.
3: A Dow Jones 2.1, az S&P 500-as 0.7%-kal csökkent, a Nasdaq Composite 1.3%-kal esett vissza.
2: Ázsiában most már mindenki mínuszban, a japán tőzsde 3.3%-kal szakadt be, Hongkong, aki eddig tartotta magát, is mínuszba fordult 3%-kal, Shanghai 2,4-del, az India 4%-kal van lejjebb, Dél-Korea 5,5%-kal, Szingapur 3%-kal. A forint az pedig picit gyengül tovább. 365 forint 50 fillért kérnek egy euróért. Egy dollárért 315 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 388 forint 90 fillért. Az olajárak nem mozognak, reggel egy enyhe pluszban, itt a hormuzi szoros körüli bizonytalanság az oka mindennek. A Brent az 6%-kal 91 dollárra 60 centre drágult hajnalban. Az észak-amerikai könnyűolaja VT 7%-kal 85 dollár 50 cent fölé. Az arany majd 6%-kal olcsóbb, egy unciáért 4396 dollárt kell adni. A palladium és a platina is mínuszban 8%-kal, az ezüst 1,9%, a rész 0,5%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelői árak közül egyedül a rizsa az, ami úgymond olcsóbb, de az meg kis tétel. Viszont a többieknél enyhe plusz, a szója, az szójabab az 0,5%-kal kerül többe. A Vártnál is nagyobb lett a Sziget Fesztivál idei vesztesége, ennek ellenére egészen biztos, hogy jövőre is megrendezik majd.
3: Bár a látogatószám és a bevétel is elmaradt a várakozásoktól, a befektetők többsége optimista, ezt mondta rádiónknak a fesztivál alapítója és tulajdonosa. Gerendai Károly hozzátette, hogy a rendezvény vonzerejét a kimondottan kedvező árérték arány adja, hiszen a külföldi fesztiválok ennél jóval drágábbak.
4: Most ugye újra magyar nagy színpad volt például, amit a hazai közönség kifejezetten pozitívan fogadott. Ezek is olyan dolgok, amiknek úgy látom, hogy ezek jó irányok, és ezeket érdemes abszolút folytatni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy amiket idén fejlesztési irányokat megfogalmaztunk és megvalósítottunk, ezekből igazán nem láttam olyat, amire ne lett volna jó a visszajelzés, és érdemes lenne azon gondolkodni, hogy ezt ne folytassuk. Attól még nyilván az is cél, hogy adott esetben akár ilyen külön napokra megpróbáljunk olyan világsztárokat megszerezni, akiket a normál napokra már nem tudnánk megfizetni.
2: Holnap az állami ünnepen a nagyáruházláncok zárva tartanak majd idehaza.
3: A vásárolni csak a benzinkutakon, egyes kisboltokban és a vendéglátóhelyeken lehet majd. A pénteki áthelyezett pihenő napon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki rendszerint nyit ki. A Magyar Posta az ünnepen szünetet tart. Gyógyszert holnap az ügyeletes patikákban lehet vásárolni.
0: Időjárás jelentés.
3: Ezen a napon 1944-ben a német megszállók ellenfelkelés tört ki, amelyet aztán hát később levertek, viszont a történet végét azt ismerjük, természetesen a németek vereségével zárult a háború. Aki esetleg a fényvárosába, Párizsba készülne, 26 és 29 fok közötti hőmérsékleti értékekre számíthat és napsütésre. Nálunk délelőtt még eshet az eső, utána kisüt a nap, 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenével folytatódik, a zene után pedig szigetelünk Gerendai Károly. I've

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 40 perc. Az idei sziget nem várt nagyságú veszteséget hozott. Az alapító Gerendei Károly és a rendezvény társfinanszírozói ennek ellenére úgy látják, mindez befektetésre a jövőbe. A szervezők már az árás utáni másnap elkezdtek tervezni, sőt, reklámozni a következő évi rendezvényt. Megmarad a magyar előadók színpada, külföldi sztárokat pedig nem csak a főnapokra hívnak. Kovács Gergő beszélgetett Gerendei Károllyal.
2: Véget ért az idei Sziget Fesztivál, hát a megújult, régi új vagy átmeneti Sziget Fesztivál sokan sokféleképpen próbálták ezt megfogalmazni, hogy most akkor milyen koncepció mentén is zajlott ez az egész esemény, és hát a hírek szerint ez idén veszteséges lett, ugye a látogatószám is elmaradt a várakozásoktól. Mit láttak, milyen tényezők okozhatták ezt? Mert én egyébként többekkel beszéltem, és nekem az volt a tapasztalat, hogy sokszor ugye ezt szokták fő oknak felhozni, hogy túl drága a fesztivál. Mit szűrtek le idén ebből?
3: Sok tapasztalatunk van ebből a szempontból az idei évben. Nyilván az árazás is egy olyan kérdés, ami rendszeresen újra és újra fölmerül, hogy valójában mit bír el a közönség az árazásban, de azért azt fontos látni, hogy nagyjából a Szigetnek a belépőjegy árai azok körülbelül annyiba kerülnek, mint egy-egy nagy nemzetközi koncertnek az ára, mondjuk az Arénában, vagy a Puskás Stadionban, vagy ilyenek, miközben a költségeink messze magasabbak, mint ezeknek a koncerteknek az árai, tehát itt azzal mi nem nagyon tudunk mit csinálni, hogy ennyibe kerül, sőt, mint látjuk, még így is veszteség van, tehát nem tudunk csak azzal tenni, hogy ugye próbálunk olyan akciókkal kedvezményeket adni, mint ahogy most is rögtön ugye a Sziget után lesz egy ilyen legkedvezményesebb áru háromnapos akció, vagy az, hogy a diákoknak fél áron adjuk a bérletet, tehát vannak olyanok, amiket, vagy a Szigeten az áraknál ugye 18 óra előtt olcsóban adtuk az italokat, meg hogy a vendéglátókat köteleztük arra, hogy mindenkinek kell tartania legalább egy olyan ételt, ami 3500 forintnál nem drágább és teljes értékű főétel, tehát mi ezeket tudjuk tenni, de nekünk nem csak a fellépő költségét kell kifizetni, nekünk föl kell építeni hozzá egy komplett várost, tehát akkor, amikor az ember kibéreli mondjuk a Pap László arénát és ott tart egy koncertet, akkor nem kell hozzá fölépítse a Pap László arénát is. Nekünk ezt mind meg kell tenni, ugyanabból a jegyárból, mint amennyiért egyébként egy koncertet adnak különben máshol. Tehát én azért ebben egy picit mindig igyekszem vitába szállni azokkal, akik azt mondják, hogy drága, mert abból a szempontból jogos, hogy nagyon sok olyan ember van, aki nem engedheti meg magának, de ahhoz képest, hogy milyen költségeink vannak, ahhoz képest mi próbáljuk a lehető legjobban leszorítani az árakat. Ez okozza részben valószínűleg azt is, hogy hát sajnos most se tudtuk kitermelni a költségeket, de azt reméljük, hogy pont azokkal a fejlesztésekkel, amiket idén megléptünk, ami a látogatók közérzetét, hangulatát, komfortérzetét, az élményt szolgálták, ezekkel meg tudjuk jobban mindenkiben azt erősíteni, hogy ne úgy nézzék csak, hogy itt koncertekre jönnek, hanem azt is értékeljék, hogy mi minden van még itt, amitől ez egy komplett nyaralás élményé, és tényleg akár egy életre szóló fesztivál élményé válhat a látogatóink számára, mert hogyha azt mondják, hogy jó, de a nem tudom, a vidéki művelődési házban nem tudom milyen zenekar koncertjét sokkal olcsóbban is megnézhetem, akkor persze ebben igazuk van, de nem ezzel érdemes összemérni.
2: Az, hogy itt azért veszteség lett, ebbe belejátszott az is, hogy sajnos nem lehetett minden egyes tervet megvalósítani időszűke vagy anyagi okok miatt.
3: Hát idén különösen nehéz helyzetben voltunk, mert eleve ugye majdnem 4 hónap késéssel tudtunk csak belefogni a szervezésbe, ezért eleve az első jegyértékesítési időszakot elbuktuk, illetve a fellépőknél is már egy csomóan elköteleződtek máshova, amire egyáltalán megállapodni tudtunk velük, ezért ez nehezítette a dolgunkat, meg még voltak további ugye olyan problémák is az elmúlt heteknek a rendkívüli időjárási szélsőségei, az aszály, a hőség, a vízhiány, az áramhiány, sok-sok olyan dolog, ami az embereknek egy picit a kedvét is azt gondolom szekte attól, hogy amikor azt látják, hogy folyamatosan milyen nehézségek vannak, akkor nem az jut eszükbe, hogy na, akkor menjünk el egy jót bulizni, tehát ez egyik se segített, de azt gondolom, hogy azok a fejlesztések, amiket most tettünk, azok mind azt szolgálták, hogy valamilyen módon megalapozzuk a jövőt, és újra vonzóbbá tegyük akár a hazai, akár a külföldi közönség számára a Szigetet, és ezekre a közönség közönség visszajelzések, vagy akár a sajtó visszajelzések nagyon jók voltak, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy sikerül most újra egy növekvő és fejlődő pályára állítanunk a fesztivált, de erre nyilván majd a számok mutatják meg, hogy jövőre valóban mekkora lesz az érdeklődés, és többen jönnek-e. Én ebben nagyon bizakodó vagyok, mert szerintem amit tettünk, azt azért vállaltuk eleve ezeket, hiszen idén azt nem biztos, hogy tudják a hallgatók, hogy mi eleve egy jelentős veszteséggel terveztünk. Tehát nem azt csináltuk annak ellenére, hogy a korábbi évek veszteségeit valahogy le kell küzdenünk, hogy akkor levágtuk a kiadásokat, hanem azt mondtuk, hogy ennek ellenére nem csökkentjük a rendezvény költségvetését, hanem csak átcsoportosítunk a költségvetésen belül pénzeket, azért lett egy nappal kevesebb a fesztivál, hogy az úgy felszabaduló költségeket tudjuk a fejlesztésekre fordítani, és ezekben a fejlesztésekben hiszek, vagy hiszünk itt a kollégákkal, hogy ezek hozhatják majd meg a nagyobb érdeklődést, ha meg lesz nagyobb látogatószám és nagyobb érdeklődés, akkor tudjuk stabilizálni újra a rendezvénynek az üzleti hátterét is, és hosszú távon tényleg megrendezhetővé tenni a fesztivált. Úgyhogy én ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez egy befektetés volt, ez az idei veszteség a jövőbe, és azt remélem, hogy ez majd meghozza a gyümölcsét, és jövőre már többen akartak eljönni.
2: A fesztivál jövője szempontjából nem utolsó kérdés, hogy a befektetők hogyan értékelik ezt a veszteséges eseményt.
3: Igen, hát nyilván erről elsődlegesen a befektető társaink tudnának nyilatkozni, hogy ők ezt hogy értékelik, még nem történt meg velük ez a fajta kiértékelés, ami alapján most nyugodt szívvel a nevükben én mernék bármit mondani, de az a néhány beszélgetés, amit az elmúlt napokban velük folytattam, azt gondolom, hogy egyelőre úgy látom, hogy ők is értik azt, hogy miért tettük most ezeket a befektetéseket, és jónak látják ezeket az irányokat. Persze azzal, hogy meghaladtuk a veszteségekkel a tervet, ez nyilván nem segít abban, hogy most akkor mindenki nagyon optimista és bizakodó legyen, de egyelőre én inkább azt látom, hogy ők is elkötelezettek. Ugye ők azok a partnereink, akik eddig alvállalkozók és stratégiai partnerként együtt dolgoztunk velük az elmúlt években is a Szigeten, és ha nem lenne Sziget, akkor nyilván azt a fajta megbízást is elveszítették volna, amit a másik oldalon ők alvállalkozóként kapnak a Szigettől. Ezért is voltak hajlandóak, hogy megmentsék a Szigetet, és megmaradjon a továbbra is a megbízásuk ebbe befektetni, de úgy látom, hogy érzelmileg is erősen elkötelezettek abban, hogy újra sikeres és jó legyen a fesztivál, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy kitartanak majd mellettünk, és látják azt, hogy érdemes tovább haladni ezen az úton. Az a néhány, mondom, visszajelzés, amit már eddig kaptam tőlük, az inkább biztató ebből a szempontból, de abban még biztos vagyok, hogy jövőre mindenképpen meg fogjuk csinálni a Szigetet, ezekkel a partnerekkel, és tovább megyünk ezen az úton, amerre most elindultunk. Itt az a kérdés, hogy a jövő évben milyen lesz erre a reakció a látogatóktól, ha látjuk, hogy valóban nő az érdeklődés, tudjuk növelni a látogatószámot, és ezáltal a bevételeket, akkor azt gondolom, hogy egy jó irányba megyünk, és mindannyian ki fogunk tartani abba, hogy valahogy újra stabilan, sikeresen, üzletileg is sikeresen működjön a fesztivál. Ha nem látjuk ezt a kereslet növekedést, és azt látjuk, hogy a közönség nem igényli a fesztivált ilyen számban, akkor nyilván majd el kell gondolkodnunk, de most mi abban hiszünk, hogy egyébként egy jó úton járunk, és lesz ennek egy pozitív visszacsatolása.
2: Ez a háromnapos jegyakció, amit említett, ugye emellett egyébként már a szervezés is elindult itt a jövővel kapcsolatban, és ha igen, akkor mi az, amin változtatni fognak programok, koncepció, akár fellépők terén, mire lehet számítani, ami az, amit már most tudnak?
3: Igazából még azt nem merném most így mondani, hogy már ebben nagyon határozott elképzelések vannak, hiszen most jön még csak az időszak, hogy kiértékeljük a következő napokban az idei rendezvényt, mert eddig ugye maga az esemény zajlott, ami most ért véget a hétvégén, ezért most először el kell bontani magát a rendezvényt, meg lezárni, elkészíteni az elszámolásokat, és szeptember első heteiben lesznek azok a nagy stábértekezletek a különböző szakterületekről, a kollégákkal, ahol területenként kiértékeljük, hogy mi hogy működött, milyen javaslatok születtek arra, akár a közönség visszajelzések, akár a szakmai meglátásaink alapján, amit érdemes változtatni, amit érdemes továbbfejleszteni, mi az, ami esetleg kevésbé működött jól, és nem érdemes abba az irányba tovább menni. Ezért most én még inkább csak ilyen maximum a személyes benyomásaimról tudnék beszélni, de azt kérem, hogy inkább várjuk meg ezt a néhány hetet, amikor már sokkal határozottabban tudok majd arról konkrétumokat mondani, hogy mikor lesznek a további fejlesztési irányok. Azt tudom mondani, hogy amiket ma látok, hogy idén megléptünk, és jól működtek, ezeket biztosan tovább szeretnénk folytatni. Az, hogy van-e olyan, amiben még tovább tudunk fejlődni, ott két olyan elem van, amit már most biztosan látok, hogy két jelentős problémával nem tudtunk most idén még kellően megküzdeni. Az egyik az, hogy a K-híd, ami a fő belépési pont a szigetre, annak ugye a szerkezete már évtizedek óta sajnos egyre rosszabb állapotban van, és ott most végre a főváros azt ígérte, hogy szeptembertől megindul a K-híd felújítása, és jövő nyárra már olyan állapotban lesz, hogy nem kell korlátozni az áthaladók számát, és kevésbé lesz tumultus a kibejárásnál. A másik nagy probléma, amit most nyilván ez a rendkívüli időjárás még csak tovább tetézett, az, hogy nagy volt a por probléma még mindig, pedig ott kifejezetten próbáltunk egy csomó mindent tenni annak érdekében, hogy csökkentsük, de közben a természet meg olyan szinten hatást gyakorolt arra, hogy még nagyobb a por, hogy tulajdonképpen a fejlesztéseinkkel csak annyit tudtunk elérni, hogy nem lett rosszabb a helyzet, mint az elmúlt években, de nem javult látványosan. Viszont ott is kaptunk egy ígéretet a főváros vezetésétől arról, hogy létesítenek két olyan furt kutat a szigeten, ahonnan évközben is meg lehet majd oldani azt, hogy locsolva legyen ez a közpark, mert sajnos a parknak már a sziget előtt olyan rossz volt az állapota, hogy gyakorlatilag aki kijárt előtte, az láthatta, hogy már akkor tulajdonképpen a szárazság miatt egy ilyen szélsőséges állapotok voltak, és ez okozta ezt a nagy port, hogy ez erre még rájött ugye ez a tömeg, aki felverte a port, hogyha ott sikerül a parkosítással és a folyamatos locsolással, füvesítéssel javítani az egész területnek az állapotát, az biztos vagyok benne, hogy jelentősen javíthatja majd a látogatók közérzetét is, hogyha el tudjuk kerülni ezt a nagy port.
2: Említette, hogy van olyan, amit meg akarnak tartani ott az idei évből. Itt például egyébként a tematikus napokra lehet gondolni, hogy esetleg az jövőre ugyanígy lesz?
3: Hát ezeket is nyilván ki fogjuk értékelni, de én azt gondolom, hogy alapvetően ezekről is inkább pozitív volt a benyomásunk, tehát az, hogy legyenek olyan események, amikkel jobban a magyar közönséget tudjuk megszólítani, illetve olyan események, amivel nem feltétlenül csak ezt a fiatal felnőtt korosztályt tudjuk megszólítani, ez mind a kettő azt gondolom, hogy továbbra is stratégiai cél marad, és ezen túl azok a fejlesztések is, hogy most ugye újra magyar nagy színpad volt például, amit a hazai közönség kifejezetten pozitívan fogadott, ezek is olyan dolgok, amiknek úgy látom, hogy ezek jó irányok, és ezeket érdemes abszolút folytatni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy amiket idén fejlesztési irányokat megfogalmaztunk és megvalósítottunk, ezekből igazán nem láttam olyat, amire ne lett volna jó a visszajelzés, és érdemes lenne azon gondolkodni, hogy ezt ne folytassuk. Attól még nyilván az is cél, hogy adott esetben akár ilyen külön nap napokra megpróbáljunk olyan világsztárokat megszerezni, akiket a normál napokra már nem tudnánk megfizetni, mert ezek a világsztárok, ezek már általában csak olyan helyre mennek, ahol a bevételnek egy jelentős százalékát megkaphatják. Egy fesztiválon ezt nem tudjuk azt mondani, hogy egy előadó elviheti a bevétel nagy részét, hiszen minden mást is ki kell belőle fizetni, de egy külön napon akár ilyen konstrukcióra is van például lehetőségünk, úgyhogy azt is vizsgálni fogjuk, hogy akár ilyen megoldásokkal tudjuk elszínesíteni tovább a fellépők listáját.
1: Az elmúlt percben Gerendai Károlyt, a Sziget Fesztivál alapítóját és főszervezőjét hallották. Zenélünk, majd közlekedési információk jönnek, 8-kor friss hírek itt a Trend FM-en.

0: No, por favor, no, Lucinda, no.
1: A little green, a little pale today.
2: Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
3: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
2: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Szent István körúton a Margit híd előtt, az Erzsébet körút József körút útvonalon a Dohány utcától a Rákóczi térig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Nyugati téri felüljáron befelé, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én este 10 óráig. Mától a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Széll Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Pontban 8 óra. A mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Ma lép hivatalba Bak András köztársasági elnök.
6: Az országgyűlés augusztus 11-én választotta államfővé a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. A Fidesz és a KDNP nem vett részt Bak András megválasztásában.
5: Jövő hétfőn érkezik a szülőkhöz az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete.
6: Ezt az RTL híradó tudta meg az államkincstártól. Az országgyűlés által alig egy hónapja megszavazott a Tisza párt által kezdeményezett juttatást, csak nem 300 ezer családban több mint 403 ezer gyerek után fizetik ki. A támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a regisztrált egyszülős családok jogosultak. A szeptemberi családi pótlékot szintén augusztus 24-én fizetik ki.
5: Önkormányzati egyeztetése kényszeríti a lakásberuházókat ahhoz, hogy a kormányzat az év végéig felfüggeszti a kiemelt lakásprojekteket.
6: A kiemelt státusz eddig mentesítést adott ez alól, a tét nagy, hiszen egyes esetekben már elkezdődtek az értékesítések is, noha bizonyos projektekre építési engedélyt még nem adtak. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértőjét hallják.
7: Vannak olyan lakásberuházások is, ahol már annak ellenére elkezdődött az értékesítés, hogy maga a projekt még nem rendelkezik építési engedéllyel. Ezeknél a legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy a beruházók tárgyalóasztal mellé kényszerülnek az önkormányzatokkal, illetve magával a kormányzattal is, hogy megbeszéljék, hogy milyen ingatlanok és hogyan épüljenek, hiszen a kiemelt státusszal gyakorlatilag ez alól a kötelezettség alól mentesültek a beruházók, sokkal kevéssé voltak rákényszerítve arra, hogy egyességet kössenek az önkormányzatokkal.
2: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX tegnap 9%-os mínuszban 148.697 ponton zárt. A forgalom közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények árfolyama pedig gyengült.
6: A MOL 9,1%-kal 4926 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal esett 45500 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült 2570 forintra, a Richter 0,5%-kal csökkent 12930 forintig.
5: Nyugat-Európa vegyesen teljesített.
6: A frankfurti DAX 9,1, a párizsi CAC 8,1%-kal csökkent, Milánó 1,1%, Madrid 3,1%-kal esett, a londoni FTSE stagnált a nap végén.
5: Gyengüléshez zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 2,1, az S&P 500-as 7,1%-kal csökkent, a Nasdaq kompozit 1,3%-kal esett vissza.
5: Komoly mínuszok láttunk Ázsiában is. A japán tőzsde 3,3%-kal szakadt be eddig. Hongkong ugyan volt mínuszban, most megint visszakapaszkodott pár ponttal. A Shanghai kompozit 2,2%-os mélyrepülésben, az indiai tőzsde 0,5%-kal van feljebb, a dél-koreai index 5,6%-kal pillanatok a zárás előtt, Szingapur 0,3%-os mínuszban. A forint az nagyjából mozdulatlan, 1 euróért 365 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, ugye hajnalban volt egy kisebb gyengülés, 1 dollárért 315 forint 40 fillért kell adni, itt meg egy pár fillért tudott erősödni. A hazai fizetőeszköz, a svájci frank kereszt 388 forint 90 fillér. Az olajárak azok, hát különösebben nem mozognak. Egy pár centet drágult az észak-amerikai könnyűolaj VT jegyzésára 85 dollár 60 centre, a Brent az továbbra is 91 dollár 60 cent fölött. Az aranyárfolyama pár dollár lejjebb jött, 0,7%-kal, 4388 dollárt ér egy unci arany. A palládium is 0,7%-kal lett olcsóbb, csak úgy, mint a platina. Az ezüst 2%-kal szakadt be, a rész pedig 0,5%-kal. A mezőgazdasági termelőjárak többsége pluszban, a szójabab 0,7%-os drágulás mutat, a búza pedig 0,5%-kal van följebb. 20%-kal zuhant a Xiaomi adózat eredménye az idei második negyedében. Az árbevétele a kínai vállalatnak 6%-kal csökkent éves összevetésben.
6: A szórakoztató elektronikai gyártó nettó nyeresége 1,4 milliárd dollár volt, a forgalma 16,3 milliárd dollárra csökkent. A június végével zárult negyedében a vállalat 31 millió okostelefont szállított ki, szemben az egy évvel korábbi több mint 42 millióval. A cég elektromos járműveinek eladásai azonban 28%-kal 105 ezerre nőttek.
5: Eladták a Cserpes sajtműhelyt, a cég a szintén sajtgyártással foglalkozó magyar családi tulajdonban lévő ProFoodFlexum Kft.-hez került.
6: A tranzakcióról szóló közlemény szerint a Cserpes márkanév változatlan formában fennmarad, ahogy a termékek, a receptúrák és az üzlethálózat is. A tulajdonos váltást követően Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában. A felek a tranzakció pénzügyi részleteit üzleti megállapodásuk alapján nem hozzák nyilvánosságra.
5: Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán felborult lengyel busz sofőrének letartóztatását.
6: A miskolci törvényszék közleménye szerint a férfi cselekménye bizonyítottság esetén 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság a kiszabható szankció súlyosságára és a szökés elrejtőzés veszélyére tekintettel hozta meg döntését. A baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an súlyos életveszélyes, 20-an súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál.
5: Szigorúbb ellenőrzéseket javasol, ezért egyébként a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipar Testülete a további esetek megelőzése érdekében.
6: A szervezet ügyvezető főtitkára szorgalmazza, hogy a régebbi busztípusokba is szereljék be a biztonságot növelő technológiákat, például vezetésfigyelőt, vészhelyzeti sávtartót és megállító rendszereket. Lajkó Ferencet hallják.
8: Akár tegyék kötelezővé a hatóságok, hogy olyan fejlett technológiákat alkalmazzanak, amelyek már a személykocsiknál is ugye már széria felszerelésén, ugye a sávelhagyás figyelő, vagy éppen ugye ma már nagyon fejlett elalvás figyelő, vagy éppen elalvásgátló rendszerek is vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy a buszok esetében ezeket akár kötelezővé is lehetne tenni. Itt a megrendelő oldalnak is van egy felelőssége, ez már régóta probléma, hogy a megrendelők a legolcsóbb megoldást keresik, és nem foglalkoznak azzal, hogy ez esetenként akár a minőség vagy a biztonság rovására mehet.
5: Kiváló a tengervíz minősége Horvátország déli tengerpartján. Az ellenőrzött strandok 97%-án értek el ilyen eredményt a legutóbbi vizsgálatok szerint.
6: Ez derült ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A Croatia-Week beszámolója alapján a mintavétel 2 hetente történik, így évente strandonként 10-szer ellenőrzik a vízminőséget.
2: Időjárás jelentés.
6: Isten éltesse nagyon sokáig Karácsony János James, aki 75 éves lett, 1951. augusztus 19-én született Budapesten, magyar gitáros és énekes, ki először zongorázni tanult, és utána váltott át klasszikus gitárra. Ekkor tanulta meg azokat az alapokat, amelyek aztán később előnyére váltak a könnyű zenében, amelyet lassan már a mi klasszikus zenénk lesz. Ilyen dalok szerzője, mint a Dalamiénk, az Áld meg a dalt, vagy például a Síneken. Egészen fantasztikus pályafutást tudhat maga mögött, és egyébként hangmérnökként és producerként a Napóleon Bulvár albumain is közreműködött. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, a 75 év az gyönyörű. És hogy James milyen körülmények között ünnepelhet, mármint időjárási szempontból, hát délelőtt egy kicsit esős, záporos lesz az idő, vagy lehet, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakul.
2: Sporthírek a 94.2.
5: A magyar színekben versenyző Zsitoboz Petro bronzérmet szerzett a kötött fogásúak 67 kg-os súlycsoportjában a 20 éven aluli birkózók pozsonyi világbajnokságán. Egyébként a héten már lett egy ezüstérem, Koppány László 130 kg, Toplak Zalán pedig ugyancsak bronzérmes lett 77 kg-ban. Elmarad az idei bükkupa kerékpáros verseny, mert a rendezvény biztosításához nem áll a szervezők rendelkezésére elegendő szponzori pénz, ezt közölték a verseny rendezői Facebook oldalukon. A 46 éves amerikai sztár Venus Williams, valamint a hozzá hasonlóan US Open győztes honfitárs Sloane Stephens is szabadkártyát kapott az idei amerikai nyílt teniszbajnokság főtábláján való részvételre. Rodri a bajnoki címvédő Barcelona labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 2024-es aranyérmes győztes világ és Európa bajnok spanyol középpályás 4 évre szóló megállapodást kötött a katalánokkal. 2 arany és 4 ezüstérmet nyertek a magyar versenyzők a Szegedi Egyetemi Kajakkenu világbajnokság második napján, azaz tegnap.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: 8 óra 10 percek kis zene, és utána azzal foglalkozunk, hogy egy szörnyű tragédia történt az M3-ason, amikor egy lengyel busz felborult. Egyébként szigorú berendezés javasol, mint a hírekben hallották, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. Ezzel folytatjuk.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 12 perc. Mint a híreben hallhatták, szigorúbb ellenőrzéseket javasol a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipar Testülete a buszbalesetek megelőzése érdekében. A szervezet ügyvezető főtitkára szerint a vezetési és pihenőidő szabályok kellően szigorúak a kontinensen. Ugyanakkor az emberi tényezőket és a technológiai újításokat nem veszik figyelembe a cégek. Lajkó Ferenc beszélt arról, hogy a járművek fizikai állapotát is gyakrabban kellene ellenőrizni. Kovács Gergő interjúja.
2: Közlekedésbiztonsági reformokat sürgetnek. A hétvégén az M3-as autópályán történt tragikus baleset után. Mire gondolnak, mik a javaslatok?
3: Először is szeretném kifejezni a teljes magyar buszos szakma nevében őszinte részvétünket a áldozatok családjának, és mielőbbi felépülést kívánunk a sérülteknek, hiszen azért egy ilyen nagy tragédia azért mindig megrázó, még azoknak is, akik nem vettek benne részt.

0: használni a közúti közlekedés során. Amiben mi gondolkodunk, az az, hogy ugye három olyan terület van, amivel különösen érdemes foglalkozni és szigorítani, még akkor is, hogyha, ahogy mondtam, 1%-ánál kevesebb a buszok részvétele a balesetekben. Az egyik tényező ugye ez az emberi tényező, tehát figyelmetlenség, vagy éppen ugye a bioritmusnak a szerencsétlen szituációja, mint hogy általában hajnali órákban lehet ilyen mikroalvások, valamint a technológia, az, amik ugye segíthetnek elkerülni az ilyen eseteket, illetve hát az ellenőrzés. Az ellenőrzés esetében ugye a gépjárművezetőknek, a buszsofőröknek a vezetési és pihenő idejének a betartásában gondoljuk azt, hogy ebbe több és szigorúbb ellenőrzésre lenne szükség, különösen az ilyen hosszú távú járatoknál, mint ez a lengyel példa is mutatja, ahol vélhetőleg sokat vezetnek a sofőrök és túlterheltek. A másik a technológiai oldal, amit mi szorgalmaznánk, hogy akár tegyék kötelezővé a hatóságok, hogy olyan fejlett technológiákat alkalmazzanak, amelyek már a személykocsiknál is ugye már széria felszerelésén, ugye a sávelhagyás figyelő, vagy éppen ugye ma már nagyon fejlett elalvás figyelő, vagy éppen elalvásgátló rendszerek is vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy a buszok esetében ezeket akár kötelezővé is lehetne tenni, és hát sajnos ugye az emberi tényező ellen lehet a legkevesebbet tenni, hiszen egy figyelmetlenség, vagy egy ilyen mikroalvás, ami még pihent embernél is előfordul, ebbe talán az edukáció az, ami legtöbbet segített, hogy felkészítjük a személyzetet arra, hogy ezek történhetnek, ezek emberi dolgok, és hogy hogyan védekezhetünk ezzel. Például, hogyha valaki mondjuk figyeli a sofőrt, mondjuk a másik sofőr, ha éppen nem a pihenő idejét tölti, vagy valamilyen megoldást keresünk, ami ugye ébren tartja a gépjárművezetőt még egy hajnali órában is.
1: Igen, de itt ugye nem csak a technológiáról van szó, vagy lehet szó, hanem magáról a pihenő időről és a pihenő helyekről is. Hogy ezen a területen lehet-e szigorúbb ellenőrzést, protokollt bevezetni, különösen ugye az autóbuszos személyszállításban, adott esetben több pihenő helyet létesíteni akár, vagy bármi ilyet javasolnak-e?
0: A pihenőhelyek kérdés az komoly probléma, hiszen az a kamionok és a kamionosok sofőrök esetében is egy kritikus kérdés. Mégis a buszok ugye sokkal több lehetőséggel találkoznak, hiszen a buszok számára több olyan benzinkutas lehetőség van, ahol sokszor kamionokat nem engednek pihenőidőt kivenni. Általában az ilyen hosszú járatokra ugye több gépjárművezetővel látják el a buszt, tehát azt jelenti, hogy nem egy gépjárművezetőnek kell végigvinni az utat, tehát van egy pihent sofőr, aki ugye leváltja, amikor le kell, tehát mondjuk nem alszik egy gépjárművezető, mint egy kamionba mondjuk 8-9 órát, hanem egyszerűen cserélnek. Tehát ez azért jobban megoldott, ennek ellenére a több pihenő helyet azt szorgalmazzuk, de nem a buszok, hanem inkább a tehergépjárművek miatt.
1: Itt egyébként kollektív reformokra lenne szükség? Tehát itt nem csak konkrétan most ez az autóbuszos személyszállítás az, amire gondolnak, nyilván most a tragédia miatt ez van a középpontban, de hogy egyébként meg egy átfogó reform lenne szükség, különösen itt az autópályákon közlekedés biztonsági szempontból?
0: Igen, mi azt gondoljuk, hogy a buszokat azért sokkal kevésbé ellenőrzik, hogy a buszokat vezető gépjárművezetőket sokkal ritkábban és kevésbé ellenőrzik, mint a tehergépjárművezetőket, és ugye persze egy tehergépjármű is, ha mondjuk elalszik a gépjárművezető, vagy figyelmetlen, akkor tud nagy tragédiát okozni, de azért itt az sokkal inkább kevés embert érintő és inkább anyagi kárral járó, mint a buszok esetében meg ugye kevesebb anyagi kárral, de sokkal több és súlyosabb emberi sérüléssel járó balesetről beszélünk. Tehát azért a buszokat kiemelten kell kezelni. Mi úgy gondoljuk, hogy a vezetési és pihenőidők szabályozása az megfelelően szigorú egész Európában. Már vannak, akik azt mondják, hogy túl szigorú is, tehát ezen nem változtatnánk, hanem ennek betartatását vennénk figyelembe. És ami azt gondolom, hogy ami mellett nem mehetünk el szó nélkül, az a megrendelői oldal. Tehát itt a megrendelői oldalnak is van egy felelőssége, és ez mi Nit Hungary, akik ugye a hazai buszos szakmának a 65%-át képviselik. Az 1200 buszos cégből ugye 65%-a nálunk tag. Ez már régóta probléma, hogy a megrendelők a legolcsóbb megoldást keresik, és nem foglalkoznak azzal, hogy ez esetenként akár a minőség vagy a biztonság rovására mehet. Most olyanra gondolok például, hogy nyilvánvalóan egy olyan busz, amiben benne van mondjuk egy elalvás gátló vagy figyelő rendszer, vagy egy sáv elhagyást gátló rendszer, az többe kerülhet, mint egy régebbi korszerűtlenebb busz, és nyilván akkor a korszerű busz kilométerenként lehet, hogy drágább a viteldíja, és ezzel a tenderek vagy a megrendelések során a megrendelők nagyon ritkán foglalkoznak, és inkább az olcsóbbat rendelik meg. Én úgy gondolom, hogy ebben is érdemes lenne fejlődni, hogy legyen egy biztonság, tudatosság a megrendelő oldalán, hogy tudja azt, hogy nem feltétlenül a vállalkozó profitja lesz több, ha ő többet fizet, hanem lehet, hogy bizonyos paraméterek alapján egy biztonságosabb járművet kaphat, amivel sokkal mondjuk valószínűbb, hogy ez esetben zarándokok, vagy éppen egy másik

0: ezáltal az osztálykirándulásnak a résztvevő iskolásai biztonságosabban jutnak el a célba.
1: Javasolják még a nemzetközi zarándok és turistautak szervezési protokolljainak felülvizsgálatát. Ebben mennyire lehet egyébként beleszólása egyáltalán egy szabályozói oldalnak, vagy ezeknek a szakmaközi szervezeteknek, vagy ez mondjuk pont egy ilyen nehezebb terület, hogy ezen változtatni lehessen?
0: Mi azt gondoljuk, hogy a szabályozói oldalnak lehet, itt ugye az a nehézsége, hogy nem egy országot, tehát nem egy szabályzót, hanem majdnem egy uniós szintű szabályozásra lenne szükség. Javaslattételi lehetőséggel élhetünk, ugye egy ilyen esetben nekünk nem az a dolgunk, hogy nem is az a felelősségünk, hogy megkeressük, hogy mi okozta a hibát, erre megvannak a hatóságok, vagy hogy bűnbakokat keressünk, hanem mi, mint szakmai szervezet, arra tehetünk javaslatot, hogy még ha buszos közlekedés statisztikailag az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma, hol vannak azok a pontok, ahol még biztonságosabbá tehetjük, hiszen itt emberek haltak meg, és emberek sérültek meg súlyosan nagy számban.
1: Ebben a konkrét esetben egyébként már elemezték ezeket a különböző kockázatokat, és akkor a kormány felé is nyitnak majd itt a közeljövőben?
0: Ebben a konkrét esetben ugye nincsenek még adatok, információk, tehát csak a tényeket tudjuk, hogy mi történt és hogy mikor történt. Sok oka lehet, hiszen itt nem csak a figyelmetlenség vagy a elalvás, hanem lehet műszaki hiba is, vagy bármi más, úgyhogy nem tudjuk itt még a konkrétumokat, de amiket elmondtam, azok a statisztikailag a legjellemzőbb okozói vagy okai lehetnek egy ilyen balesetnek, úgyhogy ezekkel a statisztikai nagy számban jellemző vagy előfordulásokkal kell elsősorban foglalkozni, úgyhogy mi ezért fogalmaztuk meg ezt, mert úgy láttuk, hogy ez egy jelentős, egy kiemelt tragédia, amire a kormány és ezáltal ugye a jogalkotó is odafigyelt, tehát itt egy olyan helyzet van, amikor igenis foglalkozni kell azzal, hogy mit is hogyan lehet jobbá tenni, még biztonságosabbá.
2: Lajkó Ferencet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete ügyvezető főtitkárát hallották. Zene, egy kis érdekesség, közlekedünk, 8:30-kor rövid hírek.

0: Reggeli Monitor.
1: Berepülne a NASA a Szaturnusz holdjának barlangjaiba. A Titán felszíne alatt egy hatalmas barlang és víznyelő hálózat rejtőzik, amely máig feltáratlan. A NASA azonban változtatna ezen, méghozzá egy csapat gömb alakú robot segítségével. Már 18 elképzelésre osztottak ki 3,2 millió dollárt, amelyek közül az egyik a Spark nevű koncepció. Ennek keretében a szakemberek olyan apró gömb alakú drónrajt készítenének, amelyek tagjai képesek lennének berepülni az említett titáni rendszereket. A bolygó egy rendkívül izgalmas hely a tudósok számára. A jeges világ sűrű, ködös légkörrel rendelkezik, amely szinte teljesen eltakarja a felszínt. A Földön kívül ez az egyetlen ismert hely, ahol tavak, folyók és tengerek találhatók a felszínen. Valamint szintén az egyetlen, ahol a Földön ismerthez hasonló folyadékkörforgás alakult ki. A szakemberek úgy vélik, hogy a Titánon adottak lehetnek a feltételek az élet kialakulásához. Igaz, ez az életforma jelentősen eltérhet a földitől. A NASA a tervek szerint 2028-ban indítana útnak egy küldetést a Szaturnusz holdja felé, így addigra kellene kifejleszteni a drónokat. Amennyiben ez nem sikerül, a Sparknak magának kellene megszerveznie a Titánig tartó utat.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út közelében, a Könyves Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé, a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljárótól a Lehel utcáig, illetve a Dózsa-György úton a Hősök terénél a Váci út irányában. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Grassalkovics útnál vízvezetékjavítás miatt. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, illetve lezárásra kell készülni ma délután a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap délelőttig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve jár, a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perc múlt 8:30, ha a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az elmúlt napokhoz képest kevesebb hajó haladt át a Hormuzi szoroson tegnap, mivel továbbra is sok a bizonytalanság a vízút biztonságával kapcsolatban.
3: A Köppler nemzetközi tengerhajózási nyilvántartás adatai szerint az átlagos napi 11 hajó után megfeleződött a forgalom. Az amerikai-iráni háború előtt a világ nyersolaj és cseppfolyósított földgáz szállítmányainak ötöde haladt át a Hormuzi szoroson.
2: Az amerikai elnök egyelőre elállt attól a tervétől, hogy 50%-os mámot vessen ki 20 milliárd dollár értékű kanadai árt.
3: Donald Trump bejelentette azt is, hogy újraindulhat a Keystone XL olajvezeték projekt, amelyet Joe Biden korábbi elnök állított le. Az eredeti terv egy olyan 1900 km hosszú vezeték megépítését irányozta elő, amely naponta több mint 800 ezer hordó olajat szállítana a kanadai Albertából, az amerikai Texasba és Louisianába, az ottani finomítóba.
2: Felfüggesztette a kereskedelmet és a pénzügyi tranzakciókat Iránnal az Egyesült Arab Emírségek.
3: A lépést azzal indokolták, hogy Iránból indított ballisztikus rakéták repültek be az ország területére, a rakéták a tengerbe zuhantak. Áldozatokról nem érkeztek információk, az iráni külügyminisztérium ugyanakkor tagadta, hogy Teherán rakétákat lőtt volna ki az emírségekre.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX tegnap 9%-os mínuszban 148.697 ponton zárt. A forgalom közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények ára viszont esett.
3: A MOL 9%-kal csökkent 4.926 forintra, az OTP 1.1%-kal csökkent 45.500 forintig, a Magyar Telekom 1.2%-kal gyengült 2.570 forintra, a Richter 0.5%-kal csökkent 12.930 forinton zárt.
2: Nyugat-Európában vegyesen mozogtak az indexek.
3: A frankfurti DAX 9-tized, a párizsi CAC 8%-kal csökkent, Milánó 1,1%, Madrid 3%-kal esett. London stagnált a nap végén.
2: A tengeren túlon nem volt túl jó a hangulat.
3: A Dow Jones 2-tized, az S&P 500-as 7%-kal csökkent, a Nasdaq 1,3%-kal esett vissza.
2: És Ázsiában is inkább a Minusuki a főszerep, a japán tőzsde 3% fölötti esésben zárt. Hongkong volt az egyetlen, aki plusz tartományt is mutatott, de volt egy kis cikcak, most éppen pár pontos pluszban. Shanghai 2,4%-os mélyrepülésben, az indiai tőzsde a nyitás utáni első harmad végén 4%-kal van lejjebb. A Dél-Korea Index 6,3%-os mínuszban zárt, Szingapur pedig 3,1%-kal gyengélkedik. A forint az különösebben nem mozog, most egy pár fillért erősödött az euróval szemben, vagy gyengült, egész pontosan elnézést, 365 forint 50 filléren. A dollárral szemben tudtunk erősödni pár fillért, 315 forint 20 fillért kérnek érte, és egy svájci frankért 388 forint 90 fillért kell adni. Az olajárak azok most egy pár centet lejjebb jöttek szó szerint, hiszen az észak-amerikai könnyűolaja VTI ugyan 6% fölötti pluszban, de most 85 dollár 50 centen, és a Brent is egy 20 centet gyengült, 91 dollár 50 centen áll, úgyhogy ez 0,5%-os plusz egyébként. Az arany 0,5%-kal olcsóbb, egy unciáért kerek 4400 dollárt kérnek. A többi fém közül a pallálió és a platina enyhe mínuszban, az ezüst 1,5%-kal olcsóbb és a réz is egy pár centet jött lefelé. A mezőgazdasági termelői árak többsége pluszban, de nem nagy mértékben. A szója az 0,8%-kal drágult, a búza és a kukorica pedig körülbelül 0,5%-os pluszban. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzetgán zárfolyamával. Nos, abban különösen mozgás nincs, egy pár eurócentet drágult, 63 euró 70 euró centen áll szeptember végi szállítással. A szőlő aranyszínű sárgaságára nincs orvosság, de a járvány terjedése megfékezhető, ezt tartalmazza a Hurrem Magyar Kutatási Hálózat közleménye.
3: A szervezet három intézete programot dolgozott ki, amely egy-két éven belül konkrét eredményt hozhat. Az összehangolt javaslatok gyorsabb diagnosztikát, korszerű monitoringot, járványügyi modellezést és kisebb környezetterhelésű védekezési módszerek kidolgozását tartalmazzák.
2: Sziget Fesztivál volt és lesz jövőre is. Idén ugyan kevesebben jöttek el a rendezvényre, a bevétel is elmaradt a vártól, ám a szervezők és a befektetők optimisták.
3: A szervezők egyszerre küzdöttek a hőséggel, a porral és a működési költségek optimalizálásával. Gerendai Károly alapító tulajdonos a jövő évi tervekről beszélt rádiónknak.
4: Persze azzal, hogy meghaladtuk a veszteségekkel a tervet, ez nyilván nem segít abban, hogy most akkor mindenki nagyon optimista és bizakodó legyen, de egyelőre én inkább azt látom, hogy ők is elkötelezettek. Ugye ők azok a partnereink, akik eddig alvállalkozók és stratégiai partnerként együtt dolgoztunk velük az elmúlt években is a szigeten, és ha nem lenne sziget, akkor nyilván azt a fajta megbízást is elveszítették volna, amit a másik oldalon ők a vállalkozóként kapnak a szigettől, ezért is voltak hajlandóak, hogy megmentsék a szigetet, és megmaradjon a továbbra is a megbízásuk ebbe befektetni, de úgy látom, hogy érzelmileg is erősen elkötelezettek abban, hogy újra sikeres és jó legyen a fesztivál.
0: Időjárás jelentés.
3: Isten éltesse nagyon sokáig Rófusz Ferencet, aki 1946. augusztus 19-én született Budapesten, hát azért szép kort megért a mester, 80 éves lett, a Magyar Szent István rendel és nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Oscar díjas magyar rajzfilm rendező. Az ő nevéhez fűződik az első magyar alkotásért odaítélt Oscar díj, a Légy című 3 perces film kapta meg 1981-ben ezt az elismerést a legjobb animációs rövidfilm kategóriában. Jellemző az akkori viszonyokra, hogy a kádári Magyarország nem engedte ki Rófuszt a díjátadóra, féltek, hogy kint marad, és aztán 1988-ban magától távozott Kanadába, 2002-ben viszont hazatért, és azóta is itthon dolgozott, illetve dolgozik. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a mesternek. Egyébként, ha már a legyekről beszélünk, a mai időjárás olyan lesz, hogy amikor esik az eső, akkor ezek a repülő jószágok is a földre kényszerülnek, talán ez nincs is, ez nem is baj. Délelőtt lehetnek kisebb esők, záporok, délután aztán kisüt a nap, viszont a szél mindenhol megélénkül, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zene, utána a Közel-Keletről lesz szó, szakértővel beszélgetek majd.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig Enrózsa Erzsébet közel-kelet szakértő. Ezért csak köszönöm szépen a rendelkezésünkre.
2: Jó reggelt!
1: A témánk pedig az, hogy Pakisztán és Szaúd-Arábia között már volt egy védelmi megállapodás korábban, ehhez csatlakozott Törökország. Na most ezzel kapcsolatban felvetődött a kérdés, hogy az arab világban lehetséges lenne egy, nevezük NATO-szerű képződménynek?
2: Ez egy azért nehéz kérdés, mert a három országból, akiket említett, ugye Szaúdi, Török és Pakisztán, ezek közül csak egy arab ország van, Szaúd-Arábia, de hát ezt szerintem mindenki tudja. Az, hogy arab NATO maga kifejezés, ez felmerült már az előző Trump elnökség alatt, amikor lehet, hogy van, aki arra is emlékszik, hogy volt egy nagy fanfárokkal beharangozott találkozó Donald Trump jelenlétében is a perzsaöböl arab országaiban akkor tájt, de végül is ebből nem lett semmi. Na most olyan szempontból viszont nem rossz a kérdés, hogy ez a mostani megállapodás, bár ebben a pillanatban ezt a három országot tartalmazza, de minden megszólalás szerint bővíthető, bővülhet is további országokkal, és azok az országok valószínűleg arab országok lennének. Ugye az első pillanattól kezdve nagy kérdőjel Egyiptom, mint a legnépesebb arab ország, amely egyelőre nem jelentette be csatlakozását, de nagyon sokan talán hivatalosan is hívták, és várják is, de szó van Katarról, sőt szó van az új vezetés alatt alakuló és egyre stabilabbá váló Szíriáról is. Ugyanakkor akkor felmerül a nagy kérdés, hogy hát ez a megállapodás, védelmi megállapodás, de a három ország vezetői hangsúlyozzák, hogy ez kifejezetten védelmi célokat szolgál.
1: Na most elnézést, így az iráni tevékenység is felvetné, hiszen arab országokat is megtámadott az elmúlt hónapokban, hogy akár ez is gyorsíthatna egy ilyen folyamatot.
2: Irán neve merül föl, mint ez lett volna a kérdésem, hogy ki ellen Irán, de amióta a gázai háború olyan humanitárius helyzetbe fordult, amilyenbe fordul, illetve a megszállt palesztin területeken most már a kifejezetten Izrael barát, amerikai, Izraelbe akreditált nagykövet is megszólal egy-egy telepes akcióval kapcsolatban, azt elítéli. Ezzel kapcsolatban egyre inkább ma Izrael neve is felmerül, nem zárjuk ki Irán nevét, de Izrael neve is felkerül, miközben az iráni vezetés maga arról beszél, és az iráni kutató kollégák is, politikusok is, hogy igazából, ha ez egy igazi regionális szervezetté alakul, amit a perzsaiból arab államai, de Irán is évtizedek óta időről időre felvett, hogy kellene egy ilyen, akkor ahhoz Irán is csatlakozhatna, sőt, meg kell mondjam, a napokban egy konferencián iráni kollega szájából az hangzott el, hogy és az sem kizárható, hogy egy ilyen regionális védelmi szerveződésnek végül még Izrael is a tagja lehet.
1: Mondjuk azért annak lenne pikantériája, hogyha megalakul egy ilyen koalíció, de oké, csak hogy mondjuk, hogy a ki ellen ugye mondta volna a kérdést, igen. És akkor azt mondhatnánk, hogy részben Izrael, részben Irán ellen, azért annak, mert ugye most azért Irán valóban végrehajtott támadásokat közel-keleti arab országok ellen, szóval annak azért lenne egy ilyen furcsa pikantériája, hogy a kétős ellenséggel szemben áll föl egy adott esetben egy ilyen védelmi szövetség.
2: De nem velük szemben.
1: Nem értem, értem csak, hogy...
2: Védelmi, és azért ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok legfőbb szövetségese Izrael támadást intézett, az Egyesült Államok, sőt, major non-NATO ally kategóriába eső Katarban levő bázis ellen. Ne felejtsük el, hogy Izrael és Libanon között is egy meglehetősen háborús helyzet alakult ki, amely ugyan elvileg most tűzszünetben van, és elvileg tárgyalások folynak, de hát. Tehát, hogy az igazság, hogy a térség nagyon bonyolult, és ennek a védelmi megállapodásnak talán a legfontosabb eleme, ezt emelik ki legtöbben az, hogy mivel az Egyesült Államokban, mint egyetlen és kizárólagos biztonságot garantáló hatalomba éppen ezeknek a háborúknak, amerikai, izraeli, Irán ellen, illetve annak folyamányaként megjelenő libanoni helyzet mellett, hogy nem védi meg őket az Egyesült Államokra. Most mindenki arra számít, hogy a térség országainak az Egyesült Államokhoz való biztonsági kötődése marad, mellett annak kiegészítéseként jön ez a regionális megállapodás, amelyről, még egyszer mondom, egyelőre senki nem tudja, hogy pontosan hova fog fejlődni, és önmagában is rengeteg kérdőjel van, hiszen például ilyen kérdések vannak, hogy ha Szaúd-Arábia elkezd háborúzni Jemenben, vajon Törökország be fog-e csatlakozni? Vagy ha India és Pakisztán között a nemrégiben nagyon kiélesedett helyzetből háború alakul, vajon a szaudiak mit fognak lépni? Tehát, hogy ezért így a három hatalom között is vannak kérdőjelek, ezért is hangsúlyozzák, hogy ez egy védelmi megállapodás.
1: Meg egyébként Törökország szerepe, aki ugye hát a NATO egyik fontos tagja.
2: Hát és és akkor ott van egy további probléma, ami bevallom engemet aggaszt, bár nagyon remélem, hogy nem jutunk idáig, de az összes török forrás arról szól, hogy Szíriában, miközben Törökország erősíti a pozícióit és erősíti a jelenlétét, és ugye Törökország a NATO második legerősebb katonai állama, a közben az izraeli, a jelenlegi izraeli kormánynak van olyan minisztere, aki egyenesen azt mondja, hogy ugyan most már nem Irán a fenyegetés, hanem Törökország. Mi lesz ebből?
1: És miért mondja ezt? Mert Törökország miért lenne Izraelnek?
2: Mert Törökországnak erősödik a szerepe. Törökország katonailag is ugye egy megkerülhetetlenül erős ország, NATO tagállam. Azért mondja, mert például Szíriában konkrétan komolyan ütköznek az érdekek, és Törökország segíti az új szíriai vezetést, és úgy tűnik, hogy ez az új szíriai vezetés egyre jobban konszolidálja a hatalmát, és azt hiszem tegnapi hír, de ha nem tegnapi, akkor tegnap előtti, hogy izraeli légitámadások zajlottak Szíria északnyugati Idlib tartományában. Ami pedig ugye a török határ közvetlen közele, és igazából beletartozik abba a elképzelt védelmi sávba, amit a törökök a szíriai török határon elképzelnek.
1: Az előbb már szóba hozta, hogy ennek a védelmi rendszernek akár lehetne tagja Katar. Katar, ami az elmúlt időszakban nagyon komoly szerepet töltött be, ugye tárgyalások elősegítésében, lásd, ugye a Hezbollah is az Izrael közötti konfliktust, vagy éppen Irán is, az Egyesült Államok. Mi az oka annak, hogy ennyire felértékelődött Katar? Mert korábban azért nem hallottunk, hogy mondjam, ilyen diplomáciai mélységben róluk.
2: Hát Katar azért most már talán évtizedekben állapíthatjuk meg azt a hivatalos politikát, amikor igyekszik. Ő az, aki mindenkivel beszél a térségben, tehát ugye pont azért támadta meg Izrael Katart, mert Katar például befogadta a Hamásnak a politikai szervezetét például. Vagy Katar az az ország, ahonnan az Al Jazeera megy, és ebben a muszlim testvérek legnagyobb, legutóbbi teoretikusának, aki azóta meghalt, külön műsora volt. Tehát Katarra sokan haragudtak is. Katar az Egyesült Államokkal is jóban van, ugye a legnagyobb amerikai katonai bázis a térségben itt van, mint egy 10 000 fővel. Tehát sorolhatnánk, Katar az, akinek mindenkivel van kapcsolata, ezért ő ideális szereplő ebből a szempontból. Másik ilyen az arab félszigeten, Omán, amely évtizedek óta, sőt lehet, hogy már még hosszabban a békés és a nyugodt visszafogott politikájáról ismert. Éppen ezért most mindenki döbbenten figyelte azt a hírt, hogy Donald Trump megfenyegette Ománt azzal, hogy megtámadja.
1: Na jó, hát kit nem fenyegetett meg. Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt percekben N. Rózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt hallották. Mi zenével megyünk tovább, egy kis kultúra, majd közlekedési információk jönnek, majd 9 órakor hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Kezdődik a négy napos strandfesztivál Zamárdiban. Idén először két teljesen azonos méretű és látványvilágú nagy színpad várja a közönséget. Augusztus 20-án ismét látványos tűzijátékkal köszöntik az ünnepet, amelynek zenei kíséretét Hundred Scenes készítette. Naplementekor pedig két légtornász a Balaton fölött egy daruról mutat be különleges légtáncot magyar dalok kíséretében. Újra felépül a One Strand City, a fesztivál saját városa, ahol a többi között szépségszalon, kertmozi, színház, kultúrház és diszkó is várja a fesztiválozókat. Itt kap helyet a Restrand Vintage piac, ahová a divat, a zene és az alkotás kedvelőit várják. A négy nap alatt az eddigieknél is nagyobb szerepet kap a kortárs képzőművészet. A főbejárattal szemben Weiler Péter mintegy 200 négyzetméteres, AI generált mély víz című műve látható. Sibitka Panni pedig egy vízibiciklit alakít kortárs műalkotása a fesztivál idején. Vidák Zsolt illusztrátor a Balatont jeleníti meg, a Balaton Off-Season című 10 képes válogatás pedig Barta Dorka alkotásain keresztül mutatja be a tavat. A vízparti kertmoziban esténként két-két filmet vetítenek. Visszatér a fesztiválra a Tábor tűz helyszín is, ahol Kóli, Gyuris, Méringer Marci és Járai Márk akusztikus produkciókkal közvetlenül a közönség mellett zenélnek. A Balatonkertben a balatoni borok és helyi italok mellett helyet kap a helyi Helka sör és Zamárdi pálinkája is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton befelé a Blahalojza térnél, a Szent István körúton a Margit híd felé, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Krassalkovics útnál vízvezetékjavítás miatt. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, illetve lezárásra kell készülni ma délután a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap délelőttig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve jár, a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. augusztus 19-én reggel 1 perccel 9 után a mikrofonok mögött Németh László és Emszűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Ma lép hivatalba Bak András köztársasági elnök.
3: Az országgyűlés augusztus 11-én választotta államfővé, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. A Fidesz és a KDNP nem vett részt Bak András megválasztásában.
2: Már csak nem 30 település vonta vissza a választások óta a helyi önazonosság védelmében hozott rendeletét. A helyhatóságok ebben rögzítették, hogy ki költözhet be hozzájuk.
3: Erről az RTL híradó számolt be. Több polgármester úgy nyilatkozott, hogy utólag belátták, a szabályok igazságtalanok voltak. Hasonló rendelet megalkotására ugyanakkor továbbra is lehetőségük van a településeknek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a kormány hozzányúl-e a jelenlegi szabályozáshoz.
2: Önkormányzati egyeztetésre kényszeríti a lakásberuházásokat az, lakásberuházókat az, hogy a kormány az év végéig felfüggeszti a kiemelt lakásprojekteket.
3: A kiemelt státusz eddig nem adott eddig mentesítést adott ez alól. A tét nagy, hiszen egyes esetekben már elkezdődtek az értékesítések is, noha bizonyos projektek építési engedélyt még nem kaptak. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
4: Vannak olyan lakásberuházások is, ahol már annak ellenére elkezdődött az értékesítés, hogy maga a projekt még nem rendelkezik építési engedéllyel. Ezeknél a legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy a beruházók tárgyalóasztal mellé kényszerülnek az önkormányzatokkal, illetve magával a kormányzattal is, hogy megbeszéljék, hogy milyen ingatlanok és hogyan épüljenek, hiszen a kiemelt státusszal gyakorlatilag ez alól a kötelezettség alól mentesültek a beruházók, sokkal kevéssé voltak rákényszerítve arra, hogy egyességet kössenek az önkormányzatokkal.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 1%-os pluszban kezdett, most ezt megduplázta mostanra. 148.995 ponton az index, a forgalom nyilván még alacsony, elérte a 200 millió forintot. A vezető papírok mindegyike pluszban nyitott, a MOL 3%-kal drágult 4.940 forintra, az OTP csak pár forinttal, de 45.550 forinton nyitott, a Richter 4%-os pluszban kezdett 12.980 forinton, a Telekom 0.5%-os pluszban 2.582 forinton forog per pillanat. Hát a forintban nagy mozgás nincs, reggel egy picit gyengült az euróval, szemben is erősödött valamennyit a dollár ellenében. 1 euróért 365 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 315 forint 10 fillért kell adni. 1 svájci frankért 388 forint 80 fillért kérnek. Ázsiában komoly mínuszokat láthattunk. Japán 3%-os esésben zárt. Hongkong most 1%-os pluszban éppen, de komoly cikcak után a Shanghai Composite 2,5%-os mínuszban pillanatok a zárás előtt. India a kereskedés feléhez közeledve 4%-kal van lejjebb. A dél-koreai mutató az végül a legkomolyabb mínuszban 5,8%-os mélyrepülésben fejezte be a napot. Különösebb hír nem jött, de jó hangulat az biztos nem volt. Szingapur pedig 3%-os mínuszban. Az olajárak nem nagyon mozognak, enyhe pluszban voltak hajnalban, és azóta ez így is maradt. Olyan 6-7%-kal drágultak. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 85 dollár 50 cent fölött, a Brent 91 dollár 60 centen. Az arany az 4%-kal olcsóbb, 4402 dollár ér egy uncia arany. A palladium és a platina pár centen lett olcsóbb, az ezüst 1,3%-kal és a réz is 4%-kal. A mezőgazdasági termelői árak közül viszont elindultak az árak picit fölfelé, a gyapot több mint 1%-kal, a szója 7%-kal került többe, a búza és a kukorica pedig 4%-kal. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama elkezdett lefelé indulni, 7%-os mínuszban, 63 euró 20 eurócenten áll szeptember végi szállítással. 20%-kal zuhant a Xiaomi adózott eredménye az idei második negyedévben. Az árbevétele 6%-kal csökkent éves összevetésben.
3: A kínai szórakoztató elektronikai gyártó nettó nyeresége 1,4 milliárd amerikai dollár volt, a forgalma 16,3 milliárd dollárra csökkent. A június végével zárodott negyedében a vállalat 31 millió okostelefont szállított ki, szemben az egy évvel korábbi több mint 42 millióval. A cég elektromos járműveinek eladásai azonban 28%-kal 105 ezerre nőttek.
2: Több mint 36 milliárd forintért építheti át a Svitelszki az almásfüzető és a Komárom közötti csaknem 14 kilométeres vasúti pályaszakaszt.
3: Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid szerint a projekt révén a bécsi fővonalon sokkal gyorsabb lesz a vasúti közlekedés. A miniszter hangsúlyozta, hogy miközben a bécsi fővonal kiépítési sebessége Budaörstől az ország határig szinte végig meghaladja a gépkocsival szabályosan elérhető sebességet. Ezen a szakaszon jelenleg csak 120-szal mehetnek a vonatok. A sebesség növelésén túl az is cél, hogy az utasoknak komfortosabb legyen a környezet, és a menetrendet is stabilabban lehessen tartani Ausztria, Győr és a Nyugat-Dunántúl más városai felé.
2: Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán felborult lengyel busz sofőrének letartóztatását.
3: A miskolci törvényszék közleménye szerint a férfi cselekménye bizonyítottság esetén 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság a kiszabható szankció súlyosságára és a szökés elrejtőzés veszélyére tekintettel hozta meg döntését. A baleset következtében 12-en haltak meg, 3-an súlyos életveszélyes, 20-an súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.
2: Holnap az állami ünnepen a nagy áruházláncok zárva tartanak idehaza.
3: Vásárolni csak benzinkutakon, egyes kisboltokban és vendéglátóhelyeken lehet. A pénteki áthelyezett pihenő napon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki menetrend szerint nyit ki. A Magyar Posta az ünnepen szünetet tart. Gyógyszert holnap az ügyeletes patikákban lehet vásárolni.
2: Kiváló a tengervíz minősége Horvátország déli tengerpartján. Az ellenőrző strandok 97%-án a legutóbbi vizsgálatok szerint minden rendben.
3: Ez derült ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A Croatia Week beszámolója alapján a mintavétel 2 hetente történik, így évente strandonként 10-szer ellenőrzik a vízminőséget.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Sebestyén Márta Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar népdalénekesnek és előadó művésznek, aki egyébként az internetes leírások szerint valamennyi európai nyelven tud énekelni, de egyébként még japán népdalokat is előadott egy időben, és hát azt is érdemes tudni róla, hogy énekelt a japán császár előtt, illetve az Oscar díjas az Angol beteg című filmben is előadott egy dalt, valamint a Deep Forest együttessel történő együttműködése révén az az album, amin Deep Forest-tel énekel, Grammy-díjat nyert 1995-ben. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és hát reméljük, hogy még sokáig velünk marad. Igazából ilyen Ének az esőben című időjárásunk lesz majd valószínűleg délelőtt, amikor majd egyszer csak elered valami kisebb eső vagy zápor, aztán délután jön a napsütés 27 és 33 fokkal.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A magyar színekben versenyző Zsitobosz Petro bronzérmet szerzette a kötött fogásúak 67 kg-os súlycsoportjában a 20 éven aluli birkózók pozsonyi világbajnokságán, ahol egyébként Koppány László 130 kg-val ezüstérmes lett még hétfőn, Toblak Zalán pedig bronzérmes lett. Elmarad az idei bükkupa, a kerékpáros verseny, mert a rendezvény biztosítása az nem áll elegendő pénz a szervezők rendelkezésére, közölték a verseny szervezői Facebook oldalukon. Két arany, négy ezüstérmet nyertek a magyar versenyzők tegnap a Szegedi Egyetemi Kajakkenu világbajnokság második napján. És a 46 éves amerikai sztár Venus Williams, valamint a hozzá hasonlóan US Open győztes honfitárs Sloane Stephens is szabadkártyát kapott az idei amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájával való részvételre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: 9:11, egy kicsit zenélünk, és utána elemzővel beszélgetünk a tőzsdéről.

0: mutató, hát a forgalom az átlépte a 700 milliót. Vezető papírok közül a MOL az egyetlen, ami pluszban, 0,5%-kal 4952 forinton. A Richter tegnapi záróértékén stagnál, az OTP 2,1%-os mínuszban 45.400 forinton per pillanat, és a Telekom is majd 2,1%-kal jött lejjebb 2566 forinton. Ez a helyzet Budapesten. Na most mielőtt ráfordulunk, hogy mi a helyzet Európában. Ázsiában azért mínuszok voltak, ahogy a tengeren túlon, de azért úgy meglepett a dél-koreai tőzsde, 5,5%-os mínusz, ugye a japán tőzsde is majd 3%-kal, és Sanka is annyival zárt mínuszban. Miért?
1: Igen, így van, tehát Ázsiában jelentős eséseket lehetett látni. Ez főleg annak köszönhető, hogy a Wall Street-en immár sorozatban a harmadik veszteséges kereskedési napját zárta. Tehát a tegnapi nap folyamán is négyben mínuszban zárta Wall Street, tehát ugye a S&P 500 és a legnagyobb technológiai részvényindex is. Ez főképp ami a piaci hangulatot illeti, annak köszönhető, hogy a globális kötvénypiaci eladás befolyásolta, hiszen az Egyesült Államokban és Európában is, többek között a német és a francia állampapírok esetében a hosszú lejáratú államkötvényeket hozamai több éves csúcsokra emelte ez a nagy és globális kötvénypiaci eladás, és a befektetők mérlegelik, hogy a magas a finanszírozási költségek mennyiben károsíthatják a gazdaságot, miközben várják az FOMC júliusi ülésének jegyzőkönyvét, amelyet ma helyi idő szerint este 8 órakor tesznek közzé. A dokumentum utalást adhat arra, milyen további lépéseket tervez majd az amerikai jegybank. Tehát több mint valószínű, hogy a befektetők erre fognak várni, és arra, hogy milyen is lesz a kamatpolitika, hiszen ugye most kaptunk egy jelentős befektetői, úgymond negatív hangulatot erre a kötvénypiaci eladásokra.
0: De akkor értem. Na most mi a helyzet Európában? Ázsiát értem. Európa hogy nyitott?
1: Jelenleg Európában nem láthatunk komolyabb mozgásokat, tehát azt láthatjuk, hogy lemásolja lényegében az ázsiai és ugye az amerikai szánszot, tehát enyhe mínuszban vagyunk, de nem tudok mondani ugye komolyabb zuhanásokat, például akkor fejlett a DAX csak mínusz 0,14%-ban van, tehát láthatjuk, hogy még mindig kitart ez az uborka szezon, és ugye a befektetők még nincsenek itt a piacon, tehát különösebb mozgások nincsenek jelenleg, mindazonáltal mindenféleképpen érdemes figyelni a Fed jegyzőkönyvét, és hiszen ugye befektetők is arra várnak, és ugye érdemes figyelni továbbá a kötvénypiacot, hiszen ugye tudni illik kötvénypiacban, ugye a nagy játékosok, tehát tényleg az intézményi befektetők vannak, és ott, ha valami komolyabb mozgás van, akkor az a egész piaci hangulatot befolyásolja, úgy, ahogy azt most is láthatjuk, és ez a komoly kötvénypiaci eladás, ezért az már egy nagyon komoly ilyen negatív hullámot adhat. Például akár itt van a japán helyzet is, ahol ugye az Egyesült Államok segített a japánnak, hogy a japán ilyent ne gyengítse tovább a piac, és ugye ezzel lényegében a deviza tartalékait értékesítette, és hogy a japán ilyent vásárolt a piacon, és láthatjuk, hogy a japán ilyen erősödik, és a mai napon is erősödik. Ez azért volt szükséges az Egyesült Államoknak, mivel Japán a legnagyobb amerikai államadóság tulajdonosa, hogyha lehet így fogalmazni, tehát ugye a legtöbb amerikai állampapírt tartja.
0: Hát igen, egy időben Kínánál volt, csak akkor ugye ott észbe kaptak, hogy túl nagy a kockázat is, mert ugye 7-8 évvel ezelőtt ez volt a téma.
1: Így van, igen.
0: Na jó, hát figyeljük a fejleményeket, ugye nálunk ünnep, a nemzetközi piacokon nem, de meglátjuk majd, hogy ez mindez hogyan hat a tőzsdei kereskedése majd jövő hétfőn. Nagyon szépen köszönöm. Szitás Lórántot, az XTB munkatársát hallották. Mi zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség jön, 9:30-kor pedig rövid hírekkel jelentkezünk itt a reggeli monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Három település összefogásával tűzijátékot tartanak a Balatonnál holnap. Sőt, szinte minden nagyobb balatoni városban lesz tűzijáték. A Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A fényjáték augusztus 20-án este 9:30-kor kezdődik Tihanyban, ahol a Bencés Apátság falán 2x12 perces fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét. Siófokon 9 napon át tart a bor és kenyér ünnepe, amelynek részeként augusztus 20-án este Kovács Kati ad koncertet a hajóállomásnál, majd látványos tűzijátékot rendeznek. A déli parton lesz tűzijáték augusztus 20-án még Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonszemesen, Fonyódon, Balatonfenyvesen és Balatonberényben is. Míg az északi parton Balatonkenesén, Alsóörsön, Csopakon, Zánkán, Balatonszepezden, Szigligeten és Gyenesdiáson lesz műsor. Veszprémben a közelmúltban felújított Várnegyedben pedig az István a király című rockoperát láthatja a közönség a nemzeti ünnepen a Petőfi Színház előadásában. Hévízen idén sem lesz tűzijáték, a hosszú hétvége 4 napján a Kölcsei utca rendezvényterén a Rising Plac Fesztiválra várják a közönséget.
0: Ez a Reggeli Monitor.

jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli monitor.
2: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jövő hétfőn érkezik a szülőkhöz az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete.
4: Ezt az RTL híradó tudta meg az államkincstártól. Az országgyűlés által alig egy hónapja megszavazott, a Tiszapárt által kezdeményezett juttatás csak nem 300 ezer családban több mint 403 ezer gyermek után fizetik ki. A támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a regisztrált egyszülős családok jogosultak, a szeptemberi családi pótlékot szintén augusztus 24-én fizetik.
2: Szigorúbb ellenőrzéseket javasol a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete a buszbalesetek megelőzése érdekében.
4: A szervezet ügyvezető főtitkára szorgalmazza, hogy a régebbi busztípusokba is szereljék be a biztonságot növelő technológiákat, például vezetésfigyelőt, vészhelyzeti sávtartót és megállító rendszereket. Lajkó Ferencet hallják.
5: Akár tegyék kötelezővé a hatóságok, hogy olyan fejlett technológiákat alkalmazzanak, amelyek már a személykocsiknál is ugye már széria felszerelésén, ugye a sávelhagyás figyelő, vagy éppen ugye ma már nagyon fejlett elalvás figyelő, vagy éppen elalvásgátló rendszerek is vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy a buszok esetében ezeket akár kötelezővé is lehetne tenni. Itt a megrendelő oldalnak is van egy felelőssége, ez már régóta probléma, hogy a megrendelők a legolcsóbb megoldást keresik, és nem foglalkoznak azzal, hogy ez esetenként akár a minőség vagy a biztonság rovására mehet.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest érték tőzsdeindexe a BUX 1,1%-os pluszban, 148.900 ponton az index. A forgalom átlépte a 3,5 milliárd forintot. Valamennyi vezető papír ára emelkedik igaz eltérő mértékben. Leginkább a Richter hasít 6,1%-os pluszban 13.010 forinton, a MOL 0,5%-kal ment feljebb 4.950 forinton. Az OTP és a Telekom is tegnapi záróértéke közelében, de fölötte valamivel. Az OTP 45.510 forinton, a Telekom pedig 2.572 forinton. Ha már forint, nos, az nem nagyon mozog, 1 euróért 365 forint 30 fillért kell adni, 1 dollárért 315 forintot kérnek, itt egy kicsit erősödtünk, 1 svájci frankért 388 forint 70 fillért kérnek. Ázsiában komoly mínuszokat láthattunk, Japán az 2,7%-os mínuszban zárt, Hongkong meg pár pontos pluszban most kivételesen, de egyébként oda-vissza mozgott. A Shanghai Composite 2% körüli mínuszban fejezte be a napot. India még nyitva, a kereskedés felénél 1,1% fölötti mínuszban. A Dél-Korea Index 5,8%-os mélyrepülésben zárt, Szingapur pedig 3,1%-os mínuszban. Európában a vezető indexek közül London pár pontos pluszban tartózkodik, úgy csak úgy, mint a DAX Index. Őrült mozgásokat itt sem látunk. A párizsi mutató az 8,1%-os vagy párpontos pluszban, az olasz tőzsde az párpontos mínuszban, szóval nem nagyon mozognak, és még tartozom a spanyol indexel, az pedig 2,1%-os mínuszban áll. Az olajárak azok nem mozognak, 85 dollár 60 centen az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésára, enyhe pluszban kezdték a napot, a Brent is 6,1%-a 91 dollár 60 centen, de nagyjából itt tartottunk hajnalban is. Az aranyár folyama egy pár dollárt feljebb kúszott, 4408 dollárt kérnek egy unciáért, a palládium és a platina pár centes mínuszban. Az ezüst 1,2%-a, a réz meg 9%-on lett olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot 1%-os pluszban, a szója, a búza és a kukorica pedig 6% fölötti pluszokat mutat. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 2%-kal olcsóbb, 63 euró 50 euró centen áll szeptember végi szállítással. Eladták a Cserpes sajtműhelyt. A cég a szintén sajtgyártással foglalkozó magyar családi tulajdonban lévő Profood Flexum Kft.-hez került.
4: A tranzakcióról szóló közlemény szerint a cserpes márkanév változatlan formában fennmarad, ahogy a termékek, a receptúrák és az üzlethálózat. A tulajdonos váltás után Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is aktívan szerepet vállal a márka jövőjének alakításában. A felek a tranzakció pénzügyi részleteit nem hozzák nyilvánosságra.
2: Az elemzők által vártnál nagyobb mértékben csökkent a kínai Baidu bevétele a második negyedévben. A technológiai vállalat forgalma 4,6 milliárd dollárra csökkent, az egy évvel korábbi 4,9 milliárd dollárról. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos műveletek az IT divízió bevételének 50%-át tették ki. Ez jelentős változás az egy évvel korábbi 38%-hoz képest. A bevétel ebben a szegmensben, amely magában foglalja a felhő alapú számítástechnikát, a mesterséges intelligencia alkalmazásait, valamint a robottaxikat 25%-kal nőtt. Az online marketing szolgáltatások bevétele is 20%-kal csökkentek. Adózott eredménye a cégnek 342 millió dollár volt. Ez jóval alacsonyabb az egy évvel korábbi 1,1 milliárd dollárnál. A nettó nyereség meredek csökkenését elsősorban a hosszú távú befektetéseinek értékcsökkenése okozta.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A légmozgás mindenütt megélénkül, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő este 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zene, utána pedig Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig Míró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt. Amiről beszélgetünk, az az, hogy az elmúlt napokban sorra döntötte a csúcsokat a Bux Index, ugye most éppen 148.975 ponton áll, amire ha kimondjuk, akkor azért nagyon jól hangzik. De hogyha az ember ránéz így a nemzetközi indexek mutatóira, mondjuk az S&P 500 azért az mégiscsak nem kicsi, ott ez a pontszám, ez 7700 körül van most éppen, vagy volt tegnap, de ha Ázsiára tekintünk, és mondjuk nézzünk egy Shanghai-t, az meg alig 4000, akkor felmerül a kérdés az emberben, hogy jól hangzik ez a 148.000, 149.000, de vajon mi alapján dől el az, hogy ez a mutató mekkora értéket mutat, és egyáltalán ez az érték mennyire irányadó? Kezdjük ezzel.
2: Hát ugye általában mindig van egy, egyrészt ugye vannak különböző indexek, és ugye attól függően változik az értékük, de hogy megértsük, alapvetően minden index úgy épül fel, hogy olyan, mint egy portfólió. Mint hogyha vettem volna ebből a részvényből 10 darabot, abból 20-at, másikból 2-t, stb. Stb. És akkor általában az van, hogy van egy induló érték, hogy mondjuk a mai nappal elindítjuk, és akkor meg lehet határozni, hogy milyen részvényekből rakom össze ezt a portfóliót, és akkor kapok egy értéket. Ha ez nem tetszik, mert én azt szeretném, hogy mondjuk egy szép számról induljon, mondjuk 1000-ről, akkor pedig leosztom egy megfelelő számmal, hogy ez pont 1000-et adjon ki. És akkor a jövőben mindig le kell osztanom. Tehát ennek a portfóliónak...
1: Tehát magyarul ez egy mesterséges, mondjuk... Hogy mondjam, mesterséges matek, és akkor azzal lehet úgymond jobbá tenni, vagy vonzóbbá tenni egy indexet?
2: Hát szerintem nem értem a kérdést.
1: Hát azt mondod, hogy ugye, mit tudom én, veszel egy portfóliót, és ugye ahhoz, hogy mondjuk 1000 pont legyen az induló, akkor úgy kell matekolnod, hogy úgy osztogatod el a... Gondolom én itt a részvény darabokat. Ezért kérdeztem, hogy ez akkor tekinthető egy kicsit mesterséges mateknek is?
2: Igen. Tehát, hogy ezt egy ilyen mesterségesen elő van állítva, és utána pedig ugye a jövőben például, hogyha változások vannak, akkor megfelelően igazítják ezt az osztófaktort. Tehát, hogyha mondjuk kikerül egy részvény, bekerül egy másik valamilyen darabszámmal, ugye akkor ugrana az indexnek az értéke, de azon mindig vigyáznak, hogy ugyanannyi legyen, ne változzon az értéke miatt, ezért az osztófaktort ennek megfelelően változtatják meg. Tehát mindig, amikor megfelelő valamilyen változások vannak az indexben, akkor ezt az osztófaktort, amit csúnya külföldi szóval divízornak hívunk, ezt mindig ennek megfelelően megváltoztatják, és akkor ennek megfelelően folytonos marad az index. Ilyen például különben, amikor osztalékfizetés van, akkor is ugye például a részvény árfolyama ugrik, de maga az index az nem ugrik általában. És aztán nyilván vannak indexek, amik hogy van valami szabály, hogy milyen súlyozású, tehát mondjuk például az S&P 500 az kapitalizáció súlyozású, de például a Dow Jones ugye híres arról, hogy az egy olyan portfólió, hogy minden részvényből egy darab részvény van benne, tehát gyakorlatilag ársúlyozású indexnek kell tekinteni.
1: Tehát magyarul egy kicsit akkor ez az index, nevezzük most az egyszerűség kedvére, inkább egy pici marketing. A lényeg alapvetően azért a forgalom, mert ugye meg a részvény számok, tehát hogy hány részvény tartozik bele, de inkább a forgalom az, ami meghatározza egy tőzsdének a valódi, hogy mondjam, súlyát nemzetközi összevetésben. Nem, jól, teljes, nem?
2: Hát igen, igen, igen, az is. Tehát az, hogy most éppen 150 ezer pont egy index, vagy éppen csak 7 000, igazán jól ennek ilyen értelemben csak ugyan igazad van, nincsen jelentősége. Annak van jelentősége, hogy új csúcsra megy, és hogy ugye például a BUX esetében ugye az a nagy kérdés, hogy na hát akkor most ez fog tovább emelkedni, vagy nem fog tovább emelkedni.
1: Ez lesz a következő kérdésem, igen, hogy mit lehet ebből következtetni. Most azért is, mert az elmúlt időben azért az feltűnt, vagy legalábbis gondolom mindenkinek, hogy azért a forgalmi adatok izmosabbak, mint korábban voltak. Még egy gyenge napon is.
2: Igen, tehát ugye egyrészt ugye maguk a részvényárak nagyot emelkedtek, tehát ugye már az is növeli a forgalmat is kétféleképpen mérhetjük, részvénydarabszámban, meg értékben. És ugye, hogyha növekszik egy részvénynek az értéke, például vegyük az OTP-t, ami nem is olyan rég még mondjuk 20 ezeren forgott, vagy uram, bocsánat, vegyük a Magyar Telekomot, ami mondjuk kb. 2 vagy 3 évvel ezelőtt még nem tudom 400 forinton vagy 500 forinton forgott, ugye most pedig már 2500-3000 forint között forog, tehát ugye ilyen 5-6-szoros értéken forog, akkor ugye anélkül, hogy a volumen növekedne, maga a forgalom, a forintban kifejezett forgalom növekszik. És ugye még régebben az volt a jellemző, hogy fél időben 5 milliárd volt a forgalom, és nagyjából nap végén 10 milliárd forint, azóta ez már változott, és nem számoltam ki, de jóval magasabban van, tehát ma már abszolút nem ritka, hogy a nap végén 20 vagy 30 milliárd forintos forgalmat látunk, de hát nyilván ezért, mert most már lassan a MOL is nagyjából duplán forog, hiszen 5000-en forog, és ugye jó ideig 2000 és 3000 forint között forgott. Az OTP sokáig mondjuk 20 000 forint környékén alatta fölötte, és most már inkább 40 és 50 ezer forint között, tehát az is dupla, ugye a MATÁV az, a Magyar Telekom, bocsánat, az ugye 5-6-szoroson, és hát a Richter is ugye egy kicsit lemaradó, de ő előbb jött föl ilyen 13 ezer forint környékére, és hát most is ott van, tehát ő ilyen szempontból talán kakuk tojásnak tekinthető.
1: Ha már ezt említetted, a Telekomot ugye 2500, meg mondjuk az OTP 45 ezer forint, ugye ott nem merül föl, hogy esetleg a kis befektetők irányába tesznek egy lépést, hogy ne kelljen egy darab részvényét ennyit kifizetni?
2: De ez jellemző szokott lenni sok börzén is, meg Magyarországon is. Ugye az OTP-nél is volt darabolás, szerintem talán már 2-szer is volt darabolás, de most ebben nem vagyok biztos. És amúgy különben ilyen 20 ezer környékén, vagy 10 ezer fölött, most nem emlékszem pontosan, de egy darabolás volt, egy tizedelés, az biztos, de mintha kettőre is lett volna emlékeim szerint. Szóval ilyen magasan még soha nem járt a részvény árfolyama minden értelemben, tehát abszolút értelekben is, meg még hogy. Tehát, hogyha a darabolást is figyelembe veszük, akkor sem járt ilyen magasan a részvény árfolyam, tehát teljesen benne van, ugye most nagyjából 100 eurót kell adni egy részvény, illetve több mint 100 eurót, vagy inkább 120-130 eurót kell adni egy részvényért, tehát ugye ez az a kategória, ahol esetleg érdemes tizedelni, ugye általában azt, hogyha néhány dollár körül van az árfolyam, azt kevésbé szeretik az alapkezelők, meg a piaci szereplők, az általában inkább rossz érzést kelt az emberekben, de a 10 és 100 dollár közötti árfolyamok, azok, igen, például a Tesla az ugye többször darabolta a részvényét.
1: A Richternél is volt emlékeim szerint, ugye a Richternél is volt korábban darabolás, nem? Sok évvel, nagyon sok évvel ezelőtt.
2: Hát most erre nem emlékszem, most erre nem vennék mérget, de a MOL-nál volt 8-adolás, ugye az OTP-nél tizedelés, Magyar Telekomnál nem volt értelemszerűen. A Richternél nem emlékszem, lehet, hogy igazad van.
1: No, figyeljük minden esetre, mi zajlik. Folytatjuk tovább Mérő Józseffel a beszélgetést, de ráfordulunk egy kicsit a hosszú lejáratú államkötvényhozamok alakulására, mert ott azért érdekes dolgok vannak, és hát néhányan aggódnak is a jövő miatt.
2: De ez majd nem beszéljük meg azt, hogy, most akkor jó áratott-e a Bux Index, vagy sem?
1: Oké, akkor egy gyors értékeléssel, hogy te ezt jól árazottnak tartod, vagy sem, de csak közben annyira elfordultunk ettől, hogy hirtelen elfelejtettem. Figyelek!
2: Jó, tehát, hogy igen, mert ez egy érdekes kérdés, tehát azzal, hogy most fölment 150 ezer pont fölött is járt, ugye olyan 151 ezer pont környékén az index, még mondjuk néhány évvel ezelőtt ilyen 30 és 50 ezer pont között láthattuk, hogy ugye azért érezzük, hogy beszéltünk arról, hogy többszöröztek a részvényáról, de azért azt is tudni kell, hogy a profitok is hatalmasat növekedtek, és ugye például a második negyed évben összességében jóval nagyobb profitot értek el, mint bármikor máskor ezek a cégek. Tehát több 10 milliárd forinttal meghaladták a korábbi eredményt, és az is igaz, hogy néhány évvel ezelőtt kezdődött az a tendencia, hogy megugrott a profit számottevően a vezető cégeknél. Hát ugye nyilván itt az OTP-re, a MOL-ra kell elsősorban gondolni, de a Richter is fölzárkózott, tehát ugye ott azért ismerik ezt a Kariprazin sztorit. Tehát a lényeg, hogy megugrottak ezek a profitok, és hát nem véletlenül háromszorozódott. Most itt az a kérdés, hogy jó, akkor hogyan tovább, fog-e tovább növekedni ez a hatalmas profit mennyiség, és ez úgy látjuk, hogy az OTP esetében, tehát hogy mindegyik cég esetében látjuk azt, hogy egy moderált további növekedésre van lehetőség. A kérdés, hogy ezt mennyire árasztja be a piac, és hát azt látjuk, hogyha mondjuk a Bloombergnek a célárfolyamait vesszük alapul, meg azt, amiről beszéltünk a beszélgetésünk elején, hogy hogyan áll össze az index, és ezt beépítjük, ezeket a célárfolyamokat ebbe a portfólióba, ebbe a hipotetikus portfólióba, akkor bizony azt látjuk, hogy a jelenlegi célárak mellett kijön egy ilyen 163 ezer pont körüli, 163-164 ezer pont körüli érték. Na most azt kell még látni, hogy általában a részvényektől, mivel kockázatos eszközök, elvárunk bizonyos hozamot. Tehát ezek a célárak, ezek nem mostanra vonatkoznak, nem azt mondják az elemzők, hogy ez az árfolyam, ez most kell ennek lennie, hanem azt mondják, hogy 12 hónapon belül, vagy 12 hónap távlatában. Viszont van egy elvárt hozam növeked, vagy egy elvárt növekedés magában az indexben, és ezt össze lehet rakni ugye az alaphozamból, ami most 5,5% körül van, tán a 10 éves hozam, plusz hozzá kell adnunk az úgynevezett részvénykockázati prémiumot, ezzel különben 12% jön ki, és ezzel vissza kell, ezzel az 1,12-del vissza kell osztanunk ezt az értéket, és akkor kijön ez a 150 ezer pont körül érték. És akkor megkapjuk azt, hogy az elemzői várakozások szerint most jól árazott az index, tehát hogyha további emelkedést várunk, akkor igazándiból az eredmény várakozásokban levő javulást kell koncentrálnunk, vagy pedig egy hozamcsökkenésre. Bármelyik tud további emelkedést indukálni, viszont vice versa is, csökkenést is. Tehát véget ért az az időszak, amit láthattunk sok-sok évvel ezelőtt, hogy messze-messze alul értékelt volt a magyar piac.
1: Jó, közben megnéztem, 2013-ban tizedelték a Richtert, tehát jól emlékeztem, csak én meg nem mondtam volna az évszámot. Na, folytatjuk Mérő Józseffel a beszélgetést a hírek után, itt a Trend FM-en, most azonban kis zene, kis érdekesség és hírek.

0: Reggeli Monitor.
1: Berepülne a NASA a Szaturnusz holdjának barlangjaiba. A Titán felszíne alatt egy hatalmas barlang és víznyelő hálózat rejtőzik, amely máig feltáratlan. A NASA azonban változtatna ezen, méghozzá egy csapat gömb alakú robot segítségével. Már 18 elképzelésre osztottak ki 3,2 millió dollárt, amelyek közül az egyik a Spark nevű koncepció. Ennek keretében a szakemberek olyan apró gömb alakú drónrajt készítenének, amelyek tagjai képesek lennének berepülni az említett titáni rendszereket. A bolygó egy rendkívül izgalmas hely a tudósok számára. A jeges világ sűrű, ködös légkörrel rendelkezik, amely szinte teljesen eltakarja a felszínt. A Földön kívül ez az egyetlen ismert hely, ahol tavak, folyók és tengerek találhatók a felszínen. Valamint szintén az egyetlen, ahol a Földön ismerthez hasonló folyadékkörforgás alakult ki. A szakemberek úgy vélik, hogy a Titánon adottak lehetnek a feltételek az élet kialakulásához. Igaz, ez az életforma jelentősen eltérhet a földitől. A NASA a tervek szerint 2028-ban indítana útnak egy küldetést a Szaturnusz holdja felé, így addigra kellene kifejleszteni a drónokat. Amennyiben ez nem sikerül, a Sparknak magának kellene megszerveznie a Titánig tartó utat.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton a Szél-Kálmán térnél a Szilágyi Erzsébet fasor felé. Torlódásra kell készülni a Csalogány utca felől is. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. A Rákóczi úton befelé a Blahalujza térnél, a Szent István körúton a Margit híd előtt, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Krassalkovics útnál vízvezetékjavítás miatt. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között. Lezárták a Műegyetem rakpartot is augusztus 22-én este 10 óráig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Ma lép hivatalba Bakandás köztársasági elnök.
5: Az országgyűlés augusztus 11-én választotta államfővé a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. A Fidesz és a KDNP nem vett részt Bakandás megválasztásában.
4: Már csak nem 30 település vonta vissza a választások óta a helyi önazonosság védelmében hozott rendeletét. A helyhatóságok ebben rögzítették, hogy kik költözhetnek be hozzájuk.
5: Erről az RTL híradó számolt be. Több polgármester úgy nyilatkozott, hogy utólag belátták, a szabályok igazságtalanok voltak. Hasonló rendelet megalkotására ugyanakkor továbbra is van lehetőségük a településeknek, azt egyelőre nem tudni, hogy a kormány hozzányúl-e a jelenlegi szabályozáshoz.
4: Az elmúlt napokhoz képest kevesebb hajó haladt át a Hormuzi szoroson tegnap, mivel továbbra is sok a bizonytalanság a vízi út biztonságával kapcsolatban.
5: A Kápler nemzetközi tengerhajózási nyilvántartás adatai szerint az átlagos napi 11 hajó után megfeleződött a forgalom. Az amerikai-iráni háború előtt a világ nyersolaj és cseppfolyósított földgáz szállítmányainak ötöde haladt át a Hormuzi szoroson.
4: Az amerikai elnök egyelőre elállt attól a tervétől, hogy 50%-os vámot vessen ki 20 milliárd dollár értékű kanadai termékre.
5: A Donald Trump bejelentette azt is, hogy újraindulhat a Keystone XL olajvezeték projekt, amelyet Joe Biden korábbi elnök állított le. Az eredeti terv egy olyan 1900 km hosszú vezeték építését irányozta elő, amely naponta több mint 800 ezer hordó olajat szállítana a kanadai Albertából, az amerikai Texasba és Louisianába, az ottani finomítókba.
0: Tőzsdehírek.
4: A Budapesti Értéktőzsdeindexe a BUX majd 0,5%-os pluszban, 149.388 ponton a mutató. A forgalom közelíti a 4,5 milliárd forintot. A vezető papírok a Telekom kivételével drágulnak. A MOL 1,1%-a 4.980 forintra. Az OTP 4,1%-os pluszban 45.660 forinton. A Richter 8,1%-kal ment feljebb 13.030 forintot ér. A Telekom 2,1%-os mínuszban 2.566 forinton. Hát a forint egy picit erősödött az euróval és a dollárral szemben is. Egy euróért most 365 forint 10 fillért kérnek. Egy dollárért 314 forint 80 fillért kell adni. Egy svájci frankért pedig 388 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Európában a vezető indexek közül London pár pontos pluszban, a Párizsi Index 3,1%-kal van feljebb, a DAX Index az pár pontos mínuszban, az olasz tőzsde is egy 1,1% fölötti mínusz mutat, a spanyol 4,1%-kal van lejjebb. Ázsiában ennél komolyabb mínuszokat láttunk, Japán 2,7%-del, Shanghai majd 2%-kal ment lejjebb, a Dél-Korea Index pedig 5,5%-os mínuszban zárt, India még nyitva, a kereskedés felén túl 0,5%-os mínusz mutat, Szingapúr pedig 3,1%-kal gyengelkedik. Az olajárakban nincs mozgás, 85,50 dollár környékén az észak-amerikai könnyű olaja VTI jegyzésre, a Brent pedig 91,60 dollár közelít. Az aranyár folyamán megint egy pár dollár feljebb kúszott, 4409 dollárt ér egy uncia. A palládium és a platina 4,1%-kal olcsóbb, az ezüst 1,4-gel, a rész pedig majd 1%-kal. A mezőgazdasági termelő árak közül a cukor és a rizs enyhe mínuszban, de hát a rizsnél nagyon kicsi a forgalom. A gyapot majd 1%-ot drágult, a szója 0,7-del, a búza 6,1%-kal került többe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az lejjebb jött, 0,5% fölötti mínuszban, 63,30 euró centen áll szeptember végi szállítással. A Vártnál is nagyobb lett a Sziget Fesztivál vesztesége, ennek ellenére egészen biztos, hogy jövőre is megrendezik a rendezvényt.
5: Bár a látogatószám és a bevétel is elmaradt a várakozásoktól, a befektető többsége optimista, ezt mondta a rádiónknak a fesztivál alapítója és tulajdonosa. Gerendai Károly hozzátette, hogy a rendezvény vonzerejét a kimondottan kedvező árérték arány adja, hiszen a külföldi fesztiválok ennél jóval drágábbak.
2: Most ugye újra magyar nagy színpad volt például, amit a hazai közönség kifejezetten pozitívan fogadott. Ezek is olyan dolgok, amiknek úgy látom, hogy ezek jó irányok, és ezeket érdemes abszolút folytatni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy amiket idén fejlesztési irányokat megfogalmaztunk és megvalósítottunk, ezekből igazán nem láttam olyat, amire ne lett volna jó a visszajelzés, és érdemes lenne azon gondolkodni, hogy ezt ne folytassuk. Attól még nyilván az is cél, hogy adott esetben akár ilyen külön napokra megpróbáljunk olyan világsztárokat megszerezni, akiket a normál napokra már nem tudnánk megfizetni.
4: Eladták a Cserpes sajtműhelyt a cég, a szintén sajtgyártással foglalkozó, magyar családi tulajdonban lévő Profood Flexum Kft.-hez került.
5: A tranzakcióról szóló közlemény szerint a Cserpes márkanév változatlan formában fennmarad, ahogy a termékek, a receptúrák és az üzlethálózat is. A tulajdonos váltás után Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában. A felek a tranzakció pénzügyi részleteit üzleti megállapodásuknak megfelelően nem hozzák nyilvánosságra.
4: 36 milliárd forintért építheti át a Svitelszki az Almásfűzítő és Komárom közötti mintegy 14 kilométeres vasúti pályaszakaszt.
5: Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid szerint a projekt révén a bécsi fővonalon gyorsabb lesz a vasúti közlekedés. A miniszter hangsúlyozta, hogy miközben a vonal sebessége Budaörstől az országhatárig szinte végig meghaladja a gépkocsival szabályosan elérhető tempót, ezen a szakaszon jelenleg csak 120-szal mehetnek a vonatok. A sebesség növelésén túl az is cél, hogy az utasoknak komfortosabb legyen a környezet és a menetrendet stabilabban lehessen tartani Ausztria, Győr és a Nyugat-Dunántúl más városai felé.
4: Holnap az állami ünnepen a nagy áruházláncok zárva tartanak majd.
5: Vásárolni csak benzinkutakon, egyes kisboltokban és vendéglátóhelyeken lehet. A pénteki áthelyezett pihenő napon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki menetrend szerint nyit ki. A Magyar Posta az ünnepen szünetet tart, gyógyszert holnap az ügyeletes patikákban lehet vásárolni.
4: Ezen túl viszont kibővített közlekedési szolgáltatással készül mind a BKK, mind pedig a MÁV csoport az ünnepségek miatt.
5: A fővárosban a metrók éjjel 2:30-ig járnak, a megyeszékhelyekre és az ország több pontjára pedig hasonló időpontig mentesítő vonatok és buszok indulnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert hallják.
6: Távolsági vonatok lesznek a Szélrózsa minden irányába, még akár az osztrák határig, vagy a magyar-román határig, Hegyeshalomig, vagy Lökösházáig is el lehet menni, de ami ennél fontosabb, hogy a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Békéscsaba, Eger, Győr, Sopron, a Balaton irányába mind-mind lesznek mentesítő vonatok, Dunaújváros, Kaposvár felé is, lesznek távolsági vonatok mellett távolsági buszok is, amik éjjel 2:30 körül indulnak, és olyan irányokba, ahol a buszok versenyképesebbek, távolsági buszokkal is haza lehet menni, és a budapesti agglomerációban is számos elővárosi vasútvonalon lesznek többletszolgáltatások, amik éjjel 2:30 körül is lehetővé teszik a hazajutást.
4: Kiváló a tengervíz minősége Horvátország déli tengerpartján, az ellenőrző strandok 97%-án lett ilyen eredmény a legutóbbi vizsgálatok alapján.
5: Ez derült ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A Kro és a Víg beszámolója alapján a mintavétel két hetente történik, így évente strandonként 10-szer ellenőrzik a vízminőséget.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma van a repülés nemzeti napja az Amerikai Egyesült Államokban, úgyhogy gondolom, ilyenkor még a szokásosnál is többen repülnek, legalábbis én biztosan ezt tenném, hogyha ünnepelni szeretnék egy ilyen jeles évfordulót. Aki esetleg ma az egekbe indul, vagy oda vágyik, igazából változékony idővel találkozhat itt is lenn a földön, meg fönt a fellegekben, mert hogy kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak majd délelőtt, aztán délután jön a napsütés, ha minden igaz, megélénkül a légmozgással. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Zenével folytatódik, majd folytatjuk a beszélgetést Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: A telefonban pedig Miró József, az Erste vezető elemzője. Folytatjuk a beszélgetést, most a tőzsdéről átugrunk az államkötvénypiacra, mert hogy azt látni, hogy emelkednek a hosszú lejáratú hozamok. Az Egyesült Államokban például a 30 éves hozam az majd 20 éves csúcsra emelkedett, de nem csak ott igaz ez, a világ más táján, Európában, sőt Japánban is. Mi zajlik? Mi történik?
2: Hát ugye azért ez sokat számít a tőzsde szempontjából is, de ugye az történik, hogy ugye eddig elég nagy volt a pénzbőség, amit ugye a 2010 utáni, vagy a 2007-8-9-es válság utáni pénzpumpának volt köszönhető, és ugye magasan maradt a jegybankoknak a mérlegfőszege, illetve a pénzmennyiség az magas szinten stabilizálódott. És hát gyakorlatilag ugye egy pénzbőség volt a világban, és továbbra is ez igaz, de egyre többen szitkázzák el ezt a pénzt. Tehát az látszik, hogy ugye a költségvetéseket nem mindig sikerült és mindenhol rendbe hozni, ugye Magyarországon is küzdünk ezzel.

0: érkezhet, Japánban is 200% fölött van. Tehát a költségvetések szipkázzák el a pénzt a piacról, de ez eddig is így volt. Viszont most megjelentek a mesterséges intelligencia cégek, akik meg az ahhoz kapcsolódó beruházások, ugye például az Egyesült Államokban rekordmértékű ilyen beruházás zajlik az idei évben, ilyen 7-800 milliárd dollár értékben ruháznak be ezek a cégek. Tehát elindult egy ilyen elszívási folyamat, tehát egyre nagyobb a kereslet a befektetők pénze iránt, és ugyanakkor ugye az is látszik, hogy ez a mesterséges intelligencia boom növeli a termelékenységet, és hiába próbálja Trump elnök földbe tiparni a gazdasági növekedést háborúkkal, vámokkal, ki tudja mivel, nem sikerül neki. Tehát, és akkor emiatt ugye a hosszú hozamok emelkednek, mert hát nyilván a háborús kockázat az is beleépül, és ugye Japánban is hosszú évek után, több mint 30 év után, majdnem 40 év után megjelent az infláció, és elkezdtek emelkedni a hozamok, ugye ezeknek a faktoroknak mindnek köszönheti ez a hozamemelkedés, és ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a BUX esetében ugyan a 12 hónapos célár az 100, vagy cél érték az olyan 163 ezer pont környékén lehet, de ugye annak a fair értéke most ilyen 150 ezer alatt van amúgy, pont alatt. Ugye mondtam, hogy van ez a kockázati prémium, meg a kockázatmentes hozam, a 10 éves hozam, és hát ugye ennek a kettőnek az összegéből áll össze, és elkezdett növekedni ez a hozam, ami viszont meg negatív nyilván a részvény árfolyamokra nézve. Ha köznyelvvel akarom mondani, akkor az történik, hogy egyre inkább több pénzt szívnak el a kötvénypiacon a részvénypiactól a kötvénypiaci szereplők.
1: Azt mondod az előbb, hogy az Egyesült Államokban például az is egy indok, hogy meglódulnak komolyabb beruházások, de ez viszont hosszú távon ez jót jelent, nem? Tehát amikor idővel vélemezhetjük azt, hogy ez kisimul majd ez
0: így van, nagyon jó a meglátásod, és nagyon jó a burkolt kérdésed. Ugye a helyzet az az, hogy viszont
1: már beáraszták?
0: Beáraszták, meg látják a befektetők, tehát most vegyük például ezt a negyedévet, a második negyedévet. Ugye az amerikai a cégeknél, az S&P 500-nál, hát még hátra van 20-30 cégnek a jelentése, tehát 500 volt, tehát hogy ez már csak néhány százalék. És eddig az összesítésben 50%-kal növekedett a profitjuk. Ez brutális. Tehát gondolj bele, hogy ez nem egy banánköztársaság, ahol föl tudnak robbanni, vagy egy fejlődő piac, hanem egy öreg, beállt piac, 50%-os, én amióta a tőzsdét ismerem, és az nem ma kezdődött, hanem nem is mondom ki hány éve, sok dekáddal ezelőtt. Én nem láttam ilyen brutális profitbővülést az Egyesült Államokban, de Németországban is ilyen 35-36% körül van a második negyed évben a profitbővülés. És ráadásul az elkövetkező negyed években is elég erős lesz ez a bővülés, tehát például az USA-ban 20-30% között, míg Németországban inkább a 10-20% között, és amúgy különben már utána várnak egy kis visszaesést is a profit bővülésben. De hogy a lényeg, hogy nagyon erős növekedés van, és eddig ezt láttuk. Most viszont egyre inkább arra kezdenek el a befektetők koncentrálni, hogy oké, ehhez a nagy növekedés, ennek a nagy növekedés fenntartásához nagy beruházások kellenek szerte a világban, a chip szektorba, az energia szektorba, ugye kell az energiaellátás, és lehetne folytatni a sort, a szoftverfejlesztésekbe, stb. Ugye pont most jött ki az

0: Anthropicnak, illetve a ChatGPT-nek az eredménye, és akkor láthattuk, hogy azért ott is vannak problémák, vannak költségek rendesen. Tehát visszatérve, a lényeg, hogy nagyon nagy a növekedés, ezt eddig láttuk, és most kezdenek ráébredni, hogy oké, nagyon nagy a növekedés, de hova tovább, és nézd már, a hozamok elkezdtek emelkedni, amit megbeszéltünk, hogy az viszont ellene dolgozik a részvénypiacnak, és akkor most ez egy kicsi ilyen megrodgyanást hozott a részvénypiacokon.
1: Idehaza?
0: Idehaza viszont meg pont fordítva vagyunk. Tehát, hogy ez az izgalmas, hogy ugye itt a annak köszönhetően, hogy az új kormány kitűzte azt a célt, hogy euró bevezetés lesz, és a költségvetési hiányt lefaragja, mi ezzel szembe megyünk a világgal, volt egy magas hozamszintünk, elkezdett csökkenni, ráadásul az inflációnk is nagyon alacsony, és hozzáteszem, hogy Amerikában és Európában is kezd, hogy mondjam, visszaszorulni az infláció. Tehát az, amit láttunk itt néhány hónappal ezelőtt, vagy az elmúlt egy év távlatában, hogy fölpörgött az infláció, most inkább egy ilyen hűlési folyamat van, például az élelmiszer árak meglepő módon csökkennek, miközben ugye például a műtárgy ára jelentősen növekedett, stb. Tehát nagyon érdekes folyamatok vannak a világban. A lényeg, hogy itthon csökkennek a hozamok, és mivel van egy ilyen euró csatlakozási képe a befektetőknek, a kockázati prémiumunk is csökken, és ugye ez pozitívan hat. Tehát például ugye az előbb, az első etapban ugye arról beszéltem, hogy 12% nagyjából ez az elvárt hozam. De ez mondjuk fél évvel ezelőtt még 16% volt. Tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős csökkenés, és egy nagyon-nagyon jelentős felértékelődést jelent, és hozott is a Bux Indexben, mint ahogy amúgy láthattuk, hogy ilyen 110-120 környékéről ugye följött 150 ezer pont környékére, az különben többek között ennek is köszönhető volt, na meg persze nyilván a nagyon erős profitnak is.
1: Nagyon szépen köszönöm Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották itt az elmúlt percekben, sőt az elmúlt egy órában. Zenélünk, egy kis kultúra, rövid hírekkel zárom, 9:30-kor a reggeli monitort.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Kezdődik a négy napos strandfesztivál Zamárdiban. Idén először két teljesen azonos méretű és látványvilágú nagy színpad várja a közönséget. Augusztus 20-án ismét látványos tűzijátékkal köszöntik az ünnepet, amelynek zenei kíséretét Hundred Scenes készítette. Naplementekor pedig két légtornász a Balaton fölött egy daruról mutat be különleges légtáncot magyar dalok kíséretében. Újra felépül a One Strand City, a fesztivál saját városa, ahol a többi között szépségszalon, kertmozi, színház, kultúrház és diszkó is várja a fesztiválozókat. Itt kap helyet a Restrand Vintage piac, ahová a divat, a zene és az alkotás kedvelőit várják. A négy nap alatt az eddigieknél is nagyobb szerepet kap a kortárs képzőművészet. A főbejárattal szemben Weiler Péter mintegy 200 négyzetméteres, AI generált mélyvíz című műve látható. Sibitka Panni pedig egy vízibiciklit alakít kortárs műalkotása a fesztivál idején. Vidák Zsolt illusztrátor a Balatont jeleníti meg, a Balaton Off-Season című 10 képes válogatás pedig Barta Dorka alkotásain keresztül mutatja be a tavat. A vízparti kertmoziban esténként két-két filmet vetítenek. Visszatér a fesztiválra a Tábor tűz helyszín is, ahol Kóli, Gyuris, Méringer Marci és Járai Márk akusztikus produkciókkal közvetlenül a közönség mellett zenélnek. A Balatonkertben a balatoni borok és helyi italok mellett helyet kap a helyi Helka sör és Zamárdi pálinkája is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
3: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Egy perc elmúlt 10:30 a mikrofonnál, M. Szűcs Péter jövök a friss hírekkel. Hónapok óta húzódik a műszaki ellenőr kiválasztása a magyar határtól Újvidékig tervezett kőolajvezetéknél. A Forbes szerbiai kiadása arról ír, hogy a kivitelező már megvan. Ugyanakkor a beruházó Transnyafta szerint a késedelem egyelőre nem hátráltatja a munkálatok megkezdését, mivel az ingatlanjogi és engedélyezteti eljárások jelenleg is folyamatban vannak. Az elmúlt napokhoz képest is kevesebb hajó haladt át a hormozi szoroson tegnap, mivel továbbra is sok a bizonytalanság a vízi út biztonságával kapcsolatban. A Kepler Nemzetközi Tengerhajózási Nyilvántartás adatai szerint az átlagos napi 11 hajó után megfeleződött a forgalom. Az amerikai-iráni háború előtt a világ nyersolaj és cseppfolyósított földgáz szállítmányainak 1/5 haladt át a hormozi szoroson. Donald Trump egyelőre elállt attól a tervétől, hogy 50%-os vámot vessen ki 20 milliárd dollár értékű kanadai termékre. Donald Trump bejelentette azt is, hogy újraindulhat a Keystone XL olajvezeték projekt, amelyet Joe Biden korábbi elnök állított le. Az eredeti terv egy olyan 1900 km hosszú vezeték megépítését irányozta elő, amely naponta több mint 800 ezer hordó olajat szállítana a kanadai Albertából, az amerikai Texasba és Louisianába, az ottani finomítókba. Felfüggesztette a kereskedelmet és a pénzügyi tranzakciókat Iránnal az Egyesült Arab Emírségek. A lépést azzal indokolták, hogy Iránból indított ballisztikus rakéták repültek be az ország területére. A rakéták egyébként a tengerbe zuhantak, áldozatokról, károkról nem jött információ. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor tagadta, hogy Teherán rakétákat lőtt ki volna az emírségekre. 20%-kal zuhant a Xiaomi adózott eredménye a második negyedévben. Az árbevétele 6%-kal csökkent éves összevetésben. A kínai szórakoztató elektronikai gyártó nettó nyeresége 1,4 millió dollár volt. A forgalma 16,3 milliárd dollárra csökkent. A június végével záródott negyedévben a vállalat több mint 31 millió okostelefont szállított ki, szemben az egy évvel korábbi több mint 42 millióval. A cég elektromos járműveinek eladása azonban több mint 28%-kal 105 ezerre emelkedett.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX most éppen 149.207 ponton, ez azt jelenti, hogy 3% fölötti pluszban a mutató, a forgalom pedig átlépte az 5 milliárd forintot. A vezető papírok a Telekom kivételével emelkednek. A MOL majd 1%-kal 4974 forinton. Az OTP 2,1%-os pluszban 45560 forinton. A Richter 0,5%-kal drágult, kerek 13000 forinton. A Telekom 2,1%-os mínuszban 2566 forinton. És a Forágyi is komoly mínuszban 2%-kal 1518 forintra esett vissza. A forint azonban erősödni kezdett az euróval szemben, 364 forint 50 filléren áll. Egy dollárért 314 forint 30 fillért kell adni, egy svájci frankért 387 forint 60 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül London pár pontos mínuszba fordult, a DAX index is pár ponttal van lejjebb, csak úgy, mint az olasz tőzsde. A Párizsi index 0,3%-os pluszban, a spanyol 0,3%-os mínuszban. Komoly mínuszok voltak Ázsiában. Japán 2,7%-kal, Shanghai majd 2%-kal ment lejjebb, a dél-koreai mutató 5,5%-os mínuszban zárt. India nyitva, az utolsó harmad elején 0,5%-kal van lejjebb, Szingapur 0,3-del. Az olajárak azok most egy pár centet lejjebb jöttek. Ugyan pluszban még, mert annahoz képest is csökkent, 0,5% körüli emelkedésben. Most az észak-amerikai könnyű olaja véti 85 dollár 40 centen, a Brent 91 dollár 40 cent alá esett. Az arany árfolyama is bár mínuszban, de ez azt jelenti, hogy emelkedik, hiszen ez a mínusz egyre inkább fogy el. 4414 dollárt ér egy uncia arany. A palládium pár centes mínuszban, csak úgy, mint a platina, és mire kimondtam, az már nem is mínuszban, hanem 0,1%-os pluszba fordult. Az ezüst 1,2, a réz 1,1%-kal kerül kevesebbe. Olcsóbb valamivel a kávé és a rizs, de a kávé 0,5%-kal, a rizs 0,6%-kal, de mondjuk az utóbbinál kicsi a forgalom. Drángult viszont a gyapot 0,9-del, valamint a szója 0,6%-kal, a többiek egy pár centes pluszban. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az már 0,7%-os mínusz mutat, 63 euró 20 euró centen áll szeptember végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
4: Változékony időnk lesz, esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A légmozgás megélénkül, a hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul, késő este 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Én megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Kellemes muzsikák jönnek, majd 11 órakor friss hírekkel jelentkezik Németh László kollégám. Mi egykor találkozunk, akkor megnézzük, hogyan teljesít a tőzsde fél időben, a hét utolsó kereskedési napján.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Jövő hétfőn érkezik a szülőkhöz az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, ezt az RTL híradó tudta meg az Államkincstártól. Az országgyűlés által alig egy hónapja megszavazott a Tisza párt által kezdeményezett juttatást, csak nem 300 ezer családban, több mint 403 ezer gyermek után fizetik ki. A támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és a regisztrált egyszülős családok jogosultak. A szeptemberi családi pótlékot szintén augusztus 24-én fizetik ki. Hónapok óta húzódik a műszaki ellenőr kiválasztása a magyar határtól Újvidékig tervezett kőolajvezetéknél. A Forbes szerbiai kiadása arról ír, hogy a kivitelező már megvan, ugyanakkor a beruházó Transnafta szerint a késedelem egyelőre nem hátráltatja a munkák megkezdését, mivel az ingatlan jogi és engedélyeztetési eljárások jelenleg is folyamatban vannak. Több mint 17%-kal drágultak a világ legnagyobb olívaolaj palackozó és forgalmazó cégének részvényei néhány óra alatt. A CNBC összefoglalója szerint felelősödött a spanyol Deoleo vállalatért folyó felvásárlási verseny. A Bertolli és Carbonell márkákat is birtokló cég iránt egyre intenzívebb érdeklődés mutatkozik a lehetséges vevők részéről. Az olívaolaj ára az elmúlt időszakban meglehetősen hektikusan ingadozott, amit elsősorban az éghajlatváltozás, a vízhiány, illetve a növényi kártevők és betegségek okoztak. Több mint 85 ezer személygépkocsi talált cserélt gazdát a hazai használt autópiacon a múlt hónapban, ez 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac eddig a második legerősebb hónapot zárta idén júliusban. A jóautók.hu összesítése szerint az erős forint árfolyam miatt rekordot döntött a behozatal. Az első 7 hónapban az importált autók száma 91.300 volt, ami 25%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. A Bükki borvidéken is megjelent az aranyszínű sárgaság, így már minden 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a betegség okozója. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint a borvidéken néhány napja azonosították a betegség jelenlétét. A növényvédelmi hatóság haladéktalanul megkezdte a szükséges zárlati és növényegészségügyi intézkedéseket az érintett területeken. A tünetet mutató tőkéket megsemmisítik. Idén már a 13. halálra ítéltet végezték ki Floridában, így az Egyesült Államokban 2026-ban eddig végrehajtott 23 kivégzés, több mint a fele erre az államra jut. Floridában tavaly 19 embert végeztek ki, ami rekordnak számít az államban a halálbüntetés 1976-os visszaállítása óta. Az Egyesült Államokban tavaly összesen 47 kivégzést hajtottak végre.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os erősödés mellett 149.173 ponton áll. A részvénypiac forgalma 2 órával nyitás után közelíti a 8 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,4%-kal erősödött 4.996 forintra, az OTP 2%-kal került feljebb 45.580 forintig. A Richter 13 ezer forinton áll 0,5%-os pluszban, a Magyar Telekom 2%-kal csökkent 2564 forintra. A Bitcoin 64.390 dolláron és 71 centen áll 0,5%-os mínuszban, az Ethereum 3%-kal erősödött 1922 dollárra és 42 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 4 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 69 fillér, egy svájci frank 388 forint és 22 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 0,8%-kal csökken, Milánó 1,1%, Madrid 2,1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jelenleg hordonként $85.48 áll 6%-os pluszban, a Brent jegyzési ára $91.51, 0,5%-os emelkedés mellett. Egy uncia aranyért $4,412.40 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, kisebb esőkkel, záporokkal, a légmozgás mindenhol megélénkül, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére. Az országos tisztifőorvos a hivatalos időjárás előrejelzések alapján intézkedett. A hőségriadó vasárnap éjfélig tart. Már csaknem 30 település vonta vissza a választások óta a helyi önazonosság védelmében hozott rendeletét. A helyhatóságok ebben rögzítették, kik költözhetnek be hozzájuk, erről az RTL híradó számolt be. Több polgármester úgy nyilatkozott, hogy utólag belátták, a szabályok igazságtalanok voltak. Finnországban terjeszkedik egy magyar cég, a Futureal Energy Partners stratégiai együttműködésbe kezdett egy finn társasággal. Ennek részeként megújuló energiaberuházásokat valósítanak meg Finnországban. A portfólió jelenleg mintegy 3 gigawatt összteljesítményű, köztes fejlesztési szakaszban járó napelemes, akkumulátoros energiatároló és hibrid projekteket foglal magában. Hónapok óta húzódik a műszaki ellenőr kiválasztása a magyar határtól Újvidékig tervezett kőolajvezetéknél. A Forbes szerbiai kiadása arról ír, hogy a kivitelező már megvan. Ugyanakkor a beruházó Transnafta szerint a késedelem egyelőre nem hátráltatja a munkálatok megkezdését, mivel az ingatlanjogi és engedélyeztetési eljárások jelenleg is folyamatban vannak. Átfogó tilalmat rendelt el a Katárba irányuló hadipari exportra Izrael, beleértve ebbe a már aláírt szerződéseket is. Sajtóértesülések szerint a zsidó állam ezzel több százmillió dollár értékű exporttól esik el. Az izraeli biztonsági szervek Katárt olyan államként jellemzik, amely Izrael ellen tevékenykedik. Több mint 17%-kal drágultak a világ legnagyobb olívaolaj palackozó és forgalmazó cégének részvényei néhány óra alatt. A CNBC összefoglalója szerint felerősödött a spanyol Deoleo vállalatért folyó felvásárlási verseny. A Bertolli és Carbonell márkákat is birtokló cég iránt egyre intenzívebb érteklődés mutatkozik a lehetséges vevők részéről. Az olívaolaj ára az elmúlt időszakban meglehetősen hektikusan ingadozott, amit elsősorban az éghajlatváltozás, a vízhiány, valamint a növényi kártevők és betegségek okoztak. Holnap az állami ünnepen a nagy áruházláncok zárva tartanak idehaza, vásárolni csak benzinkutakon, egyes kisboltokban és vendéglátóhelyeken lehet. A pénteki áthelyezett pihenőnapon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki rendszerint nyit ki. A Magyar Posta az ünnepen szünetet tart, gyógyszert holnap az ügyeletes patikákban lehet vásárolni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 4%-os erősödés mellett 149.335 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 9,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,1%-os erősödésben 5030 forinton, az OTP 1%-kal került lejjebb 45.490 forintra. A Richter 0,5%-os pluszban 13.000 forinton áll, a Magyar Telekom 2562 forinton forog 3%-os csökkenés mellett. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba és 91 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 314 forintot és 48 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 6 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 2%-kal csökken, a frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb, csak úgy, mint a milánói tőzsde mutatója, Madrid 2%-kal korrigál lefelé, a párizsi CAC 3%-kal emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 25 fok közé hűl le majd a levegő.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére. Az országos tisztifőorvos a hivatalos időjárás előrejelzések alapján intézkedett, a hőségriadó vasárnap éjfélig tart. Újabb Baranya megyei állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adatai szerint a fertőzést Kölkeden lokalizálták egy helyi gazdaságban. A térség vaddisznó állománya jelentős mértékben fertőzött, ezért a sertéstartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi előírások szigorú következetes betartására, a hivatal közleménye szerint. Finnországban terjeszkedik egy magyar cég, a Futureal Energy Partners stratégiai együttműködésbe kezdett egy finn társasággal. Ennek részeként megújuló energiaberuházásokat valósítanak meg Finnországban. A portfólió jelenleg mintegy 3 gigawatt összteljesítményű köztes fejlesztési szakaszban járó napelemes, akkumulátoros energiatároló és hibrid projekteket foglal magában. Folytatódnak a kisebb földrengések Granada környékén. A spanyol Nemzeti Földrajzi Intézet délelőtt 6 földmozgást regisztrált, a legtöbbet a helyiek is érzékelték. A rengések közül egy, 2,5-es volt a legerősebb, amelyről Granada város vonzás körzetéből 20 településről érkeztek bejelentések a hatóságokhoz. Átfogó tilalmat rendelt el a Katárba irányuló hadipari exportra Izrael, beleértve ebbe a már aláírt szerződéseket is. Sajtóértesülések szerint a zsidó állam ezzel több százmillió dollár értékű exporttól esik el. Az izraeli biztonsági szervek Katárt olyan államként jellemzik, amely Izrael ellen tevékenykedik. A vártnál kevésbé nőtt az első fél évben a Carlsberg üzemi nyeresége. A dán sörgyártó eredménye megközelítette az 1 milliárd eurót, ami 4,5%-kal több a tavalyi első fél événél, de minimálisan elmaradt az elemzői várakozásoktól. Az adózott eredmény 6%-kal 574 millió euróra emelkedett. A Carlsberg a világ harmadik legnagyobb söripari cége, az Anheuser-Busch InBev és a Heineken után. Több mint 3,4 milliárd liter fagylaltot állítottak elő az Európai Unióban 2025-ben, ami 1,9%-os növekedés az előző évhez képest. A termelési rangsor élén továbbra is Németország áll, a kivitelben Franciaország őrizte meg vezető pozícióját. Az Eurostat friss adatai szerint a termelésben Németországot Olaszország és Franciaország követi, a legjelentősebb gyártók közé tartozik még Spanyolország és Belgium. A Bükki borvidéken is megjelent az aranyszínű sárgaság, így már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a betegség kórokozója. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint a borvidéken néhány napja azonosították a betegség jelenlétét. A növényvédelmi hatóság haladéktalanul megkezdte a szükséges zárlati és növényegészségügyi intézkedéseket az érintett területeken. A tünetet mutató tőkéket megsemmisítik.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 3,1%-os erősödés mellett 149.138 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 10,1 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,8%-kal jött feljebb 5015 forintra, az OTP 0,2%-kal csökkent 45.490 forintig. A Richter 0,5%-os pluszban 13.000 forinton áll, a Magyar Telekom 6,1%-kal csökken és 2554 forinton jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 1 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 314 forint 51 fillér, egy svájci frank 388 forint és 12 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 32 fillér, a cseh koronáé 15 forint 10 fillér. Egy angol font 426 forintba és 36 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,1, a frankfurti DAX 0,1%-kal csökken, a milánói börze 0,2, Madrid 0,3%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 0,3%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 1,2%-kal drágult, $85.98-re, a Brent jegyzési ára hordonként 1,1%-os pluszban $92.04-en áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, megélénkül a légmozgás. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Minket a gazdaság szórakoztat.
1: Trend FM 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére. Az országos tisztifőorvos a hivatalos időjárás előrejelzések alapján intézkedett, a hőségriadó vasárnap éjfélig tart. Újabb Baranya megyei állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adatai szerint a fertőzést Kölkeden lokalizálták egy helyi gazdaságban. A hivatal adatai szerint a térség vaddisznóállománya jelentős mértékben fertőződött, ezért a sertéstartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi előírások szigorú betartására. Finnországban terjeszkedik egy magyar cég, a Futureal Energy Partners stratégiai együttműködésbe kezdett egy finn társasággal, ennek részeként megújuló energiaberuházásokat valósítanak meg Finnországban. A portfólió jelenleg mintegy 3 gigawatt összteljesítményű köztes fejlesztési szakaszban járó napelemes, akkumulátoros energiatároló és hibrid projekteket foglal magában. Folytatódnak a földrengések Granada környékén, a Spanyol Nemzeti Földrajzi Intézet délelőtt 6 földmozgást regisztrált, a legtöbbet a helyiek is érzékelték. A rengések közül egy 2,5-es volt a legerősebb, amelyről Granada város vonzás körzetéből 20 településről érkeztek bejelentések a hatóságokhoz. A vártnál kevésbé nőtt az első fél évben a Carlsberg üzemi nyeresége. A dán sörgyártó eredménye megközelítette az 1 milliárd eurót, ami 4,5%-kal több az első fél évinél, de minimális, a tavalyi első fél évinél, de minimálisan elmaradt az elemzői várakozásoktól. A Carlsberg a világ harmadik legnagyobb söripari cége, az Anheuser-Busch InBev és a Heineken után. Több mint 3,4 milliárd liter fagylaltot állítottak elő az Európai Unióban 2025-ben, ami 1,9%-os növekedés az előző évhez képest. A termelési rangsor élén továbbra is Németország áll, a kivitelben Franciaország őrizte meg vezető pozícióját. Az Eurostat friss adatai szerint a termelésben Németországot Olaszország és Franciaország követi, a legjelentősebb gyártók közé tartozik még Spanyolország és Belgium. Magyarországon az éghajlat úgy válik szárazabbá, hogy közben alig csökken az éves csapadék mennyisége. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata. A dokumentum alapján Magyarország az elmúlt fél évszázadban annyit melegedett, hogy az utóbbi években átlagosan az ország területének felén Spanyolország középső részének klímája tapasztalható. Közben, bár az éves csapadék mennyisége kisebb mértékben változott, a vízellátottság romlik.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1%-os erősödés mellett 149.146 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 10,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,7%-kal drágult 5.010 forintra, az OTP 1%-os mínuszban 45.450 forinton áll. A Richter 13.000 forinton 0,5%-os erősödés mellett, és ugyancsak 0,5%-kal, de csökkent a Magyar Telekom 2.558 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 92 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 32 fillér, egy svájci frank 387 forint és 96 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,1%-kal csökken, Milánó 0,1, Madrid szintén 0,1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 40 0,4%-os erősödésben.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, kisebb esőkkel, záporokkal, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet estig 27 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 25 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban 1 óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére. Az országos tisztifőorvos a hivatalos időjárás előrejelzések alapján intézkedett erről. A hőségriadó vasárnap éjfélig tart. Újabb Baranya megyei állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adatai szerint a fertőzés Kölkeden lokalizálták egy helyi gazdaságban. A térség vaddisznó állománya jelentős mértékben fertőzött, ezért a sertéstartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartására, írta a hivatal. Finnországban terjeszkedik egy magyar cég, a Futurel Energy Partner stratégiai együttműködés kezdett egy finn társasággal, és ennek részeként megújuló energiaberuházásokat valósítanak meg Finnországban. A portfólió jelenleg mintegy 3 gigawatt összteljesítményű, köztes fejlesztési szakaszban járó napelemes, akkumulátoros energiatároló és hibrid projekteket foglal magában. Hónapok óta húzódik a műszaki ellenőr kiválasztása a magyar határtól újvidéki tervezett kőolajvezetéknél. A Forbes szerbiai kiadása arról ír, hogy a kivitelező már megvan. Ugyanakkor a beruházó Transnafta szerint a késedelem egyelőre nem hátráltatja a munkálatok megkezdését, mivel az ingatlanjogi és engedélyezteti eljárások vannak most folyamatban. Folytatódnak a kisebb földrengések Granada környékén. A Spanyol Nemzeti Földrajzi Intézet délelőtt 6 földmozgást regisztrált, a legtöbbet a helyiek is érzékelték. A rengések közül 1-2 és feles volt a legerősebb, amelyről Granada város vonzás körzetéből 20 településről érkeztek bejelentések a hatóságokhoz. Az elmúlt években több mint 20-szorosára nőtt az e-SIM-kártyás telefonok eladása. No, a fizikai SIM-kártyák nagysága folyamatosan csökken, az alaplapra forrasztott új megoldás sokkal biztonságosabb, lopás esetén nem lehet ugyanis eltávolítani. Az online aktiválás kényelmi funkciót ad, ráadásul a kártya hiánya helyet szabadít fel az akkumulátorok számára. Kojita Mást, a HVSV informatikai hírmagazin szakújságíróját hallják.
3: Komoly előnynek számít a biztonság is, hiszen mivel ez egy beágyazott technológia, ez a chip ez rá van forrasztva fizikailag a telefon vagy az okosóra alaplapjára, ezért nem lehet kivenni fizikailag a chipet. Ez milyen esetben jelenthet plusz védelmet? Ez például akkor jelenthet plusz védelmet, hogyha a készüléket adott esetben ellopják. Egy fizikai SIM az ugye sok helyet foglal el, még így is, hogy ilyen viszonylag pici a készülék alaplapján, és ezt a helyet például, ha felszabadítják, akkor oda lehet adni az akkumulátornak.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 0,3%-os pluszban 149.141 ponton a mutató. A forgalom átlépte a 10,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,6%-kal 5005 forintra drágult. Az OTP tegnapi záróértékén környékén mozog 45.490 forinton, a Richter 0,4%-os plusz mutat 12.980 forinton áll, a Telekom 0,4%-os mínuszban 2560 forinton, a Forágyi majd 3%-kal szakadt be 1504 forintot ér. A forint erősödött délelőtt, 1 euróért most 364 forint 60 fillért kell adni. 1 dollárért 314 forint 10 fillért kérnek, 1 svájci frankért pedig 387 forint 70 fillért. Európában a vezető indexek közül London enyhe 2,1%-os mínuszban, a DAX index 1,1%-kal van lejjebb, Párizs 3%-os pluszban, az olasz tőzsde is 1%-os mínusz mutat, a spanyol meg valamivel több mint 1%-os esésben. Ázsiában komoly mínuszokat láthattunk, Japán majd 3,2%-kal szakadt be, Hongkong volt az egyetlen, aki 1%-os pluszban zárt, Shanghai 2,4%-del, az indiai tőzsde 4%-kal jött lejjebb, a dél-koreai szenvedte el a legnagyobb pofont, 5,8%-os mínuszban zárt, Szingapúr pedig 1%-os esésben fejezte be. Az olajárak azok reggelhez képest emelkedtek. 1,1%-os pluszban az észak-amerikai könnyű olaj VT jegyzésára $85.90 áll, a Brent pedig 1%-kal $91.90 drágult. Az arany árfolyama is feljebb ment hajnalhoz képest, most $4422 kérnek egy unciáért. A palládium pár centes mínuszban, a platina pár centes pluszban, az ezüst 9%-kal a részvényben több mint 1%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelői árak többsége pluszban. A kakaó 1,6, a kávé 1,3%-kal drágult, a gyapot 9%-del, a szója is 9%-os pluszban. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az pedig 6%-os mínuszban, 63,30 euró közelében áll szeptember végi szállítással. Önkormányzati egyeztetése kényszeríti a lakásberuházókat azt, hogy a kormány az év végéig felfüggeszti a kiemelt lakásprojekteket. A kiemelt státus eddig mentesítést adott ez alól. A tét nagy, hiszen egyes esetekben már megkezdődtek az értékesítések, noha építési engedélyt még nem is adtak ki rájuk. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
4: Vannak olyan lakásberuházások is, ahol már annak ellenére elkezdődött az értékesítés, hogy maga a projekt még nem rendelkezik építési engedéllyel. Ezeknél a legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy a beruházók tárgyalóasztal mellé kényszerülnek az önkormányzatokkal, illetve magával a kormányzattal is, hogy megbeszéljék, hogy milyen ingatlanok és hogyan épüljenek, hiszen a kiemelt státusszal gyakorlatilag ez alól a kötelezettség alól mentesültek a beruházók, sokkal kevéssé voltak rákényszerítve arra, hogy egyességet kössenek az önkormányzatokkal.
2: Átfogó tilalmat rendelt el a Katarba irányuló hadipari exportra Izrael, beleértve a már aláírt szerződéseket is. Sajtóértesülések szerint a zsidó állam ezzel több százmillió dollár értékű exporttól esik el. Az izraeli biztonsági szervek Katart olyan államként jellemzik, amely Izrael ellen tevékenykedik. Több mint 17%-kal drágultak a világ legnagyobb olívaolaj palackozó és forgalmazó cégének részvényei néhány óra alatt. A CNBC összefoglalója szerint felerősödött a spanyol Deoleo vállalatért folytatott felvásárlási verseny. A Bertolli és a Carbonell márkákat is birtokló cég iránt egyre intenzívebb érdeklődés mutatkozik. Az olívaolaj ár az elmúlt időszakban meglehetősen hektikusan ingadozott, amit elsősorban az éghajlatváltozás, a vízhiány, illetve a növényi kártevők és betegségek okoztak. A vártnál kevésbé nőtt az első fél évben a Carlsberg üzemi nyeresége. A dán sörgyártó eredménye megközelítette az 1 milliárd eurót. Ez 4,5%-kal magasabb a tavalyi első fél évinél, de minimálisan elmaradt az elemzői várakozásoktól. Az adózott eredmény 6%-kal nőtt. A Carlsberg a világ harmadik legnagyobb söripari cége, az Anheuser-Busch, Inbev, illetve a Heineken után. Több mint 3,4 milliárd liter fagylaltot állítottak elő az Európai Unióban tavaly, ez nagyjából 2%-os növekedést jelent éves összevetésben. A termelési rangsor élén továbbra is Németország áll, míg a kivitelben Franciaország őrizte meg vezető pozícióját. Az Eurostat friss adatai szerint a termelésben Németországot Olaszország és Franciaország követi, a legjelentősebb gyártó közé pedig Spanyolország és Belgium tartozik még. Idehaza több mint 85 ezer személyautó cserélt gazdát a használt autópiacon a múlt hónapban. Ez 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac eddig a második legerősebb hónapot zárta idén júliusban. A jóautó.hu összesítése szerint az erős forint árfolyam miatt rekordot döntött a behozatal. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ez pedig 25%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. 36 milliárd forintért építheti át a Svitelszki az Almásfűzítő és Komárom közötti, csaknem 14 kilométeres vasúti pályaszakaszt. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közössége oldalán. Vitézi Dávid szerint a projekt révén a bécsi fővonalon gyorsabb lesz a vasúti közlekedés. A miniszter hangsúlyozta, hogy miközben a vonat sebessége Budaörstől az országhatárig szinte végig meghaladja a gépkocsival szabályosan elérhető tempót, ezen a szakaszon jelenleg csak 120-szal mehetnek a vonatok. A sebesség növelésén túl az is cél, hogy az utasoknak komfortosabb legyen a környezet, és hogy a menetrendet stabilabban lehessen tartani. Ausztria, Győr és Nyugat-Vonántúl más városai irányába.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a légmozgás mindenütt megélénkül majd. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő este 19 és 25 fokra lehet számítani.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Walter Attila bekerült a Bahrein Victorious 8 fős keretébe a szombaton rajtó Vuelta España országúti kerékpáros körversenynek. Walter pályafutása 7. Grand Tourjára készül, korábban 4 Giro d'Italia-n és 2 Vuelta-n szerepelt. A 2021-es olasz körversenyen 3 napig viselte az összetett első helyzetét illető rózsaszín trikót, 2020-ban pedig megnyerte az összetett Tour de Hongrie. A 2024-es Párizs Olimpia országúti mezőversenyének 4. helyezettje volt. A 2024-es Vuelta volt Walter legutóbbi 3 hetese, azóta nem szerepelt ilyen körversenyen. Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája csuklósérülés miatt valószínűleg kihagyja a Forma 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. A francia versenyző a hírek szerint erőléti edzés közben szenvedett sérülést, és nagyon kicsi az esély arra, hogy a hétvégére rendbe jön. A Red Bull egyelőre nem erősítette meg a hírt. Amennyiben a 21 éves pilóta nem lesz bevethető, hogy minden bizonyal a Racing Bullsnál versenyző új-zélandi Liam Lawson veszi át a helyét. A Racing Bullsnál pedig a japán Tsunoda Yuki lehet a beúró. A holland nagydíján pénteken 12:30-tól tartják az első szabad edzést, a futam vasárnap 3-kor rajtól. Pozitív dopping mintát szolgáltatok Nick Kyrgios, korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező. A 31 éves játékos szervezetében kokain nyomaira bukkantak a júniusi Majorkán rendezett viadalon elvégzett vizsgálat során. Kyrgios a közösségi médiában elismerte vétségét, és bocsánatot kért mindenkitől. Egyébként hivatalosan augusztus 4-től függesztették fel, és hosszú eltiltásra számíthat. Pályafutása legjobbjaként 13. volt a világranglistán, most csak a 919. helyen áll.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: 13 óra 12 perc. Augusztus 7-én írta alá mekkai kölcsönös védelmi megállapodás elnevezésű dokumentumot Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán. Az egyik legfontosabb pontja hasonlít a NATO 5. cikkeihez, miszerint bárki támadja meg valamelyik államot, azt a többiek úgy tekintik, mintha mindhármukat támadnák. Ez már önmagában is komoly kérdéseket vet fel, mondta a reggeli monitorban Erózs Erzsébet közel-kelet szakértő. Beszélt arról is, hogy mindezt tetézheti az is, ha a paktum résztvevőkörre bővülne. Felvetőtett ugyanis Irán, de ad abszurdum Izrael is. Még annak ellenére is, hogy per pillanat mindkét állam inkább a megállapodás kikényszerítői között van. Erózsa Erzsébettel beszélgettem erről.
5: Az arab világban lehetséges lenne egy nevezük NATO-szerű képződmény?
6: Ez egy azért nehéz kérdés, mert a három országból, akiket említett, ugye Szaúdi, Török és Pakisztán, ezek közül csak egy arab ország van, Szaúd-Arábia, de hát ezt szerintem mindenki tudja. Az, hogy arab NATO maga kifejezés, ez felmerült már az előző Trump elnökség alatt, amikor lehet, hogy van, aki arra is emlékszik, hogy volt egy nagy fanfárokkal beharangozott találkozó Donald Trump jelenlétében is a perzsaöböl arab országaiban akkor tájt, de végül is ebből nem lett semmi. Na most olyan szempontból viszont nem rossz a kérdés, hogy ez a mostani megállapodás, bár ebben a pillanatban ezt a három országot tartalmazza, de minden megszólalás szerint bővíthető, bővülhet is további országokkal, és azok az országok valószínűleg arab országok lennének, hogy az első pillanattól kezdve nagy kérdőjel Egyiptom, mint a legnépesebb arab ország, amely egyelőre nem jelentette be csatlakozását, de nagyon sokan talán hivatalosan is hívták, és várják is, de szó van Katarról, sőt szó van az új vezetés alatt alakuló és egyre stabilabbá váló Szíriáról is. Ugyanakkor akkor felmerül a nagy kérdés, hogy hát ez a megállapodás, védelmi megállapodás, de a három ország vezetői hangsúlyozzák, hogy ez kifejezetten védelmi célokat szolgál.
5: Az iráni tevékenység is felvetné, hiszen arab országokat is megtámadott az elmúlt hónapokban, hogy akár ez föl is gyorsíthatna egy ilyen folyamatot.
6: Irán neve merül föl, mint ez lett volna a kérdésem, hogy ki ellen Irán, de amióta a gázai háború olyan humanitárius helyzetbe fordult, amilyenbe fordul, illetve a megszállt palesztin területeken most már a kifejezetten Izrael barát, amerikai Izraelbe akreditált nagykövet is megszólal egy-egy telepes akcióval kapcsolatban, azt elítéli. Ezzel kapcsolatban egyre inkább ma Izrael neve is felmerül, nem zárjuk ki Irán nevét, de Izrael neve is felkerül. Miközben az iráni vezetés maga arról beszél, és az iráni kutatók, kollégák is, politikusok is, hogy igazából, ha ez egy igazi regionális szervezetté alakul, amit a perzsaiból arab államai, de Irán is évtizedek óta időről időre felvett, hogy kellene egy ilyen, akkor ahhoz Irán is csatlakozhatna, sőt, meg kell mondjam, a napokban egy konferencián iráni kollega szájából az hangzott el, hogy és az sem kizárható, hogy egy ilyen regionális védelmi szerveződésnek végül még Izrael is a tagja lehet.
5: Mondjuk azért annak lenne pikantériája, hogyha megalakul egy ilyen koalíció.
6: Ennek így is van.
5: De oké, csak hogy mondjuk, hogy a ki ellen ugye mondta volna a kérdést, igen. És akkor azt mondhatnánk, hogy részben Izrael, részben Irán ellen, azért annak, mert ugye most azért Irán valóban végrehajtott támadásokat arab országok ellen, szóval annak azért lenne egy ilyen furcsa

0: felejtsük el, hogy Izrael és Libanon között is egy meglehetősen háborús helyzet alakult ki, amely ugyan elvileg most tűzszünetben van, és elvileg tárgyalások folynak, de hát. Tehát, hogy az igazság, hogy a térség nagyon bonyolult, és ennek a védelmi megállapodásnak talán a legfontosabb eleme, ezt emelik ki legtöbben az, hogy mivel az Egyesült Államokban, mint egyetlen és kizárólagos biztonságot garantáló hatalomba éppen ezeknek a háborúknak, amerikai, izraeli, Irán ellen, illetve annak folyamányaként megjelenő libanoni helyzet mellett, hogy nem védi meg őket az Egyesült Államokra. Most mindenki arra számít, hogy a térség országainak az Egyesült Államokhoz való biztonsági kötődése marad, mellett annak kiegészítéseként jön ez a regionális megállapodás, amelyről, még egyszer mondom, egyelőre senki nem tudja, hogy pontosan hova fog fejlődni, és önmagában is rengeteg kérdőjel van, hiszen például ilyen kérdések vannak, hogy ha Szaúd-Arábia elkezd háborúzni Jemenben, vajon Törökország be fog-e csatlakozni? Vagy ha India és Pakisztán között a nemrégiben nagyon kiélesedett helyzetből háború alakul, vajon a szaudiak mit fognak lépni? Tehát, hogy ezért így a három hatalom között is vannak kérdőjelek, ezért is hangsúlyozzák, hogy ez egy védelmi megállapodás.
1: Az elmúlt percben Enrúzsa Erzsébet közel-kelet szakértőt hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Hát a BUX 0,3%-kal feljebb van 149.140 ponton, a forgalom pedig közelíti pár százmillióra a 11 milliárd forinttól. A vezető papírok a Telekom kivételével drágulnak, a MOL 1,6%-kal 5.005 forinton, az OTP tegnapi záróértékén 45.510 forinton, a Richter 2,1%-kal drágul 12.960 forinton, a Telekom 2,1%-os mínuszban 2.654 forinton, a Forage pedig majd 3%-kal 1.504 forintra esett vissza. A forint délelőtt erősödött, azóta nem nagyon mozog, 1 euróért 364 forint 50 fillért kell adni, 1 dollárért 314 forintot kérnek, 1 svájci frankért pedig 387 forint 50 fillért. Európában enyhe mínuszok jobbára, London 2/10-del, DAX index, illetve az olasz tőzsde pár ponttal, a spanyol 1/10-del van lejjebb, egyedül Párizs, aki pluszban 4%-kal. Az olajárak azok reggelhez képest emelkedtek nem túl sokat, 1% fölötti pluszban mindkét olajfajta jegyzésára. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 85 dollár 90 centen, a Brent a 92 dollárt üti mindjárt. Az arany árfolyama 1%-os pluszban, ugye reggel inkább a mínuszoké volt a főszerep, 4426 dollárt kérnek egy unciáért. Pár centet drágult a palládium, a platina 0,5%-kal. Az ezüst és a réz viszont mínuszban, az ezüst majd 1%-kal, a réz több mint 1%-kal kerül kevesebbe. Nem úgy a mezőgazdasági termelői árak, a kakaó 1,9%-kal drágult, a gyapot 1%-kal, a szójaba pedig 9%-os pluszban, a többieknél nincs komoly mozgás. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 6%-kal lett olcsóbb, 63 euró 20 eurócent közelében áll szeptember végi szállítással. Az elmúlt években több mint a 20-szorosára nőtt az e-szimkártyás telefonok eladása. Noha a fizikai szimkártyák nagysága folyamatosan csökken, az alaplapra forrasztott új megoldás sokkal biztonságosabb, kényelmesebb, hiszen online lehet aktiválni, és helyet szabadít fel az akkumulátorok számára. Kói Tamással, a HVSV Informatikai Hírmagazin szakújságírójával, Pirinő Kata beszélgetett mindenről.
3: E-SIM kártya, amely szintén nem egy vadonatúj újdonság, hiszen ezt már használják, és az elmúlt időszakban a szolgáltatók azt nézték, vagy azt mérték, hogy akár a 20-szorosára is megnőtt az igény. Miben más, miben tud többet, és miért kényelmesebb az ügyfelek számára?
4: Az e-SIM valóban nem egy új technológia. Nagyjából 10 évvel ezelőtt, vagy még kicsit több mint 10 évvel ezelőtt kezdtek el megjelenni az első olyan készülékek, amelyek e-SIM-es készülékek voltak, és ezek nem, egyébként nem okostelefonok voltak jellemzően, hanem például okosórák, vagy más ilyen kisebb viselhető eszközök. ha jól emlékszem, akkor valamelyik Samsung Galaxy okosórában jelent.

0: meg legelőször az eSIM a világon, vagy az eSIM lehetőség. És ez gyakorlatilag annyit tesz ez a technológia, hogy ezt a kis plastik lapot, aminek ugye van egy fizikai korlát, amit említettem, tehát annál kisebb nem lehet, ilyen kis új körömnyi mélet nagyjából, ezt felváltja egy beépített chip, ugye innen is van a rövidítés, ez az embedded SIM, az a beágyazott SIM. Gyakorlatilag az eszköz nyomtatott áramkörére ráforrasztják azt a chipet, amit eddig erre a plastiklapra helyeztek rá, és ellátták ugye azokkal az érintkezőkkel, amik aztán a készüléknek a megfelelő pontjain érintkeznek, és beolvassa őket a rendszer. Ezt a chipet ezt elforrasztották a telefon, vagy az okosóra, vagy bármilyen más eSIM képes eszköznek az alaplapjára. Ugye itt jön a kérdés kapásból, de hát akkor ugye honnan tudja a szolgáltató, hogy az az eSIM az pontosan kihez tartozik, amikor mi beszéltünk arról, hogy az a megszemélyesítésről szól. Ezeket az eSIM-eket online lehet aktiválni, jelenleg a Wi-Fi kapcsolaton keresztül, és ilyen nagyon bonyolult hátterű, de maga a procedúra nem bonyolult egyébként, de ilyen nagyon bonyolult hátterű és biztonságos csatornákon, tehát erre is felhívják a figyelmet a nem csak a szolgáltatók, hanem a szabványalkotók is, hogy ezzel azért nem nagyon lehet visszaélni, akármilyen eSIM profilt, bármilyen készülékre rá lehet aktiválni, tehát ez nem ilyen egyszerű azért. Megvan ennek a maga módja, meg protokollja, többnyire a szolgáltatóknak az online felületein lehet ezt kezdeményezni, ezt az eSIM aktiválást, vagy az eSIM váltást. Ez a kényelmi faktor, amit említett, ez abszolút jelen van, hogy nem kell bemenni egy ügyfélszolgálatra, nem kell ott sorban állni és kikérni egy fizikai SIM-kártyát, vagy nem kell postáztatni, mert ugye erre is van lehetőség, hanem online gyakorlatilag 5 perc alatt el lehet intézni ennek az aktiválását. És ugye van még egyéb pozitív hozadéka is, ilyet is erre is feltották így a szolgáltatók a figyelmet, hogy ez a környezetvédelem manapság, ez ennyire ilyen divatos hype-nak minősül, nem kell plastikot gyártani, nem kell a postázással foglalkozni, nagyon sok erőforrás felszabadítható.
1: Milyen előnye van azon kívül, hogy nem kell fizikailag mozgatni már ezt a csippet? Biztonság szempontjából, elveszés, eltörés szempontjából mit tud, vagy esetleg több készülék közötti mozgatás esetében mit tud ez?
0: Komoly előnynek számít a biztonság is, hiszen mivel ez egy beágyazott technológia, ez a chip távon forrasztva fizikailag a telefon vagy az okosóra alaplapjára, ezért nem lehet kivenni fizikailag a csipet. Ez milyen esetben jelenthet plusz védelmet? Ez például akkor jelenthet plusz védelmet, hogyha a készüléket adott esetben ellopják. Általában a tolvajoknak az a módszere, hogyha eltulajdonítanak egy telefont mondjuk, akkor az első dolgok az, hogy kiveszik a SIM-kártyát belőle. És miért teszik ezt? Azért teszik, mert hogyha egy telefon feljelentkezik a hálózatra, miután bekapcsolják, akkor onnantól a lokációja nagyjából behatárolható, vagy bemérhető. És ugye mondjuk történik egy feljelentés, és elkezdik körözni az adott készüléket, akkor így a tolvajok nyomára bukkalhatnak a hatóságok. Na most egy eSIM-et mire nem lehet kivenni a telefonból, ugye fizikailag csak úgy lehet megszüntetni a jelenlétét, hogy az egész telefont letörlik, lenullázzák, levetelik. Ez viszont csak a felhasználói jelszóval vagy a biometrikus azonosítás után lehet kezdeményezni. Ez egy fokozott biztonságot nyújt a felhasználó számára. Egy eSIM-es készüléket nem annyira jó buli ellopni, mondjuk úgy, hogy nagyobb kockázatot jelent a tolvajok számára. Tegyük hozzá azt is, hogy a gyártók, a készülékgyártók számára is egy jobb megoldása az eSIM használata a fizikai SIM-hez képest, mégpedig azért, mert, és ez olyan furcsa hangzik, hogy a szempont, de egyébként szempont már egyre inkább manapság a mai nagy teljesítményű okostelefonok világában, hogy egy fizikai SIM az ugye sok helyet foglal el, még így is, hogy ilyen viszonylag pici, már említettem, hogy mekkora méretű a beszélgetés elején, viszonylag sok helyet foglal el a készülék alaplapján, és ezt a helyet például, ha felszabadítják, akkor oda lehet adni az akkumulátornak. Lehet nagyobb akkumulátort tenni a telefonba, és egyébként ezzel ilyenek is gyártok. Például az Apple-nek van olyan iPhone-ja már, az iPhone 14 óta, úgyhogy az 2023-ban vagy 24-ben jelent meg, aminek van amerikai piacra szánt változat, a fizikai SIM nélküli változat, és van egy már minden más piacra szánt változata, ez pedig ugye egy olyan változat, hogy lehet fizikai SIM-et is rakni. Abban például egy kisebb akkumulátor van, kisebb kapacitású akkumulátor van, ugye ez mivel nyilvánul meg, a telefon ebben az esetben valamivel rövidebb ideig fog működni egy akkumulátor feltöltéssel. És egyébként van már az Apple-nek olyan telefonja, amit tavaly bemutatott a pont egy éve szeptemberben az iPhone Air, amiben már nem lehet fizikai szimet rakni egyáltalán sehol sem, Magyarországon sem, tehát sehol a világon nincs olyan változat belőle, és pontosan az is azért van, mert ugye ez egy vékony kialakítású készülék, minél nagyobb hely kellett az akkumulátornak, és így hozotta meg az Apple, hogy kimaxolja az akkumulátor kapacitást, és én azt gondolom, hogy ezt idővel egyre több gyártó fogja követni, tehát egyre több olyan készülék fog feltűnni, nem csak okos órák, hanem mobiltelefon és okostelefon is, amiben nem lehet majd fizikai szimet rakni egyáltalán.
2: Kui Tamást, a HVSV informatikai szaportán újságíróját hallották. Az elmúlt fél órában pedig M. Szűcs Pétert, egy pici zene, és utána friss hírek itt a Trend FM-en. Legyen szép a napjuk, de leginkább a hosszú hétvége, pihenjenek, ünnepeljenek. Hát, eljön a hétfő, de most arra ne gondoljunk. Minden jót!

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 13:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta államfővé a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. A Fidesz és a KDNP nem vett részt Baka András megválasztásában. Magyarországon az éghajlat úgy válik szárazabbá, hogy közben alig csökken az éves csapadék mennyisége. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszék kutatóinak vizsgálata. A dokumentum alapján Magyarország az elmúlt fél évszázadban annyit melegedett, hogy az utóbbi években átlagosan az ország területének felén Spanyolország középső részének klímája tapasztalható. Eközben bár az éves csapadék mennyisége csak kisebb mértékben változott, a vízellátottság romlik. A melegebb éghajlat nagyobb párolgási igényel jár, ezért ugyanannyi csapadék mellett is több víz hiányozhat a rendszerből. A globális felmelegedés hatására azonban már az ország területének fele a közepesen meleg klímaövbe került. Ilyen hőellátottság Európában jelenleg tőlünk délebbre fordul elő, többek között a Pósíkságon, Franciaország délnyugati részén és a Duna-romániai szakasza mentén. Az elemzők által vártnál nagyobb mértékben csökkent a kínai Baidu bevétele a második negyedévben. A technológiai vállalat forgalma 4,6 milliárd dollárra csökkent az egy évvel korábbi csaknem 5 milliárd dollárról. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos műveletek az IT divízió bevételének 50%-át tették ki, ami jelentős változás az egy évvel korábbi 38%-hoz képest. A bevétel ebben a szegmensben, amely magában foglalja a felhő alapú számítástechnikát, a mesterséges intelligencia alkalmazásait és a robotaxikat 25%-kal nőtt. Az online marketing szolgáltatások bevételei 19%-kal csökkentek. A Baidu adózott eredménye 342 millió dollár volt a negyed évben, jóval kisebb az egy évvel korábbi 1,1 milliárd dollárnál. A nettó nyereség meredek csökkenését elsősorban a Baidu hosszú távú befektetéseinek érték csökkenése okozta.
0: Tőzsde hírek.
3: Elsőként Európából, ahol vegyes összkép rajzolódik ki, leginkább enyhe mozgásokkal, és talán többnyire inkább ezek lefelé történnek. A londoni FTSE 0,2%-ot gyengül, a német DAX Index alig 0,1%-ot, akár csak az olasz mutató, és szintén 0,1-del gyengül a spanyol börze is, emelkedik viszont a párizsi CAC-on 0,4%-kal. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,3%-kal emelkedik 149.151 pontra, a részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,6%-kal emelkedik 5.005 forintra, a Richter 4%-os pluszban 12.980 forinton, stagnál az OTP 45.500 forinton, és gyengül a Magyar Telekom 0,4%-kal 2560 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 364 forint 77 fillér, az amerikai dollárért 314 forintot és 33 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a légmozgás mindenhol megélénkül, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Magyarország termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Esemény.
2: A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett eseményen idén is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából érkező alkotók vesznek részt a Budai Vár polgárvárosi részének hangulatos utcáiban és terein, az Anzsú sétányon, a Tóth Árpád sétányon, a Szentháromság téren is a Tárnok utcában. A fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csak nem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Az idei kiemelt mesterség a fazekasság, amely évszázadok óta meghatározó része a Kárpát-medence tárgyi kultúrájának. A látogatók megismerhetik a mesterművek útját az agyaktól a késztermékig, bepillantást nyerhetnek a tájegységek hagyományaiba, és a mesterek munkáját élőben tekinthetik meg. A kézművesek nem csak bemutatókkal, látványműhelyekkel, hanem interaktív foglalkozásokkal is várják a közönséget. A fazekasok mellett a népi kézművesség meg annyi ága megjelenik a rendezvényen. Többek között kovácsok, szövők, hímzők, bőrművesek, kosárfonók, ékszer- és csipkekészítők, tojásfestők és kékfestők mutatják be mesterségük fortéjait. A hagyományos mesterségek mellett olyanokkal is találkozhat a közönség, mint a taplász, aki Erdélyből érkezik, és a taplógomba feldolgozását mutatja be. Vagy a seprűkötő, a pityke-gomb, a kupa és busómaszk készítő. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából 18 amerikai iparművész és kézműves érkezik a fesztiválra. A látogatók számos hagyományos mesterség többek között a fafaragás, a fazekasság, a nyomdászat és a hímzés képviselőivel találkozhatnak. Az amerikai alkotók bemutatókkal és műhelyfoglalkozásokkal várják a közönséget. A fesztivál kiemelt programjai között szerepelnek a Hot Buttered Rum Bluegrass együttes koncertjei, valamint a Two Shields őslakos művészeti társulat táncos előadásai, amelynek tagjai gyöngyfűzést, dob- és forrójakészítést, valamint más hagyományos indián kézműves technikákat is bemutatnak. Az amerikai mesterek közös alkotásra is hívják a közönséget. Az America's Tapestry kezdeményezés keretében a 4 nap során magyar hímzők, amerikai alkotók és látogatók együtt készítenek egy hímzett textilt.
0: Koncert.
3: Napokon belül kezdetét veszi a nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál és Akadémia. Augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével. A főszervező Miranda Liu hegedű művész 12 koncertet állított össze 11 ország művészeinek részvételével, Mozarttól Chopinig. Miranda Liut hallják.
4: Augusztus 22 és 30 között 12 nagy koncertet rendezünk. A 22-én Beethoven zenejével nyitjuk meg a fesztivált a hagyományok szerint, de idén különleges évfordulók is lesznek. Mozart születésének a 270. évfordulóját ünnepeljük, többek között a nagy Gémó szimfóniájával, a klarinét ötösével, vagy a Gémol vonos ötösével a koncertjeinken. Lesznek Chopin estek is, Kurták György 100. születésnapját is ünnepeljük, két koncerten is, és ez rendkívül színes műsor 27 zeneszerző darabjaival, és 11 országból jövő nemzetközileg elismert fellépővel.
0: Fesztivál.
2: 5. alkalommal várja az érdeklődőket a Fall Park Táncház Fesztivál augusztus 21-én a Budapest Parkban, ahol aznap este a népzene és a néptánc kerül a középpontba. A jubileumi esemény a Bagosi Brothers Company Csillag az égen című koncertjét követően kezdődik. Az előadáson a zenekar dalai népzenei hangszerelésben néptáncosok közreműködésével hangzanak el, majd hajnalig tartó táncház veszi kezdetét. 3 tánctéren a Sarjú Banda, a Romanodrom és a Zurgó zenekar zenekar játszik élő népzenét, miközben az érdeklődők Berec István, Szabó Kincső, Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Fülöp Attila, Füleki Mónika, Makula Zoltán és Busai Bori táncoktatók segítségével sajátíthatják el a különböző tájegységek tánc lépéseit. A szervezők közleménye szerint a Folk Park 2021-ben indult, és azóta a Budapest Park állandó programjai között szerepel. A jubileumi Folk Park idén is a Táncház Egyesületek közös szervezésben valósul meg.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: A gin egyre népszerűbb itthon. Az elmúlt években igazi kultkövető tábora alakult ki. Ezzel egy időben nő a magyar ginfajták száma is a piacon. A hazai gin készítők szenvedélye és elkötelezettségre egyre több ital különlegességet hoz létre, melyek nem csak itthon, de külföldön is elismerést vívnak ki maguknak. A gin egy olyan szeszes ital, amelynek fő ízét a boróka bogyója adja. Továbbá az alapanyagok összeválogatása és a lepárlás folyamata jelentősen meghatározza karakterét és egyediségét. De mitől is olyan eredeti a magyar gin? A válasz a hazai alapanyagokban rejlik. A pálinka hagyományaihoz kapcsolódva a magyar ginek sokszor pálinka lepárlókban készülnek, ami egyedi karaktert kölcsönöz nekik. Ami nagyon örvendetes, hogy több magyar gin is sikeresen megmérettette magát nemzetközi versenyeken is, vagyis egyértelmű, hogy a képességek itthon is kezdenek kialakulni, aminek természetesen leginkább a fogyasztó a haszonélvezője. Az alapanyagok minősége és választéka kiemelt szerepet játszik az elkészült gin színvonalában. A hazai termőföld és a magyar fűszerek gazdagsága lehetővé teszi, hogy a magyar gin készítők különleges ízvilágot hozzanak létre. Magyarország alapvetően boróka nagyhatalomnak számít. Elég csak arra gondolni, hogy sok évszázadon keresztül a boróka pálinka milyen fontos szerepet játszott a régióban. Emellett a magyar gasztronómia nagyon sok további izgalmas fűszert és gyógynövényt ismer és használ. A minőség szempontjából nem csak az alapanyagok minősége, hanem a lepárlómester tudása is kiemelkedő fontossággal bír. A harmónia és az egyensúly a legfontosabbak a minőségi gineknél, ahol az íz, az aroma és az alkohol összhangban vannak egymással. A magyar gin piac jövője tele van izgalmas lehetőségekkel és potenciállal, hogy a magyar gin készítő kreativitásokat és innovációs szellemüket kamatoztassák. Fedezzük fel Magyarország gin kultúráját, és kóstoljuk meg legkülönlegesebb hazai gineinket, hiszen egy felejthetetlen gasztronómiai élményért nem kell messzire mennünk.
6: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
7: A 80-as években járunk, Léna épp most végzett az orvosi egyetemen, és egy vidéki kórházban kezd dolgozni. A csendes tehetséges lány kemény időszak elé néz, azt nem hitte, hogy szusszanásnyi ideje sem lesz. Vizitek, kezelések, ügyeletek hosszú sora várja, no meg a mentős gyakorlat, ami éles helyzeteket, ugyanakkor szívdobogtató pillanatokat is hoz. A betegségek útvesztőjében a lányban lassan kikristályosodik, hogy mi az, ami mindennél jobban érdekli. A kardiológia. Lenyűgözi az új technológia a szívultrahang, úgy érzi, megtalálta az útját. Ám az, hogy valakiből milyen szakember lesz, nem csak a képességein vagy a szorgalmán múlik. 35 évvel később a kórházi élet, a rengeteg változás ellenére is sok tekintetben ugyanolyan, mint egykor volt. Áronnál, a kedves és intelligens fiatal srácnál súlyos betegséget állapítanak meg, és aki meggyógyíthatja, nem más, mint a kiváló hematológus Léna. Csak hogy a cél eléréséhez a doktornőnek számos nehézséggel, köztük a fiú családjával is meg kell küzdenie, amelynek során felbukkan az életében valaki, akit soha többé nem akart látni. Diagnózisa orvos, ez a könyv címe. Valaher Magdolna ebben a regényben úgy mutatja meg a hivatását, ahogyan mi kívülállók egyébként soha nem láthatnánk.
8: Nekem 3 szakvizsgám van, belgyógyászat, kardiológia, hematológia, 7 munkahelyem volt, abból 4 nagy kórház, meg a mentő, tehát sokkal több helyen dolgoztam, mint amennyiben a regénybeli szereplő. A gondolkodása, meg a tapasztalatai az nyilván az enyém. A karakterek között is vannak olyanok, akik erősen hasonlítanak olyan karakterekre, akik tényleg voltak körülöttem, de ők nem olyan sokan vannak, több a fiktív karakter.
7: Hogyan került az orvosi pálya közelébe, arról is beszéljünk. Tehát, hogy mi az, ami elindította ezen az úton, mert a családban nem volt feltétlenül ennek gyökere.
8: Hát annyi gyökere azért volt, hogy nagybátyám, ő korbancnok volt, és hát ugye az nem volt egy nagyon hívogató dolog, mert családi ebédnél elmesélte a nagymamámnak, hogy milyenek voltak a szomszédasszonyának az epekövei a boncosztalon, tehát annyira nem volt kedvcsináló. De ez a másik elem, amit tényleg igaz, tehát a motorbaleset az tényleg igaz, tehát az konkrétan a pécsi klinika volt, építőtáborban voltunk, és a fél úton be kellett volna jöjjek. Szilágy puszta nevű helyen voltunk, ott nem volt semmiféle tömegközlekedés 76-ban, és volt ott egy motoros fiú, az egyik műszak is, hogy majd ő bevisz. Hát nem mertem neki megmondani, hogy én nem nagyon félek a motoroktól, tehát ez nem lesz jó ötlet, de nem volt semmi más lehetőség. És hát akkor igen, ez így történt pontosan, tehát az a rész az tényleg így igaz. Annyira emlékszem, hogy ott volt a tábor, itt doki, mindannyian nagyon oda voltunk, értem, minden ilyen kis szőke sebész, és akkor utána aztán, ez tényleg úgy van, ahogy írtam is, hogyha valakin így segítenek, és 16 évesen az ember nagyon fogékony az ilyesmire, akkor egy kicsit így fölmagasztosul ez a tevékenység, kedvet kap hozzá. Tehát egy-két ilyen elem tényleg van benne, ami tényleg úgy történt.
9: Nagyon fontos a regényben az önbizalom kérdése, hogy egy orvostanhallgató és aztán egy orvos életében milyen pontok jelentenek oszlopokat, hogy akkor igen, itt megerősítettek engem, és mi az, ami tönkre tudja tenni ezt.
8: Ez nagyon érdekes, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe a dologba az orvosi egyetem nem jól csinálja ezt. Tehát én mindenkitől azt hallom, és én magam is azt tapasztaltam, hogy ha bár nem voltak rossz indulatúak, tehát az én alma máterem az a Debreceni Egyetem, én oda nagyon szerettem járni, de hogy nem volt egy önbizalom építő az egész kurzus, tehát mindig a hibákat keresték. Én gondolom, hogy az lehet az alapkoncepció, hogy mert hogy az orvosok ne tévedjenek, de hát ilyen nincs, tehát emberből vagyunk, mindig lesznek tévedések, mindig lesznek hibák, arról nem beszélve, hogy az emberi szervezet nem is olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Tehát ezzel a fajta ilyen kekeckedéssel tényleg csak az embert szorongósá, vagy önbizalom hiányossá tették, és akkor ugye ezt elkezdte az egyetem, utána kikerül az ember a praxisba, és akkor jönnek a betegek, akiknek aztán tényleg semmi nem elég, tehát negatív visszajelzéseket, tehát ha nem tud máson fogást találni, akkor miért úgy néztem rá, stb. Tehát nem az a szakma, ami építi az embernek az önbizalmát, az az igazság. Ezzel együtt, ha ez nincs az embernek egészségesen, akkor nem tud megmaradni. Tehát, hogyha van egy belső tartásom, és azt mondom, hogy ennyi vagyok, ennyit tudok, és nekem ez egy nagyon fontos kulcsgondolat, hogy és a lehető legjobb tudásom szerint megcsináltam azt, amit én meg tudok csinálni. Ha magamnak ezzel el tudok számolni, akkor megvan ez a jó érzés, hogy oké, kihoztam magamból azt, amit lehetett.
9: Mennyiben nehezíti ezt, hogy az ember magabiztos legyen, az a hierarchia, ami az orvostársadalomban van, vagy akár a kórházakban van?
8: Attól függ, hogy az ember mennyire ad a külső visszajelzésekre. Nagyon sok esetet láttam, hogy kikapott valaki egy rossz felettest, nem megfelelő közegbe került, és hát ott, aki egy picit is bizonytalanabb, azokat azért úgy rendesen meg lehet törni. Ennek a történetnek az a lényeget, hogy egyébként nem érdekelné különösebben Lénát, hogy mit mond a főnök, csak hogy tőle függ, hogy mit lehet utána neki csinálni. Tehát kicsit, hogyha valaki így értő szemmel olvassa, akkor azért ez csenki ebből a történetből, hogy nem szabadna, hogy egy embernek ekkora hatásköre legyen, hogy egymagába impulzív alapon tudjon dönteni bárkiről is. Az orvoslásban, ez a mai napig is így, hogy ki vagyunk szolgáltatva mindenkori főnököknek, tehát ha egyébként nem is lenne az ember ilyen megfelelő stípus, de hogy egész egyszerűen kénytelen vele, hogyha bizonyos karrierelemeket építeni akar.
9: Van egy eset, ami végigkíséri a regényt. Egy fiatal emberrel találkozik Léna, amikor már kiderül, hogy mi az a szakterület, ami neki fontos, ugye?
8: Kicsit akkor visszatérve a kezdetekhez, hogy ez a könyv úgy kezdődött, hogy 2020-ban ugye be voltam zárva a Covid osztályra, rögtön az első hullámban, nem túl hosszan, de azért az izoláció az hosszú volt, és akkor elkezdtem így Covid naplót írogatni, hogy mi minden történik. Hát azért nagyon sok minden volt a járványkezelésben, ami erősen frusztrálta az embert, és így ezeket így elkezdtem leírogatni magamnak. Hát és akkor így kedvet kaptam a dologhoz, és ez kezdett kerekedni, hogy akkor most jó lenne valami olyat, ami azért publikálható is. Hát és így belecsúsztam ebbe, hogy én tulajdonképp azt szeretném megmutatni, amit én szeretek ebbe a dologba, hogy milyen maga ez az orvoslás. Ugye rengeteg sorozat van róla, rengeteg könyv van róla, de amennyire én tudom, mindig is mindenki ilyen külső szemszögekből mutogatja ezt meg, tehát azt, hogy hogyan látszik kívülről, mi az, ami látványos, többnyire azért csak kulisszának használják, és a szereplőknek a magánélete dominál. Nem nagyon láttam én még olyasmit, amiben azt mutatják meg, hogy valójában ez a munka, ez micsoda, és hogy ez azért nem úgy van, mint hogy az emberek gondolják, hogy bármikor, bármire képesek vagyunk. Szóval magyarán azt akartam megmutatni, hogy milyen az orvosi munka, és úgy gondoltam, hogy legjobban ezt úgy lehet megmutatni, hogyha végigkísér az ember egy konkrét beteget, hogy mit csinálok vele, hogy csinálok vele, és akkor ez meg jött ez az ötlet, hogy oké, de nézzük meg akkor azt is, hogy hogyan lesz az az orvos, aki képes ezekre a dolgokra. Tehát mit kell neki ahhoz csinálni, hogy idáig eljusson, úgyhogy így alakult ki a koncepció.
9: Kellett azon gondolkodni, hogy mi legyen ennek a fiatalembernek a problémája? Tehát mi az a betegség, amit így végig lehet kísérni? Most a leukémia ugye az egy mindenki által ismert és retegett betegség.
8: Hát az a nagy helyzet, hogy ezzel kapcsolatban is így bosszantott az, amik így a piacon vannak erről, tehát love story meg hasonlók, tehát hogy nem egyszerűen nem mondanak igazat erről. Ilyen romantikus dolgokat írogatnak róla, tehát nem mutatják azt meg, ami történik a pácienssel. És engem ez egyébként régóta foglalkoztatott, ugye én 16 évet dolgoztam hematológián, sok ilyen beteget láttam, kezeltem is jó párat, és azt hiszem, hogy nekem ez az a betegség, amit így a leggonoszabbnak érzek. Azért, mert szenvednek is fizikailag, de ezen túlmenően az a bizonytalanság. Ugye egy leukémiás betegnek nincs az, mint ami mondjuk van egy daganatban, hogy na most megoperálod, most megkapod a kemoterápiát, stb. Tehát ilyen pontos dolgokat tud neki az ember mondani, és akkor föntartja vele a reményt, mert a remény meg a biztonság érzet a két legfontosabb dolog egy betegnek. A leukémiások meg így egyik napról a másikra élnek túl, mindig történhet velük valami, és egész egyszerűen nem tudják, hogy mit hoz nekik a jövő, tehát ez így pszichésen egy rettenetes szenvedés lehet, és ehhez képest ezek a betegek ilyen tündérek voltak, tehát fegyelmezettek voltak, sose panaszkodtak, mosolyogtak, tehát ilyen nagyon megható volt az egész. Engem ez azóta, hogy én oda kerültem, tulajdonképp foglalkoztatott, tehát ez maga a főcselekményszál. Ez egy olyan fajta történet, ami erős hatással van az emberre.
9: Időnként olyan, mintha az ember egy ilyen nyomozós történetben lenne
8: mert
9: benne.
8: Mert olyan, és hogy ugye ez nehéz, az emberi szervezet az nagyon-nagyon bonyolult, és pont ez a jó benne, hogy ilyen izgalmas. Tehát a test meg annak a működése izgalmas. Én tényleg így dolgozom, tehát próbálok összeszedegetni mindent, amit csak lehet. Nagyon örülök neki egyébként, hogy ezeket akkor sikerült ezek szerint jól átadni, mert alapvetően így ez lett volna a cél, hogy így mindenki értse, hogy milyen ez.
7: Diagnózisa orvos. Valaher Magdolnával beszélgettünk a regényéről és a hivatásáról. A könyv az Animus kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére. Az országos tiszti főorvos a hivatalos időjárás előrejelzések alapján intézkedett. A hőségriadó vasárnap éjfélig tart. A vártnál kevésbé nőtt az első fél évben a Carlsberg üzemi nyeresége. A dán sörgyártó eredménye megközelítette az 1 milliárd eurót, ami 4,5%-kal több a tavalyi első fél évinél, de minimálisan elmaradt az elemzői várakozásoktól. Az adózott eredmény 6%-kal emelkedett. A Carlsberg a világ 3. legnagyobb söripari cége, az Anheuser-Busch, InBev és a Heineken után. Több mint 3,4 milliárd liter fagylaltot állítottak elő az Európai Unióban 2025-ben, ami 1,9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A termelési rangsor élén továbbra is Németország áll, míg a kivitelben Franciaország őrizte meg vezető pozícióját. Az Eurostat friss adatai szerint a termelésben Németországot Olaszország és Franciaország követi, a legjelentősebb gyártók közé tartozik még Spanyolország és Belgium. Várhatóan elutasítják a semlegesség szigorúbb alkotmányos szabályozását a svájci választópolgárok egy friss közvéleménykutatás szerint. Az alpesi államban erről szeptember végén szavaznak. A javaslat megtiltaná az országnak a gazdasági szankciók elrendelését és a NATO-val való együttműködést. A megkérdezettek 2/3 elutasítja a kezdeményezést. Az amerikai elnök egyelőre elállt attól a tervétől, hogy 50%-os vámot vessen ki 20 milliárd dollár értékű kanadai árura. Donald Trump bejelentette azt is, hogy újraindulhat a Keystone XL olajvezeték projekt, amelyet Joe Biden korábbi elnök állított le. Az eredeti terv egy olyan 1900 kilométer hosszú vezeték megépítését irányozta elő, amely naponta több mint 800 ezer hordó olajat szállítana a kanadai Albertából, az amerikai Texasba és Louisianába az ottani finomítókba. Felfüggesztette a kereskedelmet és a pénzügyi tranzakciókat Iránnal az Egyesült Arab Emírségek. A lépést azzal indokolták, hogy Iránból indított ballisztikus rakéták repültek be az ország területére. A rakéták a tengerbe zuhantak, áldozatokról nem érkeztek információk. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor tagadta, hogy Teherán rakétákat lőtt volna ki az emírségekre.
0: Tőzsdehírek.
3: Elsőként Európából nagyjából változatlan az összkép, enyhe 1,2%-os mínusz látszódik. A legfontosabb indexeknél, a londoni FTSE-nál, a német DAX-nál, illetve az olasz, illetve a spanyol mutatónál enyhe emelkedésben 0,4%-kal jön feljebb viszont a párizsi tőzsde. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 2%-os pluszban 149.066 ponton, a részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint, a vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,5%-ot erősödik 4.998 forintra, stagnál az OTP 45.500 forinton, a Richter 0,4-del megy feljebb 12.980 forintra, a Magyar Telekom csökken 0,5%-ot 2.556 forintra. Az euró értéke 364 forint 61 fillér, az amerikai dollárért 314 forintot és 22 fillért kell fizetni. Pillantása a kőolaj piacára. A Brent típus most 6%-kal magasabb árszinten, a WTI 7%-kal drágul. Az észak-amerikai könnyűolaj most hordonként 85,53 dollár kerül, a Brent 91,56 dollár.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a légmozgás mindenhol megélénkül. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 25 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most nagyjából 24-25 fokot mérnek, a hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 14:30-kor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
4: Jó napot kívánok! Róma, azaz Aquincum a lábunk alatt. A Hunor utcánál lévő Cellatrihóra környékén kutattak a BTM Aquincumi Múzeum a szakemberei. Itt járunk a mai közkincskereső első perceiben.
5: Az önkormányzat szeretne parkosítani a környéken, és egy kicsit megváltoztatják így a környéket, több zöldet szeretnének, egy kis sétálóteret, egy ilyen pihenőhelyet padokkal az embereknek, és ezért is a kivitelezés előtt szerették volna tudni, hogy mire számíthatnak a környéken. De tudjuk, hogy ugye került elő már római-kori villa is a környéken, itt van a kis kápolna, temetőnek a jelei is mutatkoznak ezen a részen, úgyhogy tulajdonképpen bármi lehet, hát közel vagyunk a Legió táborhoz is, ami körül ugye a katonaváros helyezkedett el.
4: Ezután a korszaknál maradva Keszthely fenékpusztára indulunk. Az Erődváros idei ásatási évada során kiderült, hogy még a falakat, tornyokat, épületeket 200 éve elbontó festeticsek is jobban megbecsülték a római romokat, mint korunk.
6: Már feltűnt a korábbi ásatásoknál, hogy ezek a pillérkövek túl magasan vannak a római szintekhez képest, és most szerettünk volna egy olyan szelvényt nyitni, ami alapján tisztázni tudjuk, hogy ennek mi lehet az oka, és az ásatási eredmények azt mutatják, hogy ezt is a festetics korszakban kimozdították a római kori küszököveket, és így felmagasították egy magasabb szintre, tehát alapoztak, és arra ugyanúgy visszarakták ezeket a köveket, tehát valamilyen szinten be akarták mutatni ők is ezeket a római romokat, kérdőjel, vagy nem tudom. Milyen másokból tehették ezt meg.
4: Végül egy kiállításról hallhatnak, amely a legendás Puma vadász repülőosztályt mutatja be Balatonalmádiban.
7: Óriási küzdelem volt, tehát körülbelül, mint a termopülei csata, mint a spártaiaknak a harca, körülbelül ilyen arányokat kell a levegőbe elképzelni. Ezt Mikna Hadnagy, az egyik túlélő, aki a 101/1-es zongorafedő nevű században repült, úgy fogalmazott, hogy itt volt a tánc, a mulatság, a nyár, az este, majd másnap elindultak föl a repülőtérre, felszálltak, és ott várta őket a halál. Nagyon sok olyan helyi lakos jön, aki apró pici információ morzsákat tud, amit szülei, nagyszülei meséltek, és ezzel mind-mind gyarapodik az információs bázis, ami nagyon-nagyon kevés volt, de a tervünk szerint a kiállítás végére egy kis monográfiával összeérik.
4: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Az óbudai Cellatrihóránál folytatott feltáráson Vukics Adrián régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum munkatársával beszélgettem.
5: A Kunigunda utca, Raktár utca, Hunor utca, Körte utca kereszteződéséhez közel, igazából a Hunor utca egy részénél vagyunk.
4: Ahol le van zárva a terület, annyira, hogy a Hunor utcán sétálgathatunk is, pontosabban sétálgathatnánk, hogyha nem lenne felbontva az aszfalt, és alatta iszonyatos mennyiségű fal van, gondolom ezek rómaiak.
5: Igen, római falak, és ugye valószínű, hogy itt, amit Nagy Lajos régész megtalált 1930-ban, amit most ilyen Cella Tricora szigetnek nevezünk, hiszen ezen a kis szigeten találta meg az ókeresztény kápolnát is, ami a római korból, a 4. századból van, további más korábbi periódusból, római korból származó falakkal, és ugye ő azt gondolta már akkor, hogy ezek a falak folytatódnak valószínű az úttest alatt, hogy most pontosan melyik periódusnak találtuk meg falait, az még majd további gondolkodást, átgondolást igényel, de valóban, tehát a Hunor utca alatt, hogy felnyitották nekünk az úttest egy részét, ott találtunk falakat, és konkrétan most így 4 helyiség rajzolódik ki, és több, legalább 2 vagy 3 periódusban vannak falak, római falak. Nagyon szép terrazzópadlót is találtunk az egyik helyiségben, amire látszott, hogy leomlott vakolatokat a falról, leomlott vakolat került, ami főként fehér festésű, de 1-2 piros festésűt is találtunk, freskót.
4: És hát legalább 3 periódus lehet, hiszen ahogy itt állunk a szélén, legalább 3 féle falazási technikát látok innen, ahogy egy helyben állok és nem mozdulok.
5: Hát igen, de ugye ezek a falazási technikák, ezek így a rómaiaknál több fajta is volt, és hol ilyet, hol olyat alkalmaztak. Egy kicsit azért a datálás az, hogy most melyik periódus és hány periódus volt, ez egy kicsit most egyelőre azért nehezebb, mert datáló leletünk nem sok van. Egyelőre úgy néz ki, hogy egy kis bronzunk van, ami talán 4. századi, még ez sem biztos, és van egy olyan teraszigilátánk, ami 2. század végi lehet, egy bajorországi műhelyből került elő, de ez is még ugye további átgondolások igényel, hogy mi hogyan lesz, és hát vannak tárgyaink, kisebb üvegleletek, töredékek, kerámia töredékek, volt egy korsónk is, aztán tegula, amiben benne volt a legjó szekunda agyrutis bélyege, tehát pontosan ezt ugye ők készítették, tehát ezt is lehet tudni, hát körülbelül 2.-3. századra tippeltünk volna a falak folytatásánál, de ez a kis bronz, ez átírhatja, hogy akkor már lehet, hogy a 4. századi falak is vannak, úgyhogy ez majd még így a tisztázásra kerül.
4: Pillanatnyilag ezek a maradványok az úttest felbontása miatt csak ideiglenesen látható, viszont jó ideje látható már itt ez a Cella Tricora, hát tulajdonképpen helyreállítás, mert hogyha jól tudom, azért ezek nem az eredeti római falak, amiket most látunk.
5: Hát ugye természetesen általában úgy van, hogyha egy feltárás után nem kerül visszatemetésre egy épület, egy római kori épület maradvány, akkor arra mindig egy műromot is húznak, hogy az védje az eredeti falakat, és itt is ez történt 1930-as évek után, hogy egy ilyen műromot alakítottak ki az eredetieken, de persze, hogy megvolt ugye Nagy Lajos feltárásában, és akkor utána, hogy így közszemlére tették, ez így megmaradt, mikor ezek a feltárások volt, ugye több más falat is talált Nagy Lajos, és különböző korszakból szinte 350 évnek találta meg talán a maradványait.
4: Meglehetősen elhanyagoltnak tűnik ennek a Cella Trihónának a belseje, vadvirágok nőnek benne. Ez a terület egyébként ilyen magasságban állt a római kor óta folyamatosan, vagy feltöltődés volt?
5: Nem, hanem szintén megint csak a Nagy Lajosra hivatkoznék, aki 1930-ban ásott itt, és 1927-ben már ilyen megelőző munkálatok voltak a területen, hiszen házakat akartak építeni Tóbudán, és ugye a 30-as ásatás ennek volt a megelőző feltárása, miután 1927-ben, amikor ezt a területet egy kicsit ki akarták egyenlíteni, mert a leírások szerint ez 1 méterrel magasabb volt, és akkor elplanírozták itt a felszínt, és ekkor hát látjuk is például, ahol most a Hunor utca alatt, az úttest alatt ástunk, hogy ott tényleg el van planírozva egy réteg, és konkrétan tehát a padló, a római legutolsó periódus padló szintjéig elplanírozták, ezért például mondta a fémkeresős kollega is, hogy kevés éremlelet kerül elő, mert valószínű azt ugye azt elvitte ez a planírozás.
4: Hát ugye a falaknak az egy részét is, a római falaknak az egy részét is.
5: Hát valószínűleg igen, azt is. Esetleg, vagy ugye ezeket nem tudhatjuk pontosan, mert az viszont általános gyakorlat, hogy a későbbi kultúra mindig az előbbi kultúrának a maradványaiból építkezik, tehát akár kőbányának használja. Ezt láthattuk ugye az Aquincumi polgárváros kapcsán is, és több helyen, ahol követ találtak az emberek, azt ugye ők felhasználták később az építkezéseikhez. És tehát magasabban volt mindenképpen ez a terület, és hát hogy legyalulták tulajdonképpen, és így is kerültek elő a római emlékek.
4: Itt a Cella Trihórában nem terveznek ásatást? Ahogy itt benézünk, ugye itt ráadásul magasabban van a jelenlegi áruszint is.
5: Igen, kicsit magasabban, hiszen így virágokat ültettek bele, és ezért van magasabban, amúgy sokkal alacsonyabban volt, tehát amikor nem voltak benne virágok, akkor lehetett is látni a Nagy Lajos által feltárt falaknak a rekonstrukcióját, ugye ez előkerült. Jó lenne, tehát nagyon szeretnénk még esetleg egy-egy hitelesítő szondát húzni, hogy megláthassuk. Ez még a jövő zenéje, meglátjuk, még egyelőre nem mondunk semmit, de tervben van, tehát nagyon jó lenne, de ezt még nem tudjuk, hogy sikerül-e vagy sem.
4: Ez a kutatás megtévesztésig olyan, mint hogyha egy tervásatás lenne, de hát itt ugye egy beruházás is készül.
5: Igen, beruházás készül, azért kaptunk lehetőséget arra, hogy egy kicsit ássunk. Szintén az úttest alatt azért szokatlan, hogy úttestet bontanak, vagy régészek itt ásnak az úttest alatt. Ez azért történhet meg, mert az önkormányzat szeretne parkosítani a környéken, és egy kicsit megváltoztatják így a környéket, több zöldet szeretnének, egy kis sétálóteret, egy ilyen pihenőhelyet padokkal az embereknek, és ezért is a kivitelezés előtt szerették volna tudni, hogy mire számíthatnak a környéken. De tudjuk, hogy ugye került elő már római-kori villa is a környéken, itt van a kis kápolna, temetőnek a jelei is mutatkoznak ezen a részen, úgyhogy tulajdonképpen bármi lehet, hát közel vagyunk a legió táborhoz is, ami körül ugye a katonaváros helyezkedett el, mi sokkal nagyobb volt, mint a polgárváros. Tehát tulajdonképpen azért itt bárhol lehet, és a következő kis szigeteken is, amiket 30-ban alakítottak ki, ott is találtak mindenhol római-kori falakat. Tehát valószínű, hogy itt, ahol a park majd létrejön, itt még további egyéb más római épület maradványok is előkerülnek az út felbontásakor, amire valószínű majd sor fog kerülni a parkosítás folyamán.
4: És akkor gondolom, hogy önök, ahogy felbontják az utat, akkor itt lesznek a helyszínen, és folytatják a feltárást.
5: Igen, ezzel már egyeztettünk az önkormányzattal és az építető céggel is, hogy természetesen akkor mindenképp az lesz, hogy mi is megnézzük, hogy mit található még itt, tehát meg lesz rendesen a régészeti ásat, és akkor utána majd jöhet a tervezés, a kivitelezés.
4: És hogyha elkészül ez a park, ebben a parkban fog valami figyelmeztetni arra, hogy tulajdonképpen egy 1800 évvel ezelőtti római városban jár az ember? Tehát tájékoztató táblák, különböző rekonstrukciós rajzok lesznek?
5: Igen, tervben van, hogy mindenképp, tehát ami itt most így ezen a kis szigeten megvan, ez mindenképp helyre szállítva, tehát a különböző római-kori falak is, és a cellatrikóra is egy kicsit úgy, mert szegény azért már egy picit itt az idő vasfoga kikezdte a műromot is, tehát ezt mindenképp helyreállítják, és tényleg lesznek tájékoztató táblák is, tehát tényleg lehet egy kicsit arról az embereknek tájékozódni, hogy hogyan élhettek itt emberek jó 1700 évvel ezelőtt, és egy picit vissza is lehet utazni talán ezzel a múltba.
4: A környékbeliek mit szólnak ez a feltáráshoz? Érdeklődnek?
5: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes. Kicsit arra számítottunk, hogy az embereknek kellemetlenséget fog okozni, hogy pont így a úttest ezért van lezárva, hogy mi itt ásunk, de nagyon-nagyon érdeklődők az emberek, és nagyon pozitívan állnak hozzá, sőt örülnek, ha így bekukucskálnak a kerítésen, hogy mik kerültek elő, érdeklődnek, kérdezősködnek, és nagyon tetszik az emberek. Sőt, többen mondták is, hogy kár, hogy helyreállítják az utat, mert milyen jó lenne, hogy ez is így szabadon maradhatna, és meglátogathatnák, vagy láthatnák, de mondtuk, hogy természetesen ez így megmarad, de az úttest visszakerül, hogy tudjanak közlekedni. De tényleg nagyon érdeklődők és nagyon pozitívan állnak hozzá.
4: A múzeum egyébként a feltáráson kívül bekapcsolódik valahogy ebbe a projektbe még? Tehát akár mondjuk majd egy kis kiállítással a Akvinkumban, hogy mi is volt ez a cellatrihóra itt ezen a téren?
5: Meglátjuk, hogy ez majd hogy lesz. Szerintem ugye ez inkább megint a jövő zenéje, mert hogyha itt a jövő évben még további feltárásokra kerül sor, akkor mindenképpen úgy kellene majd, ha sor kerül rá. Az Akvinkumi Múzeumnak mindig van egy kiállítási terve, és az úgy megvan általában egy-két évre előre. Tehát ezt nem mondanám, hogy ebből az elkövetkező két évben lesz valami, ha csak egy ilyen kisebb kiállítás nem lesz majd. De hát ez nem egy vagy két év múlva, szerintem inkább lehet, hogy három vagy négy, vagy hát az attól függ még, majd ezt meglátjuk, ez inkább a jövő, hogy majd mit hoz még.
4: Az óbudai cellatrihóránál folytatott feltáráson Vukics Adrien régésszel, az Akvinkumi Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Keszthely fenékpusztán a római erőd feltárásán folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Egy hajdani erődváros, amelynek a méltó bemutatása még várat magára. A Keszthely melletti fenékpusztán Heinrich Tamáska Orsolya, ásatásvezető régésszel beszélgettem.
2: Keszthely fenékpusztán vagyunk, a római erődnek a területén, és az idei ásatások 2026-ban a nyugati erőd falra, illetve annak egy tornyára központosítanak.
1: Jó nagy felületet nyitottak meg itt, sokkal nagyobbat, mint két évvel ezelőtt.
2: Egybefüggő terület az, amit ugye megnyitottunk, mert egy toronyra koncentrálunk, ezeknek a tornyoknak az átmérője 13-14 méter, tehát ez ugye el tudja képzelni az ember, hogy ez nagy munka, amíg egy ilyen nagy területű tornyot a falakkal együtt, ami a falaknak a vastagsága is ugye ma 1,5-1,8 méter, tehát azért ez nagyon masszív, amit ki kell ásnunk méretileg is.
1: És hát nagyon sokan is vannak hozzá, sokkal többen, mint két éve.
2: Igen, hát majdnem kétszer akkora a csapat. Az egyetemisták, ők tanásatáson vannak itt fenékpusztán, három egyetemről, a Bécsi Freie Universitätről, a Lipcsei Egyetemről, illetve

0: Bécsi Egyetemről.
1: Összesen hány tornya volt ennek az erődvárosnak?
0: Összesen 44 tornya volt, és ebből a múltban lévő ásatások a 6 hetet tártak csak föl, tehát még elég sok torony van, amiről nem sokat tudunk.
1: Na, hogyan ugye az erődnek a belsejéből se? Körülbelül hány százaléka ismert ennek az erődnek?
0: Geofizikai felmérések alapján tulajdonképpen elég pontos képünk van a különböző épületekről az erőd belsejében, viszont feltárás szempontjából nem csak azt mondanám, hogy mennyi lett föltárva, ami csak nagyon kevés százalék lenne, tehát 5 százalék alatt, hanem inkább az, hogy ugye a régi ásatások egészen másképp dokumentáltak, és nem adnak olyan szintű információkat az épület használatára, illetve funkcionára vonatkozóan, mint a modern ásatási módszerek ezek megtehetik.
1: Gondolom, hogyha mondjuk 50-60 évvel ezelőtt feltártak egy ilyen tornyot, akkor lényegesen kevesebb információ maradt fenn róla, mint ami egy friss feltáráson születik.
0: Természetesen ez a régészeti technikai feltárási technika is fejlődik, tehát ennek függvényében nyilván sokkal többet tudunk a mai módszerekkel dokumentálni, megfigyelni, mint még 50-60-70 évvel ezelőtt.
1: Az imént végeztem egy kis fejszámolást, hogyha 44 torony volt, akkor iszonyatosan sok katona kellhetett ahhoz, hogy ezt megvédjék, hogy egyáltalán mondjuk egy ostromnál a tornyokban legyen személyzet.
0: Igen, ez biztosan így van, erre ugye nagyon sokan gondolkoztak ezen is, de hát az a fő problémánk, hogy semmi írásos forrásunk arra vonatkozóan nincs, hogy itt milyen szintű katonai egységek lehettek. Ugye a jelenlegi elmélet alapján az itt lévő katonaság az a komitatenzészhez kapcsolódik, tehát a késő római mobilis katonaságnak a csapatai lehettek itt, ezt feltételezi a kutatás, amely azt jelenti, hogy nem állandóan voltak itt, hanem csak veszély esetén. Ami sokkal inkább valószínű, hogy fenépuszta, mint logisztikai centrum működött, mindezek az egyéb belső erődök is, amiket még Pannoniából ismerünk, ami azt jelenti, hogy itt összpontosultak a katonaság ellátására való gabona, illetve egyéb készlemények.
1: Meg hát ugye nyilvánvalóan volt egy civil lakosság is. Ők itt éltek ebben az erődben?
0: Hát erről nagyon nagy vita megy a kutatáson belül, hogy milyen, mennyire szinten katonai és mennyire szinten civil használatú ezek a belső erődök, de azért nagyon sok olyan jel van, ami azt mutatja, hogy itt civil lakossággal is számolhatunk.
1: Közelebb megyünk ehhez a feltárási szelvényhez, és hogy megnézzük jobban ezt a tornyot, hát túlságosan sok követ én nem látok. Mellette viszont ott van az erődfal, az tele van kővel, de a toronyban nem nagyon van. Az egészet kiszedték volna?
0: Igen, kiszedték, tehát teljesen masszívan kilettek termelve a kövek, amik a tornyok, de az erődfalnak a nagy része is kilett termelve, tehát ott se találtunk sok mindent. Tehát nagyon minimálisak a nyomok, amiket fel tudtunk tárni ilyen szempontból. Tehát tulajdonképpen negatívba látjuk, tehát azt látjuk, hogy hol voltak a falak.
1: Hamarosan folytatjuk a Keszthely fenékpusztán a római erőd feltárásán készült riportot.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Újabb Baranya megyei állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal adatai szerint a fertőzést Kölkeden lokalizálták egy helyi gazdaságban. A térség vaddisznóállománya jelentős mértékben fertőzött, ezért a sertéstartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartására, a hivatal közleménye szerint. Holnap az állami ünnepen a nagy áruházláncok zárva tartanak idehaza, vásárolni csak benzinkutakon, egyes kisboltokban és vendéglátóhelyeken lehet. A pénteki áthelyezett pihenőnapon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki rend szerint nyit ki. A Magyar Posta az ünnepen szünetet tart, pénteken pedig szombati munkarenddel működik. Gyógyszert holnap az ügyeletes patikákban lehet vásárolni. Már csak nem 30 település vonta vissza a választások óta a helyi önazonosság védelmében hozott rendeletét. A helyhatóságok ebben rögzítették, kik költözhetnek be hozzájuk. Erről az RTL híradó számolt be. Több polgármester úgy nyilatkozott, hogy utólag belátták, a szabályok igazságtalanok voltak. Hasonló rendelet megalkotására ugyanakkor továbbra is van lehetőségük a településeknek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a kormány hozzányúl-e a jelenlegi szabályozáshoz.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,3%-kal emelkedik 149.178 pontra. A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint. A vezető papírok közül csak a Magyar Telekom gyengül 0,5%-ot 2558 forintra. A Richter 0,5%-kal emelkedik 12.990 forintra, az OTP 0,1%-del megy feljebb 45.560 forintra, 1,5%-os pluszban a MOL és kerek 5000 forintot ér. Európában nincs túl sok fejlemény, a londoni FTSE gyakorlatilag stagnál, a német DAX index 0,2%-ot veszít értékéből, emelkedik a párizsi börze 0,4%-kal és 0,1%-ot gyengül az olasz, illetve a spanyol index. A bankközi devizapiacon az euró értéke 364 forint, az amerikai dollárért 313 forintot és 64 fillért kell fizetni. Jövő hétfőn érkezik a szülőkhöz az új iskola kezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, ezt az RTL híradó tudta meg az Államkincstártól. Az országgyűlés által alig egy hónapja megszavazott, a Tisza párt által kezdeményezett juttatás csaknem 300 000 családban, több mint 403 000 gyerek után fizetik ki. A támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a regisztrált egyszülős családok jogosultak. A szeptemberi családi pótlékot szintén augusztus 24-én fizetik ki.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a légmozgás mindenhol megélénkül. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. A hírszerkesztőt, Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 3 órakor várom Önöket. Most pedig folytatódik a közkincskereső Kovács Olivérrel itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: Folytatjuk a Keszthely fenékpusztán a római erőd feltárásán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Henrik Tamáska orsolya, ásatásvezető régész. Tulajdonképpen az erődnek az építőanyagát egy kis képzelőerővel láthatjuk magunk előtt, hiszen hogyha egy kicsit odébb nézünk, itt van a Festetics majorság, a Fenékpusztai majorság. Gyanítom, hogy teljes egészében ebből az erődből épült.
4: Hát az biztos, hogy a kőanyagát használták, amit lehetett látni a felújításnál, de erre nekem most pontosabb rálátásom nincs, hogy tégla, a téglából épülnek a felmenő falak, de ez nem jelenti azt, hogy az alapozásnál és masszívan a római köveket használták.
3: Az elhelyezkedés is tulajdonképpen olyan, hogy ha az ember megnézi egy légi fotón, tulajdonképpen egy kőbánya mellé építették, csak az a kőbánya, ez egy római város volt.
4: Pontosan, tehát egész biztos, hogy a festési korszakban a 18. századtól kezdve szisztematikusan a köveket itt kitermelték. Nagyon sok kő, hát az erőd fal maga is itt a nyugati oldalon, közvetlenül a majorság mellett, illetve az ehhez kapcsolódó kerektornyok, ezek még láthatóak voltak a 18-19. Században is. Tehát ezeket nem is kellett ásni ahhoz, hogy elkezdhessék őket kitermelni.
3: Közben visszasétáltunk itt a majorság felé, és ahol 2 évvel ezelőtt ástak egy kaputornyot, ott ismét van egy ásatási szelvény. Miért ismételték ezt meg?
4: Hát nem egészen pontosan ott, ahol már ástunk, hanem a 2 szelvény találkozásánál ott nyitottunk még egy szelvényt. Itt ugyanis küszöbköveket találtunk a nyugati kapunak a 2 pillére között, és ez már feltűnt a korábbi ásatásoknál, hogy ezek a pillérkövek túl magasan vannak a római szintekhez képest, és most szerettünk volna egy olyan szelvényt nyitni, ami alapján tisztázni tudjuk, hogy ennek mi lehet az oka, és az ásatási eredmények azt mutatják, hogy ezt is a Festetics korszakban kimozdították a római kori küszöbköveket, és így felmagasították egy magasabb szintre, tehát alapoztak, és arra ugyanúgy visszarakták ezeket a köveket, tehát valamilyen szinten be akarták mutatni ők is ezeket a római romokat, kérdőjel, vagy nem tudom, milyen más okból tehették ezt meg.
3: De hát gyakorlatilag a romból egy műromot csináltak?
4: Igen, úgy tűnik. Tehát azért igazi római küszöbkövekkel dolgoztak, csak ugye nem ugyanabban a helyzetben, hanem megmagasítva arra a szintre, ami nekik a járószintjük volt ugye a 18.-19. században.
3: Ebben a korszakban amúgy is nagyon nagy divat volt az, hogy műromokat építettek szerte Európában, és hát itt tulajdonképpen minden adott volt ahhoz, hogy az ember bármit fel tudjon építeni.
4: Igen, tehát nagyon valószínű, hogy ugye nem csak ezek a küszöbkövek álltak magukban, hanem még a kaputoronyból is láthatók voltak kövek, tehát hogy tulajdonképpen valószínűleg be is tudták mutatni ezt a nyugati kaput közvetlenül itt a borjúistálóval szembe. Tehát ez még ez a szög is nagyon érdekes, hogy az egyik bejárat a másik bejárattal szembe.
3: Elgondolkodható, meg meglehetősen szomorú, hogy a festetisek azzal együtt, hogy elbontották ezt az erődvárost, meg így is egy kicsivel több tiszteletet tanúsítottak iránta, mint a korunk, hiszen hogyha most bemegyünk ebbe a Festetics majorságba, illetve ebbe a kiskastélyba, a fenékpusztai kiskastélyba, az erőd történetéről nem sok mindent tudunk meg.
4: Igen, ez tényleg egy szomorú tény, mert nagyon adná magát az, hogy itt bemutassunk valamit is az erődnek a történetéből. Nem feltétlenül most egy régészeti kiállításra gondolok, mert nyilvánvalóan ez ennek a majorságnak nem ez a fő feladata, de például az, hogy a festetisek hogyan bántak ezekkel a római romokkal, amikről ők tudták, hogy rómaiak, ez is egy nagyon érdekes didaktikai szempont lenne, amit be lehetne mutatni egy kiállításban, meg egyáltalán ennek a történelmi tájnak a fejlődése, az hozzátartozik a római múlt is, és erre felépítve nyilvánvalóan jó lenne itt a kiállításon belül is pár elemet beépíteni, amivel ezt így be tudnánk vezetni, hogy hogyan lett a római erő főd mellé építve utána ez a festetis majorság.
3: Hogyha jól emlékszem a korábbi beszélgetéseinkből, önök ezt nem egyszer mondták el, illetve meglehetősen régóta mondják.
4: Igen, és szerintem kitartóak vagyunk, és mondani is fogjuk a jövőben is, mert mindenképpen örülnénk annak, hogyha találnánk olyan kooperációs partnert, aki ráharapna erre az ötletre, hogyha szabad így fogalmaznom, mert úgy gondolom, hogy mi régészetileg kiállítások kapcsán is annyi ötletet adtunk már arra, hogy hogyan lehetne hasznosítani ezt a területet, és az ötletek ezek olyanok, hogy fejleszthetőek évtizedeken keresztül, tehát ezek nem olyanok, hogy kell hozzá több milliárd euró ahhoz, hogy most egyből csináljunk két éven belül itt egy régészeti parkot, hanem ez az ötletek arra alapulnak, hogy hogyan lehetne évről évre fejleszteni tulajdonképpen ezt a területet, és hogyan lehet az egészet összekötni magával a majorsággal, mert ugye a kettő úgymond egy műemlékvédelmi egység, és ezt együtt is kell kezelni, és együtt is lehetne bemutatni.
3: Meg hát ugye ez a majorság, hogyha úgy tetszik, azzal együtt, hogy egy nagyon szép klasszicista épület, legalábbis a főépület, tulajdonképpen egy tucat majorság, még azért ilyen előttvárosból nem sok van Európában.
4: Igen, tehát azért hangsúlyozom továbbra is ezt a műemlékvédelmi egységet, hogy itt van egy római erődés, mellette van ez a majorság, és hogy ezek hogyan, már a térnek a használata is ugye az, ami teljesen egyértelmű, hogy a majorság csak azért tudott így ideépülni, mert az erőd még itt állt, és láthatóak voltak a tornyai és az erődfala. Tehát csak azon kívül tudott létezni. Ráadásul ugye az, hogy nem az erődön belül építettek a festetisek, valószínűleg az is azzal magyarázható, hogy itt tudták, hogy itt tele van minden kővel, látták vagy a felszínen is, vagy hogyha elkezdtek ásni, akkor biztos, hogy valamibe belefutottak, tehát hogy itt tudták, hogy itt nehezebb is építkezni, mint az erődön kívül.
3: Ugye önök két évente néhány héten keresztül ásnak itt, és közben nyilván találkoznak látogatókkal, akik ide érkeznek, azok hiányolják, megkeresik az erődvárosnak a történetét?
4: Hát akik hallottak róla, akik történelmileg érdeklődőek, azok nyilván a Google Mappen is megtalálják, és látják, hogy itt valami római romok be vannak rajzolva, és ide jönnek, megnézik, és hát nyilvánvalóan mindig fölteszik a kérdést, hogy hát miért nincs kirakva valami tábla, hogy akkor tudjuk, hogy ez a gabonatára, az a bazilika, itt van a déli kapu, meg egyáltalán, hogy tudjanak egy kicsit orientálódni, hogy melyik irányba induljanak el, hogyha megérkeznek itt a majorságnak a parkolójába. És ez szerintem nem lenne nagy kihívás, és nem kerülne sok pénzbe, hogyha pár táblát föl lehetne állítani, hogy akiket érdekel, ezt meg tudják nézni. A másik pedig az, hogy ugye 2019 óta elérhető a Palatoni Múzeum honlapján a Castrum Virtuale nevezettű kiállítás, ami úgymond az erődnek a épületének a 3D-s rekonstrukcióit, illetve az erődnek magának a rekonstrukcióját mutatja be, és ezen túl a régészeti parknak a álomképét is, hogyha szabad így fogalmaznom, és az tulajdonképpen az emberek a kis telefonjukon itt meg tudnák nézni, hogyha azt a QR kódot itt bemutatnák valahogy a kiállításon belül, hogy így is felfedezhető az erőd egy ilyen formában, csak digitálisan.
3: A Keszthely fenékpusztai római erőd feltárásán Henrik Tamáska Orsolya ásatásvezető régésszel beszélgettem. Hamarosan a Puma vadász repülőosztályt bemutató kiállítással folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Egy legendás légi alakulat, amelyről évtizedeken át hallgatni kellett. A Pumák nyara címmel nyílt kiállítás a Balatonalmádi Művelődési Központban. Pap Attila régésszel, a Magyar Repülés Történeti és Repülés Régészeti Alapítvány kuratóriumának elnökével, a tárlat kurátorával beszélgettem.
2: Jelen pillanatban Balatonalmádiban vagyunk, a Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár kiállítóterében, azon a helyen, ahol egykor a Pannonia étterem volt, ahol a Honim Légvédelem, a Magyar Királyi Honvéd Légierő 101-es Puma vadászosztályának a pilótái töltötték az estéiket, itt volt a törzsasztaluk, itt voltak Almádiban elszállásolva, az összes Veszprémből zajló bevetésüket úgy teljesítették, hogy innen mentek föl reggelente, ide tértek vissza esténként, és azzal a csak egy nap a világ szemlélettel a levegőben lévő poklót egy óriási életigenléssel itt élték meg Almádiban.
1: Ugye egy legendás repülőszázadról van szó, aminek meglehetősen kevés emléke maradt fenn.
2: Nagyon sokáig, 89-ig igazából erről beszélni sem lehetett, tehát teljes mértékben egy tabusított témának számított. A rendszerváltás után ez persze jó irányba tudott változni, olyannyira, hogy aztán azóta a kecskeméti vadászpilóták már ugyanúgy az üvöltő puma fejet viselik a gépeiken, tehát hál' Istennek az örökséget felvették. Ez a hagyomány ez tovább megy, de nagyon-nagyon sok, több évtized kiesett, a teljes kommunista rendszer ideje kiesett ebből, és most nagyon sok információt úgy kell utólagos kis morzsákból összerakni és újra a közönség elé tárni.
1: A II. Világháborúban miért éppen Pumának hívták a magyar légiszázadot?
2: Itt maga a század jelvény, ez a vörösen üvöltő puma fej, rajta a mondat, hogy vezérünk a bátorság, kísérünk a szerencse. Ez Heppes Aladárnak a tervezése volt, és neki volt egy olyan személyes attribútuma, saját privát jelzése, ezt ő terveztette, és gyakorlatilag minden alakulat, aminek résztvevője vagy parancsnok helyettese vagy parancsnoka volt, az ezt a jelzést viselte. Igazából ez egy olyan század jelvény, ami aztán legendává vált, és a mai korban azt mondhatom, hogy önálló életre kelt.
1: Ugye, hogy a háború után évtizedekig nem volt ildomos beszélni a pumákról, az nem csoda, hiszen meglehetősen kilátástalan, meg elkeseredett harcot vívtak, többnyire a szovjetek és az amerikaiak ellen.
2: Így van. Ez az időszak, amiről a kiállítás szól, aminek elsődlegesen a cím is egy egyértelmű markere, hogy a pumák nyara, vagy az amerikai szezon. Ez pont az az időszak, amíg itt voltak elszállásolva Almádiba. Innen indultak bevetésekre, és elsődlegesen a éppen beérkező amerikai kötelékek ellen, a 15. légi hadsereg kötelékei ellen vették fel a harcot. 20-30, néha 40-szeres túlerő ellen. Tehát ez konkrétan ezt a korszakot, ezt az időszakot jeleníti meg, bemutatva az előzményeket, bemutatva a légvédelem légoltalom világát, ha már a bombázások ideje érkezett el, és azt a harcot mind magyar, mind pedig amerikai oldalról, ami itt a légtérbe zajlott fölöttünk.
1: Mennyire volt eredményes vagy eredménytelen a harcuk? Ugye meglehetősen rosszak voltak a levegőben a sanszaik.
2: Hát pont azért, mert az amerikaiak akkor vezették be, amikor ez az osztály megalakult, 44. május 1-én jöttek létre, az első nagy légitámadások után, és akkor vezették be az amerikaiak távolsági kísérlővadásznak a P-51-es Mustang vadászgépet, ami a korszak egyik legendája, a mai napig egy ikonikus típus, és sajnos technikailag is mondhatnám a korszak csúcs technikáját képviselte, és így technikai fölény birtokába voltak egy ilyen 20-30-szoros túlerőbe, ennek ellenére a fajlagosan arányaiba legkisebb veszteséggel és arányaiba legtöbb győzelemmel rendelkező alakulatok közé tartozott ez a Puma vadászosztály. Nagyon elismerően nyilatkoztak az amerikaiak is. Nem olyan régen sikerült egy akkori jelentést megtalálni, ahol Mustang pilóták írták, hogy a nagy légiharc után találkoztak egy kis Messerschmitt kötelékkel, akik nagyon-nagyon képzett pilóták voltak, és hát nagyon nehéz volt ellenük a légiharc. Ezek voltak a magyarok.
1: Körülbelül hány százalékuk maradt életben a Puma pilótáknak?
2: Hát gyakorlatilag egy ilyen 25-30 százalékuk itt az almádi időszakban már sajnos repülőhősi halált halt, jó pár volt a sebesült köztük, tehát mire az őszi időszak elérkezett, és már a szovjetek ellen el kellett kezdeni a frontbevetéseket, ahogy már sajnos a fronthelyzet úgy alakult, hogy már mind a két légierő itt volt fölöttünk, addigra már az osztálynak nagyjából a 40-45 százaléka kicserélődött, és friss utánpótlásnak érkező pilóták kellettek. Óriási küzdelem volt, tehát körülbelül mint a termopüle csata, mint a spártaiaknak a harca, körülbelül ilyen arányokat kell a levegőbe elképzelni. Ezt Mikna hadnagy, az egyik túlélő, aki a 101/1-es zongorafedő nevű században repült, úgy fogalmazott, hogy itt volt a tánca, mulatság, a nyár, az este, majd másnap elindultak föl a repülőtérre, felszálltak, és ott várta őket a halál. És ez nem volt véletlen, nagyon sok esetben volt, hogy a barátságok, azok az emberi dolgok, amik itt Almádiba megtörténtek, amik itt Almádiba kialakultak, azok már az estébe tragédiára fordultak, mert az az ember, akit vártam egy asszonya itt lent, az már nem érkezett vissza. Ez egy mindennapos esemény volt. Tehát egyszerre van a kiállításban lévő tartalomnak, nagyon sok visszaemlékezéssel dolgozunk, nagyon sok akkori emlékkel dolgozunk, rengeteg poénja és rengeteg drámája, és mindez egyszerre.
1: Hogyan lehetett egyáltalán összeszedni ezeket a történeteket? Ugye volt csak nem fél évszázad kihagyás.
2: Nagyon kevés olyan ember van, akinek a visszaemlékezésével tudunk dolgozni, de azért vannak, és ilyen morzsákból összerakható volt, illetve az emigrációba, Kanadába, Oshawába volt egy repülőmúzeum, amit az emigrációba kényszerült pilóták hoztak létre, üzemeltették a Kanadai Magyar Szárnyak című folyóiratot, és hál' Istennek rengeteg emlékmorzsa így megőrződött, illetve most helyből, hogy megnyílt ez a kiállítás, nagyon sok olyan helyi lakos jön, aki apró pici információmorzsákat tud, amit szülei, nagyszülei meséltek, és ezzel mind-mind gyarapodik az információs bázis, ami nagyon-nagyon kevés volt, de a tervünk szerint a kiállítás végére egy kis monográfiával összeérik.
1: Ahogy sétálunk itt a kiállításban, nem csak információból van sok, de tárgyból is. Ezek egy része legalábbis repülőgép roncsokból származik. Ezek a tárgyok honnan származnak? Szintén többnyire magángyűjtőktől?
2: Nagyon sok magángyűjtőtől, nagyon sok olyan hazai gyűjteményből, ami kiállításként látogatható. Zsámbékról, Tényőről, Szekszárdról, Budapestről, Győrből, Miskolcról. Nagyon sok helyről kaptunk tárgyanyagot, fotóanyagot. Óriási összefogással nagyon sok kollega, nagyon sok partner tett ehhez hozzá. Tehát amit ezúttal és mindegyiküknek nagyon-nagyon köszönünk, és rengeteg környéki és helyi anyag is található, illetve most már tavaly szeptember 1 óta ez is a régészeti védettségű tárgyak közé tartozik. Ez a korszak, ez a történet már szintén csak úgy kutatható, hogy múzeumi szinten, és mind a Jász Múzeummal, mind a Kulidom Okos Múzeummal, a Szent István Király Múzeummal, meg hát a Nemzeti Múzeumnak is van erre projektje. Tehát el tudtunk kezdeni sok kollégával olyan terepi kutatásokat, a Göcsei Múzeummal is volt terepi kutatásunk, ami kifejezetten ezt a korszakot célozza, és megfelelő dokumentációval, megfelelő eredménysorral ez az adatbázis, amit elkezdtünk építeni, most már hál' Istennek gyarapodik, mégpedig intenzíven gyarapodik.
1: Meddig lesz nyitva ez a kiállítás?
2: A kiállítás szeptember végéig lesz nyitva, és szeptember 24-25-26-án a Budapest 100-nak egy ilyen helyi vidéki adaptációja alatt, ez 25-én szombaton, még egy olyan különleges eseménnyel is készülünk, hogy az 1992-es Nyújtsunk egymásnak békejobbot találkozó filmjét levetítve és a szervezőjével egy kerekasztal beszélgetést folytatva betekinthetünk abba a csodálatos világba, ami a repülőké, ami túlmutat minden háborún, túlmutat minden borzalmon, ugyanis ezek az emberek repülő emberek, és ha nincs háború, akkor ők egyébként egy családba tartoznak és barátok, mint ahogy ez itt kiderült, és német, amerikai, orosz, román és minden létező náció, akiből még tudtak élő embert találni, itt volt az egykori magyar túlélő pilóták vendégeként, és óriási haverkodás, hatalmas barátság lett a dologból, tényleg csodálatos történetté kanyarodott az, ami annak idején élet-halálharc volt.
1: Ezzel a kiállítással mi a célja az alapítványnak? Azon kívül persze, hogy valamilyen látnivalót meg, okulnivalót kínáljon a nagy közönségnek. A korszak kutatásába is bekapcsolódnak majd?
2: Mindenféleképpen beóhajtunk ebbe intenzíven kapcsolódni. Benkő Lajos gyűjtemény néven itt a Pannoniában létre akarunk hozni, és ez már meg is indult a folyamata, egy olyan dokumentum és fotó és könyvgyűjteményt, hogy az ezzel kapcsolatos elérhető források, ami lehet eredetibe, de amit nem, azt legalább digitálisan, de egy helyen legyenek címkézve, katalogizálva, kutathatóan, ami mind a hazai, mind a nemzetközi kutatók számára egy óriási segítséget nyújtana, és nem titkolt célunk az, hogy ebből tényleg egy országos kutatási folyam induljon el, tehát elég komoly terveink vannak. Bízom benne, hogy ezt viszonylag hamar sikerül is abszolválni, és újra plusz eredményekkel tudunk szolgálni, valamint hamarosan bejegyzésre kerül Stroff címen egy repüléstörténeti és repülésrégészeti periódika, tehát tényleg egy tudományos publikációs fórum, ahol magyar és angol nyelven ezek a kutatások, ezek az eredmények, ezek a terepi munkák, ezek publikálásra kerül, mégpedig a tudományosság legszigorúbb szabályai szerint.
1: A Pumák nyara című kiállításról Pap Attila régésszel, a Magyar Repüléstörténeti és Repülésrégészeti Alapítvány kuratóriumának elnökével, a tárlat kurátorával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemlékem.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemlékem.hu-n bármikor. műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Everintől hallják. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű 2 jelenleg működő turbinája a kritikus időszakban is üzemelhet. Ebben fontos szerepet játszik az elsüllyesztett 2 bárka és a folyamatosan épülő dunai fenékküszöb, amelyek segítik a vízszint emelését. A miniszter szerint már csak órák, legfeljebb 1 nap választja el a térséget a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A szakemberek továbbra is folyamatosan figyelik a folyó vízszintjét és az erőmű működését, mivel a következő órák még kritikusak lehetnek. Kapitány szerint ugyan még nem múlt el a veszély, de egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy sikeresen átvészeljék a rendkívüli helyzetet. Finnországban terjeszkedik egy magyar cég. A Futuril Energy Partner stratégiai együttműködésbe kezdett egy finn társasággal, és ennek részeként megújuló energiaberuházásokat megvalósítanak meg Finnországban. A portfólió jelenleg mintegy 3 gigawatt összteljesítményű, köztes fejlesztési szakaszban járó napelemes, akkumulátoros energiatároló és hibrid projekteket foglal magában. Folytatódnak a kisebb földrengések Granada környékén. A Spanyol Nemzeti Földrajzi Intézet délelőtt 6 földmozgást regisztrált, a legtöbbet a helyiek is érzékelték. A rengések közül egy 2,5-es volt a legerősebb, amelyről Granada város vonzás körzetéből 20 településre érkeztek bejelentések a hatóságokhoz. Átfogó tilalmat rendelt el a Katarba irányuló hadipari exportra Izrael, beleértve ebbe a már aláírt szerződéseket is. Sajtóértesülések szerint a zsidó állam ezzel több 100 millió dollár értékű exporttól esik el. Az izraeli biztonsági szervek Katart olyan államként jellemzik, amelyek Izrael ellen tevékenykedik. Idén már 13. halálra ítéltet végeztek ki Floridában, így az Egyesült Államokban 2026-ban eddig végrehajtott 23 kivégzés, több mint fele erre az államra jut. Floridában tavaly 19 embert végeztek ki, ami rekordnak számít az államban a halálbüntetés 1976-os visszaállítása óta. Az Egyesült Államokban tavaly összesen 47 kivégzést hajtottak végre.
0: Tőzsde hírek.
1: Fél óra múlva indul a kereskedés a tengeren túlon, addig is, amiről be tudunk számolni, az például Európa. Ott most némileg zöldülni látszik az összkép. A londoni FTSE 2,1%-kal emelkedik, a német DAX 1,1%-kal. Enyhén feljebb jön a párizsi Kakaron is, ott 0,5% plusz. Az olasz mutató 0,2-del emelkedik, a spanyol börze szintén 0,2%-os emelkedésben jár. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,4%-os pluszban 149.257 ponton, a részvénypiac forgalma 12,4 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedésben, a MOL 1,5%-ot megy feljebb 4.998 forintra, 0,4-del emelkedik az OTP 45.670 forintra, a Richter 0,5%-os pluszban 12.990 forint, a Magyar Telekom 0,4%-kal süllyed 2.560 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 364 forint, az amerikai dollárért 312 forintot és 81 fillért kell fizetni. A Bükki borvidéken is megjelent az aranyszínű sárgaság, így már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a betegség kórokozója. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal közleménye szerint a borvidéken néhány napja azonosították a betegség jelenlétét. A Növényvédelmi Hatóság haladéktalanul megkezdte a szükséges zárlati és növényegészségügyi intézkedéseket az érintett területeken. A tünetet mutató tőkéket megsemmisítik.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a légmozgás mindenhol megélénkül. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken, minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a nyári szezonban kissé sporadikusan jelentkező autórádióban, úgyhogy bele is válunk újra az élő műsorban, vonalban pedig Szentkúti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője.
2: Hello, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, és elfogadom a megintést első körben, teljesen jogos.
1: Egyetlen egy mentségem az...
2: Tehát én mindig hallgatom, ne viccelj. Nincs olyan műsor, amit kihagytam volna. A lényeg az, hogy olyan értelemben igazoltam vagyok távol én is, mint Laci, hogy a Skodának mentem a szélvédőjéért. Sajnos elképesztően nagy szívásokban vagyunk, és nagyon szívesen mesélek erről, de mielőtt belevágunk, kitaláltam egy olyan kompenzációt, amit nem feltétlenül beszéltem meg a Bencével, sőt, nem beszéltem meg a Bencével, de... Ezúton felajánlom, hogyha a hallgatók körében van, akit érdekel majd a Skoda, amikor hazajön esetleg a Balkáraliról, akkor arra fogunk valamilyen lehetőséget adni.
1: Ez meglepett, ezt tényleg nem beszéltük meg. Szerintem mindenki boldogan ülne bele, vagy fogdosná meg azt a kiváló járművet, vagy akár menne egy kört vele. Ez tök szuper Ákos a felvetés, és lehet, hogy ilyen is fogunk vele. De egyébként nem kell kompenzálnod semmivel, de nagyon köszönjük a felajánlást.
2: Ezt mindenféleképpen, mert azért ti is támogattátok azért a mi kis projektünket, úgyhogy...
1: Igen, és terveztem is beszélni róla, hogy már egyébként a Balkáralira fogtok vele menni, hogyha jól emlékszem, és akkor most ott hogy áll, mert azt írtad SMS-ben valamelyik nap, hogy nagyon szarul, és ezt így picit tapossuk szélesre, azt gondolom, és remélem, hogy majd kisimul a Skodának az utóélete, de ezt tegyük el egyelőre a második blokkra, mert
2: jó,
1: hogy nem olyan rég, nem spoilereztem, még csak ilyen az értő fülek számára volt egy kis spoiler legfeljebb a felvezetőben, hogy miért foglalkozunk mi egy roadsterrel a te viszonylatodban, úgyhogy ezúton is nagyon szeretnék gratulálni Ákos az X5-höz, és mindig is tudtam, hogy szerettél van egy ilyen BMW-t magadnak.
2: Az X5M ráadásul, ugye?
1: Új, de jó! Nagyon jó, na szóval egy kicsi, nem tudom, diszlexiás kitekintő után rendezzük itt a betűket és a számokat és a sorokat, és az van, hogy az Ákos vett egy MX-5-ös Mazdát nem olyan régen, és ez, hát nem is tudom, Ákos, mondj még egy olyan autót, amit ennyire piedesztára emelt az autószakma vagy a közösség, tehát hogy ha leszámítjuk az olyan exotikumokat, mint az E43 M3 vagy a Skyline GTR vagy a Porsche 911 stb. Tudsz még egy olyan autót mondani, ami ekkora ájú tiszteletlen körül és közmondásosan ilyen legjobb autónak tartanak?
2: Nem, de azért valahol tagadnám azt, hogy a teljes szakma véleménye ez, az enyém mindenféleképpen ez, viszont én egyre inkább azt látom, hogy azért, ahogy a szakma is érik, vagy fejlődik, vagy változik, azért az MX-5-nek a kompromisszumait azt ma új autóként már egyre nehezebb befogadni. És hát ugye hamarosan jön az új generáció, és kíváncsian várjuk, hogy mi fog változni ezzel kapcsolatban, de alapvetően az biztos, hogy árérték arányát tekintve egy rendkívüli módon elismert kis sportautó, és hát nem tagadom le, hogy én is így kerültem bele ebbe az egészbe, mert az elsőt 10 évvel ezelőtt 690.000 forintért vettem.
1: Aztán. Akkor hát én láttam azt az autót, és így most a generációkat elrakva, ez egy nullával odébb lehet valahol.
2: Hát, ha nem is egy nullával odébb, de biztos, hogy egy 3-4-szeres szorzó van rajta, tehát hogyha mondjuk az állapotát, meg úgy a specifikációit nézem, akkor simán elképzelhető, hogy ma egy szép állapotúért simán megadnak mondjuk 3 millió forintot, vagy akár egy kicsit többet is.
1: És hogy jött egyébként az egész? Mert mondtad, hogy te beleszerettél, meg minden, de hogy azért ez egy, nem is tudom, ez egy viszonylag modernebb változat. Nem azt illik szeretni, ami a régi, nagyon régi, ősen mixet, stb.
2: Figyelj, ez az egyetlen valódi dilemmám az egésszel kapcsolatban, vagy volt valódi dilemmám az egésszel kapcsolatban, de ezt én egy személyes szállal magyaráztam meg. Nagyon röviden és tömören, onnan kezdeném, hogy egy autós ember élete az mondjuk jó esetben, ideális helyzetben átlagosan úgy néz ki, hogy tud tartani egy mindennapi használatra alkalmas autót, amivel lehet közlekedni, belátható és értelmezhető, és akkor mellette elfér valamilyen hobbi autó. Uh-huh. És én úgy kerültem bele ebbe az egész dologba, hogy nagyon sokáig kergettem mindenféle álmokat, meg volt is mindenféle autóm, nagyjából ilyen egyéves váltásokban, és egyszer így a hobbi autós célkeretbe bekerült, hogy na azért a bakancslistának csak lenne egy ilyen hátsókerekes perdif is, könnyű kis nyitott álma, és ugye már az MX-öt ilyen szempontból mindent kipipált, és amikor az elsőt megvettem, akkor egy olyan csomagot kaptam, ami annyira megfogott minden értelemben, hogy az én autós személyes jellemfejlődésemet tovább görgette az úton. És ugyan voltak érdekes meg különleges autóim utána is, de olyan, ami ilyen nagy hatással lett volna arra, hogy én ennyire megszeressem ezt az egész világot, az nem lesz valószínűleg már soha többet, mert most már azért el tudom mondani azt, hogy tényleg szinte mindent vezettem, ami így emberi észre felfogható, de ilyen értékcsomagot, meg ilyen jó klubéletet, meg ilyen aktív közösséget egy ennyire jó autóban nem tapasztaltam. És ugye szerintem akkor mondjuk ki, hogy egy most egy negyedik generációs ND, tehát kvázi az aktuális MX-5-öst vettem meg, és ugye ennél kvázi egy kritika is lehetne az, hogy ugyan miért, amikor ez egy túl fiatal autó, és hát tesztautóként is ültem benne sokszor. De pont ez volt az egyik oka, hogy ugye én nagyon sok tesztautóban ültem napi-heti szinten, és nagyon kevés olyan autó volt, egyébként értéktől függetlenül, amire azt tudtam volna mondani, hogy na ezt, hogyha most lenne ennyi pénzem autóra, akkor megvenném, vagy így venném meg. Mert amikor már eljutsz oda, hogy mondjuk a Porsche világában játszol, akkor belegondolsz, hogy azért basszus, azért abból az összegből azért milyen autókat lehet venni használtan, tudod, hogy az már egy nagyon komoly dolog.
1: A hét minden napjára jutna egy MX-5-ös.
2: Lehet, hogy akkor már egy kicsikét én is tudnék kreatívabb lenni, de igen, akár az is lehetne egy opció. Úgyhogy így, amikor már kezd összeállni a kép, akkor azért hirtelen megint egy más highlightba kerül az egész téma, és az a helyzet, hogy beérett az ára a negyedik generáció első egy-két évének. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag, hogyha valaki szeretne egy MX-5-öst, akkor egy megfelelő összeggel, tehát mondjuk a tisztességes belépő összeggel akármelyik generációba választhat. Hiszen az első széria, a bukólámpás az már évek óta ott tart, hogy brutálisan megy fel az ára. A második generáció egyébként szintén, valami nem rohadt szét, az azért jó felszereltséggel, nagy motorral szintén nagyon értékes. A harmadik generáció is egy bizonyos értékszinten lecsökkent, és most már a negyedik is ott tart, hogy bizony ezek 10-12 éves autók, és most már egy belépő szintet meg lehet kapni az újkor járának kb. A harmadáért, ami azért elég jól hangzik.
1: De itt az előbb elkotyintottál egy ilyen generáció nevet, hogy ND, és ugye megyünk visszább NC, MB, NA, azt tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a rövidítések, mert egyébként ezekből a modellkódokból, ez viszonylag otthon vagyok, Mercedes, BMW, stb., de hogy valahogy nekem ez a Mazdát sose tudtam megállapítani az utcán, ott az egy MB, MX-öt, hogy itt mi a sztori, ezt tegyük kicsit helyre.
2: Nincsen sztori, annyi van vele, hogy az alvás számnak a két karaktere, tehát ugye JMZN valami, és ugye a J az, hogy Japánban gyártották, Hiroshima-ban készült az összes, az MZ az ugye az, hogy Mazda, és akkor utána NA, NB, NC, ND, ezt valahogy így nevezték el, és ez kvázi egy ilyen fél

0: Ugye a fordal közös legnagyobb, legtágasabb, legnehezebb.
1: És a legtöbb kritikát kapott, nem? Ha jól tudom. Tehát az NC-t érte a legtöbb kritika.
0: Igen.
1: Valójában.
0: Igen, igen. Igen, hogy a szellemiségéből egy kicsikét visszavett, de egyébként ez sem feltétlenül igaz, csak más autó lett, és hogy az ND, tehát az aktuális generációval kapcsolatban szerintem a legtökéletesebb jellemző az az, hogy igazából semmiben nem rosszabb, mint mondjuk az első két generáció, tehát hogy minden, amiben más, abban jobb. Uh-huh. És ez ugye nagyon furcsa, tehát hogy így tudjátok, hogy hol tartunk, tehát így annyira érdekes ezt végignézni, autóipari szemmel is, hogy pusztán a gyártás technológia, az anyaghasználat, minden annyit fejlődött, hogy igazából meg lehet csinálni a mai normák szerint is az egy tonna alatti kéziváltós, manuális kézi-kézi fékes. Mm-hmm. Tehát, hogy ugyanazt a hangulatot meg lehet csinálni egy pont ugyanolyan szívómotorral, ami pont ugyanúgy 130 lóerő, mint az első generációban az 1.8-as, és még a nyomaték görbéje is pontosan ugyanolyan a szívómotornak, tehát, hogy ijesztően pont ugyanoda hangolták, és ugyanúgy elforog 7000-ig, és hogy mindenben, ami ilyen MX-ötségében jó, azt átörökítették a negyedik generációra is, de olyan jó érzés, amikor tudod, így látsz vele éjjel, mm-hmm. meg így van benne. Igen. Apple CarPlay.
1: Ja, tehát, hogy ezek azért a dolgok, hogy megmarad az eredeti szellemiség, de azért valljuk be, nem rossz egy modernebb autóval közlekedni. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz dolog.
0: Igen, igen, igen, ezt az embernek magának is be kell vallania, tehát hogy miközben nekem nekem az az autó, ami itt áll a ház előtt, és bármikor beleülök és megyek vele, az egy 30 éves kocsi, és azért az autóim átlag életkora is viszonylag magas volt, hogyha összegezem, de ugye tesztautóként rengeteg ilyenhez van szerencsém, és azért tudom értékelni, amikor ezek benne vannak egy autóban, csak ugye a legtöbb autó azért generációról generációra lett egyre problémásabb, ezt szerintem nyugodtan kimondhatjuk, mert általánosságban így van, és nagyon kevésnél látod ennyire pontosan, hogy a technológia fejlődése az kvázi kompromisszummentesen hogyan alakult.
1: Beszéltél itt problémaságról, és én inkább a bódéra eveznék át, mert ugye azt hallott, hogy MX-öt használtam 10 plusz évesen, egyből előjön a rozsda, ami az emberek eszébe jut, hogy ez egy ilyen beszédtém, egy ilyen kötelező beszédtém, hogy minden MX-ötös rozsdás, ez egy ilyen ülje beidögződés, vagy mi a helyzet akár a te konkrét autódnál?
0: Abszolút nem beidegződés, tehát ez egy teljesen valós történet, nem csak a MX-5-ös, hanem gyakorlatilag az összes Mazda modell szinte érintett kisebb-nagyobb rozsdásodási problémákkal, de ezek a problémák, ezek kordában tarthatók, élhetők, és el kell őket fogadni, tehát hogy egyszerűen maga a típus a MX-5 esetén annyira unikális, hogy igazából nem az van, hogy akkor választok egy olyan típust ebből, ami kevésbé rohadós, mert nincs másik, tehát nincs még egy ilyen egy tonna alatti kéziváltós hátsó kerekes roadster. Abszolút van. Igazából a harmadik generációtól előrefele szerencsésebb a helyzet jóval, mert olyan típusú típushibát jelentő korróziós gócpontok, mint mondjuk a második generációnak az első hossznyúlványa, olyan tipikusan nincsen. Uh-huh. Nagyon rozsdásodnak a lengőkarok, a futómű segédkeret, egy-kettőnél a hátsó sárvédőív, de alapvetően ezek nem olyan horderejű és nem olyan mértékű problémák, mint ami mondjuk a második generációval előjött, de azt is hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan a második generáció az pont annyival idősebb autó, hogy már azért több minden történt velük, de összességében ilyen valódi típushibát jelentő korróziós gócpontról, ami például a második generációnál egy kifejezetten rosszul illesztett karosszéria struktúrából ered, olyan nincsen. Mm.
1: Maradjunk még itt picit a gócpontoknál, tehát hogyha igaz, nagyon nehéz itt távolban, meg rádióban, de hogyha valaki esetleg MX-5-ös vásárláson gondolkodik, így a kabriós vagy roadsteres időszak vége felé, vagy akár attól függ, hogy kezdeténél ki hány fokban szeret tető nélkül krúzolgatni, hogy mi az az öt pont mondjuk, amit az ember megnéz, vagy te megnéztél a rozsdásodáson kívül egy MX-5-ösben?
0: Nyilván generáció függő, de én mondjuk általánosságban onnan kezdenék, hogy az, hogy egy autónak

0: van a piaci árának az alja, az nem legyen kiinduló pont. Tehát van olyan autó, amiből adott esetben megmerném venni akár a piac olcsóbb darabjait is. A Mazdánál ez MX-5-nél abszolút nem így van. Én azt javaslom mindenkinek, hogyha van egy adott évjáratban egy legolcsóbb, meg egy legdrágább, akkor a felső kétharmados szintnek megfelelő összeget azért készítse elő erre a dologra. Mert én mindig ott látom a hibát, hogy valaki már nagyon szeretné, már évek óta spórol, már évek óta gondolkozik, már megint itt az ősz, most már aztán tényleg megveszem, és akkor van az, hogy elmegy, és megveszi az első hulladékot, ami aztán utána sokkal több pénzben lesz. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt nulladik pontként az egészbe belevág, tekintse meg azt, hogy mennyi pénz kell ehhez, és az a pénz az legyen rendelkezésre, mert hogyha ez nem így van, akkor utána sokkal komolyabb összegek fognak elmenni karosszériaújításra, motorfelújításra, stb. Tehát, hogy ezzel óvatosan. Nyilvánvalóan ez egy roadster autó, az összes generációnál, mondjuk kivéve talán ugye a keménytetőseket, beázási pontokat mindenféleképpen kell keresni, a tető állapotát azt nagyon alaposan meg kell nézni, ezt nyilvánvalóan mindenféle videókon meg lehet tekinteni, tehát azokat a pontokat, ahol beszokott ázni, azokat érdemes alaposan átfutni, átvizsgálni. Ezen kívül egyébként, hogyha van egy egészséges karosszéria, egy nem füstölő, normálisan induló, szépen járó motor, akkor azért alapvetően megvehető a dolog, típusonként, sőt, NC-nél alvás számonként is ismerünk olyan gyengeségeket, gondolok itt a hajtókkal, csapágy korai szériájára, ami érintette ezt a típust, de azért összességében olyan óriási nagy dolog az általános autó átvizsgáláson felül egyébként nincsen. Mm-hmm. Tehát, hogyha autóként értő szemmel valaki átvizsgálja, akármilyen átvizsgáltatási szolgáltatással, vagy egy egyszerű hozzáértéssel, akkor nincsenek benne olyan rejtett elképesztő típushibák, amikről mindenféleképpen tudni kell. Alaposnak kell lenni. Mm-hmm.
1: Jó, Ákos, most elmegyünk szünetre, hát, illetve szólok egyúttal a hallgatókhoz is. Hogyha esetleg marad benned még valami az MX-5 kapcsán, akkor folytatjuk a következő blogban, de aztán átnyergeltünk a Skodára is, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Hát mindenféleképpen nyergeljünk át, mert arról is van mit beszélni.
1: Folytatjuk.
0: Sajnos. Köszönöm.

0: parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az Európai Unió a humanitárius dolgozók védelmének és a nemzetközi jog tiszteletben tartásának fontosságára hívta fel a figyelmet a humanitárius világnap alkalmából. Kaja Kallas és Hadja Labib közös nyilatkozatában kiemelte, a segélymunkások nap mint nap saját biztonságukat kockáztatják azért, hogy élelmet, vizet, menedéket és egészségügyi ellátást biztosítsanak a rászorulóknak. Az EU szerint munkájuk a nemzetközi szolidaritás egyik legerősebb megnyilvánulása, különösen azokban a válságövezetekben, amelyekről a világ gyakran megfeledkezik. A partiumi és erdélyi magyar közösségek is megünneplik augusztus 20-át, az államalapítás ünnepét több városban kulturális programokkal, szentmisével, koszorúzással és az új kenyér megáldásával készülnek. Nagyváradon háromnapos programsorozatot szerveznek, amelyen többek között a Duna Művész Együttes, a Debreceni Népi Együttes és Szarka Tamás is fellépnek. Szatmár Németiben ünnepi szentmisét és koszorúzást tartanak, Kolozsváron pedig a magyarok kenyerének megáldása mellett gála és koncert is várja a közönséget. Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen szintén az új kenyér megáldásával és kulturális programokkal emlékeznek Szent István királyra. Sepsiszentgyörgyön ünnepi szentmisét, műsort és koszorúzást tartanak. Eladták a Cserpes sajtműhelyt. A cég a szintén sajtgyártással foglalkozó, magyar családi tulajdonban lévő Profood Flexum Kft.-hez került. A tranzakcióról szóló közlemény szerint a Cserpes márkanév változatlan formában fennmarad, ahogy a termékek, a receptúrák és az üzlethálózat is. A tulajdonosváltást követően Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában. A felek a tranzakció pénzügyi részleteit üzleti megállapodásuknak megfelelően nem hozzák nyilvánosságra.
0: Tőzsde hírek.
3: Az európai börzén most ismét vegyes hangulat állt be, de igazából csak enyhe mozgásokról beszélhetünk. Gyakorlatilag stagnál a londoni börze, a német DAX 1%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 0,3%-ot emelkedik, az olasz mutató változatlan értéken, és szintén éppen csak elmozdul lefelé a spanyol börze. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 3,1%-os pluszban 149.210 ponton, A részvénypiac forgalma 12,8 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedésben, ismét 1,5%-kal erősödik a MOL kerek 5000 forintra, 0,2-del megy feljebb az OTP 45.570 forintra, a Richter 0,4%-os pluszban 12.980 forint, a Magyar Telekom 0,3%-os esés után 2562 forintot ér. És közben elindult a kereskedés a tengeren túlon, a tegnapi egységes negatív zárás után most némileg kicsit pozitívabb a kezdés, a Dow Jones 0,2%-os pluszban indítja el a napot, az S&P 500 0,4%-kal megy feljebb a nyitás első perceiben, és a technológiai Nasdaq is pluszos 0,4%-kal megy feljebb. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 311 forint 71 fillér, az euróért 363 forintot és 33 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a légmozgás mindenhol megélénkül, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 25 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
4: Folytatjuk az adást, a vonalban továbbra is Szent Kuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője, akivel MX-ötöztünk az első blogban, és érkezett egy hallgatói kérdés, amire megválaszolhatnám, de van egy hitelesebb személy itt a vonalban, úgyhogy válaszolj meg ő a kérdést. Az MX-öt van kell motoros?
5: Nem, az MX-öt nem van kell motoros. A Mazdánál ugye az RX széria volt a van kell motoros, RX-7, RX-8 több generációban is, ugye a 7-es esetén ugye azért RX, mert rotary, úgyhogy
4: ma feloldjuk az összes rövidítést, az összes ilyen típus, hát nem tudom.
5: Igen, ugye az MX az meg ilyen értelemben experimentál, tehát ugye maga az NA kvázi egy ilyen kísérleti történet volt, ugye, aminek azért nem volt annyira biztos a sikere, mint amennyire most látjuk, és ugye az MX-30 is ezért került ebbe a kategóriába, mint egy ilyen villanyautó, viszonylag kis hatótávú városi villanyautó, tehát azért került ugyanúgy az MX szériába az MX-30-as, és akkor tényleg mindent feloldottunk.
4: Nagyon, nagyon nagyszerű, remélem a hallgató is elégedett a kimerítő válasza, viszont nekem az jutott még itt eszembe a szünetbe, hogy ezt a kiváló Skodás felajánlásodat, mielőtt még ráugranánk a Skodára, én lehet, hogy személyesen átkonvertálom egy MX-ötözésre, mert azt képzeld el, hogy nekem ez kimaradt. Tehát én azért nem tudok egy azonosulni ezzel az ájú tisztelettel, ami övezi az MX-ot, mert nem vezettem, nem utaztam vele, vagy bocsánat, a Fiat és az Abarth verziójával az egy ilyen átöltöztetett, átmaszkozott MX-ot valójában az új generációs, azt vezettem többször, de hogy Mazda MX-ötben nem ültem még, és akkor tök jó lenne, hogyha megtérítenél.
5: Akkor azért ismered valamennyire a típus, de figyelj, bármikor vendégem vagy, telefonszámomat ismered, úgyhogy pötyögd be, és már jelentkezem is.
4: Nagyszerű. Egyébként
5: és akkor ennek kapcsán, ha már egyébként szóba került, bocsánat, csak egy fél mondat, mert hogy ez ilyen tök érdekes autóipari történet, hogy az megvan, hogy a Fiatot nem Fiatnak szánták, hanem Alfa Romeo-nak.
4: Igen, megvan. Ezt sokáig várták, és hogy lesz ugye végre újra egy Alfa Roadster, és aztán 4C-let belőle? Vagy hogy
5: igen, hát ugye úgy volt egészen pontosan, hogy még a Sergio Marchionne megígérte akkor így vezérigazgatóként, hogy Alfa Romeo-t nem fognak Olaszországon kívül gyártani. Igen. És már kész voltak a tervek a Mazdával közös Hiroshimában készülő MX-öttel közös Alfa Romeo-ra, amit szerintem instant megvettem volna, mert egyébként az Alfákat is imádom. Miután ugye az ígéret szép szó, betartják úgy jó, Fiat lett. És hát most szegény valószínűleg nem örülne, ha látta volna, hogy mi volt ez a junior balhé meg a lengyel Alfa Romeo, de hát ez már nyilvánvalóan történelem.
4: Igen, ezt most ne citáljuk ide ezt a junioros dolgot, ami Milánóként kezdte, majd juniorként került az utakra.
5: Igen.
4: Erről azt hiszem talán beszéltünk
5: is. Bocsánat,
4: ez kijött belőle. Nem, semmi, hát egy kis olasz autótörténeti kitekintőnek mindig örülünk, ne viccelj. Csak úgy záporoznak, meg lógnak a levegőbe az átkötések, úgyhogy ezt gyakorlatilag estig folytathatnánk. Hogy elvarjuk az MX-5-öt, mióta van meg, elégedett vagy-e, szerinted egy jó vétel volt, és hogy igazából mi az, amit legjobban szeretsz benne?
5: Figyelj, teljesen vakon láthatatlanul vettük meg egy belga aukción, egy autókereskedő barátommal.
4: Akkor nem tudtad megnézni a sárvédő íveket?
5: Nem, totál csak nem volt, rengeteg kép volt róla, rengeteg információ volt róla, ehhez képest nagyjából azt kaptuk, szép gyári fényezésű, tényleg nem volt sérülve, szóval alapvetően tök jó, hogy nem vertek át, és jónak tűnik, és tök jó az autó, és nagyon már azóta voltam vele egy műhelypornó forgatáson, ott is mindent rendben talált mindenki, mentem vele, de azért pontosan a Skoda projekt miatt azt képzeld el, milyen szomorú dolog történt velem, hogy az elmúlt két hónapban gyakorlatilag egy tank benzint nem autóztam ki belőle. Ez két dolgot jelent, az egyik, hogy egyébként nagyon jól fogyaszt, tehát hogy ilyen 5-9 meg ilyesmiket ír ki a komputer, de hogy a másik nagy problémám, hogy egyszerűen annyira elvitte az életet a Skodának a menedzsmentje, hogy egyszerűen nem volt rá időm se, hogy beleüljek, mert minden szabad másodperc a Skodára ment el.
4: Ezt nagyon, nagyon szépen puhítottad és lágyítottad ezt a Skodának a menedzselését, nem biztos, hogy így fogalmazná, hogyha nagyon őszintére innád magad egy pillanat erejéig, tehát hogy ez miből áll mostanság ez a Skoda berhelés, és mi az az őrületes szívás így a Balkánrali előtt egy héttel, vagy mennyivel?
5: Hát még talán mondjuk azt, hogy másfél.
4: Másfél, igen.
5: Hát én nem szeretném kisebbíteni az ezzel kapcsolatos lustaságunkat, mert ugye szokták mondani, hogy közös lónak turbós a háta, vagy valami ilyesmi. Tényleg az volt vele, hogy annyira messzinek tűnt ez a szeptember, hogy azért a nyár az mindenkinek elvitte a fókuszait mindenfelől, és ezért egyszerűen nem foglalkoztunk vele, volt egy-két ígéretünk, volt egy-két tervünk, volt egy-két kvázi közelének tűnő cél, amit meg lehetett volna valósítani, és az egész összedőlt, mint egy kártyavár gyakorlatilag három héttel az indulás előtt. Ugyanis, és nem tudom, hogy erről abszolút érdekel a ti véleményetek, én azt érzem a mai hobbiautózás egyik legnagyobb problémájának, hogy eltűntek a korrekt, elfogadható, átlagos, értelmes megoldások.
4: Mire gondolsz? Vagy mi van helyette?
5: Arra gondolok, hogy nagyon-nagyon kétfelé szakadt az egész hobbiautózás. Tehát megvan az a réteg, aki továbbra is egy forintból, a kukából, meg a disznóból kihúzott alkatrészekkel, folyamatosan bütykölgetve, csavarozgatva, magát áltatva haladgat egyről a 1,1-re.
4: Jó, most ennyit rólad, és akkor mi a helyzet a többiekkel?
5: Igen, ez lennék én. Mindenképpen ehhez vagyok közelebb a kettő közül. És van a másik fele, akik meg a mai modern technológiákkal, a legmodernebb szárazjegezési, szemcseszórási, motorfelújítási, hónolási, dugattyúgyártási technológiák csúcsával építik meg azt, aminél újkorában valami 8-szor volt rosszabb. És nálunk a motorépítésnél jött ez baromira elő, hogy nekünk valójában nem lett volna szükségünk itt 140 lóerőkre, meg rally homológ Skoda motorra, meg semmire nem lett volna szükségünk, nekünk arra lett volna szükségünk, hogy egy megbízható, tisztességesen használható motort kapjunk, és tudod, de amikor így kapsz 50 telefonszámot, hogyha a Pista bácsinak nincsen Pestesében,
4: akkor senkinek. Igen. És volt Pista bácsinak? Nyilván nem volt.
5: És akkor végig hívogat 48 ilyen pistavácsot, és akkor tudod, ó, hát már senki, már nem, már úgy, már milyen, már egy pár éve kiszálltam, és izé, és tudod, és akkor megtalálod azokat az embereket, akik mondjuk, mit tudom én, historikban versenyeznek ilyen autókkal, meg tényleg használják ezeket, és ott meg tényleg az van, hogy eljutsz a több millió forintos motorépítésig, és valójában, ami nekünk kellett volna, az igazából senkinél sem állt rendelkezésre, és aki meg azt állította, hogy igen, az is a végén inkább a csillió-millió fele hajlott volna, és egyszerűen nem tudtuk ezt bevállalni, és végül is nagyon-nagyon sok gondolkodással, meg nagyon-nagyon sok álom elkergetésével azt mondtuk, hogy akkor a mostani motorunk meg lesz csinálva normálisan, és azzal megyünk, mert kihúzni valamit a földből, annak semmi értelme nincsen. Úgyhogy...
4: De akkor mentek, tehát lesz megyünk. Nincs visszakozás ennek ellenére.
5: Figyelj, hogyha elengedtük volna, akkor most ott ülnék a stúdióban, és nem a szélvédőjét cipálném Székesfehérvárra.
4: Mert hogy véletlenül betörött? Vagy mi történt vele?
5: Hát nem véletlenül, igazán, vagy nem úgy véletlenül, véletlenül, de nem ilyen hagyományos módon, hanem... eljutottunk oda, hogy az autónak a kárpitos munkája is már sorra került, és a mi kárpitosunk, a Vasilkó Balázs, aki a Pepita kárpitnál, ugye felállt annak az alapítója és vezetője és szellemi atya, ő neki nem lehet azt mondani, hogy két ülést szeretnénk kérni. Tehát, hogy neki azt lehet mondani, hogy itt van az autó, és csináld meg, és tudod, és akkor onnantól fogva elkezdődik, hogy hát ez a tetszőkárpit nem maradhat. Jó, akkor vegyük ki a szélvédőt. Aha. És akkor ugye nyilván eltörik, és akkor keresünk gyorsan egy szélvédőt, ami hát nem olyan, hogy bemész a szélvédőboltba, és
4: hát nem,
5: akkor
4: nem
5: kérnéd.
4: Nem egy ilyen
5: milyen autóhoz
4: dolog már ez, igen.
5: Igen, tehát ez viszonylag kevéssé forgalmaznak hozzá szélvédőt, úgyhogy abból is kerestünk egyet bontottan, és szépen ezt fogom most levinni, hogy holnap visszajöhessen, hogy a szervizes srácok már készülhessenek a hétfői vezérműlánc és egyéb cserére, felújításra, kapunk egy felújított karburátort, új gyújtást, tehát mindent, ami miatt elvileg megállhatna ezen a 3500, Jézusom, hát ezt kimondani is fáj, 3500 kilométeren, szerintem összesen mentünk vele 300-at eddig. Szóval ezt elő kell most készíteni, és a belseje egyébként még nincs kész, tehát hogy utána meg megy vissza a kárpitoshoz, és tényleg az van, hogy jövő hét vasárnap rajtszeremónia, és hétfőn meg indulás szeptember 1.
4: Igen, csak úgyhogy... az mondjuk el a Balkár Aliban járatlanabb a kedvér, hogy mi ez az egész, mert úgy beszélünk róla, mint hogy egyrészt mindenki olvassa a Totálkáról, hogy mi ez az egész, meg Ákoséknak a kalandjait lehet majd ott követni nyilvánvalóan, de hogy mi ez a Balkár Ali, miért jó, hogy ezzel a Skodával mentek, egy ilyen alapvetéseket kérlek, mondja Ákos.
5: Ez tulajdonképpen egy átmenet a veterán verseny, a kalandtúra és az élvezeti veteránozás között. Tehát tulajdonképpen ez egy bő 10 napos tájékozódási versenyről is szóló, de valójában egy déles stílust megörökítő a Balkánnak a legszebb részeit beautózó túra, aminek alapvetően a legfőbb inspirációi azok leginkább a 60-as, 70-es évek Monte Carlo rallyaiból érkeznek.
4: Hasonló lesz a mezőny, és gondolom majd felhozatalban.
5: Hát egyébként igen, tehát nyilvánvalóan, hogy a mi autónk lesz a leginkább low budget, de nem aggódunk ilyen miatt, tehát hogy alapvetően szerintem a stílusban azért ezzel a 130 LR külsővel és a csodálatosan készülő beltérrel azért oda lehet majd állni az emelő az autók mellé.
4: Hát egyfajta fordított sleeper.
5: Abszolút. Tehát, hogy tulajdonképpen a mindenfajta autóépítési reális, racionális elvnek a totál ellenkezője. Tehát mindenkinek, amikor elmondom, hogy hogyan javaslom azt, hogy építsen magának, vagy hogyan menjen lépésről lépésre, akkor annak az ellenkezőjét csináltuk most meg. Mert kívülről belülről nagyon kész lesz, de motorikusan kevésbé. Jó, annyit azért hozzá kell tenni, hogy azért a futóművében nagyjából minden alkatrész új, de azért abszolút igazad van ebben, hogy ez egy versenyautónak kinéző 52 lóerős 120 L.
4: Igazából mi az, amit változtatni kell? Tehát, hogy ugye ezt építitek egy kicsit ilyen szerkesztőségi autónak, showcarnak, viszitek ide-oda, és most elindultak vele a Balkán Rallyn. Mi az, ami direkt ide készült a Balkán Rallyra? Kellett valamit megerősíteni, új fékek, új futómű, hűtéssel, gyújtással, volt-e valami, hogy ezek mind vannak, és ezeket csináljátok?
5: Csak azzal volt folyamatosan. Tehát nálunk azért a szerkesztőségben van több ilyen öreg hobbiautó, van NSU princünk, van bogarunk, és volt egy ilyen, amikor Budapesten mentünk kb. De este, tehát hogy nem az, hogy 45 fokban, 10 kilométert egy ilyen, tényleg egy ilyen rakpart, ide-oda, ilyen gurulgatást tudjátok, és akkor konkrétan mind a három autó valami lerobbant, de a Skoda volt a legszerencsétlenebb, mert az egyrészt fel is fort, másrészt meg olyan csúnya, fekete ilyen benzines tódúsító füstöt okádott folyamatosan, hogy egyértelmű volt, hogy itt ehhez komolyan hozzá kell nyúlni. Tényleg ilyen nagyon dióhéjban annyira megvan szegénynek nyúlva a vezérműlánca, hogy már egyszerűen nem lehet beállítani a gyújtását. Mindegy. Lényeg az, hogy komoly a kihívás, uh-huh. és alapvetően ezt az autót műszakilag minden értelemben rendbe kell rakni, mert hiába egy viszonylag normális egy nagyon jófej tulajdonostól érkező, egy műszaki személyetű tulajdonostól érkező, de a magyar valóságnak megfelelően karbantartott autóról beszélünk, tehát semmiből nem lett lehető legjobb minőségi új alkatrész, hanem minden olyan tisztességes volt benne, és ez az épp úgy tisztességes, ez tényleg azt jelenti a valóságban, hogy egy kicsit minden rizikó. Uh-huh. És ezek a hibák, ezek egyébként kijöttek, hál' Istennek, pont ugye, ami ebben a pesti körben végződött, de tulajdonképpen az autót teljes egészében revíziózni kellett volna, hát kellene, ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy a Balkán Rallyn el tudjunk vele indulni egyébként, nem kell erősebb, jobb autó a gyárinál, mert valójában ez egy tájékozódási verseny, egy túra, amit az autó újkorában tudott műszakilag, az elég. Csak hát attól messze vagyunk még.
4: Uh-huh. Hát nem csak elindulni kell, hanem vissza is kell jönni. Azt mondtad, hogy hány ezer kilométer ez összesen?
5: Mi olyan 3500-at kalkuláltunk.
4: Te jó Isten.
5: Mindennel együtt.
4: Aha.
5: Budapestről Budapestig. Uh-huh. És, de hát ugye tipikusan azok az autók, amikor lementek vele ugye annak idején a nagy családok Siófokra, akkor azért Székesfehérben nem megálltak pihenni, mert azért még messze van Siófok. Tehát azért nem az az autó.
4: Hát jó, de hát most azon vagytok folyamatosan gőzerővel a következő egy hétben, hogy ne kelljen megállni még csak Siófoknál se. Mondjuk az irány az nem annyira stimmel, ha jól sejtem. Nem? Egy ideig.
5: Horvátország.
4: Igen.
5: Felindulunk, úgyhogy tulajdonképpen benne van.
4: Milyen országokat érint? Mert talán most először Albániát is.
5: Igen, Albániát is érinti, ugye Montenegró lesz, Horvátország lesz nagyon nagy mennyiségben, illetve Bosznia és Albánia, hogyha jól tudom, de a teljes túra az fönn van a Balkán Rallynak a weboldalán. Én most azért nem akarok ennél pontosabbat mondani, mert sem most nem tudok egyszerűen tényleg annyira, nem ebben voltunk most, úgy voltunk, hogy kihívásra megyünk, és hát nyilvánvalóan ezt az autót most műszakilag kell rendbe tenni, és most már azt is elfogadom, hogy nem nyerni megyünk feltétlenül, hanem végig csinálni.
4: Videós tartalmak várhatók egyébként, vagy cikkek, vagy mind a kettő?
5: Mindenféleképpen minden lesz. Abban bízunk, hogy viszonylag könnyen meg fogjuk tudni oldani a napi vlogolásnak azt az ilyen social médiás állóformátumú bejelentkezős vonalát, és aha. akkor az egészről pedig egy látványfilmet fogunk majd hozni, ugyanis ott lesz velünk Hava Dani, a csodálatos operatőr, aki szépen végigfilmezi az egész túrát, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz ez többféleképpen feldolgozva, cikkek formájában is, de bízom benne, hogy a napi social tartalmat meg tudjuk adni a közönségnek.
4: Igen, reméljük, hogy lesz kellő lefedettség, mert azért ott nem tudom, mennyire vánszorog a net abban a régióban. Azért
5: hát meg működő autó.
4: Ja. Hát figyelj, ha nem működő, akkor a content már megvan.
5: De az egy kevés, tehát hogy mondjam, hogyha tehát mi azért ebben így, tudod így, van egy ilyen, hogy persze van az a pont, ahol már így ér feladni, de mondjuk az nem az első három nap.
4: Az is igaz, igen. Nem, azt kívánom, hogy tudjatok elindulni, ott lenni, meg hazajönni, és aztán lehet, hogy még lehet, hogy megtátosodik a Skoda, és akkor valami jó eredmény is lesz belőle.
5: Bízom benne, nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm szépen a jó kívánságokat, és mondom, halál komolyan gondoltam azt, hogy egy ilyen bemutató eventet nagyon szívesen tartok akár a kedves rádióhallgatóknak.
4: Király.
5: Te pedig hívjál bármikor is.
4: Jó, köszi. Annyi, hogy rosterezéssel kezdtük, és azzal is vagyunk kénytelenek befejezni, mert még egy percünk van, egy záró kérdés érkezett Zsoltitól, hogy sziasztok, az Honda S2000-rel mi van? Az smafu? Hát szerintem egyáltalán nem smafu, de még röviden Ákos erre reagálja. Miért nem vettél S2000-et MX-5 helyett? Financiális okokra gyanakszom.
5: Egészen pontosan kettőször annyitól indul az S2000, amennyire ezt az autót vettem. Imádom, nagyon szeretem, nekem egy top 5-ös államgarázsban nagyon benne van az S2000. Nem titok, hogy egyébként néztem az első generációs Porsche Boxstert is, mert az van nagyjából hasonló áron most az MD-nek az aljával, de sajnos az állapot ott is inkább magasabb kategóriában lesz valójában jó. Az S2000 egy nagyon-nagyon jó autó, csak nagyon sokat összetörtek belőle, csúnyán javították, és így is 10 millió forintba kerül, és hogyha akarsz egy nagyon szépet, ami meg gyűjtői, akkor kifizetsz érte 15-20 millió forintot, és remegő lábbal használod, hogy nagy valami baj legyen. Ehhez képest én ezzel a Mazdával, ha minden igaz, akkor igen, októberben kint leszek a Northlife-én, és mintha nem lenne holnap, úgy veretem majd.
4: Nagyon jó, gyönyörű szép végszó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Szent Kuti Ákosnak, a Total Car vezető szerkesztőnek, hogy itt voltál velünk, sajnos nem személyesen, de hát ezt majd pótoljuk a jövőben, bármikor várunk szeretettel, tudod jól, úgyhogy vigyázz magadra, jó szerelést, berhelést, és mi egymást kívánunk.
5: Nagyon-nagyon köszönöm, és minden jót kívánok nektek is, ma hallgatóknak is.
4: Hello.
5: Hello.
4: Na hát, Ákos kicsekkolt, mi pedig kicsekkolunk a műsorból. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk, találkozunk legközelebb, sziasztok!

0: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 4 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az elmúlt 5 napban 6 nő vesztette életét Olaszországban férje vagy élettársa által elkövetett erőszak következtében, az ANSA olasz hírügynökség szerint. A legutóbbi esetek között van egy 72 éves nő, akit férje egy kővel vert agyon Kalabriában, valamint egy 50 éves lengyel nő, akit tunéziai férje késelt halálra gyermekük jelenlétében. Egy Velence környéki nő halálát volt férje okozta, annak ellenére, hogy a nő korábban többször is jelezte a hatóságoknak a bántalmazást. A belügyminisztérium szerint az év eleje óta 34 nő halt meg családi erőszak vagy más bűncselekmény miatt, szemben a tavalyi év azonos időszakának 54 áldozatával. Olaszországban 2025. decemberében lépett hatályba a nőgyilkosság elleni törvény, amely bizonyos esetekben életfogytiglani szabadságvesztéssel bünteti az ilyen jellegű bűnelkövetést. Hónapok óta húzódik a műszaki ellenőr kiválasztása a magyar határtól Újvidékig tervezett kőolajvezetéknél. A Forbes szerbiai kiadása arról ír, hogy a kivitelező már megvan, ugyanakkor a beruházó Transnafta szerint a késedelem egyelőre nem hátráltatja a munkálatok megkezdését, mivel az ingatlanjogi és engedélyeztetési eljárások jelenleg is folyamatban vannak. Az elmúlt napokhoz képest kevesebb hajó haladt át a Hormuzi szoroson tegnap, mivel továbbra is sok a bizonytalanság a víziút biztonságával kapcsolatban. A nemzetközi tengerhajózási nyilvántartás adatai szerint az átlagos napi 11 hajó után megfeleződött a forgalom. Az amerikai-iráni háború előtt a világ nyersolaj és cseppfolyósított földgáz szállítmányainak ötöde haladt át a Hormuzi szoroson.
0: Tőzsde hírek.
1: Fél órával ezelőtt kezdődött a kereskedés a tengeren túlon és pozitív hangulatban, ami úgy látszik nagyjából azóta is kitart. A technológiai Nasdaq volt viszont a legígéretesebb, és most ott jelent meg egy kis lefordulás, 2%-os mínuszban jár. Az S&P 500 0,3%-kal emelkedik, a Dow Jones már 0,5%-os pluszban. Európában továbbra is vegyes az összkép és enyhe mozgások látszódnak, a londoni FTSE-nál 0,1%-a plusz, a párizsi CAC-nál 0,2%. Gyengül a német DAX index 0,2%-kal, az olasz mutató 0,3%-kal, a spanyol börze szintén 0,3%-kal. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,3%-ot emelkedik 149.112 pontra. A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Magyar Telekom 0,5%-ot gyengül 2556 forintra, a Richter 0,5%-os pluszban 13.000 forintot ér, stagnál az OTP 45.500 forinton, 1,4%-os pluszban a MOL 4.996 forinton. A bankközi devizapiacon az euró értéke 363 forint 34 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 68 fillért kell fizetni. 20%-kal zuhant a Xiaomi adózott eredménye az idei második negyedévben. Az árbevétele 6%-kal csökkent éves alapon. A kínai szórakoztató elektronikai gyártó nettó nyeressége 1,4 milliárd dollár volt, a forgalma 16,3 milliárd dollárra csökkent. A június végével záródott negyedévben a vállalat 31 millió okostelefont szállított ki, szemben az egy évvel korábbi 42 millióval. A cég elektromos járműveinek eladása azonban 28%-kal 105 ezerre nőtt.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a légmozgás mindenhol megélénkül. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 25 fok közé hüll a levegő. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss hírekkel legközelebb 16:30-kor várom Önöket, most pedig hallgassák a Partkafét itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partkafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partkafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, megint jelentkezik a Partcafé a Balaton hangja két műsorvezetővel, Marsall Szilvivel.
2: És Pritzinger Péter helyett Mihálovics Andrással. Már olyan régen mondtuk ki ezt a nevet, úgyhogy várjuk vissza a Pétert.
1: Bizony. Hát hosszúra nyúlt a nyári szabadság. A témánk pedig az év strandétele 2026 versengés lesz. Ez ügyben hívtuk a stúdióba mai vendégünket, Kardos Gábort, a Balatoni Kör alapítóját. Szervusz!
3: Szervusz! Szia, Gábor. Mindenkinek az éterben.
1: Hát először beszéljünk egy kicsit arról, amiről már néhányszor szót ejtettünk, de az idei szezon sem múlik el nélküle. Ez a megint elkezdődött, hogy mi a nem jó a Balatonon, és akkor most finoman fogalmaztam, megint jött az összehasonlítás az Adriai tenger parttal, az ott kapható szolgáltatások és termékek árával, stb. Divat a Balaton szídni ezek szerint? Még
3: ezt,
1: mindig?
3: Ezt, hogyha magánemberekről lenne szó, önértékelési zavar kategóriában tudnám leírni. Tehát, hogy lehet, hogyha valaki csak a pénze által tartozik az elithez, akkor azt gondolja, hogy a tengerpart a menő meg ajzé, de ez egy kulturális sznobizmus, és aki kulturálisan is az elithez tartozik Magyarországon, az még mindig tudja, hogy a polgárt a saját értékeinek az ismerete és az ezzel kapcsolatos büszkeség teszi polgárrá. Nem más.
1: Az is érdekes, hogy mint hogyha egy ilyen egészségtelen mazohizmus uralná a közbeszédet, mert hogy ezek a viták, a diskurzusok mindig egy ilyen nagyon rossz élmény kapcsán jönnek. Hogy valaki kiírja a Facebookra, hogy bokáig ér a Balaton. Vagy valaki kiírja a Facebookra, hogy tessék, ezért a szállásért fizettem én egy hétre 180 ezer forintot. Vagy nem fogjátok elhinni, 6000 forint a lángos, mert kértem rá egy kis pacalt is, most mondtam valamit. És akkor erre beindul egy diskurzus, aminek általában az az eredménye, hogy mindenki kórusban elkezdi mondani, hogy de én is így jártam, nekem is ez a véleményem, stb.
3: Igen.
1: Majdnem csúnyát mondtam, mi bajunk van a Balatonnal? Te ezt érted, ezt a jelenséget?
3: Nem a Balatonnal van bajunk, hanem magunkkal. Tehát amikor egy tükröt látunk, akkor szeretjük szídni a tükröt, hogy milyen vacak ez a tükör. Mert hát ugye több bátorság kell ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy hát amit látok benne, vagyis én, a Duna is, a Tiszát most ne emlegessük külön, és a Balaton is tükre a magyar, mindenkori magyar társadalom állapotának. Amikor szárnyalunk, amikor hiszünk a jövőnkbe, akkor nagyon szexi a Balaton is, és szeretjük, és egyébként sokkal szívesebben, könnyebben kiadtak az emberek pénzt a balatoni vendéglátásra, annak ellenére 5-10 évvel ezelőtt, hogy most, amikor sokan kritizálják az árakat, egészen biztosan tudom mondani, hogy árérték arányban jobbat adunk, mint akkor, amikor dalolva
1: mondjuk a Covid utáni.
3: Igen. És büszkén, és dicsőítve, hogy milyen fantasztikus gasztroforradalom, és a többi. Tehát ez egy önértékelési zavar. Ezt nagyon fontos tisztázni, még mielőtt elvesznénk bármi egyéb. Illetve a valósággal nagyon durván megy szembe. Én egyszer egy kereskedelmi tévébe próbáltam, hogy nincs víz a Balatonban, én beleálltam, és rásvenkeltem, hogy aggódva kérdezem a stúdiót, hogy ez mi? Ez víz, amiben állok? Mert ugye, ha ez víz, akkor nem igaz az az állítás, hogy nincs víz a Balatonban. Sőt, tovább megyek, ez nem csak formailag nem igaz ez az állítás, hanem tartalmilag sem, hiszen a sekély víz miatt mennek oda emberek milliói, tehát ne állítsuk be úgy, minthogyha mély víz lenne a Balatonnak a lényege, nem, turisztikailag pontosan a sekély víz miatt, tehát ez egy teljesen hazug és hamis para, hogy Úristen, mi ez? Ökológiailag természetesen, főleg a Velencei tónál nagyon komoly kérdés. A Velencei tó mindig el szoktam mondani, hogy előre jelzi, hogy mi várható a Balatonnál, tehát nagyon komolyan kell vennünk ezeket a dolgokat, ökológiailag, meg egyéb szempontokból, de turisztikailag nonsense azt mondani, hogy nincs víz a Balatonnál, hiszen pontosan a sekély víz miatt mennek oda.
2: Jó,
3: az emberek.
2: És akkor rögtön az a kérdésem, hogy azon kívül, hogy te vagy így egy személyben Kardos Gábor, aki egy RTL Klub reggeli műsorában azt tudja mondani, hogy de itt állok a vízbe, és miről beszéltek, mi mit tudunk tenni még, akik a Balatonért dolgozunk? nekünk is oda kell állni, és meg kell mutatni, hogy mi a valóság.
3: Én szerintem, hogyha ez a tükör és valóság probléma, akkor ugye nem a Balatonnal van a probléma, hanem velünk, és ezt kell helyreállítanunk. Tehát alapvetően az már álságos, hogy úgy teszünk, mintha ez a Balaton problémája lenne, és nem az önértékelési zavarunk jelenne meg. Jelzem, azok, akik jól érzik magukat, és 300 évvel Goethe után felfedezték Itáliát, hogy az milyen szuper hely, meg elmennek ide-oda a tengerpartra, amitől igazán jól érzik magukat, az az, hogy ott úgynevezett polgárok élnek, akik büszkék a helyi értékeikre, és nem fanyalognak, és egyébként otthon nyaralnak zömmel. Például az olaszok vagy a franciák. És készek többet kiadni egy helyi ételért, tudva, hogy az milyen értékeket képvisel, mert ez is a patriotizmusukhoz tartozik. Tehát ha szeretnék látni az emberek, hogy mi a probléma Balatonnál, akkor egy tükröt tegyenek maguk elé. Ők az ő polgári, fejletlenségük a fő probléma, ami miatt egy ilyen narratíva kialakult.
1: Próbálom szintetizálni az ezerféle véleményt, valahogy úgy futtatják ki, hogy megrekedt a Balaton, és a nosztalgiából él, ami még maradt belőle. Akkor ezek szerint egy 10 évvel ezelőtti Balatonhoz képest ez már sokkal jobb hely.
3: Igen. És
1: ezt exakt mutatók is alátámasztják?
3: Szerintem akár a Balaton vendéglátás is előbbre jár, mint úgy általában a magyar társadalom a polgárosodás útján. Tehát itt megint a szűkebb keresztmetszetet kéne néznünk, hogy miért van az, hogy a Balatonon verjük, persze, mert nyáron át akarjuk élni a tutit, és nyáron mindent akarunk azonnal. Tehát amikor nyaral valaki, és még türelmetlenebb, hogy a pénzért megkapja, stb. Ez egy nagyon negatív öngerjesztő folyamat, tehát hogyha a vendégek ilyen idegesen érkeznek, akkor ugye, na akkor igazán nehéz jó vendéglátást csinálni. Tehát, hogy igen, valahol el kellene kezdeni, de nem a hangsúly szerintem nem az, hogy jó dolgokról kell beszélnünk, nem. A valóságról kéne beszélnünk. Mondok
1: egy példát. A valósághoz hozzátartoznak a lehúzós helyek, ahol tényleg nagyon drágán adják, azt a nyomorult lángos cserébe nagyon rossz ízű is. És lehet látni.
3: És az egész országban létezik ez. Aha. Tehát, hogy ez a lángos probléma, amit megint a Balatonra húznak rá, ez is az egész országban probléma. Majd a palacsinta kapcsán szerintem fontos beszélni arról, hogy milyen kiutak vannak akár a gasztrómiában ebből. De hadd mondjam el, hogy az év strandételének a díjazottjai zömmel 1800-2800 forintos ársávban voltak. Ezek helyi alapanyagból, minőségi, kreatív, egy nagyon erős versenyben, Európa egyetlen strandétel verseny. Egyébként a legjobbak. Amúgy ezért kapunk egy átlagos nagyvárosi pizzát? Nem. Tehát az is drágább. Egy akármilyen. Tehát megkockáztatom, egy mirelites pizza ára alatt vannak ezek. Tehát azért érdemes ezt jobban átgondolni, hogy mennyi 30, mi 30, mi mennyi. Hogy mi az ok és mi az okozat, ugye ezeket is néznünk kell, mert nyilván, hogyha beindul egy negatív spirál, akkor az kihat az árakra. Tehát, hogy a vendéglátás így működik.
1: Még egy dologról érdekelne a véleményed, ez pedig az időjárás. Ugye néhány évvel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy nem hűvös volt a június, elmaradt a szezonnyitó nagy roham. Most arról beszélünk, amikor gyakorlatilag 2 hónapja folyamatosan kánikula van, hogy most meg túl meleg van. Ennyire kitett az időjárásnak a Balaton, mert amikor azt mondják, hogy hideg, akkor nem jönnek, mert nem tudnak fürödni. Most meleg van, most olyan meleg van, hogy inkább bent ülnek a légkondicionált nyaralóba, és nem mennek le a strandra, és nem mennek étterembe az emberek. Ezeket a magyarázatokat olvasom.
3: Igen, először fordult elő, még ugyan nincs statisztika, tehát azért jó lenne tudni az adatokat ténylegesen az impresszióinkon túl, hogy nem az történt, amit eddig láttunk, hogy amikor kitör a kánikula, akkor csúrik telnek, pingvinek szigete van a strandon, és tényleg a hűtőtáskát se lehet letenni. És akkor most először láttuk azt, hogy a úgynevezett hőkupolában megfordult ez a trend, és már főleg a

0: felmelegedéssel és a drámai váló lokális felmelegedéssel. De könyörgöm, miért nem tudjuk elmondani az embereknek, hogy egyébként duplán hamis az az állítás, hogy a tengerparton ingyen lehet strandolni, míg a Balatonnál fizetősek a strandok, duplán hamis az állítás, mert egyrészt az valójában nem strand, ami egy sziklára odakozmálunk, és amikor már végképp a túlélés a tét, akkor bemászunk a vízbe, ez mindenhol ingyen van a Balatonnál is, mindenhol. Tehát ahol nincs strand, hanem csak bemászunk a vízbe, mindenhol ingyen van, viszont az Adriával ellentétben a Balatonnál 40 komoly szolgáltatásokat ingyen nyújtó szabad strand van. Tehát duplán is az állítás, és ezeken a strandokon, hogyha kedves magyar honfitársaim figyelmét elkerülte volna, amit egyébként tudnak, de valahogy mégse tudják, hogy is néz ki egy balatoni strand? Csupa olyan dolog van rajta, ami nincs sehol az Adrián. Egy füves, parkosított, úgynevezett fák által árnyas hely. Árnyék egyrészt nincs a tengerpartokon, másrészt nagyon drága, és csak egy napernyő formájában lehet megvásárolni. Na most elgondolom, már a rómaiak kivágták ugye az Adriánnal, azért nincsenek fák, mert ugye lett belőle hajóhad a rómaiaknak, tehát ez egy elég régi történet, hogy ott nincsenek és miért nincsenek fák, az is egy humán ökokatasztrófa volt egyébként, de minden esetre nincsenek. És egyébként, hogyha belelép a gyerek ugye abba a sümbe, vagy amibe belelép, akkor meg nincs olyan közel vízimentő, elsősegély, stb. Ezek mind nincsenek. Miért nem beszélünk erről? Hát ez a valóság. Tudom. Tehát én most nem a jó dolgokról próbálok beszélni, hanem arról, hogy milyen drámai különbség van egy balatoni strand a hőkupolában egyébként.
1: Tudod,
0: mennyivel
1: mi lehet?
0: Jobb?
1: Ez is a néplélek lehet, mert ha most beszélünk a kivándorlásról, a magyar kivándorlásról, messziről indítok, de talán összeálljon, hogy ott is azt látom, hogy akinek bejött az élet külföldön, az ezt hangoztatja. Aki meg
0: az is, akinek más, nem.
1: Az is.
0: Hát persze.
1: Mert aki meg hazakullog, mert nem jött be, meg nem annyit keres, meg nem úgy, meg nem tudom, az nem kürtölít el a Facebookot. Tehát, hogyha nekem balul sül el a horvát nyaralásom, azt nem kezdem el alaposan dokumentált Facebook posztokban reklámozni.
0: Így van.
1: Valahol itt lehet akkor a kutyálása.
0: Igen.
1: Jó, akkor két kérdés ennek a blokknak a végére, mert tényleg a strandételre koncentráljunk. Az egyik az, hogy melyik az a leggyűlöltebb téma vagy kérdés, amit te a Balatonnal kapcsolatban hallasz, és melyik az a kérdés, ami viszont fontosabb lenne, de soha senki nem teszi fel, vagy csak nagyon ritkán.
0: Nekem az fel a legjobban, hogy retrónak nevezzük a refluxot. Tehát, hogy amikor a megemésztetlen múlt így visszajön, és gasztronómiának hazudja magát, mert én ezt így tudom leírni, a kádárkori, miért nem jutott senkinek eszébe ebben az országban, hogy a régi polgári Balaton legyen a retró? Volt olyan, kérem szépen, amikor kiépítettük ugye a Abbáziát népiesen, Opatija, ugye, hogyha valaki nem tudná a magyar nevét, akkor sikerült ugye a Balatonnál is ugyanazt a minőséget létrehozni, pont ugyanazt, mert ugyanaz a polgárság hozta létre azt, ami... Miért nem ez a retro, kérem szépen? Miért még mindig a Kádár János által bedagasztott ócsó, nyaralós, lángos az folyjon le a zsíra az ügyvédnek is a hasán alanyi jogon, pedig lenne pénze, csak igénye nincsen, ugye, hogy elmenjen úgynevezett étterembe ebédelni, ahogy minden rendes ember egy rivérán, sőt, ő maga is megteszi, hogyha külföldre megy. A francia pont fordítva működik. Otthon megadja a módját, és ha elmegy külföldre, akkor tudja, úgyse kap olyan jót sehol, és akkor jó lesz az a büfé is.
1: Igen.
0: Elmegy.
1: És mi az a téma, amit nem zenésítenek meg, vagy csak nagyon kevesen, pedig nagyon fontos lenne, és talán helyre rakná ezt a Balaton kérdést a magyarok fejében? Ez nehezebb?
0: Hát nehezebb, ugye, én a polgárosodás témáját emelném ki, hogy az mindig olyan messzinek tűnik, holott az van minden mögött, amiről beszélünk, annak a hiánya.

0: az, hogy valaki nem a fikázásban, hanem a részvétel, hogy ő valamit csinál, hogy ő valamit értékel, értéket teremt, és mások értékteremtését elismeri. Például azzal, hogy kifizeti az árát. És ugye ehelyett ez a végtelen negatív fikázás, ez minden, hát ez az abszolút el, ez a karikatúrája a polgárnak. Ez a karikatúrája a polgárnak, amit a komment szekcióban látunk.
1: Vége lesz ennek?
0: Hát, hogy mikor leszünk proliból.
1: Azt szokták mondani, hogy a fejekben sokkal nehezebb rendet tenni.
0: Egyébként még rendes proli sincs így, mert valami nagyon furcsa maszlag jött létre, mert a prolisággal se lenne baj, ha önazonos lenne. De itt ez egy olyan hazugság lett, ami polgárnak hazudunk valamit, ami nem az. Már rendesen prolik sem merünk lenni, vagy mit tudom, tudunk lenni, mert azzal se lenne baj. A Kádár Jánosnak is, ugye a kumplis leves, vagy mi volt a kedvence.
1: Igen,
0: tehát ezzel se lenne baj, ha a helyén kezelnénk.
1: Na, akkor szusszanjunk egyet, és bíz Isten a következő blogba, csak és kizárólag a Balaton idei strandételeiről lesz szó. Ne menjen senki messze a rádiókészülékektől, mert nagyon jó kis fogások és nagyon míves étkek fognak verbálisan egyelőre az asztalra kerülni.

0: Fél táv megúszva. A Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 4:30 van, a Trend FM híreit Somodi Everintől hallják. A Reuters és az Ipsos felmérése szerint az amerikaiak 69%-a úgy véli, Donald Trump üzleti érdekei befolyásolják elnöki döntéseit. A megkérdezettek 63%-a helyteleníti azt is, hogy Trump és családja kriptovalutákhoz kötődő vállalkozásokból gyarapította vagyonát a második elnöki ciklus kezdete óta. A republikánusok körében ugyanakkor 70% elfogadhatónak tartja a család kriptovaluta ügyleteit. A Fehérház szerint nincs összeférhetetlenség, mert Trump befektetéseit független pénzügyi intézmények kezelik. A felmérés szerint az amerikaiak 49%-a a republikánus pártot, 41%-a pedig a demokrata pártot tartja korruptabbnak. A partiumi és erdélyi magyar közösségek is megünneplik augusztus 20-át, az államalapítás ünnepét, több városban kulturális programokkal, szentmisével, koszorúzással és az új kenyér megáldásával készülnek. Nagyváradon 3 napos programsorozatot szerveznek, amelyen többek között a Duna Művész Együttes, a Debreceni Népű Együttes és Szarka Tamás is fellép. Szatmár Németében ünnepi szentmisét és koszorúzást tartanak, Kolozsváron pedig a magyarok kenyerének megáldása mellett gála és koncert is várja a közönséget. Marosvásárhelyen Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen szintén az új kenyér megáldásával és kulturális programokkal emlékeznek Szent István királyra. Sepsiszentgyörgyön ünnepi szentmisét, műsort és koszorúzást tartanak. Több mint 85 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon a múlt hónapban. Ez 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac eddig a második legerősebb hónapot zárta idén júliusban. A jóautók.hu összesítése szerint az erős forintárfolyam miatt rekordot döntött a behozatal. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 25%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot.
0: Tőzsde hírek.
1: Fél órával tőzsdezárás előtt 0,2%-os pluszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe 148.984 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 15,4 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek. A MOL 0,5%-ot emelkedik 5000 forintra, az OTP 0,3%-os mínuszban 45.360 forint, a Richter 0,5%-ot emelkedik 13.000 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2558 forinton. A tengeren túlon továbbra is vegyes az összkép, a technológiai Nasdaq gyakorlatilag stagnál, 0,4%-kal emelkedik az S&P 500, a Dow Jones 0,5%-os emelkedésben. Európában szintén vegyesnek mondható a kép, 0,3%-kal emelkedik a londoni FTSE, 0,1%-kal gyengül a német DAX index, a párizsi CAC-on 0,2%-ot emelkedik, mindeközben az olasz mutató 0,4%-ot süllyed, a spanyol 0,3%-ot. A bankközi devizapiacon az euró értéke 363 forint 56 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 45 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a légmozgás mindenhol megélénkül. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 25 fok közé hüll a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton! Folytatódik a Partkafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, vendégünk továbbra is Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítója. Nagyon elvitte az első felét a beszélgetésnek a szezon, illetve az azzal kapcsolatos elmérkedések, de hát van itt egy nagyon fontos esemény, megint megválasztották az év strandételét 2026-ba is. Tegyük rendet egy kicsit ebben is a fejekben, ez mi ennek a célja ennek a kezdeményezésnek?
2: Meg hogy mióta csináljátok?
1: Meg mióta?
3: Igen,
1: van,
3: igen. Hát 12 éve, ugye a legelején még a büfé kínálat megújítása volt a fő misszió, ugye pont ebből a retro refluxból, hogy jöjjünk ki, és egészséges, lehetőleg helyi alapanyagokból, minőségi, és lehetőleg megújító, kreatív ételek. Tehát ez nem csak a helyekről, sőt nem elsősorban a helyekről szól ez a verseny, ezért nagy szó, hogyha 44 étellel neveznek, mert ezek mindegyikével szemben elvárás, hogy egy
1: ezeknek az ismerveknek
3: megfelelően. Igen. És Európa egyetlen beach food versenye, amire külön büszkék vagyunk. Ez a beach food, ez egyébként még miatt valaki azt hinné, hogy lekoppintottunk valami nyugati trendet. Nem, ez pont egy fricska, mert ha rákeres valaki, akkor csak balatoni találat lesz a beach foodra.
1: Már elérte a foglalkozás a célja.
3: Igen, hogy, és azért szeretem, hogy ez nem csak street food, és hogy beachnek nevezzük tulajdonképpen nem csak a strandot, hanem az egész vízpart vonzás körzetére értjük, tehát lehet nevezni olyan helyel is, ami nem közvetlenül a vízparton van. Azért jó ez, mert évek óta behoztuk a bisztró kategóriát is, sőt, külön választottuk a díjazását a büfétől. Egyszerűen nem fair a kettőt. Nem azért, mert az egyik jobb, vagy nem, mert nyilván jobbnak tűnik. Teljesen más műfaj. Tehát a lovas póló és a foci, tehát ez nem ugyanaz, vagy a vitorlázás csúcsszinten, és a foci, ez nem ugyanaz a pálya. És ugye más konyha technológia, sokkal különlegesebb alapanyagokat lehet bisztróba használni, és a legfontosabb, a tálalásra nagy hangsúly kerül, hiszen egy komplett éttermi élményt kapunk, akár a strandon is, mert egyre több bisztró van a strandokon is, és ez egy teljesen más műfaját teszi, mint a büfét, ahol gyorsan ki kell tudni adni egy ételt, jellemzően elvitelesre, nem kötelezően, de jellemzően elvitelesre kell tudni kiadni. Az lehet akár jobb is, mint egy bisztró étel, meg tehát előfordul, hogy jobb minőségű, vagy kreatívabb, de más üzem. Tehát, hogy a más a modell, ahogy készül, és ahogy kiadják. És ezt úgy külön vettük, úgyhogy idén is, hát nagyon erős lett a bisztró kategória, kicsit rá is nőtt a büfére, azt kell mondjam, az évek során, és idén is az abszolút győztes, mert mindig egy fődíjat adunk, ami évről évre változhat, hogy a büfé kategória, vagy a bisztró nyeri a fődíjat, az a Fonyódligeti Local at the Lake-nek a friss pisztráng konzerv. Itt most nagyon rádiószerű, hogy egy idézőjelet mutatok, mert ez mindennek az ellentéte, amit a konzervről gondolunk, hiszen frissen tálalják, egy kis füst, leheletnyi füsttel, helyi pisztráng, ugye Keszthelyen mellől jön a pisztráng, és egy leheletnyi füsttel úgy
1: na
3: teszik
1: de most
3: a
1: megleptél,
3: konzervbe.
1: Gábor. Hát őket? A hek ős hazájába pisztrángot.
3: Na igen, ez a másik téma, ami nagyon fáj. Igen, előbb kérdezted.
1: Meg ráadásul nem tudom, hogy az ember nekiül-e a strandon gatyába pisztráng konzervát.
3: Hát ez nem is a strandon van ki, közvetlenül.
2: Mert
3: igen,
2: van.
3: Tehát, hogy egy gyönyörű szép tálalás, de ezt csak a konzervet látjuk, amit elénk tesznek, és akár el is lehet vinni, mert ugye ez a balatoni bisztrók sajátossága, hogy itt ez egy piknikben is valaki, ha úgy érzi, hogy egy picit átmenne a vasúton, és a strandon enné meg, ott a barátnőjével ezt a varázslatot úgy élné át, hogy akkor kinyitjuk, és kijön az a leheletnyi füst. Egy kis varázslat van ebben nyilván, és tényleg leheletnyi, tehát nem egy nagyon füstölt ízre kell számítanunk. Gyönyörű szép virágokkal, nagyon szép kompozícióval tálalják. Nagyon finom, tehát a legalább olyan finom, mint amennyire varázslatos ez a produkció. És ugye a Local at the Lake a nevét is onnan kapja, hogy tényleg kimondottan helyi alapanyagokra.
1: De ez egy ilyen gasztroprovokáció? Vagy tényleg ez a cél, hogy lépjünk már ki ebből a lángos hek és nem tudom én, fagyi vagy palacsinta a Szent Háromságból a Balaton mellett. Ez deklarált cél? Hogy merjünk tényleg helyi alapanyagokat, amikre nem gondolnánk, amikor strandra megyünk. Mindenkinek van a fejébe, hogyha strandra megy, akkor nagy valószínűséggel fog kapni ott girosztálat, palacsintát, hekket, meg lángost.
3: Hogy ez egyébként ezt... egy népegészségügyi probléma is, tehát a nagyvárosokban is ezt teszik az emberek, és ugyanúgy nem eszik a magyar konyhának a jobb ételeit. Tehát, hogy ez egy az utóbbi pár évtizednek egy kulturális pusztulata is ez a helyzetkép, a szent, nem szent háromsága, amit említettél a gasztrómiának, és ez megint ahhoz kapcsolódik, hogy a saját értékeinket polgárként nem ismerjük. Nem, mert ha képzeljük egy pillanatra, hogyha olasz lenne a lángos, és magyar lenne a pizza, hogy egy olasz hogy reagálna a pizzára. Hát, hogy lökné el, és mondaná azt, hogy
2: De ebből rögtön ki fog lógni a beach food palacsinta kategória, ugye?
3: Na most azért fontos a palacsinta, mert a palacsinta...
1: Mert hogy nagyon... van ilyen kategória, igen, igen, beach food idén, palacsinta?
3: Igen,
1: na végre!
3: Idén külön díjaztuk a palacsintát, mert a palacsinta lehetne a holnap lángosa. Én kicsit remélem is, hogy egy nagy piaci részt hasít ki magának. Sokkal egészségesebb is lehet, mint a lángos alapértelmezetten. Sokkal könnyebben lehet fine dining, vagy egy ilyen nagyon 12 nevezés volt palacsintából, szenzációs levesbetéttől kezdve mindenféle verziók voltak. Egy palacsinta fészekbe rakott fagyi, tehát nagyon sok nagyon sokféleképpen lehet a palacsintát használni, és ez lehet egy kimondottan jó árértékarányú budget étel, de attól még, hogy nem drága, attól még lehetne nagyon jó is. Csak ugye le kéne szakadnunk arról, hogy a mai palacsinta kínálat, ha egy szóval kellene jellemeznem, vállalhatatlan.
1: Na, ezt kimondhatom.
3: Vállalhatatlan. Ahhoz, hogy rossznak mondhassuk, ahhoz sokat kellene fejlődnie. Mert most még csak rossznak sem tudnám mondani a palacsintát, egyszerűen értékelhetetlen. Tehát az, hogy kiporzik a kakaó, a dió egy ilyen hullazsákjából a palacsintának, amiben belehömbölgetik, mert a tálalás is végtelenül igénytelen, és az egész csak egy papírvékony izé, ami a lehúzásról szól, kikérem magamnak. Uh-huh. Kikérem magamnak milyen egy ország nevében.
2: Milyen a jó balatoni palacsinta?
1: Na, tényleg van igen. Balatoni palacsinta önálló műfaj, szerintem?
3: Jó lenne, hogy igen, tehát ez fontos lenne egy beach food cél az is, hogy a Balaton ebben az élére álljon a palacsinta forradalomnak, amire igen nagy szükség van e honban, de tényleg, hogy kínáljunk jó árérték arányban is minőségi ételt honfitársainknak. Erre nagy szükség lenne, és a palacsinta erre alkalmas, egyelőre mi nem voltunk alkalmasak. Tehát, hogy nem a palacsinta, mint műfaj, hiszen nem véletlen, hogy Európa és a világ a kreppet ismeri, mert ugye szóda helyett vajat tesz, úgynevezett vajat tesznek bele, és mint tudjuk, minden, amiben vajat tesznek, az igen finommá válik, főleg, ha jó az a vaj. Tehát ugye ebből is lehet tanulni, és a franciák szintén elkövették azt, hogy galettnek hívják a sós palacsintát, mely hajdina lisztből készül, és a sós tölteléket, s'il vous plaît, véletlenül se teszik bele az édes tésztába, mert az nem odavaló. Tehát ilyen alap dolgok, ez egy 4 kritérium volt, amit megszabtunk, amit azt gondoljuk, hogy amitől minőségi egy palacsinta, többnyire mind a 4 hiányzik a kínálati elemekből. A tálalás is nagyon fontos, tehát a palacsintát lehetne szépen tálalni, ugye a milacsinta többek közt ezzel is nyert, ugye a palacsinta kategóriában meg év felfedezetje is lett a Szántódi milacsinta, mert ők például így felcsigázva tálalták a füge, kecske, granola, és ebből mindegyik házi, mert a fügét is ők, fügelekvárt, és ők csinálják, szintén házi, de ugye kézműves, de nem ők csinálják, de görögjog, helyi termelő kecske görögjog hurtjával, és saját készítésű granolával. És ugye felcsigázták, nem így összehömbölgették a palacsintát, hanem egy szép tálalásban kaptuk ezt az ételt. Ez nyerte a palacsinta kategóriát, és az év felfedezetje is lett a hely, mert tehát hogy ez egy jó példája annak, hogy hogyan lehet kreatív, jó palacsinta kínálat, és a standardeket is jól csinálják, mert a hortobágyiuk is nagyon jó.
1: Na, ezen a vonalon menjünk, hogy ez az egész balatoni gasztroforradalom, amely azért bontogatja a szárnyát, és egész szép eredményeket ér el, rázd, ugye az év strandétele. Ehhez mi kell? Ehhez vendég kell, egy jó séf kell, aki mer és akar kísérletezni és elhivatott, vagy egy jó vendéglátós, aki el tudja adni az ő termékeiket, és aki olyan milliót tud teremteni, olyan színvonalat tud teremteni, ami előre viszi ezt az egész balatoni gasztronómiát.
3: Majdnem, hogy ebben a sorrendben mondanám, majdnem, hogy fontossági sorrendben mondtad el, hogy mi kell hozzá, mert a vendég a legeslegfontosabb eleme a történetnek, hogy ő neki legyen igénye erre. Mert anélkül ugye a fejünk tetejére állhatunk.
1: De hát valahol el kell kezdeni, nem? Mert azt mondom, mert most mondtam jó. Három lábat tök véletlenül, akkor vegyük végig hát ezt három lábat. Hát az a baj, hogy akkor vendégként. Rögtön az első láb billeg, mert ugye nem nagyon van értő közönség, ha jól veszem ki szavaiból.
3: Van, csak vegzálják őket a nem értők, és ez is egy rendkívül komoly probléma, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy legalább azokat az embereket hagyd már békén, akik nem olyan idióták, mint te. Legalább azok, akik büszkék a saját értékeikre, és ki tudják választani, mert hogy külföldön is rákeresel, és megnézed, hogy, és nem a leglehúzósabb, mint úgynevezett újságírók is elkövetik ezt, hogy eljönnek, lejönnek a Balatonra, és bemennek a leglehúzósabb, amit Budapesten soha nem csinálna meg, ugye, ott a kedvenc helyeire jár, és akkor ír egy lehúzós cikket, hogy milyen lehúzás volt. Mm-hmm. Hát...
1: Oké. Vendéget ugye, értjük, edukálni kell. Séfből van elég olyan, aki a Balatonnak
3: van? Van. Nagyon nehéz a nem csak a séf fronton, hanem minden, ami úgynevezett szakember a vendéglátásban. Ez rendkívül, ez egy finanszírozási probléma is lett, nem kicsi. Mert ugye a fizetések előbb lettek polgáriak, mint akik kapják. Tehát ez egy probléma. Hiszen dolgozni is kéne azért a pénzért, meg másnap is bejönni, esetleg szólni, ha mégse jövünk be, mert ugye ezek már szocializációs problémák is, és ezek nagyon gyakorivá váltak.
1: Akkor még majdnem, hogy a legerősebb láb az a vállalkozói réteg, aki akar valamit, igen. És tud is valamit igen. Csinálni, ugye? Igen. Tehát igen. Ez már akkor megvan. Igen. Jó. Utolsó kérdés.
3: Akiket a legjobban szidunk jelenleg, ők a legkevésbé hibásak a történetben. Húzzuk arra pirossal.
2: Az utolsó kérdéssel szeretnék, egy utolsó előtti kérdést volt tenni, nagyon hogy jó. Hol lehet megkóstolni ezeket a díjnyertes ételeket? Csak ott az adott vendéglátóhelyen, hogy lesznek olyan rendezvények, ahol esetleg föltűnnek majd.
3: A Júlcsi Kalácsoda ugye az év büfétele, és a Gyenes Diási Móni Sütinek a gubacsintája, mielőtt elfelejtenénk, ott lehet megkóstolni, igen. De még egy dolgot szeretnék elmondani, mert nem fért be az idei díjazásba, pedig nagyon izgalmas újítása a Beach Foodnak a Balatonnál, hogy 40 fokban az embereknek már a kedvenc ételüket sincs kedvük forrón megenni, forrón szeretni, és ezért megjelent egy új trend, hogy jeges tapaszokat adnak, illetve fagyizók elkezdtek sós menüt is kínálni, hogy egy ilyen coolabb étel, amikor az embereknek sehova nincs kedvük menni ebédelni, akkor egy olyan ebéd opciót kínálnak ezzel a Balatonon. Én nem láttam, hogy máshol lenne hasonló, úgyhogy ez egy balatoni innovációként jelent meg. Hát, hogy ezt most fagyi menünek hívjuk, mint Márján ugye a Torlás, aki egy ilyet összerakott, vagy éges tapasznak még nincs meg a neve, jövőre valószínűleg külön kéne díjazni, mert bizonyára a hőkupola velünk marad, tehát hogy a palacsinta forradalom mellett a másik legerősebb trend az szerintem ez, hogy a Balatonnál okay. Ilyesmivel
1: tehát
3: is.
1: Tehát hol lehet megkóstolni, az a lényeg, hát, ezt az
3: hogy... Hát ugye a nyertes helyeken, tehát ez nem az ország tortája, Ez nem az a koncepció, tehát nem az a fő cél.
1: Hogy közszintjé teszik a receptet, és azt mindenki lemásolhatja.
3: Nem a lemásolás a cél, inspirációt merítenek egymásból a helyek, és már évek óta nagyon komoly verseny folyik közöttük, nem csak a díjakért, hanem egyáltalán, hogy inspirálják egymást a legjobb balatoni helyek, és ez is a versenynek az egyik legjobb hozadéka.
1: No, hát köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk, jót beszélgettünk, most rövid köszönöm. Programajánló következik. Szilvi, tiéd a pálya.
2: Augusztus 20-án csütörtökön a Szentgyörgy-hegyen a 2 hektár szőlőbirtok és a pincészetnél rendezik meg a 10. augusztus 20-ai pezsgős medencés partit. A gasztronómiáról a 2025-ös év strandétele, ezért kérdeztem, a Balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró gondoskodik, a program ingyenes, de a limitált férőhely miatt előzetes regisztráció szükséges. Tehát a balatoni év strandétele győztes versenyzővel, aki megnyerte a Kicsi Csóka Bisztró, így van, tavaly, lehet találkozni ezen a bizonyos rendezvényen, Szentgyörgy-hegyen.
1: Hát ugye hosszú hétvége áll előttünk, ugye augusztus 20-a, 21-e, 22-e és 23-a, én 22-ére ajánlanék egy programot, ezt Fonyódon, a Panoráma Strandon Beach Run mezitlábas futás lesz. Különleges verseny homokban és a térdigérő vízben is lehet majd futni. A gyerekek 500 méteren, a felnőttek 1500, 3000 vagy 5000 méteren indulhatnak, a futamok délelőtt 10, délután pedig 13 órakor rajtolnak.
2: És augusztus 23-án vasárnap Balatonfüredről indul a Balatonfelvidéki nyári bringatúra, amely a Balatonfelvidék kevésbé ismert tájain vezet, az útvonal 90%-a terepen, 10%-a pedig aszfalton halad, vadregényes erdei utak és különleges balatoni panorámák várják a résztvevőket, a túra mountainbike-kal, trekkinggel vagy gravel kerékpárral is teljesíthető, a rajt a Balaton szabadidő és konferencia központnál lesz, akinek még mindez nem elég, az legyen kedves, látogasson el a Visit Balaton 365.hu oldalra.
1: Kardos Gábornak még egyszer megköszönöm, hogy itt járt nálunk, ő a Balatoni Kör alapítója. Szerintem jövőre is fogunk beszélgetni, nagy valószínűséggel ugyanezeket a kérdéseket fogjuk megvitatni, de hozzáigazítva az aktuális történésekhez, addig is jó egészséget neked, Gábor. Köszönjük, hogy itt jártál.
3: Köszönöm. Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Partkafé, a Balaton hangja. Jövünk a jövő héten is. Búcsúzik már a két műsorvezető, Marsall Szilvi.
2: És Mihálovics Andris.
1: Köszönjük a figyelmet, szép napot mindenkinek, a viszontlátásra.
2: Viszlát.

0: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
1: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban lezárták rendezvény miatt a Budafoki utat. A forgalmat elterelik, ezért a 133E autóbusz is terelve közlekedik. Egyik irányban sem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem megállót, és Nagytétény felé a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót is kihagyja. Lassulásra számítsanak a Hegyalja úton a Döbrentei térhez közeledve, és a folytatásban az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal is csak lassan járható. A Tököli út a Barostér közelében szintúgy, a Rákóczi úton is mindkét irányban akadozik az előrejutás. A Nyugati téri felüljáró is telített befelé, és a Bajcsy-Zsilinszky úton, valamint az Andrássy úton is torlódásra kell számítani a közös csomópont előtt. A Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt ma is telítettek a sávok, és fennakadást tapasztalhatnak a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcánál befelé, valamint a Széll Kálmán tér környékén, így a Margit körúton és a Csalogány utcában is a csomópont előtt. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok! 5 óra van, a Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két jelenleg működő turbinája a kritikus időszakban is üzemelhet. Ebben fontos szerepet játszik az elsüllyesztett két bárka és a folyamatosan épülő Dunai fenékküszöb, amelyek segítik a vízszint emelését. A miniszter szerint már csak órák, legfeljebb egy nap választja el a térséget a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A szakemberek továbbra is folyamatosan figyelik a folyó vízszintjét és az erőmű működését, mivel a következő órák még kritikusak lehetnek. Kapitány István szerint ugyan még nem múlt el a veszély, de egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy sikeresen átvészeljék a rendkívüli helyzetet. Mintegy 15 milliárd forintot hagyott a magyar gazdaságban az idei 5-napos Sziget-fesztivál. Noha a szervezők számára még mindig veszteséget termel a rendezvény, a GKI Gazdaságkutató ZRT kérdőíves felmérése szerint a szigeten kívüli költések jelentős turisztikai forgalmat generálnak. Mintegy 50 ezer külföldi turista kifejezetten a fesztiválra érkezett. Bak Dénest, a GKI igazgatóját hallják.
4: A Sziget Fesztiválnak az egy, mindenképp egy hozzáadott értéke, ami nem vitatható, hogy rengeteg külföldi jön a Sziget Fesztivál miatt, akik egyébként nem jönnének Magyarországra. A mi felmérésünk szerint ez több mint 50 ezer fő, és ők nem csak a szigeten költenek, hanem a szigeten kívül is költenek még Magyarországon, jellemzően Budapesten és környékén. Tehát ez a bevétel, ez a forgalom nem jelenne meg, hogyha nem lenne a Sziget Fesztivál. Nagyjából az átlagos külföldi fejenkénti költéssel számolva nagyságrendileg 15 milliárd forintot hoz a magyar gazdaság számára, ami egy olyan pénz, amely a fesztivál nélkül nem érkezne ide.
3: Új tulajdonosa van a Népszavának, írta meg az elmúlt percekben a Portfólió. A Liberty Press Kft. Átvette a lapot működtető 21. század média ZRT-t, hogy biztosítsa a nehéz helyzetben lévő szerkesztőség hosszú távú fennmaradását, ezt közölte saját oldalán a Népszava. A lap vezérigazgatói posztját Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója veszi át. A szerkesztőséget a hamarosan várható megújulásig ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja. Az elmúlt években több mint a 20-szorosára nőtt az e-SIM kártyás telefonok eladása. Noha a fizikai SIM kártyák nagysága folyamatosan csökken, az alaplapra forrasztott új megoldás sokkal biztonságosabb, lopás esetén nem lehet ugyanis eltávolítani. Az online aktiválás kényelmi funkciót ad, ráadásul a kártya hiánya helyet szabadít fel az akkumulátorok számára. Koi Tamást, a HVSV informatikai hírmagazin szakújságíróját hallják.
5: Komoly előnynek számít a biztonság is, hiszen mivel ez egy beágyazott technológia, ez a chip rá van forrasztva fizikailag a telefon vagy az okosóra alaplapjára, ezért nem lehet kivenni fizikailag a chipet. Ez milyen esetben jelenthet plusz védelmet? Ez például akkor jelenthet plusz védelmet, hogyha a készüléket adott esetben ellopják. Egy fizikai SIM az ugye sok helyet foglal el, még így is, hogy ilyen viszonylag pici a készülék alaplapján, és ezt a helyet például, ha felszabadítják, akkor oda lehet adni az akkumulátornak.
3: Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárságú férfit, aki a német hatóságok az északi áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával hoznak összefüggésbe. A Volodymyr Z-ként azonosított búvárvizsgával rendelkező férfit Pulában fogták el európai elfogató parancs alapján. A német ügyészség szerint tagja volt annak a csoportnak, amely a vezetékekre robbanó eszközöket helyezett el. A gyanúsítottat korábban Lengyelországban is őrizetbe vették, de a Varsói Bíróság nem engedélyezte kiadatását, mert elégtelennek ítélte a német hatóságok által átadott bizonyítékokat. A német ügyészség júliusban már vádat emelt egy másik ukrán férfi, Szerhij Kuznyecov ellen, akit a szabotázs akciót végrehajtó csoport vezetésével gyanúsítanak. A 2022. szeptemberi robbanások súlyosan megrongálták az Oroszországot Németországgal összekötő északi áramlat 1 és 2 vezetékeket. Több mint 17%-kal drágultak a világ legnagyobb olívaolaj palackozó és forgalmazó cégének részvényei néhány óra alatt. A CNBC összefoglalója szerint felerősödött a spanyol Deoleo vállalatért folyó felvásárlási verseny. A Bertolli és Carbonell márkákat is birtokló cég iránt egyre intenzívebb érdeklődés mutatkozik a lehetséges vevők részéről. Az olívaolajára az elmúlt időszakban meglehetősen hektikusan ingadozott, amit elsősorban az éghajlatváltozás, a vízhiány, valamint a növényi kártevők és betegségek okoztak. Eljött az igazi lecsófőzés ideje, beérte a májusban a kiskertekbe vagy nagyobb birtokokra ültetett paradicsom és paprika, amelyeknek összehasonlíthatatlanul gazdagabb ízviláguk van az üvegházas technológiával termelt növényeknél. Simon Attila agrárszakértő szerint az a baj, hogy szabad földön kevés terem, pedig az aszályon kívül nagyon sok ellensége nincs a növényeknek. A vízhiány viszont tönkre tudja tenni, ezért fontos a rendszeres öntözés.
6: Aszályt nem bírja a paradicsom, sok mindent kibír, de a paprika sem, minden zöldségnevének szükség van a napi öntözésre. Ettől lehetnek a bulgárkerteszek valamikor jók is ilyen voltottak nagy terület Magyarországon, a piacokon és a termesztés körében, hiszen ők ez az árkos öntözéssel oldották meg, hogy minden nap meg legyen oldva az öntözés. Ezt mindenkinek meg kell csinálni, kinek mennyi ideje van, de akinek van házi kertje, az ez a pár 10 perc, ami szükséges, és meg tudja oldani esténként vagy kora hajnalban.
3: Tovább súlyosbodik az aszály, katasztrofális termés is várható a Hungaromet szerint. A hét elejé eső csak kevés helyen hozott 5 mm-nél több csapadékot, az ország nagy részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. A kukorica öntözetlen állományai csak nem teljesen elszáradtak, és a napraforgó is rossz állapotban van. A nyári kapás növényeknél már megkezdődött a kényszerérés és a száradás, ezért a betakarítás is a szokásosnál korábban indulhat.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: Az enyhe pozitív emelkedés után délutáni órákban a Bux Index zárásra egy enyhe mínuszt hozott össze, gyakorlatilag azért ez stagnálásnak mondható, de mégiscsak egy piros szám látható itt a zárási adatnál. A Bux tehát 148.659 ponton állt meg, a részvénypiac forgalma 27,3 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek, de ez csak azért mondható, mert a MOL emelkedett 1,8%-ot 5015 forintra, gyengült viszont az OTP 4%-ot 45300 forintra, 0,4-del süllyedt a Richter 12880 forintra, és 1,1%-os mínuszban állt meg a Magyar Telekom 2542 forinton. Az európai parketten továbbra is vegyesen alakul a hangulat, még nagyjából fél órán át tart a kereskedés, a spanyol börze 0,5%-ot gyengül az olasz mutatóval egyetemben, a párizsi index 0,1%-ot emelkedik, a német DAX stagnál, a londoni FTSE 0,2%-kal megy feljebb. A tengeren túlon ismét jó a hangulat, ismét emelkedik a Nasdaq is 0,4%-kal, már 0,6-del jön feljebb az S&P 500, a Dow Jones szintén 0,6%-os pluszban jár. A bankközi deviza piacon a dollár értéke most 311 forint 76 fillér, az euróért 363 forintot és 66 fillért kell fizetni. A kőolaj piacán folytatódik az áremelkedés, a Brent típus már 1%-kal drágább szinten, hordonként $91.84-be kerül. Az észak-amerikai könnyűolaj 1,3%-os drágulás után $86-ba kerül hordonként. A holland gáztőzsdén szeptemberi lejáraton egy enyhe árcsökkenés figyelhető meg, így a megawatt óránkénti jegyzés 63,37 € ebben a pillanatban.
1: Időjárás jelentés.
3: Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de hajnalban északnyugaton már erőteljessé válhat a felhőképződés. Arrafelé nő a zápor, zivatar előfordulási esélye is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
8: Most mondom, vagy kérdezem,
7: Mert itt az idő,
9: hogy kapcsolódjunk!
10: Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először Bőröndi Bence mesél a Budaörsi Színház Cyranójáról, aztán Bíró Kriszta rendező az Ostrom Dress című előadás titkaiba avat be. Fehérvár csurgón Kortársa Kastélyban címmel rendeznek háromnapos minifesztivált, Dobri Dániel Artisius díjas zeneszerző karauzol el a kulisszák mögé. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
7: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
8: Most mondom, vagy kérdezem,
7: Mert itt az idő,
9: hogy kapcsolódjunk!
10: Kedves hallgatóink, augusztus 27-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon lesz egy izgalmas előadás, a Budaörsi Latinovics Színház Cyrano előadása, és itt van ennek az előadásnak a címszereplője a vonalban, Bőröndi Bence. Szia, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
11: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
10: Hát egy nagy klasszikusról van szó, Rostand darabjáról, szerintem mindenki látta már valamilyen formában, vagy ismeri, de ha minden igaz, akkor ti egy feldolgozást dolgoztatok föl, hogy így fogalmazzak, ez ráadásul egy angol szerzőtől, Martin Krimpnek a tollából ered.
11: Így van, abszolút egy maibb nyelvezetében és világában is egy kicsit maibb közegbe került ez a bizonyos Cyrano.
10: Jó, hát a klasszikus Cyrano, nem tudom, hogy el kell mondani a hallgatóknak, szerintem mindenkinek megvan a nagyorrú figura, aki hát zseniális költő, fantasztikus beszélőkéje van, minden helyzetből ki tudja vágni magát, és hát szerelmes Roxanne nevű hölgybe, Ugyanakkor van egy Krisztián nevű pasi is, aki szintén szerelmes, viszont ő nagyon szép, nagyon csinos, nagyon klasszul néz ki az orra, viszont hogy mondjam, verbálisan nem túl erős, hogyha szerényen így fogalmazhatunk.
11: Így van.
10: És akkor jön a krimféle átdolgozás, erről mesélj kérlek.
11: Igen, a krimféle átdolgozásnak az alapja, illetve hát jobb is, hogyha azt mondom, hogy a mi átdolgozásunk a krimből, mert a krimpét annyira nem ismerem, de hát annak is az volt az alapja, hogy egy modernebb, egy versészetében is kevésbé már a veretesebb, mint inkább a maibb nyelvet követi, illetve hát abban a bizonyos londoni előadásban az volt egy ilyen mérföldköve ennek a Cyrano történetnek, amit mi aztán vagy megörököltünk, és mi is megtartottuk azt, hogy tulajdonképpen vizuálisan ez az orr, ebben semmilyen elváltozás nem csináltak.
10: Igen.
11: Se ők a főszereplő kapcsán semmi, hanem
10: igen,
11: valami
10: igen, igen.
11: Valahogy egy ilyen belső ort, ami mindenkinek a frusztrációja, vagy testképzavara, vagy hasonló kerestünk. Ez egy lényegi különbség az eredetihez képest, hogy ez nincsen külön megmutatva, illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy Závada Pétert kérte fel a színház arra, hogy ugye Német Niki az előadásunk dramaturgja, ő foglalkozott és sokat ápolta ezt a szöveget, elsősz Rékával együtt a rendezővel, és Závada Péter, ő az, aki egy ilyen szlemmes versbe átírta tulajdonképpen ezt a friss angol ropogós változatot. És
10: tehát tulajdonképpen a ti Cyranótok, ő szlemmer.
11: Igen, igen, így is, így, többek között így is van elnevezve. Tehát, hogy a szabad vers és a nagyon szabályos versek is így egyszerűen, hát egy költő szlemmer, vívómester valahogy, hogy darabból idézzek, ilyet például mondanak rólam a partnerek, ilyen szavakkal illetnek. Szóval abszolút egy ilyen közeg. Úgy, hogy emellett ezt a háborús helyzetet, meg hogy ő azért egy katona, meg harcos, meg tartoznak alá katonák, és menniük kell háborúba, ezt megtartja az angol változat is, és a miénk is.
10: Hát igen, elég aktuális. Ugye a ti verziótok az tavaly tavasszal került bemutatásra, hogyha jól emlékszem.
11: Így van.
10: És ha minden igaz, akkor az angol verzió se sokkal öregebb, vagy nem sokkal öregebb.
11: Azt hiszem, hogy 10-es évek elejé, 13-as talán, nem tartom a tévedés jogát, de azt hiszem 13-as.
10: Aha.
11: Tehát egy bő 10 évvel ezelőtti.
10: Világos. Hogyan esett erre a feldolgozásra a választás? Most nyilván erről nem feltétlenül a címszereplő dönt, de gondolom Pelső Ciréka beavatott, már csak azért is, mert ő a te osztályfőnököd is volt, ugye?
11: Igen, osztályfőnököm volt, meg nem az első rendezés, amiben már közösen dolgoztunk. Én ezt úgy tudom, hogy az alapötlet, hogy ezt a Cyranónak eme változatát játssza a színház, ez Német Niki ötete volt. Ugye, mint általában a színházaknak van egy ilyen úgynevezett művészeti tanácsa, akik így felelnek igen. azért, hogy milyen előadások, milyen, a műsorterv hogy alakuljon, és a színház és a Niki ötlete alapján kereste meg ezzel a Rékát. Én nekem ez a tudomásom az előtörténetről, és hogy ezt valahogy akkor nekem kéne megformálni. Ez volt az ötlet, és akkor én, mint színész, meg egyszer csak már kaptam az úgynevezett felkérés, amelyet a társulati színésznél ez furcsán hat, de hát, hogy külön szóltak előre, hogy egy ilyen szuper, hálás és nagy...
10: Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy a Cyrano azért az egy kicsit Rómeó, már olyan szempontból, sok-sok szempontból Rómeó egyébként, de hogy azért az egy létező szerepálom, nem szinte mindenki számára.
11: Nem tudom, hogy szerepálom-e, de valóban egy szövegközpontú szerep, tehát hogyha mondatokban lehetne mérni a szerepnagyságot, akkor abszolút, de hát nyilván nem abban szoktuk mérni a szerepeket, az csak egy ilyen technikai rész, de hát én nagyon hálás vagyok ezért a feladatért. Pláne, hogy ezt most így a 21. században csinálhatjuk, és ezt azért emelem ki, mert tulajdonképpen minél inkább mentünk a mélyére ennek a figurának, meg ennek a szerelmi háromszögnek, meg így a figurák kibontásán, így jártunk utána, annál inkább számomra elég világossá vált, hogy ez egy nagyon mai és összetett probléma, miközben egy romantikus mese is lehetne, hát nagyon mély rétegei vannak abból fakadóan, hogy mondjuk egy ember hogy fedi el a saját lelkét azzal, hogy csak dumál. Most egyszerűséggel, hogy egy ilyen egy példát mondjak, vagy az, hogy valaki milyen vad, és hogyan őrzi a megpróbál, nagyon önérzetes, és igazságkereső, és nagypofájú, voltak éppen, hogy összemegy abban a pillanatban, amikor a szerelme ránéz, és hogy mennyire nem tudja vállalni saját magát. Tehát, hogy van egy oldala, ami a külsőség, a fecsegés, és egy hatalmas tehetség, egy hatalmas lélek, egy művész ember, aki a költészete és a szavai az ő kincse, közben meg van egy ilyen mogyorónyi ember, amikor ilyen mondjuk a szerelemről van szó, hogy összezsugorodik egy ilyen kis miniatűr valamivé ez a lény, amikor valójában a lelkét, a szívét nem meri vállalni, mert a testképzavarok vagy egyéb lelki bajok kapcsán. Szóval, hogy egy ilyen nagyon, nagyon hálásan komplex színészi feladatnak gondolom ezt a Cyranót.
10: És nagyon aktuálisnak, hiszen azért ezek a problémák hát velünk vannak, talán hatványozottabban is, mint Cyrano korában, mert hogy egyébként Cyrano egy létező figura volt, tehát ő egy létező költő volt valamikor ott az 1600-as évek elején, és tényleg nagy volt az orra, hogyha hihetünk a fennmaradt emlékezetnek.
11: Igen, erre abszolút azt mondják, hogy nem finoman szólva sem volt általában szép ember, de hát ez nekem különösen tetszik, hogy ezzel kapcsolatban nincsen semmiféle ilyen teátrális gesztusunk, hanem abból indulunk ki, hogy csak a közvetlen környezetemre gondolok, de a társadalomra kivetítve is, hogy mennyi első brikle is, nagyon esztétikus és szép ember küzd olyan problémákkal, hogy ő valójában teljesen máshogy látja magát, és ebből fakadóan milyen komplexusai vannak, és emiatt nagyon különleges számomra ez a kibontani való lélek.
10: Igen, a Szemle Plus programban látható ez, elmondom akkor még egyszer, hogy augusztus 27-én, meg hát nyilván majd jövő évadban a Budaörsi Latinovics Színházban. Egyébként a két helyszín

0: is vannak vívó jelenetek.
1: Szerintem abszolút, én bízom benne, hogy abszolút passzolni fog. Hát azért mi hosszú évek óta járunk rendszeresen a Városmajorba, és azzal olyan értem, a helyjel olyan értemben mindig meg kell küzdenünk, hogy a Latinovics Színház színpada az jelentősen kisebb, mint a Városmajori szabadtéré, de hát ennél sokkal kevésbé mozgalmas előadásokat is csináltunk már a Városmajorban, úgyhogy bízom benne, hogy egy akár új értelmet tud nyerni, vagy minket is felszabadít, hogy itt sokkal nagyobb tér vesz minket körül. Tehát inkább ilyen technikailag kell mindig a színháznak megoldania, hogy egy nagyobb teret hogy szűkítünk le úgy, hogy nagyobb marad, de mint ami a budaörsi eredeti, de hogy a minden megtörténhessen úgy, hogy szeretnénk, de mégis valahogy nagyobba kell tudni, mert hát ott a Városmajorhoz képest mondjuk, hogy nyoman szóval nézők szájába vagyunk a budaörsi Latinovics Színházban, úgyhogy, de még nyár lesz, valószínűleg hideg sem várható, úgyhogy itt abszolút egy ilyen, reméljük, hogy egyet dobni fog az egészen ez a nagyobb tér, meg ez a kicsit szabadtéri levegő és hangulat. Általában az a tapasztalatom az utóbbi évek, most már ilyen 8-10 éve mondhatom, szerintem majdnem minden nyár vége környékén voltam legalább egyszer a Városmajorban, hogy nagyon jó közönségeink voltak, remélem ez majd most is így lesz, és hogy a hangulat az szuper szokott lenni, úgyhogy nem akarom elkiabálni, lekopogom, remélem, hogy ez vár ránk majd 27-én is.
0: Hát én biztos vagyok benne, ugye említetted, hogy hát szinte a nézők szájába vagytok Budaörsön, tehát rettenetesen intim a közeg, és akkor azt gondolom, hogy ezzel szemben a szabadtér meg sokkal kevésbé steril. Tehát ott simán belefér, hogy víjog a mentő, ugat a kutya, csikorog a villamos, tehát van azért a városnak egy ilyen háttér zöreje, ami lehet zavaró is, de akár egy ilyen extra szövetet is adhat az egész történetnek.
1: Igen, hát erre majd a pillanat művészete, ugye a színház, majd ott valahogy reagálunk, hogyha ilyen lesz. Ma volt már, korábban volt egy Szent Iván éjjállom alatt, azt hiszem akkor pótoltak valami tűzijátékot pár évvel ezelőtt, ugye rendszeresen a kora esti kutyasétáltatásnak a bizonyos hangjai, ahogy te is említetted, de azok is úgy bebeszűrődnek, talán néha még egy harangjáték, vagy egy óratoronyszerű hangok is, meg harangozások is szoktak, hát ez egy valahogy a szövetévé válik majd az előadásnak, ha lesz ilyen, mint ahogy a korábbiakban is.
0: Biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy siker lesz, tehát augusztus 27-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon Cyrano de Bergerac. Bence, említettük Pelsőci Rékát, a rendezőt, talán annyit mondjunk el még, hogy Roxant Bukowski Orsé játsza és Krisztián Fröhlich Kristóf, de egyébként minden fönn van a Budaörsi Latinovics Színház és a Városmajori Szabadtéri Színpadnak az oldalán is, nem olvasnám most föl az egész stáblistát, de rendkívül klassz előadásról van szó, és ahogy említettem, vagy én így kijelentettem, de akkor ugye megerősíted azt, hogy a jövő évadban is játszani fogjátok.
1: Így van. Szeptembertől újra játsszuk a Latinovics Színházban, tehát folyamatosan műsoron lesz. Hát most eddig azt hiszem október végéig van meg jelenleg a műsor, 2-3 alkalommal, hogyha minden igaz, addig biztosan látható lesz, és akkor reméljük, hogy az évad további részében is majd örök tovább ilyen havi 1-2 alkalommal.
0: De az már nem lesz szabadtér, és nem lesz meg ez a fantasztikus, különleges nyári hangulata, úgyhogy mégiscsak azt javasoljuk a hallgatóinknak, hogy most augusztus 27-én nézzék meg, és aztán persze újra meg lehet nézni Budaörsön. Bence, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Bőröndi Bence volt a vendégem, aki Cyranót alakítja, én nagyon sok sikert kívánok nektek, mindenképpen menni fogok, és akkor erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is.
1: Nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Köszi még egyszer, szervusz.
1: Szervusz.
2: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
3: Most mondom, vagy kérdezem, vagy kérdezem.
2: Mert itt az idő,
4: hogy kapcsolódjunk!
0: Kedves hallgatóink, augusztus 26-án lesz egy nagyon különleges előadás a Városmajori Színpad szervezésében, de nem ott, hanem a Kristály színtéren, és mindez a Szemle Plusz keretében látható. A darab címe Ostrom Dress, és itt van a vonalban Bíró Kriszta, aki nem csak rendezője, de szerzője is részben a darabnak. Szia Kriszta, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
5: Szervusz András, én köszönöm.
0: Ugye egy monodrámáról van szó,

0: Ó, Kókai Tünde ennek a főszereplője, és hát valamennyire ezt közösen találtátok ki, hogyha jól tudom.
1: Hát kitalálni azt egyedül cselekedtem. Uh-huh. 2020-ban jelent meg Tolnainé Kassai Margit, hát levélnaplója, aminek a kiadó az Óvoda az óvóhelyen címet adta a Magvető Könyvkiadó Tények és Tanúk sorozatában, és én ezt rögtön akkor elolvastam, és gyakorlatilag a 12. oldalon hallottam, hogy ez a Tünde. Tehát hallottam a hangját. És hát elsőre persze lehetetlenségnek tűnt ebből színházat csinálni, de szerettem a kihívásokat.
0: De miért tűnt lehetetlenségnek? Mert az ember azt gondolna, hogy pont egy ilyen napló, az kifejezetten alkalmas ilyesmire.
1: Azért tűnt lehetetlenségnek, mert ez egy évnyi korszakot 1944 áprilisától 1945 májusáig felölelő napló, illetve hát levélregény, naplólevél, ahogy tesszük, majd mindjárt elmondom, hogy miért mondom ezt, és valahogy olyan képtelenségnek tűnt, hogy egy ekkora időszakot hogy lehet úgy átfogni, hogy a néző eléri az utolsó metrót. És azért vagyok zavarban a műfajától, mert ugye ezt Kassai Margit a férjének, Tolnai Györgynek írta, miután őt elhurcolták munkaszolgálatra, konkrétan a frontra, Erdélybe, ennyit még tudott, hogy oda vitték. Korábban is volt már munkaszolgálatban, de még nem volt a fronton, és akkor tudta, hogy a frontra viszik. És ők akkor friss házasok voltak, Kassai Margit akkor volt 35 éves, másfél éve volt férjnél, és nagyon szerelmes volt a férjébe, és úgy döntött, hogy már pedig az ő férje visszajön, és elkezdett neki írni egy naplót arról, hogy hogyan telnek ezek az egészen szürreális hétköznapok a zsidó üldözés közepette, hiszen ő is és a férje is zsidók voltak, ezért aztán üldözték őket, és az az érdekes a naplóban, amit az előadás így nem ad vissza, mert nem is dolga a színháznak ezt így visszaadni, hogy eleinte még tudott minden nap írni, de aztán, amikor az ostrom miatt lekényszerültek, hát nem a pincébe, hanem egy mosókonyhába, akkor ott már nem nagyon tudott, nem is nagyon volt írószerszám meg papír, de hát tök sötét volt, be is gyulladt Kassai Margit szeme, mire vége lett az ostromnak, és ezért ott csak ilyen slágvortokat, szavakat írogatott le, uh-huh. És aztán, amikor vége lett az ostromnak, akkor befejezte a naplót, akkor a saját jegyzetei alapján újra elkezdett írni a férjének. És az a megható ebben a dologban, hogy ilyen kataklizma közepette valaki, hogy tudja megőrizni a humorát, a frivolságát, hogy úgy csinál, mintha félváról venni az egészet, ami természetesen nem igaz, de valahogy így próbál meg túlélni. Sőt, nem csak ő saját magát menekíti ki ebből a lehetetlen életveszélyes helyzetből, hanem egyrészt gyerekeknek is segít, és a szüleit is életben tartja. Hmm. És ennek azért az a címe a kötetnek, hogy Óvoda az óvóhelyen, mert Kassai Margit és Szélo Gábor által alapított gyerek otthonban, amiből számtalan volt Budapesten az ostrom idején, abban volt ő gondozónő, illetve előtte volt még két helyen, hamis papírokkal letépvén a csillagot, de aztán, amikor a nyilasok olyan 44 Mikulása után elkezdték átfésülni ezeket az otthonokat, ezzel az eufemisztikus kifejezéssel élve, mert ezt maga Szélo mondta Kassai Margitnak, hogy átfésülik az otthonokat, zsidó gyerekek és nők után kutatva, akkor nagyon sok otthonból szélnek eresztette a gondozónőket, és például Kassai Margitnak azt mondta, hogy próbáljon meg valahol bujkálni egy pár hétig, amíg talán jobb lesz a helyzet, hiszen a szovjet hadsereg már nagyon közel van.
0: Igen.
1: És akkor utána újra megpróbálja elhelyezni valahol. Na de hát jött a karácsony, jött az ostrom, a Szélo már nem volt elérhető, és akkor így vonult, milyen kifejezéseket használok, szóval így bement az első kerület Pauler utcai otthonba, ami a Pauler utca 13, a akkori Hornyánszki palota, ma a kerületi rendőrség borzalmas betonépülete található helyrajzi számon, és mondta, hogy hát őt eleve ide akarta a Szélo rendelni, hogy akkor ő most itt van, és nagy szeretettel fogadták, és innentől kezdve jön az a része a történetnek, ami már tényleg egészen hihetetlen, hogy ott miket, ahogy Margit fogalmaz, milyen lejsztungokat csinált végig, és túlélte, és a férje is túlélte, és visszajött, és aztán ők elmentek az országból, és Kassai Margit 2000-ben halt meg Kanadában, tehát elég hosszú élete volt, mert ő 1909-ben született, és nagyon sajnálom, hogy nem ismertem. Csodálatos teremtés volt szerintem.
0: És a napló az hogyan került elő? Ez az ő hagyatékában volt, vagy egyszer csak felbukkant, és ő maga találkozott-e valaha a naplóval utólag?
1: Hát, ez egy komplett krimi. Ez az egész,
0: aha.
1: És vannak benne olyan számomra kicsit fehér foltok, amik még mindig nem teljesen világosak. Kund Gergely, aki egyébként az csodálatos tanulmányt is írta a kötet végére, amit érdemes többször elolvasni erről az egészről, ő találta meg a naplót, mert ő ilyen naplók után kutatott, kutat. Neki ez a profilja, professziója. És megtalálta ezt a naplót, most nem jut eszembe pontosan, hogy hányban, szerintem már a 2000-es évek elején, és hát járt vele kiadókhoz, hogy ez csodálatos, és ki kéne adni. Ami az nagyon fontos, ezt az előbb elfelejtettem mondani, hogy hihetetlen íráskészsége volt a Kassai Margitnak. Tehát ezek nem csak úgy mondok, csak, hát ezt most idézőjelben mondom, dokumentumok, mert minden holokausz napló nagyon fontos, de itt egy nagyon-nagyon tehetségesen író emberről beszélünk. Aki képes visszaadni írásban azt, amit átél, és amit lát. Ő amatőr fotográfus is volt, úgyhogy nagyon sokszor ilyen fotószerűen fogalmaz. Na, visszatérve a naplóhoz. És végül is a Magvető könyvkiadó vette gondozásába, és adta ki a Tények és tanúk sorozatban. Igen ám, de közben utólag, a következő évek alatt kiderült, hogy már valamikor 1946 táján, ez egy egész friss adat, már próbálkoztak azzal, itt tapogatóztak ő is, meg a férje, hogy nem kéne-e ezt kiadni, de aztán ez valahogy elhalt. És azt hiszem, hogy 1974-ben, igen, Kassai Margit Magyarországon járt a lányával, Franciskával, és ő odaadta ezt a naplót, tehát a legépelt naplót, hiszen ő ezt kézzel írta, a levéltárnak, amiről van adat is, most már így utólag ezt nyilván Kund Gergely kikutatta, hogy ott van, hogy leadta, kapott érte valamennyi pénzt, nyilván nem a pénzért adta le, de hát akkor ez volt a rend, és olyan volt, mintha így eltűnt volna, vagy nem akart volna ezzel foglalkozni. És van egy Székely Éva nevű hölgy, aki Kassai Margitnak ilyen fogadott lánya barátja volt, aki szintén Kanadában él, most már nem ott, de akkor ott élt, és Kassai Margit a halála előtt odaadta a lányának és Székely Évának a naplót. Egy évvel körülbelül a halála
0: előtt. A kézzel írottat, az eredetit.
1: A kézzel írottat, igen. Illetve két példányt adott, egy a kézzel írottat, az eredetit, és egy legépelt változatot. És ezt ők akkor eltették, és nem néztek bele. Egyrészt Kassai Margit lánya egy szót nem tud magyarul, vagy mondjuk kettőt, mert hiszen ő már eleve nem is Magyarországon született, tehát neki nem nyelve a magyar. Az Éva pedig úgy volt vele, hogy én találkoztam Székely Évával, nagyon jó élményeim vannak vele, nagyon szépen és okosan mesélt a Kassai Margitról, és valahogy úgy voltak vele, hogy hát a Margit él, meg milyen jó, és ez biztos valami régi. Tehát nem tulajdonítottak
0: világos,
1: neki
0: világos
1: jelentősége. És aztán, amikor meghalt, akkor az Éva elolvasta, és elájult, hogy ez milyen fantasztikus. És hát ott volt nála, de igazából nem kezdtek vele semmit, és az történt, hogy egyszer csak az Évát felhívta egy volt gimnáziumi osztálytársa Magyarországról, az Évát Kanadában, hogy na hát milyen érdekes, nem is mondtad, hogy meg fog jelenni a Kiskas naplója. Kiskas volt a Kassai Margit beceneve egész életében. És az Éva nem értette, mi meg fog jelenni. És elég dühös lett teljes joggal, hogy mi az, hogy itt a családot nem értesítik. És fölhívta a kiadót, vagy írt nekik, ezt már nem tudom pontosan, és a kiadó összetett kézzel, hogy jaj, de jó, évekig kutatták az örökösöket, és nem találták meg, mert a Kassai Margit lánya, Franciska, ő egyrészt nem e-mailezik, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, és egyáltalán semmiféle ilyen szociális médiában nincsen benne. Tehát és akkor ezért nem találták meg, de akkor megtalálták, akkor meglettek a jogok, és akkor végre megjelent a könyv. Tehát ez az egész történet, hogy ez a napló hogyan került kiadásra, az csodálatos, és Kanadában pedig angol nyelven másfél éve jelent meg, mert Kanadában van egy kiadó, ami kifejezetten holokauszt túlélők szövegeinek a kiadásával foglalkozik, és ott jelent meg Behind the Lines címmel 2025 márciusában ez a könyv.
0: Hát elképesztő izgalmasan hangzik, ugye ha már itt évszámoknál tartunk, akkor ti is hát közel egy éve mutattátok be, ugye? 25 októberben.
1: Igen, október.
0: Szerintem nem is mondtam, hogy az Örkény Színházban, hiszen az Örkény Színháznak a produkciója, de akkor mesélj magáról a darabról, tehát nyilván van ez a nagyon-nagyon izgalmas alapanyag, de hát hogy lett ebből színdarab, és milyen színdarab lett belőle, mert annak ellenére, amit elmondtunk, azt gondolom, hogy ez egy, hát tele van, bármennyire abszurdul is hangzik, de vidám pillanatokkal.
1: Hát igen, ezt próbáltam, igen, még a beszélgetésünk elején mondani, hogy egyszerűen döbbenetes, hogy valaki humorral és frivolsággal beszél arról, hogy az életének minden egyes másodperce azzal telik, hogy csak el ne kapják, és meg ne öljék. Tehát ez valami hihetetlen képesség, ami, tehát a humor az a túlélés záloga Kassai Margit számára. És úgy lett belőle színdarab, hogy elkezdtem először baltával nyesni a szöveget. Tehát muszáj volt, tehát azért ez egy vastag könyv. És arra koncentráltam, hogy mi az, ami nagyon személyes, és ami nem történelemlecke, amit egyébként a Margit le is ír a naplójában az elején a férjének, hogy figyelj, a történelmet azt majd megtudod az újságokból, meg a tankönyvekből, én a saját személyes tapasztalataimat fogom neked elmesélni. És amikor ezek a nagyon személyes történetek már így kezdtek körvonalazódni, hogy mik lehetnek fontosak, akkor el kellett kezdeni azokat is kiválogatni, kiszórni. Egyrészt túl sok volt az ember. Tehát ugye ő olyan emberekről ír a férjének, akiket vagy mind a ketten ismernek, vagy a másik már hallott róluk. Uh-huh. És tele volt, és ugye nem lehet a nézőt azzal terhelni, hogy 2 percen belül 10 teljesen új nevet hall, világos, mert elveszíti a fonalat. Tehát egyszerűsíteni kellett, sajnos ki kellett hagyni olyan szálakat belőle, amelyek elképesztőek, de önmagukban egy önálló színházi estet lehetne belőlük csinálni. És hát ugye Ari Nagy Barbara a dramaturg, és hát Tünde, aki maga is igen jeles íráskészséggel rendelkezik. Egy idő után ő is beszállt ebbe a dologba, meg hát ugye mégiscsak az ő bőrére megy a vásár, tehát hogy milyen mondatokat lehet a szájába adni. És akkor először egyedül dolgoztam, aztán Ari Nagy Barbarával dolgoztam, aztán hárman dolgoztunk. És akkor lett egy szövegtest, ami még mindig iszonyú hosszú volt, de az volt az olvasó próba szövege, és akkor elkezdtünk dolgozni, és sajnos hullottak ki belőle dolgok, de hát nem lehetett mit csinálni. Az előadás maga pedig, én abban reménykedem, hogyha ezt valaki megnézi, akkor emiatt, hogy nevetni kell időnként, emiatt még mélyebben megérinti, mint hogyha folyamatosan csak a tragédiát mutatnánk meg. Hát a Tündinek elképesztő humora van. Életben is, színpadon is. És tényleg ő maga a kiskas, tehát ez most már az övé, és csodálatosan táncol borotva élen a tragikum és a komikum mesdjéjén. És nagyon remélem, hogy ezt a nézők is így értékelik. Egyébként, csak mondom, ha már lehet büszkélkedni, hogy tegnap jelent meg a Kritikus C, Kritikus díj jelöltjeinek a névsora, és a Tünde az évad, a három közül az egyik jelöltje az évad legjobb
0: alakításának. Gratulálunk, fantasztikus. Na hát egyel több ok, hogy a kedves hallgatók elfáradjanak a Kristály szintérre, ugyan a Városmajor szabadtéri színpad szervezésében, de a Kristály szintéren a Szemle Plus programjában látható az Ostrom Dress, méghozzá augusztus 26-án 19:30-tól, de gondolom egyébként, hogyha valaki, ne adj Isten, lemaradna, akkor az évadban ezt repertoáron tartjátok még.
1: Igen, nagyon remélem, hogy van okunk repertoáron tartani. Illetve abban biztos vagyok, hogy okunk van, legyen néző, eddig volt.
0: Aha, hát én biztos vagyok benne, hogy lesz. Kriszta, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Bíró Kriszta rendező volt a vendégem, és akkor Ostrom Dress, Kristály szintér augusztus 26. Köszi szépen még egyszer, szervusz.
1: Én köszönöm, szervusz András.
2: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
3: Most mondom, vagy kérdezem,
2: mert itt az idő,
4: hogy kapcsolódjunk!
0: Kedves hallgatóink, kortárs zenei fesztivál lesz, méghozzá a Fehérvár Csurgói kastélyban, és itt van a vonalban a fesztivál művészeti vezetője, Dobri Dániel. Szia Dani, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
5: Szia András, én köszönöm neked a meghívást.
0: Ugye az időpont a szeptember 11-12-13, és hát nagyon sok, nagyon különböző műfajú dolog lesz itt, de először egy pár szóban mutasd be kérlek szépen a helyszínt, hogy ez hol van, nyilván Fehérvár közelében, illetve hogy hogyan lehet megközelíteni, mert azt gondolom, hogy ez se utolsó szempont az érdeklődők számára.
5: Így van, a Fehérvár csurgói Károlyi kastélyban a zenekarunk, az Alba Reyes Szimfonikus Zenekar már évek óta működik, gyakorlatilag rezidens zenekarként rendszeresen koncertezünk ezen a csodálatos helyszínen, úgyhogy Ruf Tamás igazgató kollégámmal már évek óta jár a fejünkben, hogy hogyan lehetne egy fesztivált is létrehozni ezen a nagyon különleges helyszínen, hiszen minden adott, egy csodálatos, felújított kastélyról van szó, ami a Károlyi család birtokában van, akik nagyon kultúra kedvelő és zene iránt nyitott család, úgyhogy ők mindenben támogatnak minket és segítenek minket már évek óta. Tényleg egy nagyjából egy francia Loire-menti kastély színvonalát érdemes elképzelni. Székesfehérvártól mindössze néhány kilométerre, amiért nagyon egyszerűen megközelíthető akár autóval, de akár tömegközlekedéssel is, úgyhogy tényleg minden adott ahhoz, hogy itt egy nagyon jó fesztivál jöjjön létre, már csak nem is csak zeneileg, de zeneileg is mindenképpen, de már maga a millió, meg maga a helyszín is nyújt egy olyan élményt, ami azt hiszem, hogy egyedülálló Magyarországon.
0: Ugye a fesztivál egyik fő fellépője, vagy mondhatjuk úgy is, hogy partnere, szervezője, az Alba Reyes Szimfonikus Zenekar, illetve ennek is a kortárs szekciója, hogyha én ezt jól gondolom.
5: Ez így van, én most már több mint 5 éve vezetem az Alba Reyes Szimfonikus Zenekar kortárs zenei műhelyét, mint művészeti vezető. Számos kortárs koncertet tudunk magunk mögött ebből az 5 évből. Így jött az ötlet, hogy most már legyen egy fesztivál is, illetve hát én most már második éve dolgozom a New York-i Altaléna kortárs művészeti vezetőjeként is, akikkel pedig leginkább New Yorkban, de hát Olaszországban is szervezünk kortárs és klasszikus kamarakoncerteket, és úgy gondoltam, hogy itt az ideje ezt a két szervezetet, két intézményt összemosni, vagyis az erőiket egyesíteni, és ez most ehhez egy kiváló alkalom, hiszen nagyon sok amerikai kapcsolat, amerikai zene is lesz majd ezen a fesztiválon, és hát természetesen lesz a zenekarunkhoz tartozó, már a brandünkhoz tartozó Kérdezz a zeneszerzőt koncert is, ahol majd lehet kérdezni a szerzőket az elhangzó művekről, a közönségnek, ahogy ezt mindig szoktuk csinálni Székesfehérváron is. Lesz még Dubrovai Lászlótól is egy darab, egy magyarországi bemutató, szintén szóló darab, Kárász András előadásában, illetve lesz egy John Tower szóló zongora darab, amit pedig John Tower az első nagy női amerikai zeneszerző, és szintén New York szerző, most a 80-as éveinek a közepén jár. Ő ezt Balog Alexandrának írta ezt a darabot. Egyébként még az is lett, hogy Johnt is valahogy be tudjuk kapcsolni erre a koncertre, hiszen vele is van egy jó személyes kapcsolat. Én egyébként nála szoktam lakni, amikor New Yorkban járok. Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon változatos lesz a műsor. És hát nagyon fontos, amit mondtál, hogy a zenén kívül nagyon sok más kortárs művészeti ágat is próbálunk megmutatni, illetve a zenéhez kapcsolni ezen a fesztiválon. Ahogy mondtad, lesz egy opera film, vagyis opera dokumentumfilm vetítésünk, ez a Te utolsó opera című filmed Ötvös Péterről, aminek kapcsán majd nagyon remélem, hogy fogunk néhány szót ejteni Ötvös utolsó operájáról, a Valuskáról, illetve arról is, hogy te hogyan dolgoztál Péterrel ezen a filmen.
0: Mindenképpen, persze.
5: Hát azt hiszem, hogy a Valuska egyébként én merem mondani, bár még csak néhány éve volt a bemutatója, de hogy hát az egyik legfontosabb magyar nyelvű opera.
0: Hát el is nyerte abba az évben a legjobb opera díját, már bocsánat.
5: Ez így van, így van. Szóval, hogy szerintem egy nagyon-nagyon fontos műről van szó, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez dokumentálva lett ennek az elkészítési folyamata, már csak abban a szempontból is, hogy ugye szerző Ötvös Péter az opera bemutatóját még megérte, de nem sokkal utána
0: hát, ült el.
5: Igen, úgyhogy ilyen szempontból is egy nagyon-nagyon fontos munkáról, dokumentumfilmről van szó, de emellett majd elektronikus zene, lesz majd képzőművészet, lesz majd hangfestés, Grillus Samuval.
0: Várjál, akkor egy picit ne rohanjunk ennyire, mert ez már szombat, ugye, a szeptember 12, ekkor lesz Grillus Samu többek közt, hát én voltam egy-két ilyen hangfestés koncertjén, ezek nagyon-nagyon szórakoztatóak, általában viccesek is, és igen. Hát a közönséget maximálisan bevonja a Samu, de senkinek nem kell megijedni, tehát szólót senkinek nem kell énekelnie, maximum zümmögni egy kicsit, hummogni, meg mindenféle karlendítésekre reagálni, de akkor mondd el kérlek te, hogy mi lesz még, mert például a Ventoscala Comprovisation, az az improvizációs koncert, az nagyon izgalmasan hangzik.
5: Igen, igen. De jó, én azt nem is tudtam, hogy te voltál Grillus Samunak, ilyen számt
0: Abszolút.
5: Már, akkor tényleg te vagy rá az élő példa és a bizonyíték, hogy ettől nem kell félni. Egyébként ezen majd a Bartók Konzinak a diákjai fognak részt venni, tehát ez egy edukációs program is lesz egy kurzus keretében.
0: Meg egy fantasztikus élmény, azt gondolom, hogy a közönségnek is, tehát ezeket a fiatalokat, a Bartók Konzisokat, a gimiseket hallani, muzsikálni, az mindig páratlan.
5: Igen, és hát lehet hozzájuk csatlakozni majd ezen a workshopon, ami nem igényel feltétlenül zenei előképzettséget. Viszont, ha valaki nem akar csatlakozni, akkor hallgathatja is a soundpaintinget, vagy pedig a már említett Ventoscalának az improvizációs koncertjét, Dobszai Meskó Ilona vezetésével. Szóval ez a szombati nap, ez igazából egy ilyen improvizációs nap lesz, ahol egy picit próbáljuk összekötni a kortárs klasszikus zenét a jazzzel és az improvizációval, és megmutatni, hogy e között a két irány között nincsen olyan éles határ, mint ahogy mi sokszor ebben az európai zenei közegünkben gondoljuk. Erre teszünk egy kísérletet, hogy ezt a két irányt összehozzuk.
0: Hát nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, és akkor hátra maradt még a vasárnap, ami rezesekkel indul.
5: Így van. Vasárnap délután lesz egy családi ifjúsági, családi, rezes, kastélybejáró kortárs koncertünk, amit úgy kell elképzelni, hogy már Szende Natali kollégámmal, zeneszerző kollégámmal, akivel együtt dolgozunk ennek a fesztiválnak a létrehozásán, bejártuk néhány hónapja Károlyi kastély rejtett zugait, és hát egy kicsit egy ilyen kastély szellemjáráshoz hasonló folyamat lesz, ahol majd a kápolnától kezdve a padlásig és a biliárdtermen át a könyvtár szobáig be fogunk járni minden zeget, zugot a kastélyban, ahol a részfúvósaink, a részkörút együttes tagjai majd kortárs műveket fognak nekünk játszani, valamint majd egy kis hangszerbemutató is létrejön ezeken a darabokon keresztül, szóval ez egy ilyen vándorlós, mozgós koncert lesz, ahol fiatal magyar zeneszerzők művei, illetve Ránkinak a Hétfejű Sárkány című rezes darabja is elhangzik, de lesz itt ős bemutatója például Pap Mátyásnak, aki következő évadban az Alba Régia Szimfonikus Zenekar egyik mentorált zeneszerzője. Mátyás egyébként most diplomázott a Zeneakadémián, és most kezdi a Zeneakadémia doktori képzését.
0: És akkor Natalinak is lesz egy elektronikus zenei koncertje vasárnap?
5: Így van. Natali körülbelül hát egy fél éve dolgozik velünk közvetlenül a zenekar, de én őt már jóval korábbról ismerem, elsősorban zeneszerzői minőségében, ő most diplomázott a Zeneakadémia elektronikus zenei szakán, nagyon-nagyon színvonalas diplomakoncerttel. Én egy nagyon nagy tehetségnek tartom őt, mind az elektronikus zenében, de hát mind az alkalmazott zenében, most idén például egy filmzenével Cannes-ban nyert díjat, de hát a hangszeres zenében is nagyon különleges meglátásai, zenei meglátása és hozzáállása van, úgyhogy Natália egy elektronikus zenei koncerttel fogja majd lezárni ezt a fesztivált vasárnap. Nagyon kíváncsian várom, én nagyon szeretem ezeket a koncerteket, amiket ő csinál tényleg egyedül élő elektronikával. Szerintem nagyon izgalmas lesz.
0: Hát úgy is hangzik, de akkor foglaljuk össze, hogy szeptember 11 és 13 között, tehát Fehérvár Csurgói Károlyi Kastély, kortárs zenei napok az Általino és az Arzó közreműködésével, illetve szervezésében, akinek felkeltettük az érdeklődését, és kíváncsi a részletekre, ne talán jegyet akarna vásárolni, az mit tegyen, melyek azok a digitális platformok, amelyekre el kell látogatnia?
5: Hát a legegyszerűbb, hogyha ellátogat az arszó.hu-ra, vagy pedig az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Facebook vagy Instagram oldalán keresztül jegyet vásárol, de hát a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyon keresztül is elérhetőek vagyunk. Minden esetre a legegyszerűbb megoldás, hogy www.arszó.hu, és ott azonnal fel fogja dobni az oldalunk a jegyvásárlás lehetőségét. Vannak külön napi jegyeink, és van háromnapos bérletünk is, szerintem nagyon hozzáférhető, vagy nagyon normális áron, úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, ez lesz az első ilyen alkalom, reméljük, hogy szép idő lesz, ha nem lesz szép idő, akkor is nagyon jó lesz a kastélyt bejárni, és a kastélynak a különböző helyszíneit birtokba venni, és hát egyébként ez a kastély nagyon sok gasztronómiai élménnyel is kecsegett, vagy hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne szeptemberben egy hosszú hétvégét eltölteni, tényleg egy ilyen francia-magyar kastély millióban, akkor a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastély hotelként is működik, tehát szobát is lehet foglalni, és így is részt lehet venni a fesztiválunkon. Tényleg a környék is nagyon szép, természetileg is nagyon-nagyon érdemes így nyaralni, vagy az ősz első napjait eltölteni.
0: Kirándulni és koncertet hallgatni. Dani, köszönöm szépen, hogy itt voltál. A fesztivál művészeti vezetője Dobri Dániel volt a vendégem. Én mindenképpen menni fogok, és akkor erre kapacitáljuk hallgatóinkat is. Tehát még egyszer mondom, arsó.hu. Itt van minden egyéb információ. Dani, köszi, hogy itt voltál. Szia!
5: Én köszönöm neked!
2: És most? Most. Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Köszöntöm a hallgatókat, nehezen járható a fővárosban a Nagykörút szakaszonként, illetve a Tököli út a Barostér közelében mindkét irányban, csak úgy, mint a Rákóczi út is, akadozik a haladás a Fiumei úton az Orci tér felé, a nyugati téri felüljáron befelé ugyancsak egybefügg a sor, és a folytatásban a Bajcsy-Zsilinszky úton is telítettek a sávok, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térhez közeledve úgy szintén lassulást tapasztalhatnak, mint ahogyan a Kiskörúton is mindkét irányban az Asztó előtt. Zsúfolt az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal. Akadozik az előrejutás az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Budaörsi úton befelé pedig a Nagyszőlős utcától. A Szélkámán tér környékén is erős a forgalom, a Margit körút és a Csalogány utca egyaránt csak nehezen járható a csomópont irányában. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Soroksáron a Haraszti úton a Grassalkovics úti felüljáró közelében csak a fél útpálya járható, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó estét kívánok! 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Rekordot döntött a hőség Franciaország európai területein. Június közepe óta már 52 kánikulai napot regisztráltak. A Meteo France szerint ez jelentősen meghaladja a korábbi rekordot, a 2022-es 33 napot, illetve a 2003-as 22 napot. Idén nyáron három egymást gyorsan követő hőhullám sújtotta az országot, a legutóbbi hőhullám csak most ér véget. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, közölte a hatóság. A pénzmosás gyanúja miatt indított eljárás során nem találtak bűncselekményre utaló nyomot vagy bizonyítékot. A lezáráshoz szükséges osztrák hatósági válasz időközben megérkezett és igazolta a szállítmányban talált bankjegyek és nemesfémek eredetét. Az osztrák vizsgálat azt is megállapította, hogy az adásvételhez kapcsolódó dokumentáció szabályszerű volt. Az Európai Unió a humanitárius dolgozók védelmének és a nemzetközi jog tiszteletben tartásának fontosságára hívta fel a figyelmet a humanitárius világnap alkalmából. Kaja Kallas és Hadja Labib közös nyilatkozatában kiemelte, hogy a segélymunkások nap mint nap saját biztonságukat kockáztatják azért, hogy élelmet, vizet, menedéket és egészségügyi ellátást biztosítsanak a rászorulóknak. Az EU szerint munkájuk a nemzetközi szolidaritás egyik legerősebb megnyilvánulása, különösen azokban a válságövezetekben, amelyekről a világ gyakran megfeledkezik. A Sziget Fesztivál jelentős gazdasági és turisztikai hatással van Magyarországra a GKI Gazdaságkutató ZRT felmérése szerint. A kutatás alapján a külföldi látogatók 90%-a kifejezetten a fesztivál miatt érkezett Magyarországra, és fejenként átlagosan mintegy 260 ezer forintot költött, összesen pedig körülbelül 15 milliárd forintot hagytak a magyar gazdaságban. A külföldi vendégek költéseinek jelentős része a fesztiválon kívül például szállásra, vendéglátásra, szórakozásra és belföldi utazásra ment el. Az idei rendezvényen mintegy 357 ezer napi belépést regisztráltak, a látogatók 47%-a külföldi volt. A GKI szerint a Sziget hatása ezért nem csak a fesztivál idején és helyszínén jelentkezik, hanem Budapest turizmusában és a kapcsolódó szolgáltatásokban is. Jelezték ugyanakkor, hogy a GKI 529 fős mintán készített kérdőíves kutatása nem reprezentatív, de alkalmas a látogatók általános pénzügyi helyzetének felmérésére.
0: Tőzsde hírek.
6: Záráskor enyhén lefordult ma a Bux Index, mindössze igazából stagnálás, hogyha kerekítjük ezt az összeget, így 148.659 ponton állt meg a Bux. A részvénypiac forgalma 27,3 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek, de többségük csökkenésben zárt. Az OTP 4%-ot gyengült 45.300 forintra, a Richter 4%-del került lejjebb 12.880 forintra, a Magyar Telekom 1,1%-kal lejjebb zárt 2542 forinton. A MOL emelkedett 1,8%-kal 5015 forintra. Tengeren túlon még zajlik a kereskedés, és egyelőre pozitív a hangulat, a Dow Jones 4%-kal emelkedik, az S&P 500 0,5%-kal, és szintén 0,5%-kal emelkedik a technológiai Nasdaq. Európában a zárás pont olyan vegyes volt, mint a délutáni órák hangulata, és szintén maradtak az enyhe mozgások. A londoni FTSE 1%-os pluszban fejezte be, stagnált a német DAX index, a párizsi CAC-on 1%-ot gyengült, az olasz mutató 0,8%-kal ment lefelé, és 0,5%-ot csökkent ma a spanyol mutató. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 363 forint 22 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 37 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
6: Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de hajnalban északnyugaton már erőteljessé válhat a felhőképződés. Arrafelé nő a zápor, zivatar előfordulási esélye is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
7: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője.
8: Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
7: És köszönjük szépen, hogy itt vagy. A kedves hallgatók a következő szűk egy órában alapvetően makrogazdasági összefüggéseket fognak hallani, jelesül azért, mert ugye új kormányunk van, és azáltal új gazdaságpolitika formálódik. De talán a legfontosabb kérdés, hogy milyen állapotban veszi át a kormány a költségvetés, vele együtt a gazdaságot is természetesen. Nézzük a büdzsé állapotát, a legfontosabb kérdés talán az, hogy szükséges-e költségvetési kiigazítás, esetleg pótköltségvetés intézménye.
8: Viszonylag még azért keveset tudunk a 2026-os költségvetés, hogy az új kormány az milyen állapotba veszi át. Ugye egyelőre az első négy havi adat, amit publikáltak egy pénzforgalmi szemléletű hiány szempontjából, ugye ott az látszódik, hogy az eredeti éves előirányzatnak több mint 90%-a teljesült, de a módosított magasabb hiány cél, ugye, ami az 5%-os költségvetési hiány GDP arányosan, annak is 70% fölötti része teljesült az első négy hónap alatt. Tehát azért ez nyilván felveti az emberekben a gondolatot, hogy valószínűleg nem tud 5% alatt maradni hogy 5% körül maradni 2026-ban a költségvetési hiány, és emiatt hát akár egy módosító költségvetést is be kell majd nyújtani, de ahogy említettem, erről még nincsenek konkrét információk, ráadásul úgy tűnik, hogy azért az új kormány sem tudja olyan gyorsan átnézni a folyamatokat, hiszen volt olyan, hogy akár már június-július környékén benyújtják az újat, és látunk egy új prognózist, új költségvetést. Most inkább én augusztusi időpontokat hallok, hogy akkorra jöhet ki, meglátjuk, hogyan alakul ez. Én alapvetően azért azt látom, hogy nagy a valószínűsége, hogy 6% fölötti hiány lesz 2026-ban. Itt azért hitelminősítők is megszólaltak az elmúlt időszakban, az OECD-nek is volt publikációja, rendre 6% fölötti költségvetési hiányokkal kalkulálnak ők is 2026-ra, úgyhogy azért ebbe úgy tűnik, hogy van egy ilyen konszenzusszerűség, hogy 6%-ot meghaladható lehet a hiány 2026-ban, illetve hát a kormányzat részéről azért voltak ilyen jelzések, hogy akár 6,8% is lehet. Úgyhogy még egyelőre nagy a szórás tényleg, hogy mekkora lesz a hiány, és hát attól is függ persze, hogy hogyan alakul az idejévi növekedés. Mert az adóbevételi sorok, azok meghatározzák, hogy akkor mire lehet elég, vagy mit tud fedezni a kiadásokból. Majd lehet, hogy beszélünk erről, de ugye az első negyedéves GDP növekedés azért az nem volt úgy rossz, ami akár bizakodásra is okot adhat, de ami ennél fontosabb, hogy a lakossági fogyasztás az egy erős komponens, és ott pedig az áfa bevételek ugye azok akkor segítenek.
7: A áprilisban jó volt a fogyasztás. Az üzleti bizalom is, ahogy láthattuk a statisztikai adatok kimutatásait, nem?
8: Igen, abszolút. Tehát hogy van egy lakossági fogyasztási bővülés, és ez az áfa soron azért tud segíteni a költségvetésnek, de mindemellett meg rengeteg kiadás volt, tehát azt meg nem tudja ellensúlyozni, az biztos, hogy, vagy hát majdnem biztosnak tűnik, hogy az a 5%-os hiánycél, azért az nem lesz teljesíthető 2026-ban.
7: És kérlek szépen, ugye május 31-e volt határidő a társasági adó HIPA befizetésére, azért akkor is okosabbak leszünk, ha kiderül, hogy ez milyen volument jelent, nem? És abból lehet nagyjából már asszociálni is az év hátra lévő részére.
8: Hát igen, mondjuk a társasági adó az nem a legfontosabb adóbevételi sor. Ugye ezután jönnek inkább a szociális hozzájárulási adók, a személyi jövedelemadó, amik még elég nagy tételt hasítanak ki a fogyasztásból. Vagy a
7: igen, az meg május 20-ai időpont volt, az olyan rég volt, hogy az ember el is felejti.
8: Igen, úgyhogy de nyilván csöpögnek az információk, és azért összességében tényleg nem néz jól ki az idejévi költségvetésnek a lefutása. Nagyon extrém orsúlyos lesz, tehát hogyha innen még visszajönne 5%-ra, akkor nem is tudom, hogy láttunk-e ilyen mértékű orsúlyos költségvetési lefutást, de mondom, ugye az orsúly az azt jelenti, hogy az év elejére dominálódik, vagy koncentrálódik a kiadás, de én nem számítok rá, hogy 6% alatti hiány lenne 2026-ban.
7: Most mondok olyan tételeket, amelyek egyébként akár pozitív irányba is fordíthatják a folyamatokat, például a forint erősödés. Azt hogy látod? Kinek kedvez? Költségvetések elméletileg is kedvezhet.
8: Hát a költségvetésnek nem, szerintem. Tehát ugye
7: adósságszolgálat?
8: Az adósság oldalon tud kedvezni. Elsősorban, hogy az államadósságunknak a szintje az kevésbé nő, mint hogyha nem lenne ez a forint erősödés. Ugye miért tud ez megvalósulni? Mert alapvetően 30%-ot valamivel meghaladó devizaadóssága van az országnak, és hogy az nem mindegy, hogy 400-on számolódik el majd évvégén, vagy éppen 350-en, és ezen a soron, így az államadósság soron ez egy sokat tud lefelé húzni. De a költségvetés adott évi hiányán nem sokat, nyilván az a kis kamatkiadás, ami a deviza kötvényekhez kötődő idei évi kamatkiadások, ott van egy megtakarítás azáltal, hogy kevesebb forintból.
7: Hát tovább gondolom, hogy a monetáris politika iránya módosulat, hogyha még
8: hát, ha majd módosul. Hát igen, de hát ugye azt meg még nem látjuk, hogy olyan nagy módosulás lenne.
7: Ott is a kamat bejátszhat pozitívan, nem?
8: Igen, de ezek is sokkal inkább hosszú távú folyamatok. Tehát az, hogy most például a hozamkörnyezet lejön 6,97%-ról, vagy 7,3%-ról, ugye most már a 10 éves állampapíroknak a hozama ilyen 5,4% környékén van. Ez nem azt jelenti, hogy hirtelen ennyivel csökken az országnak a kamatkiadása, ezek megint lévő kötvények. Hát amit majd most kibocsájt, azoknak a kamatkiadása az nyilván majd csökkenni fog, de hát ez folyamatosan itt kell tartani, vagy ennél alacsonyabb szinten a hozamokat, és akkor szépen 5 év alatt, 5,7 év alatt átárazódik majd a teljes államadósságnak a finanszírozási költsége. Úgyhogy ez nem olyan, hogy most lejön hirtelen a másodpiaci hozamkörnyezet, és akkor az államnak kevesebb lesz a kamatkiadása. Apránként jelenik majd meg ez a kamatkiadásokban. Azért volt egyszer ilyen nagyon látványos megugrás a kamatkiadásokban megcsökkenés, amikor a lakossági állampapíroknál az infláció követő papírok megvoltak, mert ugye azok viszont ténylegesen egyik évről a másikra átárazódtak, hogy mennyi kamatot kell kifizetni utánuk. Itt viszont a többi kötvénynél ez nem így jelenik meg. Úgyhogy ez egy hosszú folyamat. Itt évente ilyen néhány tized százalékkal GDP arányosan lehet szépen lefaragni a kamatkiadásokat, és akkor erre a 4% körüli GDP arányos kamatkiadási szintről idővel le lehet menni a 2,5% környékére, ha minden jól megy. Úgyhogy igen, ez majd segít, meg nyilván, hogyha nagy kamatcsökkentések jönnének, akkor a diszkontkincstárjegyek, na az egy hamarabb átárazódás, mert azok lejárnak egy éven belül, és hogyha egy év alatt a jegybank mondjuk 150-200 bázisponttal tudná csökkenteni az alapkamatnak a mértékét, akkor nagy valószínűség szerint a rövid vége a hozamkörbének, tehát ezek a rövid papírok, amik egy éven belüli lejáratú kibocsátások, ezek általában a diszkont kincstárjegyek, ezeknek a kamat fizetése az ténylegesen le fog esni, és azon hamarabb lehet spórolni, de hát nem fog mindent az állam egyéves papírokba finanszírozni, mert ott meg egy másik probléma adódik, hogy nagyon lerövidül az adósságszerkezet, az meg egy kockázat, hogyha jön egy külső sok, akkor meg hirtelen egyrészt minden átárazódik, meg mi van, hogyha elfogy a bizalom Magyarországgal szemben, és nem akarnak a külföldiek éppen finanszírozni, és lejár hirtelen az adósság, akkor nem tudná az ország miből visszafizetni a lejáró adósságot.
7: Jártunk már ilyen cipőben, hogy a DK diszkont kincstárjegyek esetében, mivel nem ékszem egyébként, az volt a legdurvább bezuhanása 2008 környékén?
8: Hát akkor, igen, akkor volt egy ilyen bizalmi válság, ugye a Lehman bedőlés után, és az egész piacon volt egy ilyen finanszírozási bizonytalanság, és akkor még rövidebb is volt a magyar adósságnak a lejárata, mint most.
7: Hát itt forgattak csatornák a CNBC-t, azt hiszem, hogy Magyarország a következő Izland. Na de igen, ez mennyire rég volt.
8: De akkor se volt azért úgy még... úgy csődközett, nem volt olyan rövid az adósság lejárati szerkezet, hogy egy év alatt mindent meg kellett volna újítani, de valóban ott hirtelen elfogyott a finanszírozási kedv, mert féltek az országtól, hogy bedől, nem dől be, hogyan jön ki az akkori válságból, és akkor kellett ugye EU-s hitel, IMF hitel, és más ilyen külső finanszírozáshoz nyúlni, hogy zavartalanul működjön az országnak a lejáratának a finanszírozása.
7: Maradjunk meg egy picikét a forint árfolyamnál, hogy látod az a kurzusnak az erősödését, hiszen de a hazai fizetőeszköznek az erősödését, hiszen nem, ez már egy hosszas folyamatnak tűnik, és mindig vannak új szintek.
8: Meglepő új szintek, ugye sokszor már az ember azt gondolja, hogy nem mehet lejjebb, de hát miért nem mehetne? Ugye végül is volt a forint valamikor 250 is, meg még annál is erősebb szintek. Meglepő tényleg az erősödési dinamika. Itt is például a jegybanknak vannak ilyen statisztikái, amiben így havonta lehet követni, hogy nagyjából a külföldiek inkább forintot vásárolnak, és forint melletti pozíciókat építenek ki, vagy forint ellen spekulálnak. Azért itt az elmúlt másfél-két hónap az egyértelműen arról szólt, hogy forint mellett építettek ki pozíciókat, de már korábban is ez jellemző volt, még az iráni háború kitörése előtt is már volt egy nagyon komoly forint melletti pozícióképítés. Valahol egyébként már 2025-ben, amikor megtörtént a jegybank elnök váltás, ott 2024 decemberében, amikor bizonytalanság volt, hogy ki lesz az új jegybank elnök, vajon egy lazább politikát fog folytatni, mint a Matolcsy György vezette jegybank, vagy egy konzervatívat. Ott volt egy bizonytalanság, amikor még gyengült a forint, tehát például 2024 végén 410 körüli árfolyamok
7: voltak. Sőt, amikor 4-20-ra is benézett, ha jól emlékszem, hát, vissza az euróval szemben, és egy napra
8: igen,
7: legalábbis.
8: Igen, ott, és azt a bizonytalanságot mutatta, hogy hát nem tudják, hogy ki lesz az új szereplő, ki lesz az új jegybankelnök, és hogy mit lehet tőle várni. És aztán megtörtént ugye a váltás az elnöki pozícióban, és a jegybank az folyamatosan egy nagyon konzervatív, nagyon szigorú hangvételű monetáris politikát folytatott, hangsúlyozta, hogy itt az infláció a legnagyobb ellenség, azt le kell törni, nagyon magasak a várakozások, és hogy nincsenek a valósággal összhangban, sokkal alacsonyabb az inflációs környezet, mint amit a gazdasági szereplők gondolnak róla, meg várnak ezzel kapcsolatban, és kiépített egy már egy erősödő időszakot a forint piacán, és látszódott, hogy a külföldiek is egyre szívesebben vásárolnak rövid távra forintot, mert hogy azért a kamat prémium 2025-ben az folyamatosan növekedett. Ugye tavaly év inkább arról volt még hangos, hogy az Európai Központi Bank kamatot csökkent, a régióban a Cseh Nemzeti Bank, a Lengyel Nemzeti Bank az kamatot csökkent, miközben a Magyar Nemzeti Bank tartotta a 6,5%-os alapkamatot. És így egyre nagyobb és nagyobb prémiumot adott Magyarország a külföldieknek és a hazaiaknak is azért, hogy forintban tartsák a pénzüket. És ez az, ami folytatódott 2026-ban is, nyilván kicsit fölturbózva azzal, hogy még választások is jönnek. A választás után az EU-hoz egy közeledés, EU-s pénzek, és hát erre még hab volt a tortán, hogy akkor az eurozóna csatlakozást is így abszolút terítékre tették.
7: De nagyjából ez a két elem, ami megadja a svungot, nem? Tehát az euró magyarországi bevezetése, valamint az uniós források ideérkezése.
8: Sőt, most már azt mondom, hogy valószínűleg az euró bevezetés a nagyobb svung. Ezt abból gondolom, hogy legutóbb, amikor Ursula von der Leyennel Magyar Péter ugye tartotta a közös sajtótájékoztatót, és bemondták, hogy akkor az Európai Uniós forrásoknál van egy politikai megállapodás a felszabadításának a pénzekről, nem tudott olyan nagyon nagyot erősödni már a forint, tehát 355 volt előtte, és lement mondjuk 353-40 fillérig, vagy 50 fillérig, tehát nem volt egy nagyon markáns erősödés már ezt követően, úgyhogy vagy már teljesen beáraszta a piac, vagy inkább itt az eurós csatlakozási

0: Mondás, ambiciózusnak tűnik ez a 2030. Nem tudom, ezt hogy látod. És hát nyilvánvalóan vannak azért ott a jegybank, a kormány szerepe, aminek ugye következetesen mégiscsak az lesz, hogy elkötelezettek az euró magyarországi bevezetésében, de a folyamat nem tűnik egyszerűnek, vagy annak tűnet legyen az, hiszen a bolgárok bevezették, a horvátok bevezették, akkor vezessük be mi is.
1: Az biztos, hogy egy jókora szándék és elköteleződés kell ahhoz, hogy egy ország bevezesse az eurót, hiszen ez nem egy egyéves vagy féléves történet. Már csak a ERM2, egyben az árfolyamrendszerben eltöltött idő, ami az euró bevezetése előtt van. Ez is
0: minden hallgató nem tudná, hogy ez nem egy közgazdasági fórum, akkor hadd mondjam el, hogy az ERM2 rendszer ugye nagyjából annyit jelent, hogy a forint árfolyamát rögzítenek el két esztendőn keresztül az euróval szemben, és ugye két esztendő után lehet csak átérni a közös uniós fizetőeszközre.
1: Hát igen, és ugye ráadásul meg kell vizsgálni, hogy ebben a két évben hogyan mozog az árfolyam. Ez nem azt jelenti, hogy nem mozoghat. Lesz egy paritás, amit meghatároznak, hogy ez a árfolyam közép, de ettől még mindig mozoghat a piacon az árfolyam, tehát gyengülhet is, meg erősödhet is. És azt fogja vizsgálni az Európai Unió, hogy mekkora volt a kilengése ebben a két évben az árfolyamnak, és az a cél, hogy szűk sávban mozogjon, lehetőleg egy ilyen 2,5%-os sávban mozogjon az árfolyam, és pont ez, hogy ez az árfolyam stabilitás az meglegyen, mielőtt az euróba belép. És amit nagyon nem szeretnek, az, hogyha mondjuk tendenciózusan gyengül a forint árfolyam, tehát akkor, vagy a csatlakozó ország árfolyama, akkor biztos, hogy nem teljesíti a kritériumot, viszont az ellentétje, például egy szlovák példán nagyon jól látszódott, hogy erősödni, meg erősödhetett. Tehát hiába erősödött többet, mint ez az 1-2% a szlovák korona, ettől függetlenül ők be tudtak lépni az eurozónába.
0: És kérlek szépen, a mai tudásunk szerint, hogy látod, nem tudom, végeztél már erre számításokat, hogy mi volna az az egyensúlyi árfolyam szint, amivel az RM2-ben meg lehetne jelölni az euróval szembeni kurzust?
1: Hát ugye ez nagyon nehéz kérdés, mert amit próbál az ember számolni, hogy egyáltalán most mi az egyensúlyi árfolyam. Én abszolút azt gondolom, hogy most nagyon erős a forint, tehát ennél egy gyengébb az egyensúlyi forint árfolyam. Sokkal inkább a 3,70-3,80-as sávot gondolom olyan egyensúlyi szintnek Magyarország esetében. Most éppen egyébként a folyófizetési mérlegünk lehet, hogy romlik is, ugye a külső energia sok és költségsokkok miatt, az inkább akkor a gyengébb irányba tolja ezt az egyensúlyi árfolyamot. De mindenképpen én ezt egy erősebbnek gondolom az egyensúlyi szinthez képest. Úgyhogy attól függ, hogy mikor lép be az ország, hogy az alatt az időszak alatt az inflációja Magyarországnak hogyan alakul az eurózónához képest. Ugye ez nagyon fontos, hogy magasabb inflációval megyünk éveken keresztül, vagy alacsonyabban, mint az eurózóna országok, illetve milyen lesz a növekedési többlete az országnak és a termelékenységi többlete. Ezek mind meghatározzák, hogy hogyan alakul az egyensúlyi árfolyam majd Magyarországon, és miután azért legalább két év eltelik, vagy három év eltelik, ez még nagyban befolyásolja ezt a szintet. De általában ugye azt látjuk, hogy egy ilyen csatlakozó országnál felértékelődés van az adott ország devizájában, azért, mert az inflációt azt már próbálja leszorítani az eurózóna szintjére, miközben egy új beruházási hullám, egy magasabb növekedés alakul ki, és ez felértékeli az árfolyamot. Tehát szépen erről a 3,70-75-ös szintről ez alatt az időszak alatt lefelé kéne jönnie, erősödnie kéne az egyensúlyi árfolyamnak, úgyhogy én simán el tudom képzelni, hogy itt a 3,50 körül lehetne az a ERM2-es szint, amivel így első körben megpróbálunk.
0: Na, azt ígérem a kedves hallgatóknak, hogy a műsor következő részt is az euró bevezetéssel folytatjuk, de előtte még felteszem azt a kérdést, amelyet minden fontos vendégüknek felteszek. Mi szerint kell-e reálgazdasági fejlettség az euró bevezetéshez? Ez is régi dilemma Magyarországon, vagy szerinted elég önmagába teljesíteni az euró bevezetésével megszabott kritériumokat?
1: Hú, ez egy nagyon hosszú téma.
0: Elég, de igen, meg nem válaszolnod.
1: Nem ez határozza meg, szerintem, de akkor majd kifejtjük.
0: Kifejtjük azt, köszönünk szépen, tartunk egy pár perces szünetet. Maradjanak velünk, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője.
2: Hamarosan folytatódik a napvendége. korábbi műsorokat

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, fél hét van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Egy éves csúcs közelében maradt az amerikai jelzálók hitelek kamata. Az Egyesült Államokban 6,77%-on maradt a 30 éves fix kamatozású jelzálók hitelek átlagos kamata az augusztus 14-ével zárult héten. A kamat két hete 6,81%-on állt, ami tavaly július óta a legmagasabb érték volt.
0: Tőzsde hírek.
1: Elsőként a tengeren túlról. A Dow Jones jelenleg 3,1%-kal emelkedik, de szintén pozitív tartományban az S&P 500, ami 0,5%-kal magasabb szinten, és jól teljesít a technológiai Nasdaq is, ami 4,1%-os emelkedésben jelenleg. Európában már bezártak a tőzsdék, és vegyes volt az összkép. A londoni FTSE-nál ez 1,1%-os pluszt jelentett, a német DAX-nál 1,1%-os mínuszt, a párizsi CAC-on szintén 1,1%-os mínuszban fejezte be, az olasz mutató 0,8%-kal került ma lejjebb, a spanyol index 0,4%-kal alacsonyabban zárt tegnapi záróértékéhez képest. Gyakorlatilag stagnálásban árt meg ma a BUX Index 148.659 ponton, a részvénypiac forgalma 27,3 milliárd forint volt. A vezető papírok többsége mínuszos volt, kivétel a MOL, ami kiemelkedően teljesített, 1,8%-ot erősödött 5015 forintra, az OTP 0,4-del került lejjebb 45.300 forintra, szintén 0,4 volt a mínusz a Richterben, ami 12.880 forintot ért. A Magyar Telekom 1,1%-ot gyengült 2542 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 363 forint 52 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 52 fillért kell most fizetni. A Sziget Fesztivál jelentős gazdasági és turisztikai hatással van Magyarországra a GKI Gazdaságkutató ZRT felmérése szerint. A kutatás alapján a külföldi látogatók 90%-a kifejezetten a fesztivál miatt érkezett ide, és fejenként átlagosan mintegy 260 ezer forintot költött itt, összesen pedig körülbelül 15 milliárd forintot hagytak a magyar gazdaságban. A külföldi vendégek költéseinek jelentős része a fesztiválon kívül, például szállásra, vendéglátásra, szórakozásra és belföldi utazásra ment el. Az idei rendezvényen mintegy 357 ezer napi belépést regisztráltak, a látogatók 47%-a volt külföldi. A GKI szerint a Sziget hatása ezért nem csak a fesztivál idején és helyszínén jelentkezik, hanem Budapest turizmusában és a kapcsolódó szolgáltatásokban is. Jelezték ugyanakkor, hogy a GKI 529 fős mintán készített kérdőíves kutatása nem reprezentatív, de alkalmas a látogatók általános pénzügyi helyzetének felmérésére. Csipolvasókkal segítik az elkóborolt kutyák azonosítását a MOL benzinkútjain. A MOL mintegy 350 töltőállomásán érhető el kutyacsip leolvasó az augusztus 20-ai tűzijátéktól megijedt és elkóborolt kutyák azonosítására. A társaság arra kéri az embereket, hogy ha biztonságosan meg tudnak fogni egy gazdátlanul kóborló állatot, vigyék olyan helyre, ahol le tudják olvasni a mikrocsipjét, például egy MOL kútra. Az autópályák menti töltőállomások kivételével szinte minden MOL kúton rendelkezésre áll egy szükséges eszköz. A gyors hazajuttatáshoz fontos, hogy a mikrocsiphez tartozó gazdai adatok, különösen a telefonszám és az e-mail cím napra készek legyenek.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de hajnalban északnyugaton már erőteljessé válhat a felhőképződés. Arrafelé nő a zápor, zivatar előfordulási esélye is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják, a napvendége pedig Németh Dávid, a Kántár Bank vezető elemzője, akivel a műsor első részét azon topikkal zártuk, hogy kell-e rágazdasági fejlettség az euró magyarországi bevezetéséhez. Ez Magyarországon, fogalmazunk, egy régi közgazdasági dilemma, de hát akkor fejtsük meg ezt a rejtvényt, mondjuk azon tapasztalatokból, amely országok már bevezették az eurót.
3: Igen, hát én azt gondolom, hogy mindenre látunk pozitív és negatív példát is, tehát egyáltalán nem azon múlt az országoknál, hogy milyen fejlettségi szinten volt az euró bevezetésekor az adott ország, mert egy alacsonyabb felzárkózottsági szinten lévő ország is utána sikeres tudott lenni, de voltak olyanok, akik meg magasabb felzárkózottsági szinten voltak, és mégsem voltak olyan sikeresek. Ugye általában itt az olasz gazdaságot szokták, mint az egyik negatív példát felhozni, akik azért az EU-ban, Európai Unióban egy fejlettebb gazdaságnak számított egyértelműen. Bevezették az eurót, és akkor 2008-9-től, amikor megjött a pénzügyi válság, egy látványos lemaradás indult meg az olasz gazdaság fejlődésében az EU átlagához képest. Államadósság az növekszik folyamatosan, tehát hogy sok-sok ilyen probléma jelentkezett, és ugye az egyik, az előző részben ugye beszéltünk az árfolyam stabilitás fontosságáról, ugye a török líra azért nem arról volt híres, hogy egy nagyon erős deviza lenne, hanem rendszeresen leértékelték a devizát, és ezzel is a versenyképességüket ugye próbálták serkenteni. Na hát ez az eszköz akkor kikerült a kezükből, és onnantól fogva már reálgazdasági folyamatokkal kellett volna, versenyképességgel, munkabérekkel, termelékenységgel, tehát a csomó mindennel kellett volna ezt ellensúlyozni, és ebben nem volt a legsikeresebb Olaszország. De például látunk azért balti országokat, egy Észtországot, egy Litvániát, akik megkimondottan sikeres csatlakozók az eurózónához. Azért a balti országok nem voltak ezelőtt 15 évvel fejlettebbek, mint Magyarország, és most egy Litvánia vagy egy Észtország sokkal fejlettebb gazdaságnak számít, mint Magyarország. Úgyhogy ott pedig, és egy alacsony felzárkózottsági szinten csatlakoztak az eurózónához, és egy kimondott lökést adott még a gazdaság teljesítményének. Tehát ezért mondom, hogy nem, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem azon múlik, hogy most éppen magyar gazdaság felzárkózottsági szintje az 70%-on van az EU átlagához képest, vagy 80-on, vagy 90-en, lehet sikeres, meg nem sikeres mind a két esetben.
2: Sokkal nagyjából ilyen 70-70%-on állunk, most és ha 5% ponttal jobb lenne a fejlettségi mutatónk, az lennítene valamit ebbe a témakörben?
3: Nem, tehát pont az, hogy szerintem abszolút nem lennít. Itt ezért fontos az, én is mindig hangsúlyozom, hogy ugye a Maastrichti kritériumok, azok persze különböző célértékek, amik el kell érni, de nem az a lényeg, hogy elérjük, hanem hogy hogyan éri el a magyar gazdaság, és ezek sem a leg nem fednek le minden követelményt, ami sikeressé tesz egy eurózóna csatlakozást. Ezek abszolút alapkövetelmények, hogy mire már az eurót bevezeti egy adott ország, addigra már a költségvetése az egy stabil pályán legyen, ne legyenek ilyen nagyon nagy elszállások. Ugye, például, ugye, mit látunk, az, hogyha ugye, ha már nincs saját devizája az országnak, onnantól fogva leginkább a fiskális politikával tud majd a különböző gazdasági sokkokra reagálni. Hiszen az eurózóna, ott az Európai Központi Bank fog majd a döntéseit meghozni, de nem feltétlen lesz mindig ugyanakkor sok a magyar gazdaságban, mint a többi eurózónás tagországban. Nyilván nagy a együttmű mozgás a legtöbb esetben, hiszen egymással kereskednek, és együtt éri az egész eurózónát a világgazdasági sok, vagy éppen a pozitív forgatókönyv, de azért vannak olyan esetek, amikor látványosan például most a német gazdaság esetében az elmúlt évek arról szólnak, hogy mennyire veszíti el a piacait, hiszen a német autóipar az már nem olyan versenyképes, mint korábban volt, meg kell újulnia. Az, hogy egy energia sok, ami érte Európát, és az sokkal érzékenyebben éri tette az nagy ipari kitettséggel működő német gazdaságot. Ugye a német gazdaság most nem tud azzal reagálni, hogy van egy saját Bundesbankjuk, aki azt mondja, hogy hát jó, akkor én most levágom a kamatot 0%-ra, és érinkítem a gazdaságot. Ők nekik ezt kőkeményen fiskális politikával kell megoldani, meg más termelékenység javító intézkedésekkel. És hogyha most a német gazdaság ugye viszonylag konzervatív költségvetési politikát folytatott az elmúlt időszakban, tehát neki például most pont van lehetősége, hogy egy 80% alatti, ugye 60-70% közötti államadóssággal bíró ország, és egy visszafogott költségvetési hiánnyal működött ország volt, hogy neki lehetősége van most akár az államadósság növekedés terhére is különböző gazdaság élénkítő programokat bevezetni. És ezért fontos az, hogy mire mondjuk Magyarország eljut az eurózóna bevezetéséhez, vagy euró bevezetéséhez, addigra a költségvetés az egy rendezett költségvetés legyen, és hogyha jönnek ezek a külső vagy belső sokkok, akkor legyen mozgástere a költségvetésnek, és meg kell tanulni azt a fegyelmezettséget, és erre kellenek a különböző intézményi rendszerek, hogy amikor nagyon jól megy az országnak, akkor ne vigyen el a hév, hanem tényleg azokban az időszakokban önmérséklet legyen, és inkább lemondunk valamekkora többletnövekedésről, azért, hogy egy következő gazdasági sokba viszont legyen mozgástere az országnak, és ebben nem volt erős Magyarország az elmúlt 20-25 év folyamán. Úgyhogy az infláció, ugye ez miért nagyon fontos? Hát ez azért nagyon fontos, mert hogyha Magyarországon, vagy a belépő országban folyamatosan magasabb az infláció az euró bevezetése után, mint az eurózóna egészében, akkor az azt jelenti, hogy az árszínvonal ugye gyorsabban növekszik, tehát egyre drágább lesz Magyarországon minden a többi eurózóna országhoz képest. Amíg van saját deviza, addig le lehet értékelni az árfolyamot, és ezzel kiegyenlíteni ezt az árkülönbözetet, tehát vissza tudja mozdítani az árszintet az EU-s megfelelő, a többi eurózónás országi megfelelő szintre, viszont ha már az eurózónába belépett, akkor ez a lehetőség nincsen meg, akkor mi következik? Hát az például, hogy a munkabéreket be kell fagyasztani, tegyük fel, mert annyira megdrágult, és nem tudja az árfolyamot leértékelni az ország, hogy akkor a munkaerőpiacon sokkal agresszívabb lépéseket kell megtenni, vagy elbocsátási hullámot elindítani, vagy hát magától is elindul sajnos. Ez a görög tipikus eset, hogy milyen lassan jöttek ki a 2008-9-es válságból, egy évtized volt, mire gyakorlatilag a nagy államadósságból különböző külső hitelekkel, segítségével, de nagyon fájdalmas lépéseket kellett tenni, ami alatt egyébként a felzárkózottsági szintje leesett a magyar szintre, vagy az alá. Úgyhogy reálgazdasági áldozatok árán tudták rendbe tenni az országokat. Úgyhogy emiatt, fontosak ezek a Maastrichti kritériumok.
2: Ha már említetted ezt, akkor ugye minden fontos szaktekintén így neked is felteszem a kérdést, az euró bevezetése eszköz vagy cél?
3: Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem cél, tehát ez egy jó eszköz lehet ahhoz, hogy az ország még versenyképesebb legyen. És pont ezért is a Maastrichti kritériumokat sem letudni kell, hanem stabilan teljesíteni kell az, hogy hosszú távon is az ország tudja hozni. Tehát ez mindenképpen egy lehetőségként az euróra tekinteni, ami még gyorsabb konvergenciát, felzárkózást, vagy akár ugye az EU átlag fölötti fejlettséget is hozhat az ország számára. De önmagában az euró, ugye erről sokszor beszélünk, nem hozza meg, és ugye ezt kell szerintem nagyon kihangsúlyozni, hogy attól, hogy egy ország bevezeti az eurót, attól nem lesz automatikusan az a gazdasági fejlettség, mint a nyugat-európai országokban van, mint
2: Ausztriában. Mit tettél egyébként, ha jól visszagondolok itt az előbb pár percre, tehát a versenyképességi tényező lehet az euró bevezetés, egyébként azt mondtad, hogy...
3: Abszolút lehet, tehát ez egy, ha jól kerül bevezetése, akkor egy segítség lehet, egy plusz pont lehet az ország életében, de az az egésznek egy kicsit ilyen pikantériája, vagy ilyen vicces oldala, hogyha egy nagyon fegyelmezett gazdaságpolitikát folytat egy ország, akkor már csökken amúgy az eurónak a jelentősége. Tehát sok esetben akkor például egy hozamfelárban, egy kamat különbözetben sokkal nagyobb eredményt tud hozni az euró bevezetése, hogyha fegyelmezetlen egy ország, mint hogyha amúgy fegyelmezett folyamatosan, mert akkor a mindenféle külső szereplő, meg hazai szereplők azt gondolják, hogy hát ez egy megbízható ország, aki mindig az államadósságát rendbe tartja, a költségvetését rendbe tartja, tehát nem kell tőle olyan nagyon nagy kamatfelárat elkérni. És ugye ez valahol a cseh minta, mert a cseh gazdaság az évtizedek óta gyakorlatilag azért egy jól átlátható alacsony költségvetési hiánnyal fut, egy stabilan 60% alatti államadósággal, egy 90% közeli felzárkózottsági szinten.
2: Ezért tűnik ők, ennek, hogy ők nem az eurózónában.
3: Hát de ott nincs támogatottság, ugye ott pont a társadalom nagyon jó, köszöni szépen, jól van a saját cseh koronával, és ők be tudták bizonyítani azt, hogy egyébként egy kis ország, hogyha fegyelmezett, akkor tud pozitív lenni a saját deviza. Mert ugye náluk is volt olyan, amikor az Európai Központi Bank valószínűleg az ő gazdasági ciklusokhoz képest túl laza, vagy túl szigorú volt minden. Tehát, hogy valamelyik oldalra kilengés volt. És például volt olyan időszak, amikor a cseh koronát azt nagyon erősítette a piac. És be akarták tolni tényleg nagyon alacsony szintekre.
2: Két kézzel várják az eurózónába
3: a cseh. Igen, és akkor mit tudott csinálni, hogy védje a saját gazdaságát a cseh nemzeti bank? Be tudott vezetni például egy árfolyam küszöböt, rögzítette az árfolyamot egy alacsony szinten, és nem hagyta tovább erősödni a cseh koronát, és ezzel...
2: Az a svájci üzemmód.
3: Hát a Svájc is csinált ilyet, igen, de hogy egy kis közép-európai ország is ezt meg tudja csinálni, csak ennek az előfeltétele, hogy stabil legyen azért a gazdaságpolitika.
2: Említetted, hogy tehát ugye a cseheknél nincs társadalmi támogatottsága az euró bevezetésének. Ez annyira fontos tényező?
3: Hát szerintem ezért az fontos. Ugye, ez egy politikai döntés is, tehát ugye ez
2: viszont Magyarországon ezzel szemben magas a társadalmi támogatottság.
3: Igen, hát a legfrissebb felmérések is bőven 50% fölött, 60-70%-os támogatottságot mutatnak az euróval szemben, euró mellett. A lengyelek azok pont az 50-50 határán mozognak, tehát ott a társadalom fele támogatja, a másik
2: fele. És nem várható, hogy utánunk lépnek ők is, hát azért elég fura úgy rápillantani a térképre, hogy a kelet-közép-európai országok közül is nagyon sokan bent vannak az eurózónában, ők meg kívül maradnak.
3: Ez egy érdekes kérdés.
2: Ráadásul egyébként ugye vállalták ők is az euróbevezetést,
3: amikor beléptek az euróba. Ez egyébként nagyon izgalmas kérdés lesz, hogyha valaki ebből a hármasból belépne, és ez mindig is téma
2: hát
3: volt.
2: Hát a visegrádiak közül ugye már Szlovákia belép.
3: Hát ők
2: jövünk mi, elméletileg.
3: Igen. Tehát ez amióta Szlovákia belépett, és maradt ez a három ország, a cseh, lengyel, magyar, ez mindig téma volt, hogy na, ha vajon valamelyik úgy döntene, hogy belép, akkor elindítana egy ilyen csorda effektust, hogy a másik kettő is megy vele, vagy hagyják leválni, mint hogy a szlovákokat hagyták. Csak ugye a szlovák az egy jóval igen, és kisebb társadalom volt, meg gazdasági súlyú ország, és akkor úgy valahogy külön úton jártak. De például a szlovák minta sem az a nagyon pozitív minta volt. Tehát, hogyha a szlovákok azt hozták volna, hogy úristen, ott minden jó, és mennyire topzódnak az euró bevezetése után, akkor valószínűleg akár a cseheknél is a hajlandóság a társadalmi szinten nőtt volna. De azt láttuk, hogy nem volt annyira jó az elmúlt 10 év, azért a szlovák gazdaságban nem volt egy ilyen óriási felzárkózási sztori, mint ahogy mondjuk a balti országok többségében volt. És amiatt, hogy nem érkezett meg ez a nagyon erős pozitív minta, ezért nem alakult ki a cseheknél sem ennyire, de hát a lengyeleknél sem volt ilyen elköteleződés. Ugye Magyarországon meg egyértelműen mondta az előző kormányzat, hogy még nagyon nem áll készen Magyarország az euró bevezetésre, mert még nincs az a felzárkózottsági szint.
2: Hát pedig ugye korábban voltak céldátumok is, és akkor sem volt a felzárkózottsági szinten.
3: Ugye az utolsó hivatalos céldátumunk azt szerintem 2008 vagy 2009 volt, még a pénzügyi válság előtt azt ilyen 2005-6 környékén jelölték ki, csak hát ott 2004-5-6-ban ott a költségvetés az folyamatosan el volt csúszva, tehát óriási hiányok voltak, ilyen 6-8-9%-os költségvetési hiánnyal futott a magyar gazdaság, úgyhogy így az elején 2003-4-ben még a piac valamennyire elhitte. Ezt abból lehet látni, hogy vannak ilyen hozamgörbék, amik így áraznak, például ilyen bonyolultabb struktúrák, hogy az egyéves kamatok hogyan alakulnak, mondjuk 9 év múlva induló egyéves kamatnak mi a szintje, meg a 8 év múlva egyéves induló egyéves kamatnak mi a szintje. Ezt ilyen hozamgörbéből lehet visszaszámolni, és az egy konvergenciát mutatott az eurós kamatokhoz. És ebből azt lehetett látni, hogy még 2004-5-6 környékén még valamennyire ezt a piac elhitte, hogy Magyarország majd eurózóna tag lesz, aztán utána már soha többet, tehát azóta 2007-től ez már teljesen kikopott a piacról.
2: És akkor kérdezik,
3: és nincs is céldátum, tehát hogy nyilván amit
2: nem most azért céldátum. Van, ugye az új miniszterelnök beszélt 2030-ról, és akkor tényleg maradva továbbra is a lényegnél, hogy hogy látod, mikorra tűnik reálisnak az euró-magyarországi bevezetése jelen ismereteink szerint?
3: Én a 2030-34-es időszakot azt abban az időszakban reálisnak tartom, hogy valahol ott én 32 körül itt lőném be így, mint középértéknek ebben a 4 éves periódusban. Tehát nem a mostani 4 éves kormányzati ciklusban, hanem majd a következő 4 éves kormányzati ciklusban látom reális esélyét az euró bevezetésének. Feszített azért a menetrend ahhoz, hogy 2030-ra például a költségvetési hiány stabilan 3% alá csökkenjem. Ahhoz azért kell egy kedvező külső és belső környezet, hogy a növekedés az jól jöjjön, az adóbevételek megfelelően alakuljanak, kell egy kiadási kontroll, egy nagyon fegyelmezett kiadási kontroll emellé. Azért, ha az idejében abból indulunk ki, hogy akár 7% körül lehet a költségvetési hiány, és amik ígéretek elhangzottak, illetve programok elindultak az elmúlt időszakban, és annak a költségvetési rontó tétele, azért ezek is hát időzítéstől is függ, de akár ilyen 4-6% között GDP arányosi hiányromlást eredményez. Persze ez 4-5 éves időtávon attól függ, hogy ezek a programok hogy épülnek be. Tehát ezeknek valahonnan a fedezetét elő kell teremteni. És nem véletlen például a hitelminősítők is a jövő évben 5% fölötti hiányjal számolnak, még mindig ilyen 5,6-5,7%-os hiánya, és az már akkor 2027, és onnan kell még 28-29-ben tovább lemenni a 3% irányába. Szóval azért ez nem egy könnyű folyamat, már csak a költségvetési szabály betartása. És akkor ott van az infláció, ahol Magyarország az elmúlt 26 évben a Maastrichti kritériumnak gyakorlatilag egy periódus volt, amikor meg tudott felelni, ez a 2015 körüli időszak, amikor egész Európában nulla volt az infláció, és Magyarországon is egyébként soha. Tehát ott is a egész magyar rendszer egy magasabb inflációhoz van hozzászokva, ezt még át kell ültetni a magyar gyakorlatba, hogy itt nem 3%, hanem 2,5-2% az inflációs cél is, tehát ugye ez a Nemzeti Banknak is változtatni kell az inflációs célját. Szóval emiatt azt gondolom, hogy ez a 30-as teljesítése a kritériumoknak már önmagában egy kihívás, és akkor inkább az azt követő ciklusban, tehát ez a 32 körül lehetne az effektív bevezetés.
2: Na, csak egy percünk van hátra, és elnézést, úgy topikot nyitok, de erről mi nem beszéltünk, az Európai Uniós források hazatétele, hazahozatala, mit jelent a magyar gazdaságnak, a magyar költségvetésnek, és milyen időtávban lehet erre felkészülni?
3: Hát ugye itt alapvetően 27-től jönnek be a nagyobb tételek, persze itt az újjáépítési alapnál hamarabb, de az sokkal inkább egy finanszírozási komponens, hogy már részben meglévő projekteket, tehát erről beszélt a kormányzat, hogy meglévő projekteket is bele akarnak tenni, de hát annak is a kifizetése az majd csak 26 végén következik be, ezek mind utófinanszírozási dolgok, de ez nyilván egy nagyon fontos eleme, és a beruházások Magyarországon alacsonyan alakulnak, még az első negyedében is visszaesés volt a beruházásokban, az elmúlt 3 évben folyamatosan visszaesés volt, tehát én azt gondolom, hogy a beruházási lábon fog első körben nagyon jól meglátszódni majd az a új Európai Uniós forrás beáramlás az országba. Ezért is optimista vagyok így a gazdasági növekedésre gyakorolt hatással kapcsolatban, hogy én ilyen 2-2,5% közé teszem a potenciális hosszú távú növekedését a gazdaságnak, de emiatt az eurós források miatt 2028-ban 3% körüli növekedést is abszolút el tudok képzelni Magyarországon.
2: Hát, azt kívánok, legyen így, köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzá, megtisztelte bennünket, tehát a napvendége Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője volt. A mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, 7 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Észak-Korea tagadja, hogy újabb 50 ezer katonát küldene Oroszországnak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ugyanis ezt állítja. Kim Yo-jong, Kim Jong-un észak-koreai vezető húga szerint az ukrán elnök kijelentése nem teljesen alaptalan. Észak-Korea ugyanakkor 2024-ben becslések szerint mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszország Kurszk térségébe, és jelentős mennyiségű lőszerrel, valamint rakétafegyverekkel is támogatta Moszkvát. Kim Yo-jong szerint a háború kirobbanásáért és elhúzódásáért kizárólag az Egyesült Államokat és a Nyugatot terheli a felelősség. Donald Trump amerikai elnök szerint egy későbbi időpontban újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal, de jelenleg nincs napirenden ilyen egyeztetés. Trump ismét azt mondta, hogy legfontosabb célja megakadályozni, hogy Irán atomfegyverhez jusson. A hormuzi szorosról azt állította, hogy nyitva van és teljes amerikai ellenőrzés alatt áll. Ugyanakkor elismerte, hogy Irán katonai drónokkal képes kellemetlenségeket okozni. Trump azt is megerősítette, hogy még idén találkozhat Kim Jong-un észak-koreai vezetővel, akivel állítása szerint jó a kapcsolata. Az elnök szerint ez a világ számára is kedvező, mivel Észak-Korea szavai szerint 57 nagy erejű atomfegyverrel rendelkezik. Rekordot döntött a hőség Franciaország területein. Június közepe óta már 52 kánikulai napot regisztráltak. A Météo France szerint ez jelentősen meghaladja a korábbi rekordot, a 2022-es 33 napot, illetve a 2003-as 22 napot is. Idén nyáron három egymást gyorsan követő hőhullám sújtotta az országot, a legutóbbi hőhullám csak most ér véget. Mintegy 15 milliárd forintot hagyott a magyar gazdaságban az idei 5-napos Sziget Fesztivál. Noha a szervezők számára még mindig veszteséget termel a rendezvény, a GKI Gazdaságkutató ZRT kérdőíves felmérése szerint a szigeten kívüli költések jelentős turisztikai forgalmat generálnak. Mintegy 50 ezer külföldi turista kifejezetten a fesztiválra érkezett. Bank Dénest, a GKI igazgatóját hallják.
2: A Sziget Fesztiválnak az egy, mindenképp egy hozzáadott értéke, ami nem vitatható, hogy rengeteg külföldi jön a Sziget Fesztivál miatt, akik egyébként nem jönnének Magyarországra. A mi felmérésünk szerint ez több mint 50 ezer fő, és ők nem csak a szigeten költenek, hanem szigeten kívül is költenek még Magyarországon, jellemzően Budapesten és környékén. Tehát ez a bevétel, ez a forgalom nem jelenne meg, hogyha nem lenne a Sziget Fesztivál. Nagyjából az átlagos külföldi fejenkénti költéssel számolva nagyságrendileg 15 milliárd forintot hoz a magyar gazdaság számára, amely egy olyan pénz, amely a fesztivál nélkül nem érkezne ide.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 148.659 ponton stagnált a mai záráskor. A részvénypiac forgalma 27,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama az olajár emelkedése miatt tudott emelkedni 1,8%-kal 5015 forintra. Az OTP 4%-kal csökkent 45300 forintra, a Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2542 forintra, a Richter 4%-kal gyengült 12880 forintra. Európában ennél kisebb mozgások voltak jellemzőek, de szintén kétirányúak. A londoni FTSE enyhén 1%-kal emelkedett, a német DAX 1%-kal gyengült, a párizsi Kakaron is 1%-ot veszített értékéből, kicsit jelentősebben ment lefelé az olasz mutató, ott 8% volt a visszaesés, a spanyol börze 4%-kal gyengült. A tengeren túlon még zajlik a kereskedés és pozitív összképben. A Dow Jones 2,1%-kal emelkedik, az S&P 500 4,1%-os pluszban és 3,1%-kal erősödik a technológiai Nasdaq is. A bankközi devizapiacon a dollár értéke most 311 forint 43 fillér, az euróért 363 forintot és 41 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de hajnalban északnyugaton már erőteljessé válhat a felhőképződés. Arrafelé nő a zápor, zivatar előfordulási esélye is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eklektrik 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eklektrik már is a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: A gin egyre népszerűbb itthon. Az elmúlt években igazi kultkövető tábora alakult ki. Ezzel egy időben nő a magyar ginfajták száma is a piacon. A hazai gin készítők szenvedélye és elkötelezettségre egyre több ital különlegességet hoz létre, melyek nem csak itthon, de külföldön is elismerést vívnak ki maguknak. A gin egy olyan szeszes ital, amelynek fő ízét a boróka bogyója adja. Továbbá az alapanyagok összeválogatása és a lepárlás folyamata jelentősen meghatározza karakterét és egyediségét. De mitől is olyan eredeti a magyar gin? A válasz a hazai alapanyagokban rejlik. A pálinka hagyományaihoz kapcsolódva a magyar ginek sokszor pálinka lepárlókban készülnek, ami egyedi karaktert kölcsönöz nekik. Az alapanyagok minősége és választéka kiemelt szerepet játszik az elkészült gin színvonalában. A hazai termőföld és a magyar fűszerek gazdagsága lehetővé teszi, hogy a magyar gin készítők különleges ízvilágot hozzanak létre. Magyarország alapvetően boróka nagyhatalomnak számít. Elég csak arra gondolni, hogy sok évszázadon keresztül a boróka pálinka milyen fontos szerepet játszott a régióban. Emellett a magyar gasztronómia nagyon sok további izgalmas fűszert és gyógynövényt ismer és használ.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina, Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Médé Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Somo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco in My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Rekordot döntött a hőség Franciaországban. Június közepe óta már 52 kánikulai napot regisztráltak. A Meteo France szerint ez jelentősen meghaladja a korábbi rekordot, a 2022-es 33 napot, illetve a 2003-as 22 napot. Idén nyáron három egymást gyorsan követő hőhullám sújtotta az országot, a legutóbbi hőhullám csak most ér véget. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, közölte a hatóság. A pénzmosás gyanúja miatt indított eljárás során nem találtak bűncselekményre utaló nyomot vagy bizonyítékot. A lezáráshoz szükséges osztrák hatósági válasz időközben megérkezett és igazolta a szállítmányban talált bankjegyek és nemesfémek eredetét. Az osztrák vizsgálat azt is megállapította, hogy az adásvételhez kapcsolódó dokumentáció szabályszerű volt. Egy éves csúcs közelében maradt az amerikai jelzálók hitelek kamata. Az Egyesült Államokban 6,77%-on maradt a 30 éves fix kamatozású jelzálók hitelek átlagos kamata az augusztus 14-ével zárult héten. A kamat két hete 6,81%-on állt, ami tavaly július óta a legmagasabb érték volt. Csipolvasókkal segítik az elkóborolt kutyák azonosítását a MOL benzinkutyain. A MOL mintegy 350 töltőállomásán érhető el kutyacsip leolvasó az augusztus 20-ai tűzijátéktól megijedt és elkóborolt kutyák azonosítására. A társaság arra kéri az embereket, hogyha biztonságosan meg tudnak fogni egy gazdátlanul kóborló állatot, vigyék olyan helyre, ahol le tudják olvasni a mikrocsipjét, például egy MOL kútra. Az autópályák menti töltőállomások kivételével szinte minden MOL kútól rendelkezésre áll a szükséges eszköz. A gyors hazajuttatáshoz fontos, hogy a mikrocsiphez tartozó gazdai adatok, különösen a telefonszám és az e-mail cím napra készek legyenek. Eljött az igazi lecsófőzés ideje, beért a májusban a kiskertekbe vagy nagyobb birtokokra ültetett paradicsom és paprika, amelyeknek összehasonlíthatatlanul gazdag a bízvilágok van az üvegházas technológiával termelt növényeknél. Simon Attila agrárszakértő szerint az a baj, hogy szabad földön kevés terem, pedig az aszályon kívül nagyon sok ellensége nincs a növényeknek. A vízhiány viszont tönkre tudja tenni, ezért fontos a rendszeres öntözés.
2: Aztán nem bírja a paradicsom, sok mindent kibír, de a paprika sem, minden zöldségnevének szükség van a napi öntözésre. Ettől lehetnek a bulgárkerteszek valamikor jók is ilyen bolytottak nagy terület Magyarországon, a piacokon és a termesztés körében, hiszen ők ez az árkos öntözéssel oldották meg, hogy minden nap meg legyen oldva az öntözés. Ezt mindenkinek meg kell csinálni, kinek mennyi ideje van, de akinek van házi kertje, az ez a pár 10 perc, ami szükséges, és meg tudja oldani esténként vagy korahajnalban.
1: Tovább súlyosbodik az aszály, katasztrofális termés várható a Hungaromet szerint. A hét eleji eső csak kevés helyen hozott 5 mm-nél több csapadékot, az ország nagy részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. A kukorica öntözetlen állományai csak nem teljesen elszáradtak, és a napraforgó is rossz állapotban van. A nyári kapás növényeknél már megkezdődött a kényszerérés és a száradás, ezért a betakarítás is a szokásosnál korábban indulhat.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 148.659 ponton stagnált. A részvénypiac forgalma 27,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama az olajár emelkedése miatt tudott emelkedni 1,8%-kal 5015 forintra. Az OTP 4%-kal 45.300 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2542 forintra esett, a Richter 4%-kal 12.880 forintra gyengült. Vegyesen zártak a főbb európai árfolyamindexek, a londoni FTSE 1%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 2%-kal, a milánói mutató 7%-kal, a madridi börze 6%-kal esett. A párizsi CAC-on 1%-kal viszont erősödni tudott.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de hajnalban északnyugaton már erőteljessé válhat a felhőképződés. Arrafelé nő a zápor, zivatar előfordulási esélye is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon, zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
1: Trend Night.
2: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első LP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A Reuters és az Ipsos felmérése szerint az amerikaiak 69%-a úgy véli, Donald Trump üzleti érdekei befolyásolják elnöki döntéseit. A megkérdezettek 63%-a helyteleníti azt is, hogy Trump és családja kriptovalutákhoz kötődő vállalkozásokból gyarapította vagyonát a második elnöki ciklus kezdete óta. A republikánusok körében ugyanakkor 70% elfogadhatónak tartja a család kriptovaluta ügyleteit. A Fehérház szerint nincs összeférhetetlenség, mert Trump befektetéseit független pénzügyi intézmények kezelik. A felmérés szerint az amerikaiak 49%-a a republikánus pártot, 41%-a pedig a demokrata pártot tartja korruptabbnak. Az elmúlt héten 6 nő vesztette életét Olaszországban férje vagy élettársa által elkövetett erőszak következtében, az ANSA olasz hírügynökség szerint. A legutóbbi esetek között van egy 72 éves nő, akit férje egy kővel vert agyon Kalabriában, valamint egy 50 éves lengyel nő, akit tunéziai férje késelt halálra gyermekük jelenlétében. Egy Velence környéki nő halálát volt férje okozta, annak ellenére, hogy a nő korábban többször is jelezte a hatóságoknak a bántalmazást. A belügyminisztérium szerint az év eleje óta 34 nő halt meg családi erőszak vagy más bűncselekmény miatt, szemben a tavalyi év azonos időszakának 54 áldozatával. Olaszországban 2025. decemberében lépett hatályba a nőgyilkosság elleni törvény, amely bizonyos esetekben életfogytiglani szabadságvesztéssel bünteti az ilyen jellegű bűnelkövetést. Mintegy 15 milliárd forintot hagyott a magyar gazdaságban az idei 5-napos Szigetfesztivál. Noha a szervezők számára még mindig veszteséget termel a rendezvény, a GKI Gazdaságkutató ZRT kérdőíves felmérése szerint a szigeten kívüli költések jelentős turisztikai forgalmat generálnak. Mintegy 50 ezer külföldi turista kifejezetten a fesztiválra érkezett. Pank Dénest, a GKI igazgatóját hallják.
2: A Szigetfesztiválnak az egy mindenképp egy hozzáadott értéke, ami nem vitatható, hogy rengeteg külföldi jön a Szigetfesztivál miatt, akik egyébként nem jönnének Magyarországra. A mi felmérésünk szerint ez több mint 50 ezer fő, és ők nem csak a szigeten költenek, hanem a szigeten kívül is költenek még Magyarországon, jellemzően Budapesten és környékén. Tehát ez a bevétel, ez a forgalom nem jelenne meg, hogyha nem lenne a Szigetfesztivál. Nagyjából az átlagos külföldi fejenkénti költéssel számolva nagyságrendileg 15 milliárd forintot hoz a magyar gazdaság számára, ami egy olyan pénz, amely a fesztivál nélkül nem érkezne ide.
1: Az elmúlt években több mint a 20-szorosára nőtt az e-SIM kártyás telefonok eladása. Ha a fizikai SIM kártyák nagysága folyamatosan csökken, az alaplapra forrasztott új megoldás sokkal biztonságosabb, lopás esetén nem lehet ugyanis eltávolítani. Az online aktiválás kényelmi funkciót ad, ráadásul a kártya hiánya helyet szabadít fel az akkumulátorok számára. Koi Tamást, a HVSV informatikai hírmagazin szakújságíróját hallják.
3: Komoly előnynek számít a biztonság is, hiszen mivel ez egy beágyazott technológia, ez a csíp távon forrasztva fizikailag a telefon vagy az okosóra alaplapjára, ezért nem lehet kivenni fizikailag a csipet. Ez milyen esetben jelenthet plusz védelmet? Ez például akkor jelenthet plusz védelmet, hogyha a készüléket adott esetben ellopják. Egy fizikai SIM az ugye sok helyet foglal el, még így is, hogy ilyen viszonylag pici a készülék alaplapján, és ezt a helyet például, ha felszabadítják, akkor oda lehet adni az akkumulátornak.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 148.659 ponton stagnált. A részvénypiac forgalma 27,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama az olajár emelkedése miatt tudott emelkedni 1,8%-kal 5015 forintra. Az OTP 4%-kal 45300 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2542 forintra esett. A Richter 4%-kal 12.880 forintra gyengült. Vegyesen zártak a főbb európai árfolyamindexek. A londoni FTSE 1,1%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 2,1%-kal, a milánói mutató 7,1%-kal, a madridi börze 6,1%-kal esett. A párizsi Kakáron 1,1%-kal viszont erősödni tudott.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de hajnalban északnyugaton már erőteljessé válhat a felhőképződés. Arrafelé nő a zápor, zivatar előfordulási esélye is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapított a Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Rekordot döntött a hőség Franciaországban. Június közepe óta már 52 kánikulai napot regisztráltak. A Meteo France szerint ez jelentősen meghaladja a korábbi rekordot, a 2022-es 33 napot, illetve a 2003-as 22 napot. Idén nyáron három egymást gyorsan követő hőhullám sújtotta az országot, a legutóbbi hőhullám csak most ér véget. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, közölte a hatóság. A pénzmosás gyanúja miatt indított eljárás során nem találtak bűncselekményre utaló nyomot vagy bizonyítékot. A lezáráshoz szükséges osztrák hatósági válasz időközben megérkezett és igazolta a szállítmányban talált bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az osztrák vizsgálat azt is megállapította, hogy az adásvételhez kapcsolódó dokumentáció szabályszerű volt. Egy éves csúcs közelében maradt az amerikai jelzálók hitelek kamata. Az Egyesült Államokban 6,77%-on maradt a 30 éves fix kamatozású jelzálók hitelek átlagos kamata az augusztus 14-ével zárult héten. A kamat két hete 6,81%-on állt, ami tavaly július óta a legmagasabb érték volt. Csipolvasókkal segítik az elkóborolt kutyák azonosítását a MOL benzinkútjain. A MOL mintegy 350 töltőállomásán érhető el kutyacsipleolvasó az augusztus 20-ai tűzijátéktól megijedt és elkóborolt kutyák azonosítására. A társaság arra kéri az embereket, hogyha biztonságosan meg tudnak fogni egy gazdátlanul kóborló állatot, vigyék olyan helyre, ahol le tudják olvasni a mikrocsipjét, például egy MOL kútra. Az autópályák menti töltőállomások kivételével szinte minden MOL kútól rendelkezésre áll a szükséges eszköz. A gyors hazajuttatáshoz fontos, hogy a mikrocsiphez tartozó gazdai adatok, különösen a telefonszám és az e-mail cím napra készek legyenek. Eljött az igazi lecsófőzés ideje, beért a májusban a kiskertekbe vagy nagyobb birtokokra ültetett paradicsom és paprika, amelyeknek összehasonlíthatatlanul gazdagabb ízvilágok van az üvegházas technológiával termelt növényeknél. Simon Attila agrárszakértő szerint az a baj, hogy szabad földön kevés terem, pedig az aszályon kívül nagyon sok ellensége nincs a növényeknek. A vízhiány viszont tönkre tudja tenni, ezért fontos a rendszeres öntözés.
2: Aztán nem bírja a paradicsom, sok mindent kibír, de a paprika sem, minden zöldségnevének szükség van a napi öntözésre. Ettől lehetnek a bulgárkerteszek valamikor jók is ilyen voltottak nagy terület Magyarországon, a piacokon és a termesztés körében, hiszen ők ez az árkos öntözéssel oldották meg, hogy minden nap megvenni oldva az öntözés. Ezt mindenkinek meg kell csinálni, kinek mennyi ideje van, de akinek van házi kertje, az ez a pár 10 perc, ami szükséges, ezt meg tudja oldani esténként vagy kora hajnalban.
1: Tovább súlyosbodik az aszály, katasztrofális termés várható a Hungaromet szerint. A hét eleji eső csak kevés helyen hozott 5 mm-nél több csapadékot, az ország nagy részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. A kukorica öntözetlen állományai csak nem teljesen elszáradtak, és a napraforgó is rossz állapotban van. A nyári kapás növényeknél már megkezdődött a kényszerérés és a száradás, ezért a betakarítás is a szokásosnál korábban indulhat.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 148.659 ponton stagnált. A részvénypiac forgalma 27,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama az olajár emelkedése miatt tudott emelkedni 1,8%-kal 5015 forintra. Az OTP 4%-kal 45.300 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2542 forintra esett. A Richter 4%-kal 12.880 forintra gyengült. Vegyesen zártak a főbb európai árfolyamindexek. A londoni FTSE 1%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 2%-kal, a milánói mutató 7%-kal, a madridi börze 6%-kal esett. A párizsi CAC-on 1%-kal viszont erősödni tudott.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de hajnalban északnyugaton már erőteljessé válhat a felhőképződés. Arrafelé nő a zápor, zivatar előfordulási esélye is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember, Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenét,

0: Néket rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az egy kis Erzsé zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
0: Kis Erzsétől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-ben, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
0: Trend Night.
1: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, mai éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok Lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Nem.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hamu és Gyémán című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
2: Trend Nights.
3: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

All the country.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.